0: miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezt követően megkezdik a szerződés megszüntetéséhez, majd pedig az újrarendezéshez vezető folyamatot. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a beruházás jelentős időre félbehagyottan meg fog állni. Közölte, a magyar államot minimum 50-100 milliárd forint közötti vagyoni hátrány érhette, de a kormány minden polgári jogi igényét érvényesíti az érintettekkel szemben, büntető feljelentést is tesznek, valamint a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezik. A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak, de az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt 2026 nyara a Hungaromet adatai alapján. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekordalacsony vízállásokat regisztráltak szerte Európában. Az elemzés szerint rendkívül szélsőséges volt a nyár Magyarországon is, országos átlagban mindössze 74,1 mm csapadék hullott. Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 23,43 Celsius fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Az elemzés szerint a 2026-ban kialakult aszály hosszabb időszakot érintő meteorológiai és vízháztartási anomáliák eredményeként következett be. Az április 1-től szeptember 2-ig tartó időszak csaknem 84%-ában az ország területének legalább 30%-án állt fenn legalább közepes aszály, augusztus végére pedig az ország területének felén a mezőgazdasági aszályszint elérte a súlyos kategóriát. A 2026-os aszály rendkívüliségét az adja, hogy nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is. Németországban 2373 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak idén júliusban, 8%-kal többet az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013 júliusa óta nem volt ilyen magas, közölte a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal. Az idei első 7 hónapban 15.185 vállalati fizetésképtelenségi kérelmet regisztráltak, 6,9%-kal többet az egy évvel korábbinál. A hitelezői követelések összege ugyanakkor 21,9 milliárd euróra csökkent, 31,8 milliárd euróról, miután 2025 első 7 hónapjában több gazdaságilag jelentős vállalat kért fizetésképtelenségi eljárást.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton délnyugat felől beborulhat az ég, de több órára a nap is kisüt majd. Elszórtan valószínű eső, zápor. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a Tiszáninneni Református Egyházkerület a felajánlások összehangolásával és az újjáépítés előkészítésével segíti a radostjáni gyülekezetet, miután szombaton leégett a templomuk. Vannak, akik pénzzel, mások munkával járulnának hozzá a műemléki védelem alatt álló épület helyreállításához. A szakemberek már megkezdték a károk felmérését. A tervezéshez a templom és a harangláb korábbi dokumentumait is felhasználhatják. A részletekről Barnas Sándor püspökkel és Molnár Pál főgondnokkal Kossza Péter beszélgetett.
2: Hogyan értesült arról, hogy leégett a radostjáni református templom, és mi volt az első gondolat a püspökként, amikor meghallotta ezt a hírt?
3: Szombat este a radostjáni gyülekezet lelkipásztora Váradi Zsolt hívott fel elcsukló hangon, hogy a radostjáni templom leégett. Nagyjából olyan megdöbbenve fogadja az ember letaglózva az ilyen hírt, mint egy halálhírt valóban. Döbbenet jár át, csak azt tudtam mondani, hogy együtt érzünk veletek, és amit lehet, megteszünk.
2: Volt már hasonló helyzet a pályafutása során? Akár lelkészként, akár püspökként, amikor ennyire hirtelen oda kellett állni egy gyülekezet mellé?
3: Tulajdonképpen ilyen akut problémára nem emlékszem, hogy lett volna. Tehát nyilván szükségek mindig adódnak, de ilyen váratlan fordulat, hála Istennek, azért nem mindig van az ember életében.
2: Mit jelentett az egyházkerületnek a radostjáni református templom? Egy nagyon különleges műemlékvédelmi épületről beszélünk, aminek egy egyedülálló harangtornya volt.
3: Igen, tehát itt két dologról beszélhetünk, hiszen itt van egy élő gyülekezet, amely az Isten tiszteleti alkalmait a templomban tartja, tehát számukra ez egy élő dolog. És ugyanakkor van egy épített örökség is, amely mindannyiunk számára fontos. Egyszerre a templom is, illetve az a harangláb, amelyről valószínűleg a tűz át is terjedt a templomra. Van egy templomos sorozatunk, a feleségemmel együtt csináljuk, amelyben éppen az én épített örökségeinket próbáljuk bemutatni. Építészetileg is, történetileg is kiemel a történetéből a templomnak egy fontos és példamutató számunkra máig elható üzenetet. És így terveztük a radostjáni templom feldolgozását is, tehát a kép készítését és egy rövid leírást, hogy ez már nem történhet meg, arra hívja fel a figyelmünket, hogy sokszor a sürgős dolgok kiszorítják az igazán fontosat, ahogy Jevtusenko is mondja, hogy a rohanás a kornak átka. Vannak visszahozhatatlan dolgok az életünkben, amely arra figyelmeztet, hogy van egy vég, és a kegyelmi időben éljünk azzal, amire adatott az idő. Mert a maga a tűz képe is számomra egy kicsit az ítélet képe, hiszen az a Szentírásban az utolsó ítélet, így a teremtett világnak a megszűnése, az elemek tűz által való, elemekre való bomlása lesz, és ez valóban ítélet, és minden tűz tulajdonképpen egy kicsit erre is emlékeztet. Ugyanakkor arra hívja fel a figyelmünket, hogy amíg tart a kegyelmi idő, addig, ahogy a prédikátor mondja, mindenek rendelt ideje van, és ismerjük fel a rendelt időt Isten mire adta.
2: Volt valamilyen személyes kapcsolata ezzel a templommal, vagy akár ezzel a gyülekezettel?
3: Püspöki szolgálatom során sok gyülekezetbe eljutottam, még többe nem sikerült a két év alatt. A radostjáni gyülekezetben nem voltam, én már csak a leégett templomot láthattam, nézhettem meg a gondnokkal, polgármester úrral, helyi lelkipásztorral, és ott az üszkös fagerendákon állva mondtunk el egy imádságot, amely azért adott hálát, hogy a kősziklánk az Krisztus, aki ma is mindörökké ugyanaz, és minden elmúlik. Még egy templom is, ami évszázadokon keresztül állt, a szószék, ahonnan hirdették Isten igéjét évszázadokon keresztül, és minden mulandó ebben a földi életben, így hát az mulandó ember számára mindig egy fontos dolog, hogy megragadja a maradandót, azt, ami örök, mert arra építhetjük az életünket, így tudunk reménységgel tulajdonképpen előre tekinteni.
2: A Tiszáninneni Egyházkerület rögtön együttérzéséről biztosította a gyülekezetet. Miben tud segíteni a Tiszáninneni Egyházkerület?
3: Most jelen pillanatban leginkább koordinációs feladatunk van, hiszen egy példaértékű érdeklődés, együttérzés tapasztalható meg a kormány részéről is, hiszen még aznap este ott volt dr. Cipő András országgyűlési képviselő a helyszínen, és illetve másnap Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár érkezett meg Cseti Istvánnal, helyettes államtitkárral, és ott biztosítottak a kormány támogatásáról, de ugyanakkor ezzel párhuzamosan egy példaértékű felbuzdulást is láthatunk, együttérzést, segítőkészség nyilvánul, meg nagyon sok hívás érkezik, arra nézve, hogy hogyan tudnának adományt eljuttatni, nagyon sok munkafelajánlás történik, tehát a felújításnak egy munkálatát van, aki vállalta, és ezt próbáljuk összegyűjteni, koordinálni. A kormánnyal is kapcsolatot tartani, tehát leginkább ebben tudunk mi segíteni, illetve nyilván majd egy gyűjtést is szervezünk.
2: Nagyon sokan odaálltak a gyülekezet mellé, nagyon sokan adományokkal támogatják a közösséget. A Magyar Református Szeretett Szolgálat például egy külön gyűjtést indított a radostyániak számára. Ön püspökként mit szól ezekhez a kezdeményezésekhez?
3: Hát egyszerre megható ez a együttérzés. Szoktuk mondani, hogy minden rosszban van valami jó. Egy ilyen összeomlás, egy ilyen megrendülés hozhat egy közösségnek a megerősödését is, helyben is, a gyülekezetnek a megerősödését is hozhatja. Másnap, vasárnap a gyülekezeti teremben 40-en is voltak. Jóval többen voltak, mint ahogy szoktak lenni egy átlagos vasárnapon. Ez hozhatja ennek a helyi közösségnek a megerősödését is, illetve ez az összefogás azért reménnyel tölti el az embert.
2: Lehet arra esélyt, hogy újjáépüljön a radostyáni református templom és a mellette lévő harangtorony?
3: Nagyon bizakodóak vagyunk, hiszen, ahogyan említettem, a kormány részéről is mutatkozik egy nagyfokú segítő készség, adományok is érkeznek, voltak kint szakemberek, építészek, a restaurátor, a biztosító szakembere, akik elkezdték a felméréseket, és a helyreállítást tulajdonképpen már ezzel kezdetét vette.
2: Milyen vállalások hangzottak el?
3: Teljes mértékű segítségnyújtásokról nem biztosítottak minket.
2: A műemlék védelem, vagy az örökség védelem, az lassíthatja-e, vagy nehezítheti-e az újjáépítés folyamatát?
3: Természetesen ott mindig megvan egy átfutási idő, ahogy a tervezési időszaka és a megvalósulás. Itt ebben az esetben talán nagy segítségünkre van az, hogy nem régen egy felújítás történt a templomban, tehát felmérési tervek rendelkezésre állnak, illetve a mai nap során éppen jelentkezett egy mérnök úr, aki 20 évvel ezelőtt anno a Haraglán felmérését végezte, és megtalálta a felmérési tervet, ő is ezt tudja biztosítani. Tehát ezért kellőképpen meggyorsítja ezt a tervezési szakaszt.
2: De most jelenleg nincs templomuk a radostyániaknak, a mellette lévő gyülekezeti teremben tartották már másnap vasárnap az istentiszteletet, amelyen egyébként a lelkipásztor a lelki állapota miatt nem is tudott igét hirdetni. Hogyan biztatná ezt a közösséget püspökként a következő hetekre, hónapokra, lehet, hogy évekre?
3: Gyülekezetnek van hol összegyűlni, Isten igényére figyelni, és az a valóban példaértékű megmozdulás, ami a templom újjáépítését elhozhatja, az számukra is reményt adó, hiszen egy kis gyülekezetről van szó, aki saját erejéből soha nem tudná ezt véghez vinni. A radostyáni templom esetében is, a történetében már található tűzeset. Ezekre azért jó visszanézni, visszagondolni, mert ebben rejlik az ott transzgenerációs erőforrás, hogy ha annó a elődeink a maguk nehézségeit, a maguk nehéz küzdelmeit meg tudták harcolni Isten segítségével, kegyelméből, akkor mi is a magunk idejében.
2: Dr. Molnár Pál, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka másnap ellátogatott. Mondhatni, hogy már a füstölgő romokhoz, hát gyakorlatilag annyira friss volt még az élmény. Mi volt az első benyomása, mi volt az első érzése, amikor meglátta a leégett radostyáni református templomot?
4: Hát ahogy közeledtem a településhez, a faluhoz, már gyomromban ilyen nagyon rossz érzés volt, mint amikor valami szorongás fogja el az embert, és nem jó felé közeledik, és tényleg, ahogy az ember nézte a domboldalt, néztem, ott hiányzott valami, és ez nagyon...
2: Én megszoktam már a látványt, hogy távolról látni a templomot.
4: Nem is régen, ugye ott jártunk, még gyülekezettagokat is vittem oda fel, megmutattam, hogy milyen gyönyörű, szép helyen van, akár a kilátás is, de maga az épület, meg ami a harangtorony volt, és hát fájó volt látni, hogy most ott meredeznek ezek az üszkös gerendák, és hát az egész templom beomlott. Nagyon nem jó ez. Én kétszer értem meg ilyen templom égést, a Deszka templom volt egy, az hajnali esemény volt, és hát döbbenet volt az is. Hát ez is. De nem tudja az ember mire vélni. Ugye sokan keresnek mindenféle elméletet. Egyszerűen lehet, hogy ki fog derülni, hogy mégis mi történt.
2: Mit lehet egy ilyen helyzetben mondani ott a helyszínen? A lelki pásztornak, a gyülekezeti tagoknak, a radostyániaknak, akiknek a szívéhez nőtt ez a református templom?
4: Hát igen, az ember szíve elszorul, és külön döbbenet az, hogy ha látta az ember, milyen volt régen, netán a belső részét is, hogy milyen pusztulás történik, és nyilván újjá lehet építeni. Ahogy látjuk is, hogy van rá szándék, sokan megmozdultak lélekben, és ezzel lehet segíteni ezen a fájdalmon, de ez talán úgy is működhet, mint egy fájdalom, hogy megtisztítja az embert. Mert most nagyon fáj, és nagyon nehéz feldolgozni, hogy mi történt, de utána az az erő, amivel majd újjá lehet építeni, és én bízok benne, és biztos vagyok benne, hogy Úristen megsegít minket, hogy újra tudjuk építeni, az egy plusz erőt fog adni. És hogy ezekből a romokból újra épülhet. Hát tulajdonképpen talán az az, amit még hozzá tud az ember tenni, hogy nem csak az, hogy Isten háza volt ez, hanem hogy

0: Terület miben tud segíteni a nehéz helyzetbe került gyülekezetnek?
1: Hát az építés folyamatában ebben segítséget tud adni az apparátus a révén, a titkár úr, illetve hát a munkatársak révén. A gyülekezet pedig hát egyelőre ugye van helyük, ahol meg tudják tartani a gyülekezetételemben Isten tiszteleteket, és nekünk is szándékunk majd egy kerületi összefogást is meghirdetni, és annak az alkalmait. Egyelőre ezek ilyen külön-külön álló elhatározások és felajánlások formájában történnek meg.
2: Kedves hallgatóink, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület a felajánlások összehangolásával és az újjáépítés előkészítésével segíti a radostyáni gyülekezetet, miután szombaton leégett a templomuk. Vannak, akik pénzzel, mások munkával járulnának hozzá a műemléki védelem alatt álló épület helyreállításához. A szakemberek már megkezdték a károk felmérését. A részletekkel kapcsolatban Kojsza Péter beszélgetett Barna Sándor püspökkel és Molnár Pál főgondnokkal.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a 700-át elnevezéssel nagyszabású rendezvény zajlik majd Miskolcon október 17-én szombaton. A Nagy Lajos király születésének 700. évfordulója alkalmából szervezett egésznapos eseménysorozat katonai hagyományőrző emlékmenettel indul. A rendezvény egyedülálló élő időfolyamként eleveníti fel hat történelmünk legfényesebb fejezeteit. Az esemény részleteiről Kresek Zoltánnal, a Magyar Tartalékosok Szövetségének alelnökével beszélgetünk.
2: A Magyar Tartalékosok Szövetsége megyei szervezete tavaly évben döntött arról, hogy Nagy Lajos királyunk 700. születésének a évfordulója alkalmából, ami ugye 2026-os évet érinti, szeretnénk méltó módon megemlékezni, hiszen Nagy Lajos király nagyon sokat tett azért, hogy Miskolc városi rangot kapjon, Miskolc olyan szereplője legyen a térségnek, amely most megilleti, mint megyeszékhelyet. És hát itt van egy csodálatos vár, amit ugye Nagy Lajos királyunknak köszönhetünk, hosszú évek kitartó munkájával fölépítette. Budapest és Krakó között nagyjából félúton tulajdonképpen egy kulcsfontosságú települést hozott létre, álmodott meg, és Nagy Lajos királyunk volt az a utolsó előtti igazi lovag király, akihez a lovagi eszmék, az erkölcsösség, a hitvédelme, a szegények oltalmazása, gyermekek, asszonyok oltalmazása, hazavédelme. Én úgy gondolom, hogy ő a maga módján egy ilyen szupersztár, egy szupercelebb volt a maga középkori kis világába, és mivel 700 éve született, ünnepeljük meg Miskolcon.
1: Egy picit azért beszéljünk itt a szervezőkről tulajdonképpen, hogy kik azok, akik részt vesznek ennek a nagyszabású eseménynek a lebonyolításában, megszervezésében.
2: Igen, nagyon sokan vagyunk, hála Istennek. Magyar Tartalékosok Szövetségének a Borsod-Abuj-Zemplén megyei szervezete az 2016-17 fordulóján alakult meg, akkor egy 11 fővel. Most már közel 100-an vagyunk, 100 fős tagság jellemzi a szervezetet. És hát igen, ennek a programnak a megvalósításába most szervezőként nagyjából 15-6 ember dolgozik napi szinten, és egyébként majd 17-én 140 ember fog dolgozni azon, hogy ez a nagyszabású, és nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy Magyarország legnagyobb katonai hagyományőrző eseménye lesz 2026-ban Miskolcon.
1: Mi minden lesz itt október 17-én, és egyáltalán kik azok, akik részt vesznek ezen a nagyszabású rendezvényen?
2: Mennyi időnk van? Organikusan fejlődik a program. Én azt gondolom, hogy a megálmodó, és itt Tóth Tamás megyei alelnök kollégám az, aki ennek a szellemi atya volt, tartalékos katona, kadét oktató, történelemtanár, meg elkötelezett hagyományőrző, az ő fejébe pattant ki igazából ennek a rendezvénynek az ötlete, és erre szépen fölzárkózott maga a szervezet, mindenki, amivel hozzá tudott járulni. Ugye 700-át, ez a program címe, 700 fő fog részt venni ebben a emlékmenetben. A nagy része, 560 fő, az katonai hagyományőrző lesz az ország minden részéről, és ezért merjük azt mondani, hogy Magyarország legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénye lesz ebben az évben, hiszen az összes számot tevő hagyományőrző szervezet, Visegrádtól kezdve a Magyarország különböző szegleteiből, Nádasdi huszárok, Budakesziről tüzérek, itt lesz Mónus József, világrekorder, világcsúcstartó, a fehér farkasként ismert kiváló ijászunk, ő vezeti föl a menetet. Eddig 48 szervezettel kötöttünk szerződést a programban való részvételre, és nagyjából olyan 3 hete lehet az, amikor átléptük azt a kritikus tömeget, hogy már ez csúnya kimondani, de ciki kimaradni belőle. Tehát, hogy egyre többen jelentkeznek, hogy most hallottak róla, korábban nem tudták beütemezni, de beférnek-e még a menetbe. Tehát hála Istennek Miskolc ilyen szempontból fölkerül a katonai hagyományőrzés, illetve a hagyományőrző programoknak a térképére. Ezen kívül a menetnek része lesz 70 kadét, hiszen Miskolcon 14 iskola kötött szerződést a kadét programban való részvételre. Minden évben a MATA szervez részükre lobogó küzdelve néven honvédelmi töktusa versenyt, Ez most idén ennek a Nagy Lajos emlékmenetnek lesz egy betétprogramja, és rendhagyó módon ez most Miskolc belvárosában fog megvalósulni, illetve mivel a múlt, jelen és jövő összekapcsolódik ezen a rendezvényen, nyilván a tartalékos katonák közül is mindegy 70 fő részt vesz ebben a menetben. Tehát a célunk az, hogy múlt, jelen, jövő összekapcsolódva egy menetben, egy 700 méteres ünnepi menetben tisztelegjen a lovak királyunk előtt.
1: Ugye hallhattuk, hogy rengeteg hagyományőrző szervezet részt vesz már benne. Sok van egyébként? Sok ilyen van Magyarországon?
2: Én úgy gondolom, hogy volt egy felfutó időszak ezzel kapcsolatban, nagy volt a lelkesedés, ezt valóban 2000-es évek környékére teszem. És nyilván finanszírozási, szervezési egyéb dolgok miatt egy része lemorzsolódott, hiszen ez egy költséges történet. Hagyományőrző, korhű, egyenruhák, felszerelések, fegyverek szükségesek, tehát ahhoz, hogy 10-20 fő alakzatban meg tudjon jelenni, ahhoz kell 10-20 fő, aki elkötelezett mondjuk egy ilyen szervezetben, egyesületben való részvételre. Nagyon komoly pénzügyi háttere van, föl kell tudni szerelkezni, és nyilván el kell tudni menni ezekre a rendezvényekre. Tehát igazából logisztikai, elhivatottsági, pénzügyi kérdések vannak, nem egy olcsó tevékenységről van szó, és én úgy gondolom, hogy ennek a rendezvénynek a fényét, a rangját az is növelni fogja, hogy ezek az ország minden tájáról érkező hagyományőrző szervezetek nagy része, ez ezen a napon itt fog koncentrálódni Miskolcon. Tehát nagyon-nagyon kevés olyan szervezet van, aki különböző okok miatt nem tudott eljönni. Az összes számottevő itt lesz, a nádasdi huszároktól kezdve a visegrádi palotajátékon látott szereplőkön át, és itt lesz maga Nagy Lajos királyunk is, hiszen az egyik hagyományőrző csapat az élethű páncélban meg fogja eleveníteni Nagy Lajos királyunkat, tehát és itt ugye vannak olyan szervezetek is, akik már ilyen most ezt ne hallják ők, tehát ezt majd kisípolom, hogy kvázi ilyen szakbarbárként, már bocsánat a kifejezésért, tehát el tudnak veszni egy gomban, tehát hogy az a gomb az ott volt, az olyan volt-e, vagy az a passzomány az olyan volt-e, vagy az a sújtás úgy volt-e, és ők véremenő vitákat tudnak folytatni egymással, de az a lényeg, hogy Nagy Lajos királyunk is megelevenedik ezen az ünnepségen, és kíséretével együtt körbe fogja látogatni a különböző helyszíneket.
1: Mielőtt a nap menetére azért rátérnénk részletesebben, könnyen, hogy mondjam, az ügy mellé álltak itt a különböző szervezetek? Rögtön rábólintottak?
2: Igen, én úgy gondolom, hogy helyben megkaptuk a támogatást, tehát én úgy gondolom, hogy Miskolc ki van éhezve arra, hogy valami újdonság, valami novum megjelenjen, és hát hol máshol, ha nem itt. Tehát azért van egy gyönyörű várunk. Itt van a Diósgyőri vár, itt van a történelmi belváros, itt vannak az emlékeink, itt van a kultúránk, itt van a történelmünk. Visegrád is nagyon szép, leírom, tehát tényleg korhű, de talán elvetjük annak a későbbi rendezvénynek a magjait, amelyek, amikor elkészül a vár, akkor ez a rendezvény, ez ki tud teljesedni azzal, hogy egy valóban európai szintű, megújult bázisra tud támaszkodni majd. Igen, itt helyben megkaptuk a támogatást, a pénzt kellett hozzá előteremteni.
1: Hogy fog kinézni ez a szombati nap? Tehát aki mondjuk tervezi, hogy na hát ő szeretné ezt megnézni, vagy legalább egy részét, mert azért gondolom ez több órán keresztül zajlik majd.
2: Igen. Úgy tudnám mondani, hogy a történelem rárugja az ajtót Miskolc belvárosára, és előre elnézést kérünk mindenkitől. Nyilván ezt ki lehetett volna vinni a város szélére, el lehetett volna vinni egy mezőre, el lehetett volna vinni egy stadionba, de az nem olyan. Ez akkor szép, amikor azzal kezdődik a probléma halmaz, hogy ezt az 560 hagyományőrzőt, meg a 140 egyéb résztvevőt, meg a 180 huszárt valahogy bejuttatjuk a belvárosba. Tehát ezért még fő a fejünk, de úgy gondolom, hogy meg fogjuk tudni oldani. Egy gyönyörű impozáns látvány lesz, amikor ez a 700 méteres menetoszlop, ez a sétáló utcán fölállva, vagy körülbelül egy óra alatt ők menetkész állapotba tudnak jutni.
1: Hol van az indulás?
2: Az indulás az a Városház téren lesz, a menetnek a vége pedig pontosan be fog férni Centrum Áruház előtti négysávos útnak a végéhez. Tehát ez önmagában egy impozáns látvány lesz, és ezt követően két kört fognak menni a belvárosban. Erre az időre, már most elnézést kérünk mindenkitől, és köszönjük szépen az MVK ZRT-nek, hogy a villamos közlekedést erről az érintett részről kizárta, és pótlóbuszokkal megoldja a tömegközlekedést. 10 órától van a menet felállítása, 11 órakor egy ünnepélyes megnyitó után. Igyekszünk rövidek, frappánsak lenni, hiszen 180 huszárló fog állni a sétáló utcán, tehát ők egy idő után el fogják veszteni a türelmüket, tehát nem kell azon aggódni, hogy 30 perces egymás követő megnyitó beszédek lesznek, hiszen az emberek elbírják, de a lovak egy idő után öntörvényűek lesznek, és 11 óra után néhány perccel reményeink szerint elindul a menet, amelyet Mónus József világbajnoki jász fog vezetni, és történelmi korok szerint igazodva. Én úgy gondolom, hogy aki kijön és ellátogat, és a város különböző pontjairól sok helyen lehet jól megfigyelni egyébként majd a rendezvényt. Nagyon sok megfelelő hely lesz, ahol a teljes magyar hadtörténelem el fog vonulni mindenki előtt, tehát tényleg a honfoglaló vitézektől az 56-os forradalmárokkal bezárólag, illetve a kadétok, tartalékos katonák, tehát aki kíváncsi rá, hogy hogyan alakult, hogyan épült föl, hogyan néztek ki a régi magyar harcosok, most egybe itt lát mindent.
1: Merre megy a menet? Mert azt hallottuk, ugye, hogy a Városháztérről indulnak el, és mennek végig a fő utcán tulajdonképpen.
2: Igen. A menet az a Városháztéren ugye jobbra fordul, elmennek a megyeháza, városháza közötti részen, ott a Szemerekertnél jobbra fordulnak, Deák tér felé, elmennek a Földes Gimnázium Hősök tere mellett, ott jobbra fordulva pedig visszatérnek a sétáló utca irányába. Itt a rendőrségnek, rendészetnek, polgárőröknek köszönjük majd a segítségét, ezeken a pontokon ideiglenesen a forgalmat zárni fogják, de tudjuk, hogy most nem könnyű Miskolcon közlekedni, élni. Mindent meg fogunk tenni, hogy minél kevesebb, minél rövidebb ideig történjen meg adott csomópontoknak a zárása. Együttműködve a rendőrséggel sikerült egy olyan útvonalat kialakítani, hogy talán minél kevesebb járművet, minél kisebb forgalmat érintsen ez a menet. Tehát két teljes kört tesznek, a második körben pedig különböző belvárosi tereken, Erzsébet tér, Villanyrendőr környéke, Színva terasz, Szemerekert, Deák tér, Hősök tere, itt kiválnak különböző hagyományőrző csoportok, szervezetek, és ők a maguk is történelmi időszakát fogják megeleveníteni, kvázi élő történelem óra, lesz ingyenes lovaglási lehetőség, huszárlovakon, ugye kispónikon nyilván lovagolhat a fiatal, de én úgy gondolom, hogy igazi huszárlovon, földíszített huszárlóra fölülni, én azt gondolom, hogy minden gyereknek, és nem biztos, hogy csak gyerekek fognak fölülni, tehát életkori korlátot nem szabunk, tehát meg lehet keresni a huszárokat, és önálluk egy ingyenes lovaglási lehetőség van. Nyilván nem azt jelenti, hogy a belvárosba fognak száguldozni, de a kijelölt területeken tulajdonképpen néhány kört lehet menni egy igazi huszárlóval, amelyek különböző rendezvényeken, filmeken, csatajelenetekben, hagyományőrző programokon a maguk valójában vesznek részt, tehát én úgy gondolom, hogy egy nagy élmény lehet mindenkinek, és itt a programok garmadája az különböző csatajeleneteken át, ősi magyar kutyafajták bemutatója lesz egy zenei utazás, különböző korok zenéit hallhatják, fölép a Keleti Szél együttes, 48-as indulók, bakadalok, végvári lantosok, kurucnóták, középkori dallamok, tehát nyilván nem keveredve a város különböző részein. Én úgy gondolom, hogy egy kellemes szombati nap lehet abból, hogy különböző helyszíneken, különböző közterületeken, különböző a belváros különböző részein adott kor egy-egy jellemző viseletét, dallamát föl tudjuk fedezni. És ugye el kell mondanunk, hogy a tartalékos ezrednek van egy fúvós zenekara Miskolcon, akikkel például a legutóbb Budapesten lehetett találkozni a Stefánia palotában. Tehát nagyon kevés tartalékos ezred van, szóval hiszem az országban az egyetlen vidéken, aki ki tudott állítani egy fúvós zenekart Gecse Attila vezetésével, és ők is itt lesznek a rendezvényen, tehát a Városháztér, Széchenyi tér magasságában fogják szórakoztatni a nézőket, illetve fogják emelni a rendezvénynek a fényét. és nagyon szeretjük őket.
1: Egy-egy állomás több órán keresztül várja majd az érdeklődőket? Mert én itt rögtön az jutott eszembe nekem, hogy hú, hát lehet, hogy úgy lesznek az érdeklődők, hogy jaj, még ide is szeretnék elmenni, még őket is szeretném megnézni.
2: Igen. A program zárás az 17 órára tesszük. A nagy része a program elemeknek 16 óráig működni fog, tehát nagyjából fél egykor maga az emlékmenet feloszlik. Azt követően van egy kadét többusa versenyünk párhuzamosan, Szemereker, Deák, Ferenc tér környékén, de maga a belváros sétálóca, sétálócából nyíló különböző helyszíneken ezek a hagyományőrző csoportok természetesen várják a érdeklődőket, illetve meghirdetünk a fiatalok számára egy fotópályázatot is, ez hamarosan kiírásra kerül mai holnapi nap, illetve az iskoláknak szétküldjük, és itt nem a profizmus a lényeg, hogy kinek milyen hány százezres géppel készített közeli nagy felbontású képe van, hanem igyekszünk azon, hogy hogyan ragadta meg az adott pillanatot ebből a rendezvényből. Ezt is próbáljuk egyszerűsíteni, minél könnyebben, egyszerűbben lehessen nevezni. Rendezvénynek van egy Facebook oldala, majd oda várjuk ezzel kapcsolatban a fotókat, és minden hasznos információt közzé teszünk egyébként a rendezvénynek a honlapján. Az időjárás előre láthatólag kegyes lesz hozzánk, úgy látjuk, úgyhogy semmi akadálya nem lesz annak, hogy aki kilátogat Miskolc belvárosába, és itt szülő, kisfiús, kislányos szülőket, nagymamák, nagypapák, unokákkal, de nyilván felnőttek is, aki érdeklődik a hadtörténelem, érdeklődik a történelem iránt, vagy egyszerűen csak jól szeretné magát érezni. Nagy szeretettel várunk mindenkit, és a Széchenyi téren egy kis gasztró udvar is lesz, tehát aki megéhezik közben, étkezési lehetőség is lesz, illetve ugye az a novum lesz benne, hogy ugye a sétálóca is teljes egészében forgalommentes lesz, tehát úgy gondoljuk, hogy lesz tér, lesz hely, hogy nagy számú látogató esetében is mindenki minden helyszínre el tudjon jutni gyalogosan.
1: Említette, hogy azért itt verseny is lesz, egy versenynek is helyet ad maga a rendezvény is, meg hát Miskolc belvárosának egy része is. Mit tudhatunk erről a kadét versenyről? Ezt is bárki megtekintheti, vagy ez azért egy zártabb részen lesz? Mit lehet róla tudni?
2: Természetesen várunk mindenkit. Ez a 7. lobogó küzdelme című kadét többtusa verseny lesz. Ugye 6 alkalommal már ezt Kazincbarcika Nagybarca területen megtartottuk. Ennek volt egy városon belüli akadályverseny része, és volt egy lőtéri része. Most nyilván különböző szervezési okok miatt a lőtéri résztől eltekintünk, de minden más programelem benne lesz. A versenyszámok azok megegyeznek a korábbi 6 versenynek a versenyszámaival. Próbálunk izgalmas, a kadétok számára is érdekes versenyszámokat hozni, amely alapvetően épül arra, amit az iskolában megtanulnak képességszintjén. Airsoft lövészet, szabjával kell almát eltalálni, sebesült szállítás, illetve nem szeretném lelőni még gumigránátdomás, célpontra, térképészeti ismeretek. Tehát én úgy gondolom, hogy egy komplexebb versenyt tudunk behozni a belvárosba, és ennek majd az eredményes, ünnepélyes eredményhirdetése is valamikor 15 óra magasságában meg tud történni. Tavaly évben egy szintet kellett húznunk, akkor 20 csapatot tudtunk fogadni, és tavaly évben elértünk oda, hogy már túljelentkezés volt. Nyilván az első két évben, amikor még ez a kadét program sem indult be olyan volumenben, ahogyan most működik Miskolcon. És én azt gondolom az országban az egyik legpéldamutatóbb módon, hiszen ennyi középiskola talán még Budapesten sincs. Tehát eláruljuk ezt, hogy ezt a titkot, hogy valahogy ez a Kelet-Magyarország, Borsod megye, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár, itt a honvédelemnek, a hazaszeretetének a gyökerei, ezek itt bennünk táplálkoznak, hiszen elég csak megtekintenünk a honvédség személy összetételét. Nyilván százalékokat nem mondhatunk, de azt mondjuk, hogy van van 3 olyan megye, aki önmagában kiállítja a teljes haderő 40%-át, akkor gondolom ki tudják találni a hallgatók, hogy melyik lehet az a 3 megye.
1: Itt ezen a kadétversenyen csak miskolci diákok, miskolci kadétok vesznek majd részt?
2: Nem. A megyében hál' Istennek Miskolcon kívül több középiskola is csatlakozott ehhez a programhoz. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog. Nyilván az elején volt egy félelem. Mi ez, miért kell, miért szükséges, lehetett érezni, hogy van egy kis fenntartás, van egy kis egészséges félelem ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt években ez eloszlott, hiszen már kikerült az az első generáció, aki középiskolában részt vett kadét programban. Nem lett semmi bajuk. Lett, aki ugye tartalékos katonaként folytatta, volt, aki szerződéses katonaként, volt, aki nemzeti közszolgálati egyetemen, de nyilván a nagy részük nem folytatta. Megkapta azokat az alapkompetenciákat, amelyre én úgy gondolom, egy fiatalnak szüksége van, és senki sem kényszerítette semmire őket, hogy ilyen vagy olyan szolgálati formában tovább kell szolgálni, de nyilván aki megtette, az a maga döntése alapján, a maga elhatározása alapján, és nyilván a saját emocionális vagy anyagi szempontjait figyelembe véve döntött. Én úgy jellemezném, hogy a kadétprogramban mindent ki lehet próbálni, de semmi sem muszáj. Tehát és reméljük, hogy népszerűsíteni is fog egy picit. Tehát eloszlik az a homály, hogy vajon mit csinálnak a létprogramon, ki lehet jönni, így néz ki egy honvédelmi többtusa verseny, ilyen feladatok vannak, néhol még szórakoztató is. Én úgy gondolom, hogy ez is egy bizalom vagy egy híd szerepet tud betölteni a társadalom és a honvédelem ügye között.
1: És hát ugye itt is ezen az október 17-i rendezvényen is akkor a fiatalok, idősek egyaránt láthatják, hogy mit jelent kadétnak lenni, és milyen különböző versenyszámokban mérik össze tulajdonképpen ők a tudásukat. Zárásként, a beszélgetés zárásaként azért mondjuk el még egyszer a pontos dátumot, illetve hogy hol lehet utána nézni ennek a nagyszabású rendezvénynek, hogy aki tényleg szeretné mondjuk megnézni itt akár ahogy hallhattuk a honfoglalás kortól elkezdve, hogy milyen hagyományőrző csapatai vannak Magyarországnak, mit tudhatunk erről?
2: Ismételten akkor 2026, október 17, egy nagyon szép szombati nap lesz Miskolc belvárosában. 6 órától már ott mindenféle mozgás, nyüzsgés, lovak, nyerítés, lószállítók vonulása, mikrobuszok, teherautók, különböző járművek fogják fölverni a belváros csendjét. És 10 órától a sétáló utcán föláll az az emlékmenet, ami 11 órakor el fog indulni. Igazából a fő attrakció, a fő látnivaló az 11 és 12.30 közé tehető, és akkor 12.30-tól 16 óráig tulajdonképpen a kapcsolódó különböző hagyományőrző programelemeket tudják megtekinteni. Van egy weboldala ennek a rendezvénynek, a 700@.hu. Egyébként van Facebook esemény szervezve, illetve a közösségi felületénken, ha azt beírja valaki, hogy 700@ Miskolc, akkor nagyon gyorsan oda tud navigálni arra az információs felületre, ahol konkrétan a napi program bontásban helyszínek szerint elérhető. Ha azt mondjuk, hogy a teljes miskolci belvárost érinteni fogja, akkor ezzel nem hazudunk, és én azt gondolom, hogy járjuk végig. Nem egy nagy terület, 1,5-2 kilométer kellemes séta, korokról korokra különböző hagyományőrző csoportokba, programokba fognak belebotlani az arra járók, és nyilván a fő attrakció az maga az emlékmenet lesz. Mi már látjuk, érezzük ennek a nem nagy szavakat használunk, azt mondjuk, hogy monumentalitását, hiszen az is más, amikor egy végvárban 20-30 hagyományőrző püföli egymást, az is más, amikor a Kossuth téren 20 huszár végigvonul, és az is más, amikor 180 huszár alakzatba végigvonul, úgyhogy előtte még 300-400 hagyományőrző vonul fegyverzetben. Én úgy gondolom, hogy ennek önmagában lesz egy olyan kisugárzása, lesz egy olyan vibe-ja, lesz egy olyan pozitív érzés generáló megnyilvánulása, hogy sok embernek ott fog tudatosulni, hogy ez milyen volumenű rendezvény. Nehéz elmondani előre, én azt mondom, hogy látni kell.
1: Kedves hallgatóink, a 700-át elnevezéssel nagyszabású rendezvény zajlik majd Miskolcon október 17-én szombaton, Nagy Lajos király születésének 700. évfordulója alkalmából. Az egésznapos esemény sorozatról Kresák Zoltánnal, a Magyar Tartalékosok Szövetségének alelnökével beszélgettünk.
0: Repeta. Repeta. Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón. A tárcavezető közölte, a gázolaj utáni jövedékiadó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár, tette hozzá. Kitért rá, emellett szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését Magyarországon, miután a fuvarozók érdekképviseleteivel folytatott egyeztetésen a fuvarozók elmondták, hogy vannak olyanok, akik nem fizetik meg a magyar útdíjat szabályosan, ezért jelentősen bővítik az útdíj ellenőrzéssel foglalkozók létszámát és összehangolják az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját. A 2027-es költségvetés mutatni fogja, hogy az új kormány iránya miben más, mint az előző kormányzaté, és azt is mutatja majd, hogy melyek a prioritásai a Tisza kormánynak, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, ezek a prioritások az egészségügy, az oktatás, az idézem magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása, valamint azoknak az állami alkalmazottaknak a támogatása, akiket szintén magukra hagyott az előző kormány. Közölte, a kormánynak törvényi kötelezettsége elküldeni a következő évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot a költségvetési tanácsnak 15 nappal azelőtt, hogy benyújtja azt az országgyűlésnek. Mivel idén el kell fogadni a költségvetést, és ez nagyjából egy hónapot vesz igénybe az országgyűlésben, még októberben el kell küldeni a költségvetési tanácsnak a javaslatot, mondta. Hozzáfűzte, ekkor tájékoztatnak majd arról, hogyan alakul a 2027-es költségvetés. Olyankor a gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkársága, amelyben külön területként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára Sopronban. Kereki Judit az Óvodák Országos Közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és a kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Hozzátette, hogy folyamatosan egyeztetnek a szakmai szervezetekkel, hogy mindezt hogyan tudják összehangolni a pedagógiai szakszolgálati rendszer munkájával. A Kárpát-medence szerte népszerű 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű önkéntes akció országos megnyitóját október 8-án csütörtökön a miskolci Fráter György katolikus gimnázium aulájában tartották. Az esemény az Ökumenikus Ifjúsági Iroda, a Katolikus Egyház, a Református Egyház és az Evangélikus Egyház összefogásával jött létre. Körülbelül 100 településen folyik a munka a háromnapos akció során, ahol nem csak az elvégzett feladatok jelentenek sikerélményt, hanem közösségek is szerveződnek. Az október 9-e és 11-e között zajló önkénteskedés szlogenje több vagy, ha adsz. A megnyitón, amelyet online adásban a határon túlról is nyomon követtek, köszöntőt mondtak az érintett egyházak képviselői. Meleg Attila, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora, Juhász Ferenc, a miskolci esperesi kerület esperese, a Mindszenti Katolikus Templom plébánosa, és Lukács Máté András, a Miskolc Belvárosi Evangélikus Egyházközség lelkésze. Október 16-a és 18-a között immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját, idén a Felső-Barcikai Református Egyházközséggel közreműködve Kazincbarcikán. A háromnapos rendezvény során kirakódóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint hálaadó istentisztelettel várják a szervezők az érdeklődőket. Az eseményen református gazdák, termelők, gyülekezeti közösségek és a sütés-főzés szerelmesei találkoznak, hogy megosszák egymással munkájuk gyümölcsét, receptjeiket, történeteiket és tapasztalataikat. A programsorozat a hagyományokhoz híven a vasárnapi hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől beborulhat az ég, de több órára a nap is kisüt majd. Elszórtan valószínű esőzápor. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. Több sportoló is kiemelkedően szerepelt az elmúlt nagyjából fél évben, vagy az elmúlt hetekben is a magyar élsportolók közül, akik mondjuk eséllyel készülnek a Los Angeles-i olimpiára. Tehát a sorból semmiképpen nem maradhat ki Halász Bence, akit köszöntök a stúdióban, szervusz!
2: Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást!
1: Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Európa bajnok lettél 84,4 méteres szenzációs országos csúccsal. Ez eddig a legjobb éved, akár csak az EB miatt is?
2: Eredményileg mindenképp azt kell mondanom, hogy igen, hiszen ezt az eredmények is, meg a helyezések is aztán ezt igazolják. Én azt gondolom, hogy a tavalyi évem edzés szempontjából amúgy sokkal jobban sikerült. Hát ennek fényében nagyon kíváncsian várom, hogy milyen értékelés születik majd egy olyan év után, ahol ezt a kettőt sikerül összegyúrnom.
1: Mennyire más egyébként, hogyha már ezt megemlíted, az, hogy valaki edzésen hogy teljesít, milyen eredményeket ér el, mekkorákat dob, és hogy egy kalapácsvető világversenyen, Európa-bajnokságon, VB-n, olimpián aztán mi jön ki?
2: Nagyon nehéz ezt megmondani, mert ugye az eredményekre, az edzéseken senki nem kíváncsi. Igazából a sportoló meg az edzőn kívül mindenkihez az a hír fog eljutni igazából, hogy az adott évi világversenyen hogy teljesítettél, és igazából azt kell mondanom, hogy az idei évben ebben a szempontban nem találni igazából szerintem kifogást. Nagyon boldog volt mindenki igazából, és én is, hogy sikerült ez az idei esztendő. Nehéz lesz überelni, az biztos, de azon leszünk majd.
1: Egyébként az, hogy aranyérmet szereztél, az neked mekkora plusz löketet adott? Azután, hogy azért az elmúlt években is rendre ott voltál az élmezőnyben, dobogón, de az aranyérem elmaradt.
2: Én azt érzem most már gyakorlatilag így, hogy leülepettek az érzések, tehát ennyi idő távlatából azt gondolom, hogy nagyon nagy lökedet tud adni a következő esztendőkre, hiszen azért atlétikában az Európa-bajnokság szerintem igen ilyen nívós verseny, tehát gyakorlatilag főleg a kalapácsvetésben szinte, gondolok itt majd a kanadai ellenfélre, a Kasbergre, tehát az Európa-bajnokság ugyanezt a színvonalat képviseli, mint egy olimpia és egy világbajnokság. Tehát nagyon nagy löketet ad nekem az, hogy gyakorlatilag 8. világversenyen szerzett érmem most már végre arany, ennek nagyon örülök, nem szeretném, hogy ez legyen az útnak a csúcspontja, hiszen a vége az úgy sejtem, hogy nem ez lesz, de a csúcspontja se szeretném, hogy ez legyen. Szóval én azt hiszem, hogy ez a következő évekre tényleg nagy lendületet és önbizalmat fog adni.
1: Ugyanakkor egy Európa-bajnoki aranyérem gondolom mindenképpen egy olyan fontos mérföldkő, amely persze az eredménnyel kombinálva még inkább megmarad.
2: Abszolút így van, hiszen most ezzel az országos csúccsal meg az elért eredménnyel szerintem olyan magasságba sikerült felérni. Ezt bizonyítja is igazából az, hogy ez az eredmény a 10. legjobb eredmény az örökranglistám, ami mindenképpen maradandó, történelemkönyvekbe is talán majd beleírják, de tényleg még egyszer mondom, hogy szeretnék majd még ezen tovább javulni, de tudom, hogy nem lesz egyszerű feladat, hiszen ez egy olyan eredmény már, amit megismételni is nehéz lesz, nemhogy felülmúlni.
1: A riválisok egyébként másként tekintenek rád?
2: Nem, abszolút nem. Én azt gondolom, hogy a kalapácsvetésnek a nemzetközi élmezőnye az egy nagyon családias, baráti közeg. Természetesen ott van a versenyhangulat közöttünk, de attól függetlenül, hogy ki milyen eredményt ér el, nem tekintünk másra másképp.
1: Ez azt jelenti, hogy akár barátságok is vannak a mezőnyben, vagy az azért túlzás?
2: Ezt teljes mértékben mondhatom, hogy van. Nekem például különösképp nagyon jó barátom az ukrán Kohán, lengyel Fajdek, velük nagyon jó kapcsolatom van, a többiekkel is jó, de hogyha ki lehetne emelni valakit az élmezőnyből, akkor azok ők.
1: Ethan Katzberg vagy Katzberg az, aki az elmúlt időszakban, még gyakorlatilag, ha ezt az évet nem számítjuk, a legelőkelőbb helyen volt. Vele milyen a viszonyod?
2: Vele is teljesen baráti. Tőle egy picit olyan szinten távolabb állok, mint a előbb felsorolt versenyzőktől, de ugye ez annak is köszönhető, hogy sokkal kevesebbet versenyzünk igazából együtt, mint a Kochannal vagy a Fajdekkel, hiszen ő is jár azért át Európába sokszor versenyezni, de mégis kevesebb alkalom adódik igazából, mint a többiekkel, de ő egy tényleg nagyon közvetlen és nagyon barátságos alak.
1: A pályafutásod alatt egyébként volt olyan versenyző, akivel azért kifejezetten is voltak feszültségek?
2: Nem, abszolút nem. Tehát én úgy gondolom, hogy aki ilyen szintre eljut, ott már megvannak a viselkedési normáknak az ismeretei, meg mindenki van olyan értelmi szinten, hogy viszonyuljon normálisan a másikhoz. Természetesen nekem is van olyan, akit kevésbé kedvelek, például most nem titok, a francia Csosszinán, de őt sem azért nem kedvelem, mert bármit vétett volna ellenem, hanem egyszerűen sose tudtam vele összeülni, beszélgetni, vagy üzenetet sem nagyon váltottunk. Tehát vele nincs meg ez a kémia, mint mondjuk tényleg a többiekkel.
1: Ugye ez nem kontaktsporták, tehát nem úgy meccseltek egymás ellen, mint mondjuk birkózásban, vagy egyéb sportágakban, ökölvívásban a legjobbak, ott azért gondolom, hogy nehezebb tartani az ilyen távolságot, vagy mondjuk az autósportokban, amikor az egyik véletlenül, vagy akár szándékosan is borsot tör a másik orra alá, bármilyen versenyen, Forma 1-ben, de akár túrautóban, tehát ilyen szempontból ez könnyebben menedzselhető, de azért mégiscsak a sportág csúcsán álltok.
2: Nálunk is vannak hasonló dolgok, hogy elő tudnának fordulni, de mégsem történik. Tehát most egy olyan példát tudnék mondani, hogy ezekre a meghívásos versenyekre, ugye gondolok itt a gold, ezüst, gyémántligán, hogyha megrendezésre kerülő kalapácsvető versenyekre, mindenki a saját kalapácsát viszi el, amivel fog versenyezni. És vannak olyan trehány versenyzők is, sajnos, akik nem hozzák el a saját kalapácsukat, és amikor az enyémet használják, és tudom nagyon jól, hogy az lesz a vége, hogy beledobják a hálóba, el fog törni a kalapács, de olyankor azért mérges vagyok. De tényleg itt még egyszer azt kell mondom, hogy az elit top 8 vagy top 10 versenyző, az mind tudja ezeket az iratlan szabályokat, és jól működik az együtt versenyzés.
1: Van-e tökéletes dobás? Vagy volt-e olyan tökéletes dobásod, akár edzésen, amikor azt mondtad, hogy hát ez volt a maximum, ennél többet nem lehet kihozni ebből a helyzetből?
2: Erre azért nehéz válaszolni, mert tudom, hogy mindig lehetne valamiben jobb, de tavaly edzésen nagyon sokszor éreztem hasonlót, amikor nagyon messzire ment a kalapács, és ha bár az idei Európa-bajnokságon elért eredményem tényleg én szerintem szenzációs, mint eredményben, mint helyezésben, de hogyha most az eredményről beszélünk, azt tudnám mondani, hogy az technikálisan nem volt 100%-os, közel volt hozzá, de én akkor abban az állapotban nem tudtam volna egy centivel sem nagyobbat dobni.
1: Aztán jött egyébként szeptemberben az év második legfontosabb versenye, ha lehet így rangsorolni, bár majd te megmondod, hogy mi a rangsor nálad. Az Ultimate Championship, a budapesti világdöntő, amely egy nagy show is volt, a nézők nagyon élvezték, de hát pont a férfi kalapácsvetés azon a pénteki napon nem volt igazi reklámja a sportágnak. Hogyan élted meg így néhány hét tükrében, mennyire sikerült feldolgozni, hogy végül is ezüstérmes lettél, de akár méterekkel is jobban dobhattál volna?
2: Meg méterekkel dobhatott volna jobbat mindenki, hiszen ha bár tényleg nagyon élvezte szerintem az összes versenyző velem együtt a versenynek a körítését, meg az, hogy milyen hangulat volt a stadionban. Egyszerűen a természeti tényezők nem engedték a jó versenynek a kibontakozását. Most, hogy ennyi idő után igazából ezt már teljesen megemésztettem, meg elfogadtam ezt a tényt, hogy hát jó, hát ez most egy olyan verseny volt, ahol igenis leszakadt az eső, és olyan csúszós lett a dobókörnek a felülete, hogy nem lehetett benne gyakorlatilag tapadást találni a lábnak, így szerintem mindannyiunk elmaradt a várt eredménytől. Azt sajnálom igazából a saját eredményemnél tényleg sokkal jobban, hogy a nézők, akik kilátogattak a helyszíre, és ennél sokkal fej-fej mellettibb versenyt vártak, és így nem tudtuk nekik megadni.
1: Mennyire volt vigaszdíj a pénzdíj? Azért mégiscsak itt komoly pénzdíjazás volt mindenkinek, pláne aki komoly eredményt ért el.
2: Hát most a pénzdíj, én úgy gondolom, hogy ez mellé jár a dolognak. Én nem azért indulok el a versenyeken, se az olimpián, se a világbajnokságon, se az Európa-bajnokságon, hogy a pénz így lebeg a szemem előtt. Én szeretnék olyan eredményt elérni, amire a szurkolók, meg az ország, meg én is büszke lehetek, és akkor utána jön az, hogy mivel jutalmaznak meg, de nem ez a hajtóerő.
1: Mennyire lehet egyébként megélni az atlétika sport csúcsán itthon?
2: Én azt hiszem, hogy azon az életszínvonalon, amin én élek, teljesen jól. Én egy alföldi paraszt gyereknek tartom magam, tehát nincsenek túl nagy igényeim. Természetesen én is szeretem az autókat, szeretnék szép házban lakni, de én azt gondolom, hogy nincsenek nagy zási vágyaim, és ezt az életszínvonalat, amit kialakítottam magamnak, ezt teljesen jól lehet ebből finanszírozni. Tehát itthon én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi eredményekhez képest jól van támogatva, de tudom azt is, hogy külföldön igazából máshogy működik igazából a finanszírozási, meg a fizetési rendszer. Ugye a legnagyobb különbség az, hogyha bárki szétnéz a nagyvilágban és atlétákat néz kifejezetten a közösségi médiában, akkor láthatják azt, hogy tolonganak igazából értük a szponzorok, amíg itthon ez nem igazán jellemző, tehát már ott tartunk, hogy szponzori pénzektől igazából elesik a versenyző, de én nem sajnálom, mert én tudom azt, hogy ez azzal járna, hogy rendszeresen posztolni kéne az interneten, az pedig nem én vagyok.
1: Mennyire áll tőled ez távol? Akár mondjuk azért megszokhattuk, hogy azok a sportolók, akik oda kerülnek a legjobbak közé, mondjuk meghívást kapnak egy-egy ilyen celeb műsorba.
2: Nehéz erre is válaszolni, mert...
1: De el tudod képzelni magad?
2: Nem tudom elképzelni magam, mert... Hát hogy mondjam, tehát én nem tudnék olyan szinten sót csinálni. Tehát én csak saját magamat tudnám adni, és nem biztos, hogy azt szívesen nézegetnék az emberek, hogy egy ilyen unalmas fiatalember mit csinálott a tévében, meg ugye egyáltalán én nem szeretem annyira igazából ezt úgy mutogatni, hogy én milyen vagyok, emiatt nem tudnám elképzelni magam. Tudom, hogy mások voltak már.
1: Ilyen atléták is.
2: Atléták is. Celeb műsorban. Nincs ellene semmi ellenvetésem, de hogyha bármi ilyen tévéműsorban el kéne mennem, akkor inkább valami quiz műsort választanék.
1: Melyik a kedvenc területed, vagy melyikben vagy a leginkább otthon? Ugye a quiz kérdések azért gyakorlatilag mindenre kiterjednek.
2: Fú, hát nehéz mondani egy területet. Szerencsére engem otthon is és edzésen is nagyon sok ember vesz körül, aki rengeteget olvas, rengeteg információt hall. Édesanyámat igazából szabad idejében sose láttam még könyv nélkül, tehát ő is folyamatosan olvas.

0: lettek, az, az semennyire. Hát nagyon szégyellem, de középiskolában az is előfordul, hogy fél évkor megbuktam.
1: Ugye azért a sport valahogy a matekkel mindig összekapcsolódik, mondjuk egy csapatsportágban a tabellákat, ha nézi az ember, egy olimpiai kvalifikációs időszakban, vagy egy versenyen, ott is fontosak a számok.
0: Természetesen igen, tehát nem is azért az, ezekről a, az alapmatematikai műveletekről beszélek, de amikor mondjuk jött a színusz-koszínusz, én teljesen elvesztettem a fonalat, azzal nem tudtam sem ennyire azonosulni, de az már számomra nem is matek, hanem űrtudomány.
1: Az egyébként megvan, hogy mondjuk egy-egy edzésen mennyi vasat mozgatsz meg? Hány tonnát?
0: Hát, ugye edzéstől és időszaktól is függ, de többször megszámoltuk már, tehát hogyha egy ismétlés, azt úgy számoljuk, hogy ha hány kiló rajta van, akkor van egy edzési 50-60 tonnát is.
1: Az egészen brutális mennyiség is. Mennyi idő alatt? Egy, másfél, két óra alatt?
0: Általában a téli időszaknál maradjunk, hiszen az nekünk a legkeményebb, erősítő időszak, és egy súlyemelé edzést nézzünk, az nekünk nagyjából az elejétől a végéig az egy 2,5-3 óra. Ott nem végig a konditeremben vagyunk, hanem van nyilván ugye a bemelegítés, és akkor utána a különböző futó vagy szögdelő gyakorlatok, lépcsőzést is rendszeresen csinálunk, és utána megyünk a konditerembe, ahol viszont a maradék időt eltöltjük, és hát mi nagyon-nagyon intenzíven edzünk igazából Szombathelyen, tehát ezért tűnhet olyan soknak az, hogy másfél óra alatt ennyi kilogrammot megmozgatunk.
1: Összességében viszont az ilyen sport mindig a határterhelésről is szól. Mennyire találtad meg az elmúlt években azt, hogy hogyan ne ess át aló túloldalára? Tehát gondolom, hogyha aki mondjuk 50-60 tonnát megmozgat egy edzésen, az eleve egy brutális teljesítmény, de ha 65-re, 70-re csúszná át, akkor lehet az már a következő egy-két edzést rontaná el.
0: Ez abszolút így van. És egy kicsit tovább is nyúljak itt a súlyok megmozgatásán, valóban jól mondtad, hogy a felkészülés az mindig egy kicsit olyan, mint a kötéltánc. És tavaly azt hiszem, hogy nagyon jól megtaláltuk az egyensúlyt, idén meg túllőttünk a célon, tehát a április-májusi időszak az nagyon nehéz volt számomra, és onnan nagyon nehezen is keveredtem ki, hiszen ott a túlterhelés hibájába estünk, és ott már folyamatos fáradtság volt rajtam, tényleg több mint másfél hónapig, és az már nem tett jót az eredménynek. Inkább azt éreztem, hogy mint tényleg eredményben, fizikálisan és mentálisan is visszafejlődtem. Az nem volt jó. Ebből tanulva nyilván a jövő évet jobban szeretnék majd megcsinálni. Kicsit hasonlóképpen jól, mint a 2025-öst.
1: Egyébként az edzői stábod mennyire nyitott az ilyen észrevételekre? Vagy ők is nyilván észrevették, hogy túl vagy terhelve, de gondolom, hogyha egy edzőnek megvan a szakmai elképzelése, azt nem mindig olyan könnyű teljesen átalakítani.
0: Ez így van, főleg, hogyha most azt nézzük, hogy volt egy ilyen másfél hónapos időszak, amikor tényleg azt éreztem, hogy nem sok mindennek van értelme, amit edzésen csinálunk, de aztán meg augusztusban ilyen eredmény jött ki belőle az Európa-bajnokságon. Igen, csak milyen áron, mert utána azt éreztem, hogy fizikálisan még mindig fel vagyunk készülve, és mentálisan is készen álltam a budapesti Ultimate világbajnokságra, de már nagyon a végét járt a dolog. És ehhez képest tényleg hagyjuk vissza megint a 2025-ös évhez, ahol sokkal gördülékenyebben és sokkal simábban ment minden. Tehát nagyon nehéz meghúzni igazából a határt, és ehhez folyamatos visszaigazolások kellenek, és ahhoz, hogy visszaigazolás befogadása is legyen, ahhoz az edzőnek is készen kell állni. Én azt hiszem, hogy a tavaly évben sokat emlegetett edzésmódbeli változás volt az első olyan, amivel az edzőm nyitott erre a dologra, hogy az én visszajelzéseimet jobban elfogadta, addig meg mondtam, hogy fú, hát figyelj, Maca, már 4 hete nyomjuk folyamatosan pihenő nélkül, mert azt érzem, hogy nagyon sok, és annyi választ kaptam addig vissza, hogy nem baj, tartsál ki még egy kicsit. És ehhez képest ugye tavaly, meg idén, meg már, amikor vannak ilyen visszajelzések, hiszen én is tudom, hogy

0: elérni a határterhelést, de azt nem lehet fenntartani másfél hónapig. És amikor most megadom a visszajelzést, most van rá reakció is, ez a különbség.
1: Egyébként milyen módszereid vannak egy nagyon kemény edzés után? Mivel tudod valahogy helyreállítani az egyensúlyodat?
0: Ugye az edzés az nem a felkészülés, az nem fejeződik be ott azzal, hogy az ember haza indul edzésről. Tehát edzés után az maga a feladatok befejeztével is igenis kell foglalkozni az embernek a testével, nyújtással, edzésen kívül masszázzal, gyógytornára én is eljárok, gyakorlatilag a térdműtétem óta, ami 2021-ben volt, abszolút mindenem rendben van, de ugyanúgy eljárok minden héten szorgalmasan karbantartásképpen. Akkor otthonra beszereztem olyan eszközöket, például mágneses ágyat, szöges matracot, ami a vérkeringés gyorsítja föl, ellazítja az izmokat.
1: A salakanyagokat is eltávolítja a szervezetből könnyebben.
0: És ezek a plusz dolgok kellenek ahhoz, hogy másnap is jó minőségű edzést tudjon csinálni az ember. Én ezekkel teszem még hatásosabbá a felkészülést.
1: A szaunázás segít, vagy nem szereted annyira?
0: Én nagyon szeretem. Sajnos Szombathelyen, tehát városon belül nincsen nagyon lehetőségünk elmenni. Át kell menni hozzá másik városba, én azt se bánom. Előfordul rendszeresen, hogy elmegyünk, vagy elmegyek. Jobban örülnék, hogyha a helyben lenne. Tehát én a szauna mellett vagyok teljes mértékben. Nagyon például, de ugyanilyen dolog, ami mellett, meg azt érzem, hogy nekem az nem jött be. És nagyon sok ember meg dicséri, de valahogy nekem nem, az a hideg szauna. Tehát nekem, én azt érzem, hogy mindig a meleg az, ami az én testemet jobban fel tudja frissíteni.
1: A hideg elviszi az energiát, anélkül, hogy eleget frissítene?
0: Nem tudom, tehát nehéz megmondani, van akinek az a frissítőbb, az a utána érzi jobbnak, vagy jobb állapotban magát. Én nekem ez pont fordítva, nagyon sokat jártam én is, de aztán mindig arra a következtetésre jutottam, hogy nekem a meleg az, ami inkább segít.
1: Étkezésben mennyire kell figyelned?
0: Tavaly évben elkezdtem dolgozni egy dietetikussal, és nagyon sokat segített, hiszen a felesleges kilókból nagyon sokat le tudtam adni, be tudtuk állítani azt, most a legapróbb dolgokat is, hogy mikor vagy ebbe a kálciumot, az omega-3-amat, ahogy nekem volt, teljesen jó. Tavaly évben nagyon jól le tudtam szálkásodni, ahhoz képest, amire egy kalapásvetőnek kell. Ezt a munkát vittük tovább az idejében is, és hát érezhető ebben a két évben, hogy mennyivel egészségesebbnek, gyorsabbnak, dinamikusabbnak érzem magam ezt megelőző években.
1: Minden sportoló karrierjében vannak azért megbicsaklások, akár törések is. Neked ugye a 2021-es Tokiói olimpia lehetett talán az egyik legnehezebb időszak, mert még a térdsérülés után nem voltál olyan állapotban, hogy topformában versenyezhess. Hogyan élted meg nagyjából azt a 3/4 évet a műtéttől, a téli műtéttől a nyári olimpiáig?
0: Nagyon nehéz időszak volt számomra, hiszen nagyon korán az évben, de addigra már a felkészülést elkezdtük, javában benne voltunk, tehát január 4-én műtöttek meg, és az előtte lévő munka, ha bár nem vészett el teljesen, de nagyon közel a nullához kellett elkezdenem újra a felkészülést, és tudtam, hogy nagyon rövid idő marad az olimpiáig, tehát áprilisban vettem először a kezembe újra kalapácsot, és ugye augusztus 2-án meg már az olimpián megrendezték a selejtezőt, tehát kevés idő volt, és utána meg folyamatosan voltak olyan sérülések még a műtét után is, amik nehezítették a felkészülést, például elszakadt a bokaszalagom egy apró esést követően, utána több hétig fájt a hátam, és emiatt mindig fejbe kellett hagynom az edzést, és hát az is megfordult akkor a fejemben, hogy hát így nem biztos, hogy van túl sok értelme kimenni az olimpiára, hiszen tudtam, hogy nem fogom tudni hozni azt, amit mondjuk az előző években elterveztem, de ezt mégsem lehet megcsinálni, és így kiutaztam az olimpiára, és ahogy úgy adódott, hogy egyébként egész jó formában is voltam, akkor még nem tudtam 80 métert. Én azt hittem, olyan 78-79 körül fogok tudni teljesíteni majd, de még ugye nagyon friss volt igazából a műtét, és az én térdemen mozaik plasztikát csináltak, tehát hogy az újonnan kinőtt csontfelület, meg porcfelület, az még nem volt eléggé megkeményedve, és azért voltak olyan napok, ahogy a semmiből egyszerűen elkezdett úgy fájni, hogy nem tudtam normálisan végigcsinálni a mozgást, meg még egyáltalán a mindennapi élet is fájt, és hát sajnos nagyon jó formában utaztam át az olimpiai faluba, de a selejtező napján is így keltem föl, hogy egyszerűen annyira fájt a lábom, hogy nem tudtam normális technikát csinálni, és így végül ugye a 11. helyen fejeztem be a selejtezőt.
1: Hogyan élted meg? Megérte kimenni, és ez egy kellemetlen, de fontos tapasztalat, vagy jobb lett volna kihagyni?
0: Hát én mindenképp azt mondom, hogy egy nagyon fontos tapasztalat, hiszen ez is kellett ahhoz szerintem, hogy a következő évben megtörténjen az a nagy áttörés, és végre 80 méter felé kerüljek, meg utólag egyébként tényleg semmit nem bánok. Azt bántam volna jobban, hogyha nem megyek ki az olimpiára, ez 1000%.
1: 2023-ban a budapesti világbajnokságnak az egyik arca voltál, és ugye mindenki tőled várta a legnagyobb eredményt. Nagyon sok média megkeresés is volt, gondolom, hogy a stressz is, és utána néhány héttel pedig volt egy komolyabb tüdőgyulladásod. Hogyan élted meg azt az időszakot egyáltalán? A VB-t mennyire tudtad élvezni akkor, amikor minden magyar szem rád fókuszált?
0: Valóban nagyon nagy volt, én úgy gondolom, körülöttem a média felhajtás, amit egy bizonyos ideig nem bántam, de szerettem volna a célegyenesben teljesen csak a felkészülésre fókuszálni, és így nagyon nehéz volt. De végül én azt hiszem, hogy minden összeállt. Ott az egész felkészülés az edzéseket tekintve nagyon rögös volt, hiszen ott is voltak sérülések, és azokban a sérülésekben is az volt igazából az igazán dühítő, hogy egyikről se tehettem. Tehát egyszer az egyik kalapács elszakadt edzésen, és akkor átestem, hogy utána másfél hónapig szenvedtem a vállammal. Elmentünk edzőtáborba, Tenerife-re, és addigra nagyjából meggyógyult a vállam, rendbe jött, és a második edzésen az edzőtáborba elszakadt a kalapács, megint elestem, és akkor pedig a másik vállam fájt még egy hónapig, és természetesen tudtam csinálni edzésmunkát, olyat is, aminek volt értelme, de nagyon sokszor volt az, hogy egyszerűen nem tudtam folytatni bizonyos napokon tovább, mert olyan szintű fájdalom volt, és ez is elég sokáig ugye eltartott, mire ebből kikeveredtem. Aztán végül én úgy éreztem, hogy minden helyreáll, akkor utána már tudtam folytatni a zavartalan edzéseket, de természetesen éreztem a nagy nyomást igazából ezzel a világbajnoksággal kapcsolatban, de abszolút nem bánom azt se utólag, hiszen én azt gondolom így visszamenőleg, hogyha azt a terhet elviseltem, akkor bármit el tudok most már viselni, és ez így is van, hiszen most már ennek köszönhetően sokkal jobban megtanultam elviselni ezeket a dolgokat, meg az esélyesség terhét is. A világbajnokság után nagyon sok emberrel találkoztam, nagyon sok iskolába elmentem látogatóba, nagyon sok kisgyerekes osztállyal találkoztam, és valószínűleg ott szedhettem össze egyik ilyen rendezvényen egy valami kórokozót, és utána nagyon durva tüdőgyulladásom volt. Igazából 3 hónapig majdnem szenvedtem vele, ebből másfél hónapig folyamatosan lázas voltam, és 3 doboz egy antibiotikumot is folyamatosan végigszedtem. Ugye eleinte még nem tudtam, hogy ez a bajom, és akkor még nem is annyira foglalkoztam vele, akkor csak azt hittük, hogy valami mezei átha vagy hasonló. És amikor már hogy két hét után nem akartak elmúlni igazából a tünetek, utána kezdtem el jobban foglalkozni vele, hogy most már mi bajom lehet, meg hogy még mindig lázas vagyok, pedig ezért két hétig nem szokott az ember az lenni, és akkor mondták meg a kórházban, hogy akkor nekem tüdőgyulladásom van, és nagyon nehéz volt kikeveredni belőle, utána nagyon-nagyon sokáig tartott a teljes felépülés. Tehát mondhatjuk azt, hogy olyan november második felére már egészséges voltam, és elkezdődtek az edzések is, de egyszerűen azt éreztem edzésen, hogy úgy egyengült a tüdőm, meg a tüdő szöveteim olyan rossz állapotban voltak, hogy szinte fuldokoltam edzésen. Átvitt értelemben értem ezt most, tehát hogy alig kaptam levegőt egy alapgyakorlatnál, ami normál esetben nem történne meg.
1: Volt olyan, aki átsegített ebben az időszakban? Gyakorlatilag gondolom, ez mentálisan is nagyon megterhelő volt.
0: Igazából nem gondoltam bele túl sokat, úgy voltam vele, hogy majd rendben leszek. Elmentem egy szakorvoshoz a gyógyulás után már, és akkor ő ajánlott nekem egy aszmasprét, hiszen többszöri teszt után arra jutott, hogy nem egy erős, de egy enyhe aszmám emiatt kialakulhatott, hogy heges maradt a tüdőm, és hogy nem lett időben kezelve, meg nagyon sokáig eltartott igazából ez a betegség, és szerencsére ez olyan gyógyszer volt, amihez nem kellett semmilyen fajta különböző orvosi engedély, meg ugye a Nemzetközi Antidoping Szövetség által is teljesen engedélyezett, szóval direkt ilyet szerettem volna, hogy ne legyen semmilyen probléma, és az a szer igazából utána teljesen rendbe rakta ezeket a fennmaradó problémákat.
1: Hogyha már megemlítetted ezt a kérdést, ugye a konkrét orvosi szerekre van egyfajta engedmény, ugye ezt túlengedélynek mondták az elmúlt években, már csak azért is, mert sok gyógyszernek azért van olyan hatása, amely alapján pozitív lehet egy-egy dopping minta. De a dopping egyébként az atlétika sportban is egy olyan dolog, amelyről kell beszélni. Az elmúlt években nem feltétlenül volt ez mindig előtérben, és a Nemzetközi Szövetség nem is foglalkozott vele mindig nagyon-nagyon sokat. De hogy éled meg ezt a közeget, amikor akár olyat látsz, hogy egy nemzetközi rivális kicsit eltűnik, aztán visszatér és sokkal jobb, vagy akár azt, hogy az atlétika sportra még mindig sokan úgy tekintenek, hogy nem teljesen tiszta a mezőny?
0: Nagyon nem esik jól igazából, amikor az emberek egyből ezt mondják, de nagyon jól tudom, hogy van alapja, meg hogy milyen alapja van, meg hogy miért. Én mindig azt mondom, hogy bárki beköltözhet hozzám, megnézheti, hogy mi mit edzünk, és hogy mitől érjük el ezeket az eredményeket, hogy mit eszek otthon, hogy hogyan alszok, bármit meg lehet nézni, azt is fel tudom mutatni, hogy gyakorlatilag hogy az utóbbi egy évben most nekem mikor, hol, és hány ellenőrzésem volt, tehát amúgy nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy bárki még próbálkozik, de aztán meg ugye látjuk, hogy hát sorra jönnek igazából a különböző országokból ezek a rossz hírek, ami egyébként elkeserítő, hiszen én már fiatal koromban is azt mondtam, hogy inkább soha ne legyek első, de én nem fogok csalni. És ugyanígy van ez társasjátékban, ugyanígy van ez kártyajátékban is, tehát én nem, az se én vagyok. Hogy én ezt nem tudnám megcsinálni, én majd szeretném, hogyha az unokáim is igazából így gondolkozzának rólam. Szóval én úgy gondolom, hogy nem is úgy gondolom, de sajnos tudom, hogy jelen van még az atlétikában ez a probléma. Hát küzdenek ellene, az látszik igazából, de ennél többet nagyon nehéz róla mondani, hiszen a saját példámmal tudom mondani, hogy engem nagyon sokszor ellenőriznek.
1: Ahogy a top atlétákat általában. Meglátjuk, hogy az elkövetkező években milyen tendenciák lesznek ezen a területen, és azt is, hogy a magyar atlétika sport hogyan fejlődik, mert az elmúlt években azért voltak olyan évek, voltak olyan időszakok, amikor egyértelműen rajtad volt a legjobb nyomás, legnagyobb nyomás, hogy érje el eredményeket, mert mondjuk a többieknek esélyük sem volt a dobogó közelébe se kerülni. Most azért kezd bővülni a magyar atlétika sport, futásban is már egy Európa-bajnokságon kiváló eredményeket tudnak elérni a legjobbak, gondolhatunk akár csak Molnár Attilára, vagy pedig a váltó teljesítményére az elmúlt egy-két évből. Mennyire volt nehéz azokban az években, amikor egyértelműen te voltál a top egy atléta, és mennyire nehéz most, amikor még mindig tőled várják a legjobb eredményeket, de vannak a csapatban olyanok, akik oda tudnak kerülni az élvonalba, döntőkbe?
0: Hát ugyanolyan, mint amikor nem én voltam igazából, mert ugyanúgy szeretném elérni ezeket a jó eredményeket most is, mint amikor még nem várták tőlem. Tehát éhes vagyok a sikerre még ennyi év után is. Én úgy gondolom, hogy tényleg nem változott meg ebben a tekintetben én bennem semmi. A többieknek is nagyon szurkolok, hiszen nagyon jó lenne más magyarok sikerét is ünnepelni.
1: Van egyébként valamiféle összetartás, akár a futókkal?
0: Hát én igazából ezt tényleg nagyon sajnálom, de nem nagyon. Tehát nagyon keveset is találkozunk. Tehát gyakorlatilag az országos bajnokságon meg a válogatottban találkozunk.
1: Vagy sajtóeseményeken esetleg.
0: Én nagyon sokszor dobtam be már nekik az ötletet, hogy ugye Ciprusra járunk mi a legtöbbet edzőtáborozni, ahol egy teljesen felújított pálya van, nagyon jó minőségű rekordtánnal, pályaszállás, tehát hogy el se kell menniünk sehova, tehát hogy jöjjenek el velünk edzőtáborozni, és mindig azt a választ kapom, hogy hát igen, az nagyon jó lenne, csak aztán végül is soha nem jön el velünk senki, vagy csak nagyon-nagyon ritkán, de én amúgy hajlanék erre, hogy egy picit nagyobb összetartást legyen, de hát úgy nehéz, hogyha nem vagyunk gyakorlatilag egy helyen.
1: Egyébként az atlétika sport különféle viharait azért itthon is ebben az évben volt egy, mondhatjuk azt, hogy nagyon feszült időszak, volt tisztújítás is az atlétika sportban Magyarországon. Hogyan élted meg versenyzőként? Volt-e valamiféle ráhatásod, illetve volt-e valamiféle lecsapódása ennek rád?
0: Hát erről is olyan szinten, az csak azért nehéz beszélnem, mert próbáltam minél távolabb maradni ettől a dologtól, mert nekem nem ez a dolgom, hogy én a MASZ tisztújításával, vagy az elnökséggel bármit foglalkozzak. Nekem az előző elnökségben is volt kifejezetten jó tapasztalatom, jó kapcsolataim, baráti kapcsolatok, ugyanúgy, ahogy a mostanival is van. Nyilván ugye mostanival amúgy is elkerülhetetlen, hiszen az én edzőm is elnökségi tag, alelnök. Tehát megpróbáltam ettől én azt hiszem minél távolabb maradni. Én ezt ki is jelentettem, hogy nekem erről ne beszéljen onnan senki, mert én nem fogok senkinek a háta mögött bármit mondani erről a dologról. És ezt úgy érzem, hogy mindenki tiszteletben is tartotta. Tehát erről nehéz bármit mondani.
1: Tajti Márton Anita lett az új elnök vele, egyébként milyen a viszony? Hát azért mégiscsak együtt is versenyeztetek, még ha a pályafutásotok csúcs szakasza nem is teljesen ért össze, persze.
0: A Anitával én azt hiszem, hogy nagyon jó a kapcsolatunk, ugye majdnem, hogy egy részéről az országnak valók vagyunk, szóval én mindig úgy voltam az Anitával, hogy ő egy kicsit külön emiatt, hogy különleges számomra. Az előző témára még annyit hagyd térek vissza, hogy tényleg mindenki tiszteletben tartotta azt, hogy nem szeretnék róla beszélni, és emiatt tényleg nem tudok túl sokat mondani róla. Annyit megígértettem az edzőmmel, amikor ebbe belekezdett gyakorlatilag, hogy ne legyen a mi közös munkánkra semmilyen ráhatással. Ugye lehetett hallani az atlétika berkein belül ilyen szóbeszédet, hogy majd emiatt nem fog nekem menni, de aztán bebizonyosodott, hogy mégiscsak ment.
1: Akkor a hétköznapokban próbáltad távol tartani magadtól ezeket. Egyébként összességében mennyire alakult ez ki az elmúlt bő egy évtizedben, hogy a negatív dolgokat próbálod távol tartani, hogyha akár még a környezetedben is történik valami, akkor se nyomja rá a bélyegét a versenyzésedre, meg az életedre.
0: Nyilván ez nem egy egyszerű feladat, de az edzés valahogy nekem mindig olyan volt, mint egy kis székelykapu. hogy bemegyek, és nekem ott az edzéssel kell foglalkoznom, és a saját problémáimat kívül hagyni. Lehet róluk beszélni, lehet tanácsot kérni, segítséget kérni, de nekem az edzésen én valahogy mindig éreztem, és mindig tudtam, hogy nekem az a feladatom, hogy ott mind mentálisan, és mind fizikálisan is a 100%-ot tudjam kihozni, mert abból lesz majd jó eredmény.
1: Az olimpiai ciklus nagyjából fele még hátra van, 1 és 3/4 év maradt hátra a Los Angeles-i játékokig. Ez most még a pihenőidőszak utolsó néhány napja, gondolom, és aztán jön az alapozás. Hogyan építed fel magad? Milyen versenyek jönnek szóba, milyenek nem a következő 2 ciklusban?
0: Ugye a meghívásos versenyekről majd még később fogunk dönteni, amint kiadja a Nemzetközi Atlétikai Szövetség a versenynaptárat, utána fogjuk látni, hogy mi az, amit be tudunk vállalni, mi az, amit nem. A következő 2 évben nagyon okosnak kell majd lennünk, hiszen a 2027-es világbajnokság az ugye szeptember 2. felében kerül majd megrendezésre Pekingben, és emiatt, hogy az ismét ilyen későn van, valamint a 2028-as évben az Európa-bajnokság minden eddiginél szerintem korábban, június első hetében, a július közepén meg az olimpia, a 2 között nagyon kevés idő marad pihenni. És emiatt mondom azt, hogy nagyon okosnak kell majd lennünk, hogy ezt a 2 évet hogy építjük föl, hiszen szerintem azt a sportban járatosabbak tudják, hogy nekem ez az olimpia lesz a nagy dobásom majd. Remélhetőleg.
1: Többen egyébként taktikáznak, illetve sakkoznak azzal, hogy hogyan kell ezt az 1 és 3/4 évet menedzselni. Armand Duplantis is, aki ugye az atlétika sport egyik legnagyobb sztárja jelenleg, a következő időszakot kihagyja, ugye ő majd a szabadtéri versenyeken tér vissza, de mennyi kihagyás fér bele anélkül, hogy az ember visszaesne, vagy legalábbis elveszteni a lendületet, akár csak a te tapasztalataid alapján is, ami 3 éve történt a tüdőgyulladáskor?
0: Én úgy gondolom, hogy én is már vagyok abban a korban, hogy a testem hamar visszaemlékezzen arra, amit most már ennyi rengeteg éve csinálok. És emiatt mindig egy picit több pihenőt megengedhetek már magamnak, valamint ismét a kor miatt meg kell is a több pihenő, hiszen már nem bírok el olyan mennyiségű edzést, mint mondjuk 25 éves koromban. Szóval én azt hiszem, hogy lehet kihagyni, de hogy például az Armand Duplantisnak a példáját hozzam fel, akkor én is. Szerintem ő se úgy fogja kihagyni, hogy el se fog menni edzeni. Egyszerűen talán indoor season-t azt nem fogja egyszerűen végigcsinálni, de edzeni attól fog.
1: Összességében egyébként milyen terveid vannak? Mondtad, hogy Los Angeles lehet a csúcs olimpia, de hogyha a teljes pályafutásodat nézzük, akkor látod-e, hogy hol tartasz? Hány csúcsév, illetve hány év van még összesen hátra? És mekkora nyomot hagynál a magyar atlétika sporton?
0: Az, hogy mekkora nyomot hagynék, ezt szerintem majd utána kell megbeszélni, és nem is velem, hanem a jövőbeni vezetőkkel, vagy...
1: De milyen terveid vannak?
0: Hát olyan terveim vannak, amit korábban is elmondtam már, hogy szeretnék olimpiai világbajnok és Európa-bajnokként majd visszavonulni. Ebből most már az egyik akkor megvan. De hát ugye ezek célok, ehhez kell idő is, szerencse is, munka is. Én azt hiszem, hogy jó úton járunk, tehát a mostani kilátásaink azok mindenképp derűsek. Nem lesz egyszerű feladat pont, hogy ilyen ellenfelekkel, akik mostanában vannak, ők nem fogják megkönnyíteni. Tényleg az, hogy milyen nyomot hagyok végül, azt majd remélhetőleg még sok sikeres év után akár együtt is megbeszélhetjük. De ezek a célok. Az, hogy hány csúcsév van még előttem, hát remélem, hogy ez a 2 még minimum, de aztán szépen lassan már én is olyan korba érek, ahol egyre nehezebbé válnak a dolgok, ezzel teljesen tisztában vagyok. Ugye a szakzsargon szerint a kalapácsvetés csúcsidőszaka az a krisztusi kor, amiben most lépek majd én is be. Utána viszont, amikor ez elmúlik, sajnos elég rohamosan kezd romlani a teljesítmény. Én azt gondolom, hogy ezekkel a modernebb, meg letisztultabb edzésmódszerekkel, amiket most már mi is alkalmazunk, elég jól kitolható egy pályafutás, és én 35 éves koromig mindenképp szeretném csinálni.
1: Az ugye a Brisbane-i olimpia.
0: Az a Brisbane-i olimpia. Utána pedig minden év ajándék lenne. Most a híreket kicsit meglovagolva, ugye azért sportolóként én is nagyon örülnék neki, hogyha a 2036-os olimpiát a Budapest rendezné, akkor nyilván megpróbálnék még arra is felkészülni. Azért addigra már 39 éves lennék. Ígérni emiatt főleg ilyen időtávlatából nyilván nem lehet semmit, de úgy vagyok vele, hogy 35 éves koromig szeretném csinálni, de amennyit enged a testem, és amikor már az látszik, hogy nagyon szenved, és az egész, és nem is lehet igazából már, vagy nem tudok már elérni olyan eredményt, akkor átadnám majd én is a terepet a következő versenyzőknek, következő nemzedéknek.
1: Látod egyébként, hogy lesz olyan, aki mondjuk felnőhet a szintet közelébe? Évtizedes viszonylatban?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok tehetség van nálunk is az egyesületben. Nagyon sok kiaknázatlan tehetség van az egész magyar atlétikában, az egész országban. Az ebben a nehéz igazából, hogy ugye mi csak nagyon lokálisan tudunk válogatni. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hol vannak kalapácsvető akadémiák az országban, tehát gyakorlatilag Szombathely és környékbeli városokra tudunk támaszkodni, Veszprém, és most már szerencsére Debrecenben is, meg hát nyilván ugye vannak még máshol is az országban, de olyan kicsi merítési lehetőség van, hogy nagyon nehéz találni sokra hivatott versenyzőt. Én azt hiszem, hogy így is nagyon-nagyon sok tehetségünk van kalapácsvetésben, de nagyon sokat kell még dolgozniuk ahhoz, hogy a felnőtt korban is majd úgy lehessen velük számolni, mint meghatározó tényezőkkel, de az tényleg látszik, hogy vannak tehetségek ilyen fiatalon.
1: Amikor elkezdted a sportágat, akkor nagyjából fel tudtad mérni, hogy mi minden vár rád, és most megvan még benned az a lendület, amely mondjuk gyerekként?
0: A lendület az mindenképp megvan, sőt, szerintem nagyobb, mint valaha tényleg egy ilyen siker után. De amikor elkezdtem egy kiskunhalasi, hát gyakorlatilag nem is atlétikai stadionban, volt egy dobókörünk, és dobáltunk rá a mezőre, kalapácsot, diszkoszt, súlyt, akkor még nem tudtam, hogy amiről szól az atlétika, az ez meg, amiben most benne vagyok. Hát ez egy teljesen más világ, mint amit ott igazából megismertem. De nekem az egy nagyon-nagyon kedves emlék, és mindig szeretek visszatérni ezekhez a gyökerekhez.
1: Végül szűk egy év múlva lesz majd a pekingi világbajnokság, ahogy te is említetted, szeptember második felében. Nagyon sok van még addig hátra, sok edzés, sok kisebb verseny, de mivel lennél elégedett? Az olimpia előtt ugye bő 10 hónappal, de a következő szezon végére.
0: Én azt hiszem, hogy teljes önbizalommal kijelenthetem azt, hogy egy dobogós helyezés az, amit minimum megpályázok. Én azt hiszem, hogy ha bár nagyon nagy verseny lesz érte, de én képes vagyok arra, hogy az első szabadtéri világbajnoki címét megszerezzem a magyar atlétikának. Az biztos, hogy meg fogok tenni érte mindent, és a körülöttem lévő teljes szakmai stáb ebben segíteni fog. Én nagyon szeretném, hogy ez sikerüljön. Egy kis szerencsével össze is jöhet.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm én is.
1: Önök az elmúlt 50 percben Halász Bence olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnok kalapácsvetőt hallották itt az arénában. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón. A tárcavezető közölte, a gázolaj utáni jövedékiadó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár, tette hozzá. Kitért rá, emellett szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését Magyarországon, miután a fuvarozók érdekképviseleteivel folytatott egyeztetésen a fuvarozók elmondták, hogy vannak olyanok, akik nem fizetik meg a magyar útdíjat szabályosan, ezért jelentősen bővítik az útdíj ellenőrzéssel foglalkozók létszámát és összehangolják az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját. A 2027-es költségvetés mutatni fogja, hogy az új kormány iránya miben más, mint az előző kormányzaté, és azt is mutatja majd, hogy melyek a prioritásai a Tisza kormánynak, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, ezek a prioritások az egészségügy, az oktatás, az idézem magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása, valamint azoknak az állami alkalmazottaknak a támogatása, akiket szintén magukra hagyott az előző kormány. Közölte, a kormánynak törvényi kötelezettsége elküldeni a következő évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot a költségvetési tanácsnak 15 nappal azelőtt, hogy benyújtja azt az országgyűlésnek. Mivel idén el kell fogadni a költségvetést, és ez nagyjából egy hónapot vesz igénybe az országgyűlésben, még októberben el kell küldeni a költségvetési tanácsnak a javaslatot, mondta. Hozzáfűzte, ekkor tájékoztatnak majd arról, hogyan alakul a 2027-es költségvetés. Olyankor a gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkársága, amelyben külön területként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára Sopronban. Kereki Judit az Óvodák Országos Közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és a kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Hozzátette, hogy folyamatosan egyeztetnek a szakmai szervezetekkel, hogy mindezt hogyan tudják összehangolni a pedagógiai szakszolgálati rendszer munkájával. A Kárpát-medence szerte népszerű 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű önkéntes akció országos megnyitóját október 8-án csütörtökön a miskolci Fráter György katolikus gimnázium aulájában tartották. Az esemény az Ökumenikus Ifjúsági Iroda, a Katolikus Egyház, a Református Egyház és az Evangélikus Egyház összefogásával jött létre. Körülbelül 100 településen folyik a munka a háromnapos akció során, ahol nem csak az elvégzett feladatok jelentenek sikerélményt, hanem közösségek is szerveződnek. Az október 9-e és 11-e között zajló önkénteskedés szlogenje több vagy, ha adsz. A megnyitón, amelyet online adásban a határon túlról is nyomon követtek, köszöntőt mondtak az érintett egyházak képviselői. Meleg Attila, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora, Juhász Ferenc, a miskolci esperesi kerület esperese, a Mindszenti Katolikus Templom plébánosa, és Lukács Máté András, a Miskolc Belvárosi Evangélikus Egyházközség lelkésze. Október 16-a és 18-a között immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját, idén a Felső-Barcikai Református Egyházközséggel közreműködve Kazincbarcikán. A háromnapos rendezvény során kirakódóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint hálaadó istentisztelettel várják a szervezők az érdeklődőket. Az eseményen református gazdák, termelők, gyülekezeti közösségek és a sütés-főzés szerelmesei találkoznak, hogy megosszák egymással munkájuk gyümölcsét, receptjeiket, történeteiket és tapasztalataikat. A programsorozat a hagyományokhoz híven a vasárnapi hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől beborulhat az ég, de több órára a nap is kisüt majd. Elszórtan valószínű esőzápor. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: szüleimnek, hogy csöndesít mindeneknek. Istenem, én járva kelve, fölvirodva és lefekve, imádlak, mint édesatyám. Jó atyám, viselj gondot rám. Amen.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.

0: kis herceg.
1: Bodolai Géza forgatókönyvéből rádióra alkalmazta
0: Kertész Ágnes
1: és Ács Gyula. Dalszövegek Bodolai Géza.
0: Zene Ács Gyula.
1: Rendezte Kertész Ágnes.

0: minden felnőtt gyerek volt, de csak kevesen emlékeznek rá.
1: 6 éves koromban egy könyvben, mely az őserdőről szólt, és igaz történetek volt a címe, láttam egy nagyszerű képet. Óriás kígyót ábrázolt, amin egy vadállatot nyelel. A könyvben az állt, az óriás kígyó egészben rágás nélkül nyeli le a zsákmányt. Utána moccani sem bír, és az emésztés 6 hónapját végig elussza. Akkoriban sokat tűnődtem a dzsungelek kalandjain, és megrajzoltam első rajzomat. Remek művemet megmutattam a fölnőtteknek is, megkérdeztem, nem félnek-e tőle. Miért kellene félni egy kalaptól? Kérdeztem. Az én rajzom azonban nem egy kalapot ábrázolt. Óriás kígyót ábrázolt, amint épp egy elefántot emészt. Erre lerajzoltam az óriás kígyót belülről is, hogy a fölnőttek megérthessék, miről van szó. Mert nekik mindig mindent meg kell magyarázni. Fölnőttek azt ajánlották, ne rajzoljak többi óriás kígyót, se nyitva, se csukva. Hanem inkább foglalkozzam földrajzzal, történelemmel, számtannal és nyelvtannal. Így mondtam le 6 éves koromban nagyszerű festői pályafutásomról.

Más mesterséget kellett választanom tehát. Megtanultam repülőgépet vezetni. Nagyjából az egész világot berepültem. És való igaz, hogy közben nagy hasznát vettem a földrajznak. Első pillantásra meg tudtam különböztetni Szibériát a Hortobágytól. Ez pedig fölöttébb hasznos dolog, ha éjszaka eltéved az ember. Így aztán életem során nagyon sokszor kerültem kapcsolatba komoly emberekkel. A fölnőttekkel. Közvetlen közelről láthattam őket. És nem mondhatnám, hogy ettől jobb lett róluk a véleményem. Ha olyannal találkoztam, aki kicsit értelmesebbnek látszott, kipróbáltam rajta az első számú rajzomat, mert ezt mindig magamnál tartottam. Meg akartam tudni, valóban megértik-e a dolgokat. De a válasz mindig így hangzott. Ez egy kalap. Erre aztán nem beszéltem neki se óriás kígyóról, se őserdőkről, se csillagokról, hanem hülyeségekről, politikáról, nyakkendőkről. Az illető fölnőtt pedig nagyon örült neki, hogy ilyen okos emberrel került ismerettségbe. Így éltem magányosan, anélkül, hogy igazában bárkivel is szót érthettem volna. Még egyszer kényszerleszállást kellett végrehajtanom a Szaharában. Ott döltem álomra az első este a homokon, 1000 mérföldnyire minden nap.

0: hogy kerülsz te ide?
1: Légy szíves, rajzolj nekem egy bárányt.
0: De hát én főként földrajzot, történelmet, számtant és nyelvtant tanultam. Nem tudok rajzolni.
1: Nem baj, rajzolj nekem egy bárányt. Nem, nem, nem elefántot akarok óriás kígyóban. Az óriás kígyó nagyon veszedelmes, az elefánt meg behemót nagy. Nálam odahaza minden olyan apró. Nekem bárány kell. Rajzolj nekem egy bárányt.
0: Jó, rajzolok.
1: Nem, ez már nagyon beteg. Csinálj egy másikat. Jó, jó, csak hogy ez nem bárány, hanem kos. Ennek szarva van. Ez nagyon öreg. Nekem olyan bárány kell, amelyik sokáig él.
0: Tessék, ez itt a karámja. Benne van a bárány, amit akarsz.
1: Ez az. Éppen így akartam. Mit gondolsz? Sok fű kell ennek a báránynak?
0: Miért?
1: Hát mert nálam odahaza minden olyan kicsi.
0: Biztosan elég lesz neki. Egészen kicsi bárány.
1: Nem is olyan kicsi. Nézd csak, elaludt.
0: Így ismerkedtem meg a kis herceggel. Hosszú időbe tellett, míg megértettem, honnét jött. Lassanként véletlenül elejtett szavakból tudtam meg, amit megtudtam. Így mikor először látta meg a repülőmet, megkérdezte.
1: Hát ez meg mi a szösz?
0: Ez nem szösz, ez repül, repülőgép, a repülőgépem.
1: Hogyan? Hát te az égből pottyantál le?
0: Igen.
1: Hát ez furcsa. Szóval te is az égből jöttél. Melyik bolygóról való vagy? Igaz, ezen nem jöhetsz valami messziről.
0: Honnét jöttél, kis ember? Hol van az az odahaza? Hová akarod magaddal vinni a bárányomat?
1: Az a jó ebben a ládában, amit adtál, hogy éjszakára háznak is megfelel neki.
0: Persze, persze. Ha jó leszel, kötelet is adok, amivel megkötheted. Meg egy karút.
1: Megkötni? Micsoda ostoba ötlet.
0: De ha nem kötöd meg, elkúszál, elvisz.
1: Elkúszál? Hová?
0: Mit tudom én, az orra után.
1: No és, annyi baj legyen, hat kódorogjon, hiszen nálam odahaza olyan kicsi minden. Nem valami sokáig kószálhat az orra után.
0: A bolygó a honnét jött, alig nagyobb egy háznál. A bolygó a honnét, a kis herceg jött, a B612-es kis bolygó. Távcsőben ezt a csillagot csak egyetlen egyszer észlelték. 1909-ben egy török csillagász. Felfedezéséről ekkor egy nagy előadást tartott a Nemzetközi Csillagászati Kongresszuson. Öltözéke miatt azonban nem hitt neki senki. A B612-es kisbolygó hírnevének nagy szerencséjére azonban egy török diktátor utóbb halálbüntetése terhe mellett megparancsolta népének, hogy öltözködjék európai módra. A csillagász 1920-ban megismételte előadását, ezúttal fölöttébe elegáns öltönyben. És ezúttal egyet is értett vele mindenki. Csak a fölnőttek miatt meséltem el ezeket a részleteket a B612-es kisbolygóról. És a számát is csak miattuk árultam el. A fölnőttek ugyanis szeretik a számokat. A gyerekeknek nagyon elnézőnek kell lenniük a fölnőttekre.

0: szeretem a naplementéket. Gyerünk, nézzünk meg egy naplementét.
1: De ahhoz várni kell.
0: Várni? Mit?
1: Hát, hogy lemenjen a nap.
0: Folyton elfelejtem, hogy nem otthon vagyok. Tudod, nálam elég, ha pár lépéssel odébb húzom a székemet. Volt egy nap, amikor 43-szor láttam lemenni a napot. Tudod, ha az ember olyan nagyon-nagyon szomorú, szereti a naplementéket.
1: Hát annyira szomorú voltál azon a 43-szoros napon.
0: A bárány megeszi a virágokat is?
1: A bárány mindent megeszik, ami az útjába akad.
0: Az olyan virágot is, amelyiknek tüskéje van?
1: Igen, az olyan virágot is, amelyiknek tüskéje van.
0: Hát akkor mire valók a tüskék?
1: Mit tudom én?
0: Mire valók a tüskék?
1: A tüskék nem valók semmire. A tüske puszta gonoszság a virág részéről.
0: Ó, nem hiszem. A virágok gyöngék, gyanútlanok. Úgy védekeznek, ahogy tudnak. Félelmetesnek képzelik magukat a tüskéikkel. És te mondd, te is azt hiszed...
1: Nem hiszek semmit. Csak úgy mondtam. Én komoly dolgokkal foglalkozom.
0: Komoly dolgokkal? Úgy beszélsz, mint a fölnőttek. Mindent összezavarsz, mindent összekeversz. Tudok egy bolygót, egy vörösképű uraság lakik rajta. Az soha egyetlen virágot meg nem szagolt életében. Soha egy csillagot meg nem nézett, soha senkit nem szeretett. Soha nem csinált egyebet, mint folyton csak számolt. És egész nap azt hajtogatta, amit te mondtál az imént. Én komoly dolgokkal foglalkozom, én komoly ember vagyok. És csak úgy dagadt a kevésségtől. Hát ember ez? Dehogy ember. Gomba.
1: Micsoda?
0: Gomba. Millió és millió éve, hogy a bárányok mégis megeszik a virágokat. Hát akkor miért ne volna komoly dolog, ha meg akarjuk érteni, mi végre a sok fáradozás, amivel olyan tüskéket csinálnak maguknak, amelyek soha semmire sem jók. A bárányok és a virágok háborúja talán nem fontos. Nem komolyabb és nem fontosabb, mint annak a kövér, vörös úrnak a számadásai. És ha én tudok egy virágot, egyetlen egy virágot az egész világon, olyat, amilyen sehol másutt nem létezik, egyedül csak az én bolygómon, aztán egy bárány egy csapásra megsemmisíti, csak úgy, anélkül, hogy akár csak sejteni is, hogy mit művel, ez talán nem fontos. Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon, az épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. De ha a bárány megeszi a virágot, ez az ő számára olyan, mintha hirtelen valamennyi csillag kialudna. Ez talán nem fontos.
1: Ne félj, a virágot, amit szeretsz, nem fenyegeti semmiféle veszedelem. Szájkosarat rajzolok a bárányodnak. A virágodnak meg rajzolok majd vértet.

0: szinte föl se ébredtem. Elnézést kérek, még meg se fésülködtem.
1: Milyen szép vagy.
0: Ugye? És épp egyszerre születtem a nappal. Volnál szíves gondoskodni rólam?
1: Nem vagy valami szerény.
0: Nézd a töviseimet. Most aztán jöhetnek a tigrisek a karmaikkal.
1: Az én bolygómon nincsenek tigrisek. És a tigrisek különben sem esznek füvet.
0: Én nem vagyok fű.
1: Bocsáss meg.
0: Különben sem félek a tigrisektől. A húzattól viszont írtózom. Nincs véletlenül valamilyen szélfogód?
1: Írtózol a húzattól?

A tetteiből kellett volna megítélnem, nem a szavaiból. Beburkolt az illatával, elborított a ragyogásával. Sosem lett volna szabad megszöknöm. Szegényes kis csalafintaságai mögött meg kellett volna éreznem gyöngét szeretetét. Minden virág csupa ellenmondás. De én még sokkal fiatalabb voltam, sem hogy szeretni tudtam volna. És aztán eljött.

0: Eljöttél?
1: Rendbe tettem a bolygót. Gondosan kipucoltam a vulkánokat, a kialudtat is, tudod, sosem lehet tudni. Megöntöztem a virágot.
2: Ostoba voltam. Kérlek, ne haragudj rám. Próbálj meg boldog lenni.
1: Isten veled.
2: Hát igen, szeretlek. Te pedig még csak nem is sejtetted, de ebben én vagyok a hibás. Különben nem is fontos. Te éppen olyan ostoba voltál, mint én. Próbálj meg boldog lenni. Hagyd békén a búrát. Nem kell.
1: De a húzat, a szél.
2: Egyáltalán nem vagyok náthás. Virág vagyok. Jót fog tenni az éjszaka hűs levegője.
1: De az állatok?
2: 2-3 helnyút el kell tűrnem, ha meg akarom ismerni a pillangókat. Állítólag olyan szépek. Meg aztán ki más látogatna meg? Mert ami téged illet, te messze leszel. A vadállatoktól pedig csöppet sem félek. Nekem is vannak karmaim. Ne ácsorogj itt ilyen ügyefogyottan. Idegesítő. Elhatároztad, hogy elmégy. Hát menj.
0: A kis herceg bolyongásnak indult. Az első bolygón egy király lakott.
3: Hoho, itt egy alattvaló.
1: Vajon honnan ismerhet meg, ha még soha életében nem látott?
3: Aki király, annak minden ember alattvaló. Gyere közelebb, hogy jobban szemügyre vehesselek. Az etikett megtiltja, hogy a király jelenlétében ásítsanak. Megtiltom.
1: Nem bírom megállni ásítás nélkül. Nagy utat tettem meg, és nem aludtam.
3: Akkor megparancsolom, hogy ásíts. Úgy se látom hosszú esztendők óta senkit sem ásítani. Az ilyesmi ritka szórakozás nekem. Tessék, ásíts még egyet, parancsolom.
1: Csak hogy ettől lámpalázas lettem. Nem megy.
3: Hát akkor megparancsolom, hogy hol ásíts, hol meg. Mert tudod, semmi értelme az értelmetlen parancsoknak. Ha egy generálisnak megparancsolnám, hogy változzék tengeri madárrá, és a generális nem engedelmeskednék, ebben nem ő lenne a hibás. Én lennék a hibás miatta.
1: Leülhetek?
3: Parancsolom, hogy ülj le.
1: Fölség? Engedelmet kérek, kérdeznék fölségettől valamit.
3: Parancsolom, hogy kérdezz tőlem valamit.
1: Fölséged, min uralkodik?
3: Mindenen.
1: Ezen mind?
3: Ezen mind. A világegyetemen.
1: És a csillagok engedelmeskednek fölségednek?
3: Semmiféle fegyelmezetlenséget nem tűrök.
1: Ha nekem ekkora hatalmam volna, akkor napjában nem 44 naplementét láthatnék, hanem 72-t, sőt 100-at, vagy akár 200-at, és még csak odébb sem kellene húznom a székemet. Úgy szeretnék naplementét látni. Örvendeztesse meg fölséged. Parancsolja meg a napnak, hogy nyugodjék le.
3: Ha egy generálisnak azt parancsolnám, szálljon virágról virágra, mint egy lepke, vagy írjon egy tragédiát, vagy változzék tengeri madárra, és a generális nem hajtaná végre a parancsomat, ki lenne a hibás emiatt? Ő vagy én?
1: Fölséged.
3: Látod? Mindenkitől azt kell követelni, amit az illető megtehet. A tekintély legelső alapja az értelem. Ha a népednek azt parancsolod, vesse magát,

0: magát a tengerbe, föllázat, forradalmat csinál. Ezért van jogom engedelmességet követelni, mert észszerűek a parancsaim.
1: Akkor mi lesz a naplementémmel?
0: Meg fogod kapni a naplementédet. Követelem. De kormányzói bölcsességemben megvárom, hogy a kedvezőek legyenek hozzá a körülmények.
1: És az mikor lesz?
0: Mikor is? Ma este, 7 óra 40 perc körül, és majd meglátod, milyen híven engedelmeskednek én nekem.
1: Nincs itt semmi dolgom többé. Megyek tovább.
0: Ne menj, ne menj! Megteszlek miniszternek.
1: Milyen miniszternek?
0: Hát, igazságügyinek.
1: De ha nincs, akinek igazságot szolgáltassak?
0: Azt sosem lehet tudni, még nem jártam be a királyságomat. Öreg vagyok. Fáraszt a gyaloglás.
1: De hiszen ott sincs senki.
0: Hát akkor ítélkezzél saját magadon. Ez a legnehezebb. Magunkon ítélkezni sokkal nehezebb, mint másokon. Ha sikerül helyesen ítélkezned saját magad fölött, ez annak a jele, hogy valódi bölcs vagy.
1: De ítélkezni mindenütt ítélkezhetek magam fölött. Ahhoz nem kell itt laknom.
0: Azt hiszem, van valahol a bolygómon egy vén patkány. Éjszaka hallom a motozását. Hát ítélkezzél e fölött a vén patkány fölött. Időről időre halálra ítéled. Élete így a te igazságszolgáltatásodtól függ majd. Aztán minden egyes alkalommal megkegyelmezel neki, takarékosságból, mivel csak egy van belőle.
1: Nem szeretem a halálos ítéleteket. Elmegyek.
0: Ne!

0: Ha felségednek az a kívánsága, hogy pontosan engedelmeskedjek a parancsainak, nekem is adhatná egy észszerű parancsot. Megparancsolhatná például, hogy azonnal keljek útra. A körülmények úgy látom kedvezőek.
1: Kinevezlek nagykövetemnek.
0: Hát bizony, furcsák a fölnőttek.

0: Meglátogat egy csodálom.
1: Jó napot! Fura kalapja van uraságodnak.
0: Arra való, hogy megemeljem, hogy viszonozzam vele az ünneplést, de sajnos soha nem jár erre senki.
1: Úgy?
0: Csapd össze a tenyeredet. Valóban nagyon csodálsz engem?
1: Mit jelent az, hogy csodálni?
0: Csodálni annyit jelent, mint elismerni az illetőről, hogy széles a bolygón ő a legszebb, a legjobban öltözött, a leggazdagabb és a legokosabb.
1: De hiszen te egyedül vagy a bolygódon.
0: Azért mégiscsak tedd meg. Azért mégiscsak csodálj.
1: Csodállak? Csak azt nem értem, mire jó ez neked. Szó, ami szó, a fölnőttek nagyon-nagyon furcsák.

0: következő bolygón az iszákos lakott.
1: Hát te mit csinálsz itt?
2: Észom.
1: Miért iszol?
2: Hogy felejtsek.
1: Mit?
2: Azt, hogy szégyellem magam.
1: Miért szégyelled magad?
2: Mert iszom.

0: Jó napot!
1: 3 meg 2 az 5. 5 meg 7 az 12. 12 meg 3 az 15. Jó napot! 15 meg 7 az 22. 22 meg 6 az 28. Nem érek rá rágyújtani. 26 meg 5 az 31. Tehát összesen 501.622.731.
0: 500 millió micsoda?
1: Mi az? Még mindig itt vagy? 500 millió izé. Már nem is tudom. Annyi dolgom van. Én komoly ember vagyok, nem fecsérlem néhaságokra az időmet. 2 meg 5 az 7.
0: 500 millió micsoda?
1: 54 éve lakom ezen a bolygón, de eddig még csak 3-szor zavartak. Először 22 éve egy cserebogár, Isten tudja, honnan pottyant ide. Iszonyatos zaj csapott, úgyhogy 4 hibát is ejtettem a számadásaimban. Másodszor 11 esztendeje közfényrohamot kaptam. Keveset mozgok, nincs időm lófrálni, én komoly ember vagyok. Harmadszor pedig most. Szóval azt mondtam, hogy 500 millió...
0: Micsoda?
1: Olyan kis apróság, amit az égen látni lehet olykor.
0: Légy?
1: Dehogy. Olyan kis... csillogó.
0: Méhek?
1: Dehogy. Azok a kis izék, amine semmitevők ábrándozni szoktak. Én azonban komoly ember vagyok. Nekem nincs időm semmiféle ábrándozásra.
0: Aha, csillagok.
1: Az. Csillagok.
0: És mit csinálsz azzal az 500 millió csillaggal?
1: 500 millió 622.731. Komoly ember vagyok. Szeretem a pontosságot.
0: Mit csinálsz ezekkel a csillagokkal?
1: Hogy mit csinálok velük?
0: Igen.
1: Semmit. Birtoklom őket.
0: Birtoklod a csillagokat?
1: Igen.
0: Találkoztam egy királlyal, aki...
1: A királyok nem birtokolnak. A királyok uralkodnak valamin. Ez más.
0: És hogyan lehet birtokolni a csillagokat?
1: Kinek a tulajdonai?
0: Nem tudom. Senkijéi.
1: Akkor az enyém, mert nekem jutott eszembe először a birtoklásuk.
0: És ennyi elég is?
1: Természetesen. Ha gyémántot lesz, amelyik senki, akkor a tiéd. Ha szigetre bukansz, amelyik senki, akkor a tiéd. Ha kitalálsz valamit, ami még senki másnak nem jutott eszébe, akkor szabadalmaztathatod, a tiéd. Én pedig a csillagokat birtoklom, mert előttem soha senki nem gondolt rá, hogy birtokolja őket.
0: Hát ez igaz. És mit csinálsz velük?
1: Kezelem őket. Megszámolom, aztán újra számolom. Nehéz dolog.
0: Igen, de ha nekem van egy selyemsálam, a nyakam köré tekerhetem, és magammal vihetem. Vagy ha van egy virágom, leszedhetem, és szintén magammal vihetem. De te nem szedheted le a csillagjaidat.
1: Azt nem, de bankba rakhatom őket.
0: Az meg mit jelent?
1: Azt jelenti, hogy fölírom a csillagaim számát, aztán ezt a papírt bezárom egy fiúkba.
0: Ennyi az egész.
1: Kell több?
2: Az üzletasszony jókorán vastag tollat ragad, az üzletasszony asztalán és tészta nincs kalap. 13 paragrafus a könyvelő megyek, 27 000.

0: Az első részt hallották.
1: Szereposztás:
0: Kisherceg,
1: Nagy Ildikó. Pilóta:
0: Nahaj Péter. Virág:
1: Kocsis Klaudia. Király:
0: Lajhó Máté. Ács Gyula. Hiú:
1: Almási Enikő. Iszákos:
0: Balaton Eszter. Üzletasszony:
1: Siktár Vivien, Kis Brigitta. Lámpagyújtogató:
0: Hegedűs Gerda Ildikó. Tudós:
1: Kocsis Dorottya. Kígyó:
0: Dunai Virág. Váltóőr:
1: Kocsis Dorottya, Szabó Boglárka. Róka:
0: Göncöl Eszter Lilla.
1: A következő rész holnap hallhatják a Déli Krónika után, itt az Európában.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a pénteki miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter ismertette, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével elkezdte a kormány az egyik legfontosabb vállalása teljesítését, a kórházi várólisták csökkentését. Kísérleti programként több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hidat a folyóvasútépítési munkákból, amiatt, hogy ismét a kontúrcsoport által tervezett és előkészített beruházások kapcsán kíséreltek meg ajánlatokat tenni, jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, levélben értesíti a V-hidat arról, hogy a déli körvasút beruházását felfüggesztik, a kivitelezőnek a munkaterületet el kell hagyni. A félbehagyott munkák lezárásáról gondoskodniuk kell, de a továbbiakban munkát nem végezhetnek, és el kell számolniuk a náluk lévő 57 milliárd forintnyi előleggel, tette hozzá a miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezt követően megkezdik a szerződés megszüntetéséhez, majd pedig az újrarendezéshez vezető folyamatot. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a beruházás jelentős időre félbehagyottan meg fog állni. Közölte, a magyar államot minimum 50-100 milliárd forint közötti vagyoni hátrány érhette, de a kormány minden polgári jogi igényét érvényesíti az érintettekkel szemben, büntető feljelentést is tesznek, valamint a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezik. A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak, de az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt 2026 nyara a Hungaromet adatai alapján. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekordalacsony vízállásokat regisztráltak szerte Európában. Az elemzés szerint rendkívül szélsőséges volt a nyár Magyarországon is, országos átlagban mindössze 74,1 mm csapadék hullott. Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 23,43 Celsius fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Az elemzés szerint a 2026-ban kialakult aszály hosszabb időszakot érintő meteorológiai és vízháztartási anomáliák eredményeként következett be. Az április 1-től szeptember 2-ig tartó időszak csaknem 84%-ában az ország területének legalább 30%-án állt fenn legalább közepes aszály, augusztus végére pedig az ország területének felén a mezőgazdasági aszályszint elérte a súlyos kategóriát. A 2026-os aszály rendkívüliségét az adja, hogy nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is. Németországban 2373 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak idén júliusban, 8%-kal többet az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013 júliusa óta nem volt ilyen magas, közölte a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal. Az idei első 7 hónapban 15.185 vállalati fizetésképtelenségi kérelmet regisztráltak, 6,9%-kal többet az egy évvel korábbinál. A hitelezés A követelések összege ugyanakkor 21,9 milliárd euróra csökkent, 31,8 milliárd euróról, miután 2025 első 7 hónapjában több gazdaságilag jelentős vállalat kért fizetésképtelenségi eljárást.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől beborulhat az ég, de több órára a nap is kisüt majd. Elszórtan valószínű eső zápor. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma az egyházi és civil adó 1%-os felajánlásokról, azon belül is főleg a református vonatkozásokról beszélgetünk Durácki Bálint szociológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával.
2: Azt feltételezhetjük, hogy mondjuk a katolikus és református egyházban nagyobb számban vannak azok, akik vallási megfontolásból, egyszerű odatartozás szempontjából jelölik meg ezeket a szervezeteket az 1% felajánlás esetén, míg a krisna tudatú hívőknél, a buddhista közösségeknél, vagy akár az evangélium testvér közösségnél is biztosan vannak ilyen felajánlók, de ezeknek a részesedése az egészből bizonyára kisebb.
1: Mai vendégünk tehát Durácki Bálint szociológus. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Csak reformátusok ajánlják föl adójuk 1%-át a Magyarországi Református Egyháznak? Durácki Bálint szociológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával beszélgetünk az adó 1%-os felajánlások egyházi és civil számairól, eredményeiről. Utóbbinál például érdekes, hogy a Református Betesda Gyermekkórház Alapítványa meg tudta őrizni 5. helyét a toplistán, úgy, hogy jelentősen megváltozott a civil 1%-ok toplistája az elmúlt években. Mai vendégem tehát Durácki Bálint szociológus, a Károli adjunktusa. Tartsanak velünk! Adó 1%-okról fogunk a következő percekben beszélni, főleg az egyházi számokról, de majd a civilek nyomán is, mert ott is van egy kis református szál. De akkor kezdjük először is az egyházakkal való felajánlásokkal. Szerinted mi olvasható ki a 2025-ös számokból? Első helyen katolikus egyház 924 ezer felajánlóval, második helyen református egyház picit kerekítve 400 ezer felajánlóval, itt 17%-os növekedést is lehet észrevenni, és a harmadik helyen pedig az evangéliumi testvérközösség végzett, cserélve az evangélikus egyházzal, a tavaly évben még ők voltak a harmadikok, és itt 44%-os emelkedés. Mit gondolsz ezekről a számokról?
2: Amikor ezeket az egyházi 1%-okat nézzük, akkor nagy a kísértés, hogy próbáljuk meg ezeket az adatokat úgy értelmezni, hogy valahogy a vallásfelekezeti hovatartozást érjük rajtuk tetten. Én alapvetően azt szoktam javasolni, hogy ennél egy picit próbáljunk meg differenciáltabban gondolkodni az 1%-okkal kapcsolatban. Itt rögtön az a három, ami említésre került, a katolikus, református egyház, illetve a MET-nek az adatai, de ide sorolhatnánk akár a buddhista vagy a krisna tudatú hívők egyházát is. Hogyha ezeket együtt nézzük, akkor világosan látszódik, hogy a társadalom azért nagyon sokszínű, és különböző motivációk látszódnak mögötte. Tehát például a katolikus református esetén még talán joggal gondolhatnánk, hogy itt alapvetően katolikus és református egyháztagokról, hívekről van szó, de rögtön, hogyha megnézzük a további említetteket, akkor kiderül, hogy nem arról van szó, hogy valakik feltétlenül ezeknek az egyházaknak a tagjaik lennének, és ezért ajánlanának föl 1%-ot, hanem valahogy ez vegyesen érzékelődik a társadalomban. Tehát egyrészt megjelenik az, hogy ki milyen társadalmi munkát végez, megjelennek közéleti kérdések is, de egyébként nyilvánvalóan megjelenik a felekezeti hovatartozásnak a kérdése. Ezért van az például, hogy az első két helyen Magyarország két legnagyobb felekezete van. Hogyha azt akarom, vagy hogyha azt vizsgáljuk, hogy a tavalyi évi felajánlások azok milyen mintázatot mutatnak mondjuk a korábbiakhoz képest, akkor egyébként az látszik, hogy a mintázatban olyan nagy különbségek nincsenek, főleg, hogyha a felajánlott összeget, tehát nem a főt nézzük, hanem tehát nem a létszámot, vagy a mögötte lévő népességi részesedést, hanem magát az összeget nézzük, akkor azt látjuk, hogy a katolikus egyház, református egyház bővülése az egyébként hosszú időtávon keresztül ugyanaz, és vannak az előbb említettek, amiknek a sebessége pedig ezt meghaladja. Itt különösen az evangéliumi testvérközösséget érdemes kiemelni, amely mondjuk az elmúlt 3-4 évben gyakorlatilag megduplázta a felajánlásának a számát, míg ugyanerre az időszakra vetítve a katolikus és a református az mindössze, mondhatnánk, de hát kizárólag csak ehhez képest érdemes azt mondani, hogy mindössze 40%-kal növekedett, ami egyébként körülbelül annak felel meg, amennyivel a fizetések névértéke növekedett az elmúlt időszakban.
1: Megpróbálom összefoglalni, amit mondtál, tehát hogy a katolikus református esetében azt mondod, hogy ott leginkább az ahhoz tartozó, ahhoz az egyházhoz erősebben, lazábban kötődő emberek adják az 1%-ukat, míg a többi egyháznál, a metnél, krisnásoknál valami más motiváció van? Ezt jól fordítom le, amit mondasz?
2: Inkább úgy fogalmaznék, hogy egy szervezet mögötti adományozókat nem érdemes monolitként tekinteni, tehát hogy nagyon különböző motivációk lehetnek mögötte. Azt egyébként az adatok változásából, tehát a görbékből lehet feltételezni, hogy, de ezek mindig csak feltételezések, mert ugye részletes adatsoraink ezzel kapcsolatban nincsenek, de azt lehet feltételezni, hogy melyik motiváció az erősebb. Szerintem két motivációt érdemes általában elkülöníteni, vagy talán ha ezeket a szervezeteket nézzük, akkor hármat. Van egy tisztán egyházi, most az egyszerűség kedvéért nevezzük mondjuk ilyen vallásos motivációnak. A második az az, hogy ezek a szervezetek végeznek valamiféle társadalmi munkát, amit az emberek szívesen támogatnak. Ez nagyon hasonlít egyébként a civil 1%-nak a logikájához, és van egy harmadik, amikor valamilyen közéleti kérdésnek a középpontjába kerül egy szervezet. Ott ugye azok, akik ezt támogatni szeretnék ezt a szervezetet, ott a nagyobb ráirányuló figyelem miatt láthatjuk, hogy egyszerűen sokkal nagyobbá válik a növekedés, de nyilván azt senki nem gondol, hogy ez a létszám, aki az evangéliumi testvérközösségnek adja az 1%-át, ez egyébként ahhoz az egyházhoz tartozna. Ugye ahogy gondolkodni tudunk az adatokról, az például leginkább az, hogy megnézzük a civil szervezeteknek a változását, és ahhoz megpróbáljuk hozzá hasonlítani az egyes egyházi szervezeteknek a változását. Amelyik mintázatok hasonlóak, ott azért feltételezhetjük, továbbra is aláhúzom, hogy ezek kizárólag feltételezések, de feltételezhetjük, hogy a motivációs rendszere az hasonló. Tehát így összefoglalva a kérdésedre, azt feltételezhetjük, hogy mondjuk a katolikus és református egyházban nagyobb számban vannak azok, akik vallási megfontolásból, egyszerű odatartozás szempontjából jelölik meg ezeket a szervezetek, az 1% felajánlás esetén, míg a krisna tudatú hívőknél, a buddhista közösségeknél, vagy akár az evangélium testvér közösségnél is biztosan vannak ilyen felajánlók, de ezeknek a részesedése az egészből bizonyára kisebb.
1: Tehát akkor azt mondjuk kijelenthetjük, hogy a krisna tudatú hívők nincsenek Magyarországon mondjuk 100 000 fő fölött szerinted, így szociológiai ismereteid alapján?
2: Igen, ez kijelenthető, bár nyilván nagyon pontos adatforrásaink nincsenek, de itt azért bátran lehetünk határozottak. Amihez ezt tudjuk hasonlítani, azok a népszámlálási adatsorok. 2011-ben 2000 ember vallotta magát, hindunak, ide tartoznak a krisna hívők. 2022-ben is hasonló volt a nagyságrend, itt 2-3 000 főről beszélünk. Utána néztem annak még külön, hogy a Krisna völgynek, ami Somogyván moson van, mekkora a látogatottsága, az évente 30 000 látogatót fogad, de hát ebben nagyon sok a turisztikai látogató, tehát hogy olyan nagyságrendű számot nagyon nehéz találni, ami egyáltalán felérne ahhoz, amit az 1%-os felajánlók száma.
1: És akkor e mögött szerinted így szociológusként mi van? Tehát az, hogy amennyire, persze ez már hipotetikus, de hogy ezek az emberek nem akarják a keresztény egyházaknak adni az 1%-ukat, lehet, hogy meg voltak keresztelve, de nem kötődnek semmilyen módon hozzájuk, de nem akarják az 1%-ot veszni, hagyni, és akkor szimpátia alapján választják mondjuk a krisnásokat, feltételezve azt mondjuk, hogy amire te is utaltál, hogy mondjuk ők szociálisan segítenek embereknek, sokat szoktak mondjuk főzni, szerintem ez a legszembetűnőbb, amivel itt találkozunk, hogy ételt osztanak. vannak?
2: Hát nagy kérdés, hogy miként értelmezzük az 1%-ot, akár az egyházi 1%-ot. Nyilván a beszélgetésünk az abból indul ki, hogy ezt egyházi 1%-ként azonosítja az ember, de a felajánlásnál azért nem biztos, hogy ez a logika érvényesül. Ugye erről beszéltünk korábban. Például, ha feltesszük ezt a nagyon egyszerű kérdést, hogy a Krisna közösség az egy átlag magyar ember fejében, amikor mondjuk az 1%-os felajánlásra kerül a sor, akkor egyházi közösségként jelenik meg, vagy inkább valamiféle karitatív brandként, akkor szerintem nem olyan egyértelmű már erre a válasz. Így egészen biztosak lehetünk benne, hogy amikor a felajánlásról van szó, akkor sokan, a legtöbben a karitatív tevékenységet értékelik. Ezt onnan is tudhatjuk egyébként, hogy látjuk ezzel párhuzamosan a civil 1%-oknak a változását is, és az sokszor nagyon hasonló motivumokat mutat, mint akár a krisnások, akár a buddhista közösségeknek a növekedése. Egyszerűen ugyanolyan ütemben nő, mint a civil szervezeteké. Másrészt, ami szembetűnő, ugye, hogyha a felajánlók számát a felajánlott összeggel leosztjuk, akkor látjuk, hogy egy főre mekkora átlagos felajánlás jut. Sőt, azt is meg tudjuk nézni, hogy adott évben a növekedés mögött körülbelül mekkora átlagos 1% érték lehetett, és az említett felekezetek egyházak esetén ezek sokkal jobban hasonlítanak a civil 1%-hoz, mint akár a katolikusok, akár a reformátusok, akár az evangélikusok esetén.
1: Ez mit jelent egy kicsit konkrétabban? Akinek több adó több adót fizet, az nagyobb, akiknek nagyobb a fizetése, azok közül többen adják mondjuk a krisnásoknak, mint a reformátusoknak az 1%-okat?
2: Így van, tehát ugye nem tudunk konkrétumokat mondani ezzel kapcsolatban, hogy ez pontosan milyen csoport, de mondjuk illik abba a narratívába, hogy a középosztályba tartozók, akár városiak hajlamosabbak valószínűleg a civil 1%-ot is odaadni szervezeteknek, és úgy látjuk, hogy a Krisna közösségnek, vagy a buddhista közösségeknek is hasonló társadalmi helyzetben, hasonló fizetéssel rendelkező emberek adják az 1%-ukat. De ezek, még egyszer aláhúzom, feltételezések, de miután az adatközlés azért elég magas szintű az 1% esetében, ezekből lehet kiindulni, és azt gondolom, hogy ezek jól magyarázzák az eredményeket.
1: Szeretnék beszélni, csak belemélyedtünk itt a krisnásokba, elnézést, ha ez túl mély volt, de számomra ennél fontosabb lett volna, de én tereltem így a beszélgetést, a református egyház számai, és mindenképpen szeretném, ha segíteném megérteni azt a hallgatóinak, hogy itt mi történik konkrétan a mi egyházunk tekintetében. A sok éven át az volt a trend, hogy minden évben emelkedett a felajánlók száma, és a felajánlott összeg is, és aztán volt egy töréspont a 2024-es adatokban, amikor csökkent a felajánlók száma. Hogy ennek mi az oka, azt te ki tudod-e bogozni? A nem egyházi közbeszédben az volt az interpretáció, vagy a magyarázat erre, hogy sokan azért döntöttek így, mert így akartak jelezni, hogy nem akarnak a református egyházzal közösséget vállalni. Ugye ez időtájt volt Balogh Zoltán kegyelmi ügyben való érintettségének napirendre kerülése. Én egyébként a saját szűk ismerősi körömben több ilyen embert ismerek, aki emiatt döntött így, de hát ez nagyon szubjektív, tehát ebből azért nem akarnék szociológiai magyarázatot levonni. És gyorsan hagyd tegyem ide a néhány nappal ezelőtt megjelent Balogh Zoltán által írt parokja.hu megjelent cikkből egy gondolatot. Ő azt mondja, hogy de inkább felolvasom szó szerint, idézett Balogh Zoltán szavaiból. A felajánlók számának 2024-es csökkenését számos médium az egyházak hitelvesztésének bizonyítékaként, a kegyelmi ügy következményeként tálalta. Alapos utánajárás kellett ahhoz, hogy kiderüljön, a NAV megváltoztatta a korábbi szabályozás rendjét, a felajánlók közül törölte az abban évben nullás bevallást benyújtókat, és így fordulhatott elő az, hogy bár a számos új felajánló jelent meg a katolikus és református egyháznál is, a felajánlott összeg is növekedett 11%-kal, mégis kevesebb támogató jelent meg a statisztikában. 2023-ban 350 ezer fő, 2024-ben pedig 331 ezer, tehát egy ilyen nagyságrendek 20 ezeres csökkenés. Ezt már én fejeztem be az egyszerűsített gondolatot. Szóval mi történt 2024-ben szerinted?
2: Biztos információim nincsenek azzal kapcsolatban, hogy a NAV hogyan kalkulálja ezeket az 1%-okat, tehát hogy beleveszi-e azokat, akik ugyan felajánlották, de ide nem volt az adott évben személyi jövedelemadójuk, így igazából nem is volt mit a célszervezeteknek átutalni. Hogyha az adott évet nézzük egyébként, akkor Balogh Zoltán püspök úr által leírt adat az egyébként illeszkedik a valósághoz. Itt ugye azt látjuk, hogy nem csak a református, hanem például a katolikus egyház is visszaesett. Az egyik az 3%-kal, a református pedig, tehát a katolikus 3%-kal, a református pedig 5%.

0: 6%-os volt a növekedés, aztán meg 45%-os. Tehát látszik valamiféle törés az adatokban, ami egyáltalán nem csak a reformátusokat, sőt nem is csak a történelmi egyházakat érinti. De azt azért fontos ezt hozzátenni, hogy a változások mögött rendkívül sok ember van, rendkívül sok motivációval. Tehát azt el tudom képzelni, hogy a fő hatás az ténylegesen ez, de mint ahogy a kérdésben is elhangzott, bizonyára voltak olyan emberek, akik a kegyelmi ügyhöz kapcsolódóan, vagy úgy általában az egyházakkal kapcsolatos csalódásukban visszavonták a nyilatkozatukat. Erre egyébként egy olyan adatból tudunk következtetni, hogy azt látjuk, hogy a katolikusok visszaesése mindössze 3,1% volt, a reformátusoké pedig ennél 2,2%-kal nagyobb, tehát látható, vagy feltételezhető, ugye bizonyítékok ez ügyben nincsenek, hogy a reformátusok, mintha valamivel nagyobbat csökkentek volna. De ugyanakkor az is igaz, és ezt is hozzá kell tenni, hogy a felajánlott összeg pedig az elmúlt néhány évben, tehát a kegyelmi ügy évében is folyamatosan növekedett.
1: Mondjuk emögött nem feltétlenül az adózók döntése, hanem az, hogy növekedtek az átlagbérek, nem? Tehát ha ugyanazok az emberek ajánlották föl, mint korábban, akkor is növekedik az összeg, még ha csökken is a szám, hiszen az össz embereknek a fizetése növekedett.
0: Jogos, amit felvetsz, a református egyháznak az adatait szerintem, hogyha valamilyen kontroll adatsort szeretnénk nézni, akkor a katolikus egyházhoz érdemes hasonlítani, hiszen az ugyanolyan népegyházi logika mentén működik, azért nagyjából ugyanazok a hatások érvényesek rá. Itt azt látjuk, hogy a református egyháznak az összeg az 11%-kal növekedett, katolikus egyházi pedig ennél nagyobb mértékben 15%-kal, az evangélikus meg például adott évben 21%-kal, tehát adott évben a reformátusoknak itt is olyan, mintha lett volna valami relatív elmaradása, de egyébként ez a kisebb hatás, tehát még egyszer, hogyha Balogh Zoltán püspök úrnak az egyébként általa ezt többször említett, és minden bizonnyal ténylegesen kikutatott eredményére hivatkozunk, akkor ez beleillik a magyarázatba, noha teljes egészében nem magyarázza azokat a hatásokat, amiket az adatsorokon látunk.
1: Kedves hallgatóink, most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatom a beszélgetést Durácki Bálint szociológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával. Maradjanak az Európa Rádióval!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón. A tárcavezető közölte, a gázolaj utáni jövedékiadó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár, tette hozzá. Kitért rá, emellett szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését Magyarországon, miután a fuvarozók érdekképviseleteivel folytatott egyeztetésen a fuvarozók elmondták, hogy vannak olyanok, akik nem fizetik meg a magyar útdíjat szabályosan, ezért jelentősen bővítik az útdíj ellenőrzéssel foglalkozók létszámát és összehangolják az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját. A 2027-es költségvetés mutatni fogja, hogy az új kormány iránya miben más, mint az előző kormányzati, és azt is mutatja majd, hogy melyek a prioritásai a Tisza kormánynak, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, ezek a prioritások az egészségügy, az oktatás, az idézem magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása, valamint azoknak az állami alkalmazottaknak a támogatása, akiket szintén magukra hagyott az előző kormány. Közölte, a kormánynak törvényi kötelezettsége elküldeni a következő évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot a költségvetési tanácsnak 15 nappal azelőtt, hogy benyújtja azt az országgyűlésnek. Mivel idén el kell fogadni a költségvetést, és ez nagyjából egy hónapot vesz igénybe az országgyűlésben, még októberben el kell küldeni a költségvetési tanácsnak a javaslatot, mondta. Hozzáfűzte, ekkor tájékoztatnak majd arról, hogyan alakul a 2027-es költségvetés. Olyankor a gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkársága, amelyben külön területként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára Sopronban. Kereki Judit az Óvodák Országos Közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és a kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Hozzátette, hogy folyamatosan egyeztetnek a szakmai szervezetekkel, hogy mindezt hogyan tudják összehangolni a pedagógiai szakszolgálati rendszer munkájával. A Kárpát-medence szerte népszerű 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű önkéntes akció országos megnyitóját október 8-án csütörtökön a miskolci Fráter György katolikus gimnázium aulájában tartották. Az esemény az Ökumenikus Ifjúsági Iroda, a Katolikus Egyház, a Református Egyház és az Evangélikus Egyház összefogásával jött létre. Körülbelül 100 településen folyik a munka a háromnapos akció során, ahol nem csak az elvégzett feladatok jelentenek sikerélményt, hanem közösségek is szerveződnek. Az október 9-e és 11-e között zajló önkénteskedés szlogenje több vagy, ha adsz. A megnyitón, amelyet online adásban a határon túlról is nyomon követtek, köszöntőt mondtak az érintett egyházak képviselői. Meleg Attila, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora, Juhász Ferenc, a miskolci esperesi kerület esperese, a Mindszenti Katolikus Templom plébánosa, és Lukács Máté András, a Miskolc Belvárosi Evangélikus Egyházközség lelkésze. Október 16-a és 18-a között immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját. Idén a Felső-Barcikai Református Egyházközséggel közreműködve Kazincbarcikán. A háromnapos rendezvény során kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint hálaadó istentisztelettel várják a szervezők az érdeklődőket. Az eseményen református gazdák, termelők, gyülekezeti közösségek és a sütés-főzés szerelmesei találkoznak, hogy megosszák egymással a munkájuk gyümölcsét, receptjeiket, történeteiket és tapasztalataikat. A programsorozat a hagyományokhoz híven a vasárnapi hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől beborulhat az ég, de több órára a nap is kisüt majd. Elszórtan valószínű eső zápor. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést az 1%-os felajánlásokról Durácki Bálint szociológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával. És akkor civil 1%-ra forduljunk rá. Itt elsőként én felütésnek mondom a számunkra a legfontosabb adatot, de ha van türelmed, akkor az egész trendre is kíváncsi vagyok, a trendről a véleményedre. Tehát ami miatt szóba hozom, az a Betesda Kórház alapítványa, ami idén is és tavaly is az 5. legnépszerűbb alapítvány volt, tehát az 5. legtöbb felajánló ezt az alapítványt támogatta. Ez, ha jól emlékszem, 300 millió forint nagyságrendileg most a 26-os évben, mármint ugye a 25-ös adatok alapján, és szerintem nagy dolog, hogy megőrizték az 5. helyet, úgy, hogy közben az elmúlt évek trendjét figyelve nagy fluktuáció van ott a dobogón, ugyanis a korábban egészségügyi meg állatvédelmi alapítványok mellé bejöttek a média termékeket támogató alapítványok, hogy az első két helyen ilyenek végeztek, a Partizán és a Telex alapítványa. Mit szólsz a Betesda 5. helyéhez, meg mit szólsz ebben a trendváltozásban ezeknek a sajtó alapítványoknak a megjelenéséhez?
2: Az nagyon izgalmas látni, hogy a Betesda őrzi a helyét a 5. helyen. Sokat gondolkozunk arról, hogy a református egyház hogyan tud a társadalomban megjelenni, és ebből számomra egyértelműen az látszik, hogy a Betesda az tényleg egy sikertörténet. De azt gondolom, aki Budapesten vagy Budapest környékén, de akár az él, vagy akár az országos híreket olvassa, az akár személyes történetekből is sokszor hallhat a Betesdáról, hogyha épp ebben a kisgyerekes időszakban van. De egyébként a hírportálokon is egyre többször megjelenik egy-egy balesettel kapcsolatban, vagy egy-egy tájékoztató információval kapcsolatban a Betesda neve, és az látszik, hogy ennek a társadalmi hatása is erős. Tehát ahogy korábban beszélgettünk arról, hogy akár egyházi 1%-oknál is felmerül az, hogy valamilyen társadalmi tevékenység, esetleg karitatív munka az, ami mozgatja az adatokat, így a civil 1%-nál ez teljesen egyértelmű, de akár vissza is köthetünk oda, hogy amikor látjuk a református egyháznak a növekedését, akkor említettem, hogy biztosan van egy rész, akik nem felekezeti hovatartozás miatt ajánlják a református egyháznak az 1%-ukat, hanem valamiféle társadalmi tevékenység miatt, és azt gondolom, hogy a Betesda az a református egyház társadalmi tevékenységének az egyik zászlós hajója. Természetesen sok más, akár kisebb helyi, például iskola vagy szeretetszolgálati tevékenység mellett. Egyébként az 1%-os listán látszódó egyéb változásokat pedig oda lehet sorolni, hogy a közélet az időről időre felkap különböző szervezeteket. Itt a Magyarországon zajló társadalmi változások, akár a kormányváltást is említve, szerintem jól keretbe helyezik akár ezeknek a médiatermékeknek a gyors növekedését itt az 1%-os listán, de itt beszélhetünk arról is, hogyha egyébként megnézzük a METET, mint 1%, egyházi 1%-ot befogadó szervezetet, akkor ott is ezt a rendkívül növekedést látjuk. Tehát erre mondtam azt korábban, hogy érdemes a civil 1%-os eredményeknek az időrendi összehasonlítását elvégezni az egyházi 1%-okkal, és azok nagyon sokat tudnak magyarázni az egyházi 1%-okkal kapcsolatban.
1: Akkor szerinted arra mi a magyarázat ebben az ilyen trendváltozásban, hogy a Betesda meg tudta őrizni a helyét? Az, amit az előbb mondtál, hogy szem előtt van, és ez szimpatikus az embereknek, ez elég ehhez, amikor ekkora változás van tényleg, hogy a 5 évvel ezelőtti listát megnézzük, akkor azon nem voltak sajtóalapítványok, de szerintem még 3 évvel ezelőtt sem.
2: Mondhatjuk, hogy ugye mindenkinek egy százaléka van, amit felajánlhat. Tehát ugye a civil 1%-okat, azokat évről évre újra fel kell ajánlani. Tehát könnyen előfordulhat, hogy itt érdemes úgy gondolni, hogy akik eddig valamilyen szervezetnek adták, akár nagy tömegben, sok hasonlóan gondolkodó ember egy adott szervezetet kapott föl, az ennek a társadalmi változásnak, vagy társadalmi igénynek megfelelően most másik szervezetet kapott föl. Könnyen elképzelhető, hogy ez a Bethesda típusú intézményeket viszont nem annyira érinti. Milyen emberek lehetnek a Bethesda 1%-a mögött? Nyilván egyházi, tehát vallási elköteleződésből, vallásfelekezeti hovatartozásból felajánlók, olyanok, akiknek személyes jó élménye volt a Bethesdával kapcsolatban, de akár olyan is, akiknek pusztán fontos ez a tevékenység és a gyermekek gyógyításának az ügye. Ezek időben stabilabb elköteleződést jelenthetnek. Azt gondolom, hogy valahol ez lehet a titka annak, hogy itt a nagy változások ellenére a Bethesda tudta tartani a helyét, de még egyszer, hát ez alapvetően inkább csak feltételezés, és a meglévő adatok trendjéből próbálhatunk ezekre következtetni.
1: Tudsz nekünk arra válaszolni, mint az egyházaknál mondtad, hogy érdemes egy átlagot vonni a felajánlók száma meg a felajánlott összeg tekintetében, és akkor abból valamiféle társadalmi következtetést az egy átlag fizetésre, ugye annak a adó vonatkozása tekintetében lehet következtetni. Ha ezt a civil 1%-oknál megtesszük, akkor mit látsz a Bethesda támogatóinál, meg a más civil szervezetek támogatóinál?
2: Hát itt érdemes a Partizán alapítványt meg a Telex alapítványt kiemelni, náluk az egyfőre jutó az, hát nem jó kifejezés, hogy jelentősen magasabb, mert nyilván átlagokról beszélünk, de hogy egész pontos legyek, a Telexnél ez 15.300 forint, a Partizán esetén ez 13.400 forint, hogyha ugyanezt megnézzük a Bethesdánál az 12.500 forint, viszont ez egy fővárosban működő kórház, tehát az lehet szerintem az általános feltételezés, hogy ezeket a médiaszervezeteket, tehát akár a Partizán alapítványt, akár a Telex alapítványt inkább a városias középosztálybeli magasabb jövedelmű közegek támogatják. Ez mutatja azt, hogy itt az átlag felajánlott érték is magasabb, és ehhez képest a Bethesdájé az valamivel alacsonyabb, de egyébként látva a környező szervezeteket, akár az Országos Mentőszolgálat Alapítványt, akár a Heimpál gyermekkórházét, ezeket egy nagyon picivel egyébként meghaladja a Bethesda kórházé. Tehát messze menő következtetéseket ebből ugye azért nehéz levonni, mert ezek ténylegesen feltételezések, de mondjuk az, hogy a Partizán alapítványé és a Telex alapítványé az magasabb, az is azért alátámasztja azt a koncepciót, amit itt az elemzésben végigvezettünk.
1: És akkor én már nem emlékszem a számra, kérlek segíts, ha te igen, az egyházak tekintetében a református egyháznál mennyi volt ez a egyfőre jutó átlag összeg? Ha ezt összevetjük a Bethesdával, akkor ott mi a különbség?
2: Református egyház esetén az átlag összeg az 9300, katolikus egyház esetén alig több, mint 9000-9070 forint, és akkor már ide teszem a metet is, hogy ez is hangozzon el viszonyításképp, az pedig 12.240 forint, tehát itt is a két történelmi felekezet és a met között jelentős eltérést láthatunk. A Bethesdáé az magasabb, de mondom azért nem lehet ezeket ennyire élesen szétválasztani, itt mindig arról beszélünk, hogy különböző ember tömegek, nyilvánvalóan valamiképpen hasonlóan gondolkodnak ezekben a kérdésekben, és az a kérdés, hogy ők hogyan jelennek meg. Tehát míg mi például most a Bethesda mögé talán próbáljuk belelátni a református egyházat, azért a valóság az nem teljesen így működik. Könnyen lehet, hogy az adatokat az magyarázza, hogy egyszerűen egy budapesti intézményről van szó, ezért a budapestieket jobban eléri, és ez óhatatlanul feljebb húzza ezt az átlagot.
1: Gondolatkísérlet, és remélem tudsz követni meg a hallgatók is, de akkor azt mondhatjuk-e, hogy az biztos, hogy aki a Bethesdának adta az adó 1%-át, az nem kizárólag olyan ember, aki a református egyháznak is adta, mert akkor kb. Ugyanaz a szám lenne ott, a 9000 környéki, hiszen ugyanaz az 1%, mármint 2x1%-ról beszélünk, hanem arról van szó, hogy vélhetőleg mások is adták a Bethesdának, vagy olyanok is adták a Bethesdának az 1%-át, aki nem a református egyháznak adta.
2: Kevés biztosat tudunk állítani, ugye a legtöbb dolog, amiről beszéltünk, inkább valamiféle feltételezés, amikor a mögöttes okokról van szó. Itt, amit ezzel kapcsolatban állíthatunk, amit kérdeztél, hogy a Bethesdához kapcsolódó felajánlás szám az 23.000 fő, a református egyházé, meg ha jól emlékszem, 400.000. Tehát az, hogy ez a két csoport milyen átfedésben van, azt azért nagyon nehéz megítélni. Ha tippelnem kéne, vagy a benyomásomra, vagy kíváncsi, akkor azt gondolom, hogy nem mindenki, aki a Bethesda számára ajánlotta fel az 1%-át, ajánlotta fel a református egyház számára is. De ezt egyébként nem tudjuk, tehát az átlag alapján ezt nem tudjuk ugye megmondani, hiszen a 400 000-es létszámba annyi további ember kerül be, hogy az valójában az átlagot bárhogy mozdíthatja, tehát ilyen szempontból erre bizonyítékunk nincs. De hogyha azokat a feltételezéseket, amikre itt felépítettük ezt az elemzést a beszélgetésbe elfogadjuk, akkor ebből egyenesen következik az, ami a kérdésedben szerepelt.
1: Mit szólsz ahhoz szociológusként, a te szakmai szemüvegedből vizsgálva, hogy az egyházak tekintetében lehet rögzíteni most már néhány éve az 1%-ot, tehát egyszer felajánlom, és akkor ha nem, meg se nyitom az adóbevallásomat, vagy az 1%-os részét, akkor is az az egyház kapja az 1%-ot, és a civil szervezeteknél ez meg nem működik, hanem ott vagy felajánlom, vagy nem, és minden évben ki kell egy szervezetet választanom. Tehát e között, a kettő közötti különbségről mit gondolsz, meg az egyházak tekintetében ezt egy jó rendszernek látod-e?
2: Hát talán az, hogy én helyesnek gondolom-e, vagy nem, az értelemszerűen másodlagos. Én azt gondolom, hogy itt a törvényhozónak a logikája az volt, hogyha az egyházi 1%-ot ténylegesen egyházi 1%-nak tekintjük, akkor az egy életen át kitartó, vagy hát legalábbis évente biztosan nem változó hovatartozást, affiliációt feltételez. Ez a civil szervezetekről valószínűleg nem mondható el, azt az emberek úgy tapasztalatom szerint is gyakrabban szokták változtatgatni. Szerintem a kérdés az az, hogy a társadalmi megélés ezzel kapcsolatban micsoda. Hogyha a társadalmunk alapvetően nem úgy működik, mint ahogy a törvényhozó ezt feltételezi, tehát nem igaz az, hogy valaki itt az adója 1%-át valamiféle vallási hovatartozás alapján ajánlja föl, akkor ez a rendszer ez kevésbé illeszkedik ahhoz, ahogy a társadalom gondolkozik. Hogyha pedig igaz ez az állítás, hogy ez szerint ajánlja föl a társadalom az 1%-át, akkor meg persze ez egy jó rendszer, hiszen egyszerűen mindenkinek időt spórol, és nem kell évente beállítani. Azt gondolom, hogy vannak ilyen, meg olyan emberek is, mert aki egyházi közösségekben mozog, az azt hiszem alapvetően azt tapasztalja, hogy könnyebbség az, hogy nem kell ezt évente változtatni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a mai műsorunkban Durácki Bálint, szociológust, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusát hallották.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok által megfizetendő jövedéki adót, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati sajtótájékoztatón. A tárcavezető közölte, a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére lehetőség nyílik úgy, mint ahogy ez a mezőgazdasági szektorban működő vállalkozásoknak már a kormány korábbi döntése szerint lehetséges. Ez a lépés 6 milliárd forint körüli költségvetési hatással jár, tette hozzá. Kitért rá, emellett szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését Magyarországon, miután a fuvarozók érdekképviseleteivel folytatott egyeztetésen a fuvarozók elmondták, hogy vannak olyanok, akik nem fizetik meg a magyar útdíjat szabályosan, ezért jelentősen bővítik az útdíj ellenőrzéssel foglalkozók létszámát és összehangolják az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a pénteki miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter ismertette, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével elkezdte a kormány az egyik legfontosabb vállalása teljesítését, a kórházi várólisták csökkentését. Kísérleti programként több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak, de az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt 2026 nyara a Hungaromet adatai alapján. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekordalacsony vízállásokat regisztráltak szerte Európában. Az elemzés szerint rendkívül szélsőséges volt a nyár Magyarországon is, országos átlagban mindössze 74,1 mm csapadék hullott. Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 23,43 Celsius fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Az elemzés szerint a 2026-ban kialakult aszály hosszabb időszakot érintő meteorológiai és vízháztartási anomáliák eredményeként következett be. Az április 1-től szeptember 2-ig tartó időszak csaknem 84%-ában az ország területének legalább 30%-án állt fenn legalább közepes aszály, augusztus végére pedig az ország területének felén a mezőgazdasági aszályszint elérte a súlyos kategóriát. A 2026-os aszály rendkívüliségét az adja, hogy nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is. Az automata külső defibrillátorok egységes országos regiszterének létrehozását sürgetik szakmai szervezetek, bár a laikusok által is könnyen használható készülék már nagyon sok helyen megtalálható, a cégeken, közintézményeken múlik, hogy az általuk beszerzett eszközt bejelentik-e a SafeCity applikációba. Mosonyi Eszter a SafeCity képviseletében az MTI érdeklődésére elmondta, jelenleg az applikáció a legnagyobb gyűjtőhelye ezeknek az eszközöknek, itt 2223 készülék látható, azonban ennél feltételezhetően jóval több defibrillátor van az ország különböző közintézményeiben, bankfiókokban vagy bevásárlóközpontokban. Az alkalmazást letöltő és abba regisztráló laikus életmentők vállalják, hogy a mentők kiérkezéséig megkezdik az életmentést. A riasztási rendszer az országos mentőszolgálattal együttműködésben működik. Mosonyi Eszter elmondta, jelenleg senkit nem kötelezhetnek arra, hogy az általa vásárolt és fenntartott készülék bejelentse az applikációba, és sok cég nem is tud az alkalmazásról, valamint arról, hogy ott regisztrálhatja a készüléket. Ha azonban a defibrillátort regisztrálják, akkor vállalják, hogy baj esetén rendelkezésre bocsátják azt. Mosonyi Eszter kiemelte, örülnének annak, ha megvalósulna egy egységes, az országot ténylegesen lefedő adatbázis a készülékekről. Ezen a hétvégén az 5. debreceni sokadalom hagyományos vásárokat idéző forgataga várja a családokat Debrecenben a Nagyerdei stadionnál. Már a kibűvült a rendezvény területe és kínálata, mesterségbemutatók is lesznek, és a gyerekeknek külön játszó övezetet alakítanak ki. Pataki Péter főszervezőt hallják.
2: Október 10-11, 8-tól 6-ig részeki rendezvény téren, stadionnál várunk mindenkit nagy szeretettel. Amikor az elsőt megcsináltam, az 3000 négyzetméter volt, most úgy közel 6000 négyzetméterrel lesz. És három részre bontottuk egyébként a területet. Van az úgynevezett piactér. Az emberek, ahogy megszokták, félkörben megtalálhatóak lesznek majd a termelők, kézművesek, illetve a vendéglátósok. Ki lesz alakítva egy vendéglátói sarok, ahol le tudnak ülni és el tudják fogyasztani az ételeket. Ezt követően ugye van az úgynevezett mesterségek tere, ugyanúgy meg fog mostani alkalommal is valósulni, és van az élmények tere, ez ott fog elhelyezkedni, ahol a stadionnak van a VIP sajtó része, tehát hogy nagyjából a stadion felén, ott van egy nagyobb terület is, és azt mondjuk, hogy be fogjuk szépen lakni, de úgy kell képzelni, hogyha az ember a piactértől indul erre, akkor minden egyes sorokban lesz valami kis attrakció. A folytonosságot szerettem volna megtartani, ahogy eddig is kint lesz a Haverda is, ugye a gyerekek szállítására már nagyon készülnek. Emellett azért egy kicsit szerettük volna interaktívabbá, vagy inkább élvezetesebbé tenni. Egy ilyen kis farm ugráló is lesz kitéve a póni biciklivel együtt, és a nagy sikerre való tekintettel ismételten Debrecen Egyetemmel közösen egy mezőgazdasági gépet fogunk kirakni.
1: Rekordmagasra, 90%-ra nőtt azoknak a 30 és 59 év közötti magyaroknak az aránya, akik fontosnak tartják az öngondoskodást, azonban a megkérdezettek 73%-a kevesebbet tud félretenni idős éveire, mint szeretne. Derült ki a K&H biztos jövő kutatásának második negyedéves eredményeiből. A válaszadók szerint átlagosan 29 évesen kellene elkezdeni a nyugdíj célú takarékoskodást, miközben a ténylegesen megtakarítók átlagosan 35 évesen kezdték. 4-ből 3-an a gazdasági helyzettel indokolták, hogy kevesebbet tudnak félretenni. 68% válaszolt úgy, hogy más célokra kell a pénz. A kutatásban résztvevő megtakarítással rendelkező középkorúak 26%-a rendelkezik nyugdíj célú megtakarítással, ami a teljes minta 21%-a. A középkorúak 2/3-a számít arra, hogy nyugdíjasként döntően az állami nyugdíjból kell majd megélnie, ezen belül 21% kizárólag az állami ellátásra számít. A megkérdezettek 69%-a szerint az állami nyugdíj önmagában kevés lesz a megélhetéshez, és csak 3% számít arra, hogy abból kényelmesen meg tud majd élni. A fennmaradó 28% pedig arra készül, hogy szerényen, jól beosztva igyekszik majd gazdálkodni belőle.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrön, de fütyülni görög.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok! Az Európa Rádió mikrofonjánál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban elsőként Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkkal jelentkezünk. A fél hetes rövid hírek után napindító témánkkal várjuk majd Önöket. Ha tehetik, válasszák ma reggel is az Európa Rádiót.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Darab Ágnes, református lelki pásztor vagyok. Isten igéjét a János első leveléből olvasom, a 3. rész 13. versétől a 17. versig a következőképpen. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreket. Aki nem szeret, a halálban marad. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. És tudjátok, hogy egyetlen embergyilkosnak sincs örök élete, amely megmaradna benne. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért nekünk is kötelességünk odaadni életünket testvéreinkért. Ha pedig valaki világi javakkal rendelkezik, és látja, hogy testvére szükséget szenved, mégis elzárja előle szívét, hogyan lehetne abban az Isten szeretete? Amen. Egy új nap kezdődött. Talán vannak közöttünk, aki örömmel ébredt, mert vár valami szépre ezen a napon. Más talán fáradtan kezdte a reggelt, gondokkal a szívében. Lehet, hogy valaki egy nehéz beszélgetés előtt áll, vagy éppen egy olyan emberrel kell találkoznia, akivel nem könnyű a kapcsolata. Éppen ezért különösen fontos lehet számunkra ma reggel az első János levele 3. fejezetének üzenete. János apostol a szeretetről beszél, de nem egy romantikus, szép érzésként beszél róla, hanem olyan szeretetről, amely próbára van téve. Olyan szeretetről, amely akkor is megmarad, amikor gyűlölettel, bántással vagy közömbösséggel találkozik. Az ige szakasz egyik mondata így szól. Ne csodálkozzatok, atyám fiai, ha gyűlöl titeket a világ. Ez meglehetősen kemény mondat. De az apostol nem azért mondja ezt, hogy megijesszen bennünket, hanem azért, hogy felkészítsen. Mert bizony előfordul, hogy valaki nem szeret bennünket. Előfordul, hogy igazságtalanul bánnak velünk. Megbántanak, félreértenek, elutasítanak, vagy rosszat mondanak nekünk, vagy rólunk. És ilyenkor felmerül a kérdés. Mit teszünk mi ezzel? Hogyan válaszolunk a rosszra? Talán mindannyian megtapasztaltuk már, milyen könnyű visszaadni azt, amit kaptunk. Ha valaki keményen beszél velünk, mi is keményebben válaszolunk. Ha valaki megsért, bennünk is megszületik a vágy, majd én is megmondom neki. Ha valaki nem bocsát meg nekünk, mi is elkezdjük bezárni a szívünket előtte. Így terjed a gyűlölet. Egy sértő mondatból lesz még egy sértő mondat. Egy haragból újabb harag. Egy bántásból újabb bántás. És egyszer csak már senki sem emlékszik, hogy hogyan is kezdődött. Csak azt tudják, ő bántott engem, ezért én sem akarok neki jót. De János apostol egy másik utat mutat nekünk. Azt mondja, mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életben, mert szeretjük a testvéreinket. Milyen fontos üzenet ez? A Krisztusban kapott új élet egyik jele az, hogy nem akarunk a gyűlölet fogjai maradni. Ez nem azt jelenti, hogy nem fáj, ha bántanak. Nem azt jelenti, hogy mindent el kell fogadnunk. Nem azt jelenti, hogy az igazságtalanságot nem kell kimondani. Hanem azt jelenti, nem engedem, hogy az, amit valaki velem tett, átformálja a szívemet gyűlöletté. Lehet, hogy valaki ma reggel már eszedbe jutott. Talán egy régi konfliktus, talán valaki, aki csalódást okozott. Talán egy mondat, amit még mindig nem tudsz elfelejteni.

ő életét adta. És éppen ezért, amikor nekünk nehéz szeretni, nem önmagunkra kell néznünk. Mert ha magunkra nézünk, azt mondjuk, én már nem tudom tovább. Én már megbocsátottam elégszer. Én ezt az embert már képtelen vagyok szeretni. De amikor Krisztusra nézünk, eszünkbe jut. Ő engem is szeretett. Nem azért, mert tökéletes voltam. Nem azért, mert mindent jól csináltam, hanem kegyelemből. És ez megváltoztatja a kérdést. Nem azt kell mindig kérdeznünk, megérdemli-e az az ember a szeretetemet, hanem inkább, hogyan tudom Krisztus szeretetét megmutatni neki. Lehet, hogy ez egy kedves szó, lehet, hogy türelem, lehet, hogy egy őszinte beszélgetés, lehet, hogy megbocsátás. És néha az is lehet, hogy bölcsebb, ha határokat húzunk, de közben nem gyűlöljük a másikat. Krisztus szeretete nem gyengeség. A szeretet nem azt jelenti, hogy mindent eltűrünk. A szeretet azt jelenti, hogy még a nehéz helyzetekben sem akarjuk a másik ember pusztulását. Ezért, amikor ma nehéz lesz szeretni valakit, nézz Krisztusra. Nézz arra a Krisztusra, aki a kereszten is szeretett. És mondd, Uram, add nekem azt a szeretetet, amelyet én magamtól képtelen vagyok. János apostol még tovább megy, azt mondja, aki pedig a világ javával rendelkezik, és elnézi, hogy az ő atyafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete. Ez nagyon gyakorlati üzenet, mert könnyű azt mondani, szeretem az embereket. De mit teszünk? A szeretetnek láthatóvá kell válnia. Lehet, hogy valaki mellettünk segítségre vár. Lehet, hogy egy családtagunknak nem tanácsra van szüksége, hanem arra, hogy végre valaki igazán ráfigyelve meghallgassa őt. Lehet, hogy valaki a környezetünkben magányos. És lehet, hogy ma éppen nekünk kell megtennünk az első lépést. Egy telefonhívást, egy üzenetet, egy látogatást, egy bocsánatkérést, vagy egy megbocsátást. Egy pohár vizet, egy segítő kezet nyújtani. Vagy talán egy mondatot mondani. Itt vagyok, melletted vagyok. Talán ezek apró dolgoknak tűnnek, de Isten országában sokszor éppen ezek az apró dolgok hordozzák a szeretet erejét. Jézus sem csak azt mondta, hogy szeret bennünket. Ő cselekedett. Életét adta értünk. És ha Krisztus szeretete bennünk él, akkor annak valamilyen módon láthatóvá kell válnia rajtunk keresztül is. Kedves rádióhallgató, lehet, hogy ma nem tudjuk megváltoztatni a világot. Nem tudunk minden problémát megoldani. Nem tudunk mindenkit kibékíteni. De egy dolgot megtehetünk. Ma szerethetünk valakit. Ma dönthetünk úgy, hogy nem válaszolunk gyűlölettel a gyűlöletre. Ma dönthetünk úgy, hogy Krisztusra nézünk, amikor nehéz szeretni. És ma megtehetünk valamit, amit a szeretet kíván. Talán éppen egy ember életében lesz ennek jelentősége. Lehet, hogy ő soha nem fogja tudni, milyen nagy dolog volt számodra az a kis szeretetteljes gesztus. De Isten látja, és talán éppen ezen keresztül fogja megérezni valaki, hogy Isten még mindig szereti őt. Ezért vigyük magunkkal ezt a három mondatot. Ne engedd, hogy mások gyűlölete gyűlöletet ébresszen benned. Nézz Krisztusra, amikor nehéz szeretni. És ne csak érezd a szeretetet, tedd is meg, amit a szeretet kíván. Mert a keresztény szeretet nem csupán érzés. A szeretet döntés, a szeretet engedelmesség, a szeretet cselekedet. És mindenek előtt Isten ajándéka. Kérjük hát ma ezt az ajándékot Istentől. Amen. Imádkozzunk. Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt az új napot, és köszönjük a te szeretetedet. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megmutattad nekünk, mit jelent igazán szeretni. Urunk, megvalljuk előtted, hogy sokszor nehéz szeretnünk azokat, akik megbántanak bennünket. Sokszor könnyebb lenne visszavágni, haragot tartani, elfordulni. De kérünk téged, hogy ne engedd, hogy mások gyűlölete gyűlöletet ébresszen bennünk. Őrizd meg, kérünk, a szívünket a keserűségtől. Amikor nehéz szeretni, segíts bennünket Krisztusra tekinteni.
Emlékeztes bennünket arra, hogy te minket is

0: kegyelemből szeretsz. És kérünk, mutasd meg ezen a napon, hol tudjuk a szeretetedet tettekkel is megmutatni. Kinek kell egy bátorító szó, kinek kell a segítségünk, kinek kell a megbocsátásunk, kinek kell az, hogy egyszerűen csak meghallgassuk. Kérünk, segíts bennünket abban, hogy ne csak beszéljünk a szeretetről, hanem cselekedjük is azt. Legyen a mai napunk olyan nap, amikor valaki rajtunk keresztül megérezheti a te szeretetedet. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a pénteki miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter ismertette, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével elkezdte a kormány az egyik legfontosabb vállalása teljesítését, a kórházi várólisták csökkentését. Kísérleti programként több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak, de az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt 2026 nyara a Hungaromet adatai alapján. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekordalacsony vízállásokat regisztráltak szerte Európában. Az elemzés szerint rendkívül szélsőséges volt a nyár Magyarországon is, országos átlagban mindössze 74,1 mm csapadék hullott. Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 23,43 Celsius fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Az elemzés szerint a 2026-ban kialakult aszály hosszabb időszakot érintő meteorológiai és vízháztartási anomáliák eredményeként következett be. Az április 1-től szeptember 2-ig tartó időszak csaknem 84%-ában az ország területének legalább 30%-án állt fenn legalább közepes aszály, augusztus végére pedig az ország területének felén a mezőgazdasági aszályszint elérte a súlyos kategóriát. A 2026-os aszály rendkívüliségét az adja, hogy nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is. Az automata külső defibrillátorok egységes országos regiszterének létrehozását sürgetik szakmai szervezetek, bár a laikusok által is könnyen használható készülék már nagyon sok helyen megtalálható, a cégeken, közintézményeken múlik, hogy az általuk beszerzett eszközt bejelentik-e a SafeCity applikációba. Mosonyi Eszter a SafeCity képviseletében az MTE érdeklődésére elmondta, jelenleg az applikáció a legnagyobb gyűjtőhelye ezeknek az eszközöknek, itt 2223 készülék látható, azonban ennél feltételezhetően jóval több defibrillátor van az ország különböző közintézményeiben, bankfiókokban vagy bevásárlóközpontokban. Az alkalmazást letöltő és abba regisztráló laikus életmentők vállalják, hogy a mentők kiérkezéséig megkezdik az életmentést. A riasztási rendszer az országos mentőszolgálattal együttműködésben működik. Mosonyi Eszter elmondta, jelenleg senkit nem kötelezhetnek arra, hogy az általa vásárolt és fenntartott készülék bejelentse az applikációba, és sok cég nem is tud az alkalmazásról, valamint arról, hogy ott regisztrálhatja a készüléket. Ha azonban a defibrillátort regisztrálják, akkor vállalják, hogy baj esetén rendelkezésre bocsátják azt. Mosonyi Eszter kiemelte, örülnének annak, ha megvalósulna egy egységes, az országot ténylegesen lefedő adatbázis a készülékekről.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Ha közelebbről megnézzük, a hangyák világa meglepően hasonlít a miénkre. Bonyolult, jól szervezett hálózatokban élnek, ahol minden erőforrásnak kulcs szerepe van. De mi történik, ha egy fontos elem kiesik a rendszerből? Egy több mint 10 éve tartó nemzetközi kutatás erre keresi a választ a havasi vörös hangyák példáján. Az eredmények nem csak róluk, hanem az önszerveződő rendszerek működéséről is sokat elárulnak. Piros Imre Sándorral, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával Balázs Alexandra beszélgetett a részletekről.
2: Ez egy amerikai és brit közös kutatás volt. Egyrésztről Amerikában 2 egyetem, a Harvey Mudd College, illetve a Washingtoni Állami Egyetem, és Európából pedig a Yorki Egyetem vett részt ebben a kutatásban. Én a Yorki Egyetemen pályáztam meg egy posztdoktori kutatói ösztöndíjat még 2022 őszén, és akkor kerültem oda, és ott dolgoztam 1 évet ezen a témán.
3: De miért egyébként ilyen havasi hangyák nem élnek Magyarországon?
2: A rokonaik élnek, ugye a vörös hangyák, azoknak van több fajuk, amik egyébként közeli rokonságot alkotnak, ezt a taxonomusok úgy szokták mondani, hogy ilyen fajkomplexet alkotnak. Magyarországon is találunk vörös hangyákat, közeli rokonai azoknak a hangyákkal, akikkel én foglalkoztam Angliában, de nem pontosan ugyanúgy viselkednek.
3: Ez fontos volt egyébként, hogy vörös hangyákat figyeltek meg?
2: Itt a kutatásnak olyan indítatása volt, hogy egészről a hangyáknak ezeknek a hálózatait és a hálózatainak a dinamikáját akarták kutatni a kollégáink, és ezt több modellfajt is választottak ki. Egyrészt Floridában élő hangyafajokat vizsgáltak, amik ilyen kiszáradt fa törzsek odvaiban alakítják ki a fészkeiket, és itt a fák mentén, ugye a faágak mentén tudnak mozogni, és további ilyen kis bolyokat létrehozni a fán. Ez volt az egyik vizsgálati rendszer, ami azért volt itt kutatási szempontból érdekes, mert úgymond ilyen kötött pályán tudnak csak mozogni. Másik nagy kutatási rendszer volt, hogy ezek az Észak-Angliában élő vörös hangyafajok ilyen több bolyos kolóniákat tudnak létrehozni. És mivel úgy alapvetően a talajon építnek nagy fészkeket, így az ő úthálózataik kevésbé vannak kötve egy megadott infrastruktúrához, mint ezeknek a floridai hangyáknak a hálózatai, és ez adott egy jó összehasonlítási alapot, hogy jobban megérthessük, hogy hogyan fejlődnek ki ezek a hálózatok.
3: Szerves részei egyébként az erdőknek ezek a vörös hangyák?
2: Igen, nagyon fontosak. A hangyák eleve nagyon fontosak szinte minden ökoszisztémában. Ugye, rengeteg hangya él velünk, még akkor is, hogyha nem is mindig tudatosul ez bennünk. Úgy szokták becsülni, hogy a Földön nagyjából 1000 billió hangya él. Tehát, hogyha az össztömegüket nézzük, akkor nagyjából az emberiség össztömegével összemérhető van. A teljes tömegük az erdőkben is a vörös hangyák rendkívül fontos szerepet töltenek be. Ugye hatalmas fészkeket építenek, ugye ezzel egyrészt a talaj szerkezetét is megváltoztatják, a talaj pH-jára is hatással van az a körforgás, amit végeznek a bolyai körül, és ugye rengeteg élelmet gyűjtenek fel, dolgoznak fel, és azért nagyon fontosak az anyagkörforgásban.
3: Miért lehet azt mondani, hogy hasonló problémákkal küzdenek, vagy szembesülnek a hangyák is, mint mi emberek?
2: Hát ugye ezek a vörös hangya kolóniák, amiket mi vizsgáltunk, nagyon érdekes hálózatot hoznak létre, ami egyébként hasonlíthat is a mi közlekedési rendszerünkhöz. Ezek azért különlegesek, ezek a hangya kolóniák, amiket mi vizsgáltunk, mert több bolyos kolóniákat alkotnak. Alapvetően bele gondolunk, akkor jellemzően egy hangyára gondolunk, ugye van egy bolyuk egy királynővel, és ők nem engednek be oda más hangyákat, hogy védjék magukat, és ugye a boly túlélését biztosítsák. De bizonyos hangyáknál ki tud alakulni az, hogy ők akkor is felismerik egymást egy bolyba tartozónak, hogyha valójában fizikailag már nem egy helyen laknak. És akkor úgymond így át tudnak járni egymáshoz, egymás bolyait meg tudják látogatni. És ezeknek az észak-angliai hangyáknak úgy néz ki az élete, hogy van egy sok bolyból álló kolónia, és ugye azok a hangyák ismertek arról, hogy a munkát meg tudják osztani, egymás között. Például vannak, akik ugye a táplálékszerzéssel foglalkoznak, vannak olyan dolgozók, akik meg az utódoknak a gondozásával foglalkoznak a bolyban. Nekik is szükségük van élelemre. Ugye ezt azoktól a hangyáktól szokták elkérni, akik kimennek, és az a dolguk, hogy táplálékot hordjanak be a fészekbe. És azért egy elég komplex hálózat alakul ki így a sok boly közt. Ugye megvannak a hangyáknak azok az utai, amik ezek a táplálékszerző utak, ezeken elindulnak, ezek fákhoz vezetnek, a fák lombozatában pedig levéltetvek élnek, akik egy cukros mészharmat nevű váladékot választanak ki. Hangyák ezt felszívják, és ezt használják táplálékul, és ezt elviszik a bolyba a többieknek. A hangyáknak van egy nagyon érdekes, hogy nem csak egy rendes, sima gyomruk van, hanem van egy szociális gyomruk is, ami arra szolgál, hogy ezt a folyékony táplálékot meg tudják osztani másokkal, ezt vissza tudják juttatni más hangyáknak. Ez a hálózat úgy néz ki, hogy akkor vannak ezek a táplálékszerző utak, ahol a mészharmatot hozzák be, és vannak a bolyok közötti utak. Ugye itt a bolyok között akkor meg tudják tenni azt hangyák, hogy átjárnak például egy másik bolyba, és onnan kérnek táplálékot, vagy hogyha azt látják, hogy valamelyik boly az alkalmasabb a lárvák nevelésére, akkor oda át tudják vinni a lárvákat esetleg, hogyha az a boly megsérült, vagy csak számukra jobb helyszínen van, például jobb a benapozottsága, és azért melegebb.
3: De akkor ezek szerint, hogyha mondjuk azt látjuk, hogy egy virágon van például az őszi rózsa, meg a krizantém, ami imádnak a levéltetvek, és amikor látunk hangyákat, akkor ők szoros együttműködésben élnek, nem pedig az, hogy a hangya az viszi a levéltetveket be a bolyba?
2: Nem igazán, ugye ez úgy néz ki, hogy a hangyák nagyon érdekesek, mely részről a növénytermesztés és az állattartás is megjelenik náluk, és a levéltetvekkel való kapcsolatukat szoktuk hívni ilyen állattartásnak. Levéltetvek úgy működnek, főleg ezek a hangyákkal való kapcsolatuk, főleg ilyen nagyobb fákon lehet megfigyelni. Úgy néz ki, hogy ugye a levéltetvek cukros nedvet szivogatnak a növényekből. Ez jó, mert rengeteg cukor van benne, a szénhidrát, az energiát ad, viszont nem ez az egyetlen táplálék típus, amire szüksége van a levéltetveknek is. Nekik szükségük van ugye még emellett fehérjékre, nyomelemekre is, de ennek nagyon alacsony a tartalma ebben a cukros folyadékban, amit kiszívnak. Úgyhogy sokkal-sokkal-sokkal többet kell kiszívniuk, mint amennyi cukorra szükségük van, és ezt a felesleget kijuttatják magukból. A hangyák pedig ezt szívják fel, és ezért vigyáznak is a legtöbb esetben a levéltetveikre, hiszen úgymond ilyen cukros nedvet választanak ki. És sok esetben megfigyelték, hogy a hangyák akár védelmezhetik is más ragadozóktól az ő levéltetveiket, és ugye azért nem érdemes őket bevinni a bolyba, mert ezek a levéltetvek ugye a növényen tudják ezt a mészharmatot folyamatosan a hangyák számára kiválasztani.
3: Ahol egyébként megjelennek ezek a havasi vörös hangyák, ott előbb-utóbb kiszorulnak a többi hangyafajok?
2: A havasi vörös hangyák, ahol élnek, a Nyugat-Európában ott ők őshonos fajnak számítanak, tehát nem invazív hangyák, ezért nem szorítanak ki más hangyákat, sőt, elég jól együtt tudnak élni más hangyafajokkal. Például van egy specializált hangyafaj, magyarul vendéghangyának hívjuk, ami csak és kizárólag a vörös hangyák fészkeiben él, el tudott rejtőzni, a hangyák egymást alapvetően kémiai kommunikáció útján ismerik fel, a kültakarójukra kiválasztanak különböző ilyen szénhidrogén vegyületeket, amik nagyon egyediek, annyira egyediek, hogy legtöbb esetben a boly szinten meg tudják egymást különböztetni. És aki nem viseli ezt a szénhidrogén új lenyomatot, azt a hangyák a fészekből eltávolítják. De sok faj, köztük ez a vendég hangya is megtanulta lemásolni ezt az új lenyomatot, ezt a szénhidrogén új lenyomatot, így ő tudja élvezni a védelmét a vörös hangyafészkeknek. Hasonlóan ezt több egyéb ízeltlábú faj meg tudja tenni, úgyhogy ezek a nagy hangyafészkek külön ilyen élőhelyként tudnak szolgálni az erdőn belül.
3: És megvannak azok a fák, amelyek köré szervezik a bolyt?
2: Igen, itt ezeket a hálózatokat úgy vizsgáltuk, hogy térképeket készítettünk ezekről a hálózatokról. Ez a helyszínenre különösen alkalmas volt, mert ott még megvolt az a Angliában jellemző birka legeltetés, akik nagyon rövidre rágják a gyepet, ezért könnyen meg tudjuk keresni a hangyáknak az útjait, hogy hova vezetnek, és ezek a táplálékszerző utak, ezek nagy fák lombozatára vezetnek fel, és ott meg is tudtuk figyelni, hogy a hangyák szépen másznak fel a fán a lombozatra, és az ott élő levéltetveket keresték fel a mészharmatuk miatt.
3: Egyébként milyen érdekes, hogy amit a hangyák ösztönből építenek ki, ezt a logisztikai hálózatot, és hogy elosztják közöttük, hogy ki felelős a táplálékért, ki a nevelésért, stb. Azt mi emberek tudatosan alakítottuk ki, tehát tanulás útján.
2: Igen, a hangyák is tanulnak egymástól, és ők voltak az első nem gerincesek, ahol egyébként a tanítás viselkedését leírtak. Az, hogy ki milyen szerepet vállal a bolyban, annak egyébként nagy szerepe van abban, hogy hol tart ő az egyet fejlődésében. Ugye a hangyák a fészekben kezdik el az életüket, amikor kikülnek a kis bábjukból, akkor az első szerepük jellemzően az, hogyha már úgyis ott vannak, akkor a többi bábnak a gondozásában vesznek részt. És ahogy egyre növekednek, úgy válthatnak esetleg szerepet, és akkor lehetnek belőlük ilyen táplálékszerző feladatot ellátó, vagy védelmi feladatot ellátó hangyák. De tudnak tanulni egymástól, és kommunikálnak is egymással. A legelterjedtebb és legjellemzőbb formája az a feromonokkal való kommunikáció. Feromonok azok olyan üzenetet hordozó anyagok, amit az állatok a testükön kívülre juttatnak ki, tehát más állatoknak üzennek vele. És a hangyák nyelve az jellemzően ilyen feromonokból épül fel, de mivel ugye egy állandó feromon felhőben élnek, néha hangyák szeretnék külön felhívni magukra a figyelmet, hogy mutassanak a többi hangyának valami érdekeset, és ezt sokszor megteszik fizikai jelzésekkel is. Tehát például, hogyha meg akarnak állítani egy másik hangyát, akkor az első két lábukkal dobolhatnak a másik hangya fején. És a tanítás is megjelenik, van olyan hangyafaj, ami azt találtuk, hogy az a legegyszerűbb, hogy egy másik hangyát el akar vinni egy táplálékhoz, hogy egyszer megfogja és oda viszi fizikailag, és akkor megtalálta a táplálékot.
1: Ha közelebbről megnézzük, a hangyák világa meglepően hasonlít a miénkre. Bonyolult, jól szervezett hálózatokban élnek, ahol minden erőforrásnak kulcs szerepe van. De mi történik, ha egy fontos elem kiesik a rendszerből? Egy több mint 10 éve tartó nemzetközi kutatás erre keresi a választ a havasi vörös hangyák példáján. Az eredmények nem csak róluk, hanem az önszerveződő rendszerek működéséről is sokat elárulnak. Piros Imre Sándorral, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával Balázs Alexandra beszélgetett a részletekről.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: 7 órakor hírekkel folytatjuk műsorunkat, majd kezdődik az Európa Rádió délelőtti információs magazinja, a Kontinentális reggeli. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

digitális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a pénteki miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter ismertette, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével elkezdte a kormány az egyik legfontosabb vállalása teljesítését, a kórházi várólisták csökkentését. Kísérleti programként több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hidat a folyóvasútépítési munkákból, amiatt, hogy ismét a kontúrcsoport által tervezett és előkészített beruházások kapcsán kíséreltek meg ajánlatokat tenni, jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, levélben értesíti a V-hidat arról, hogy a déli körvasút beruházását felfüggesztik, a kivitelezőnek a munkaterületet el kell hagyni. A félbehagyott munkák lezárásáról gondoskodniuk kell, de a továbbiakban munkát nem végezhetnek, és el kell számolniuk a náluk lévő 57 milliárd forintnyi előleggel, tette hozzá a miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezt követően megkezdik a szerződés megszüntetéséhez, majd pedig az újrarendezéshez vezető folyamatot. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a beruházás jelentős időre félbehagyottan meg fog állni. Közölte, a magyar államot minimum 50-100 milliárd forint közötti vagyoni hátrány érhette, de a kormány minden polgári jogi igényét érvényesíti az érintettekkel szemben, büntető feljelentést is tesznek, valamint a gazdasági versenyhivatal eljárását is kezdeményezik. A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak, de az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt 2026 nyara a Hungaromet adatai alapján. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekordalacsony vízállásokat regisztráltak szerte Európában. Az elemzés szerint rendkívül szélsőséges volt a nyár Magyarországon is, országos átlagban mindössze 74,1 mm csapadék hullott. Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 23,43 Celsius fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Az elemzés szerint a 2026-ban kialakult aszály hosszabb időszakot érintő meteorológiai és vízháztartási anomáliák eredményeként következett be. Az április 1-től szeptember 2-ig tartó időszak csaknem 84%-ában az ország területének legalább 30%-án állt fenn legalább közepes aszály, augusztus végére pedig az ország területének felén a mezőgazdasági aszályszint elérte a súlyos kategóriát. A 2026-os aszály rendkívüliségét az adja, hogy nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is. Németországban 2373 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak idén júliusban, 8%-kal többet az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013 júliusa óta nem volt ilyen magas, közölte a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal. Az idei első 7 hónapban 15.185 vállalati fizetésképtelenségi kérelmet regisztráltak, 6,9%-kal többet az egy évvel korábbinál. A hitelezés A hitelezői követelések összege ugyanakkor 21,9 milliárd euróra csökkent, 31,8 milliárd euróról, miután 2025 első 7 hónapjában több gazdaságilag jelentős vállalat kért fizetésképtelenségi eljárást.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől beborulhat az ég, de több órára a nap is kisüt majd. Elszórtan valószínű eső zápor. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Ez a kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. A színvak keresztül Szelém Miskolcot, mégis több olyan szakasza van, amely alig kapcsolódik a város mindennapi életéhez. Ezen változtatna a több mint 2 milliárd forintos színva zöld folyosó projekt. A tervek szerint a patak mentén gyalogos és kerékpáros útvonal, megújuló zöld felületek, pihenő és közösségi terek jönnének létre, összekötve a Győri kaputa belvárossal. De pontosan hogyan alakulna át a színvapart, és mikor érzékelhetnek ebből valamit a miskolciak? Széchenyi Marian önkormányzati képviselőt kérdeztem a részletekről.
2: A beruházás Miskolc középső részén a Szent István tér és a Győri kapu között a színva mentén egészen a Kalapács útig fog megvalósulni. Konkrétan a projektet úgy bontanám le, hogy a Nagyváti utca és a Szent István tér közötti pontszerű fejlesztések, tehát forgalomtechnikai fejlesztések fognak megvalósulni. A Nagyváti utca, a Kalapács utca között új gyalogos és kerékpár útvonal fog épülni a színva mentén, és a patakpart több pontján kisebb közösségi tereket, találkozóhelyeket fogunk létrehozni. Tehát itt a gyalogosok körében gondolunk arra, hogy pihenőpadokat, utcabútorokat fogunk kihelyezni, tehát tulajdonképpen tájépítészeti jelleggel is fogunk ebben gondolkodni.
1: Válasszák ma délelőtt is az Európa Rádiót, számítok a figyelmükre. Mi?

0: kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, most lapozzuk fel a kalendáriumot. Október 10-e van, Isten éltesse Gedeon és Bendegúz nevű hallgatóinkat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. A Gedeon héber eredetű bibliai név. Jelentése kétélű kard, kardforgató, sebzetkező, romboló, pusztító, harcos, vágó. A Bendegúz hun magyar eredetű név, Attila hun uralkodó atyának nevéből származik. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. A Lelki Egészség Világszövetsége 1948-ban alakult meg, Magyarországon 1994 óta fordítanak figyelmet ezen a napon a lelki egészségre. A Világszövetség törekszik arra, hogy elősegítsék az érzelmi és lelki zavarok megelőzését, a mentális zavarokkal küzdők gyógyítását. Minden évben más mottót választanak a világnapnak. És ma van a halálbüntetés elleni harc világnapja. Napja is. Nézzük, milyen jelentős események kapcsolódnak október 10-éhez. 1307-ben ezen a napon ismerte el magyar királynak a rákosi gyűlés Károly Róbertet. 1631-ben a szászok elfoglalták Prágát. 1704-ben Batthyány János ezredes hűséget esküdött II. Rákóczi Ferencnek. 1851-ben Ferenc József császár, király kinevezte Habsburg Teseni Albert főherceget Magyarország katonai és polgári kormányzójává. 1903-ban megnyitották a régi Erzsébet hidat Budapesten. 1913-ban befejeződött a Panama csatorna építése, üzembe helyezték a Gamboa duzzasztógátat. 1935-ben bemutatták George Gershwin Porgy és Bess című operáját a Broadway-n. 1961-ben a Szovjetunióban befejeződött az 5500 km hosszú transzszibériai vasút villamosítása. 1963-ban aláírták a légköri nukleáris robbantás kísérletét tiltó egyezményt. 1964-ben Tokióban megnyitották a nyári olimpiai játékokat, 2002-ben irodalmi Nobel-díjat kapott Kertész Imre. 2005-ben megkezdődtek az EU és Szerbia-Montenegró között a tárgyalások a stabilizációs és társulási egyezményről. Október 10-én született 1424-ben első Ulászló magyar király, 1731-ben Henry Cavendish angol fizikus, kémikus, 1812-ben Garai János magyar költő, szerkesztő, 1813-ban Giuseppe Verdi zeneszerző, korának legtöbbet játszott operaszerzője. 1858-ban Prohászka Ottokár püspök, író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1881-ben ezen a napon született Kittenberger Kálmán vadász, Afrika kutató. 1887-ben Breyer György magyar ornitológus. 1892-ben Zsirai Miklós Kossuth díjas nyelvész. 1912-ben Radó György magyar író, műfordító, irodalomtörténész. 1923-ban ugyancsak ezen a napon született Sándor Judit operaénekesnő. 1934-ben Hervai Gizella magyar költő, 1945-ben Monori Lili Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes művész. 1924-ben ezen a napon hunyt el Dobos C. József cukrász, szakácsmester, szakíró, a dobostorta megalkotója. 1927-ben Stromfeld Aurél magyar honvédtábornok, vezérkari főnök. 1963-ban Edith Piaf sanzon énekesnő. 1985-ben Orson Welles filmrendező, színművész. 2011-ben Újlaki Károly magyar színész, 2014-ben Fülöp Zsigmond Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes művész. 2021-ben Kálmán László magyar nyelvész. Kedves hallgatóink, Önök az október 10-i kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Megbecsülés, jó szó, saját magunk megbecsülése, avagy önbecsülés. Mai világunkban az emberek önbecsülésével gond van. Bármely pillanatban elveszíthetjük állásunkat, és rádöbbenhetünk arra, hogy a társadalom számára semmit sem érünk. Ennek az a következménye, hogy oly sok ember nem találja a helyét, lecsúszik, a társadalom perifériájára kerül. Ebből aztán következik az alkoholizmus, a kábítószerezés és az öngyilkosságok, és még oly sok minden rossz. És az ember nem tud magához egy jó szót mondani. Az ember nem ér semmit, ezt hirdeti a társadalom, a média, és ezt nagyon sokan el is hiszik. Aki így ítéli meg magát, annak a környezete is sérül. Egy olyan családban, ahol az édesapa vagy az édesanyja így gondolkodik önmagáról, ott a gyermekek is megkeseredettek, és hasonlóan önbecsülés nélküliek lesznek. Megdöbbentő, hogy mindez mennyire látszik a fiatalokon. Hosszú éveket ülnek az iskolapadban, és rá kell döbbenniük, hogy mindez felesleges volt. A diplomájuk, képzettségük egy fabatkát sem ér. Valójában ez a világ helyes rendje? Valóban emberi életeknek kell tönkre menni? Magukat a nullával kell egyenlővé tenni? Az ember beugrott a mókus kerékbe, és nem tud kiszabadulni, csak hajtja és hajtja, de nem jut sehova. A baj akkor kezdődik, ha kezd rádöbbenni, hogy mindent feleslegesen tesz, és ha ilyenkor nem jön valami külső segítség, biztatás, akkor mindennek vége. Sokan úgy gondolják, hogy nem adnak bele mindent, talán az ő hibájuk, hogy nem jutnak egyről a kettőre. De minden ez ellen küzd. A reklámok meg akarják mondani, hogy mire van szükségünk. A munkahelyeken az embereket inkább, mint robotokat használják, és nem úgy, mint kreatív, gondolkodó lényeket. Mit tehetünk? Van-e ebből kiút? Az önbecsülését vesztett ember vajon visszatalálhat-e? Sokat segíthet, ha elindul a szekér, önbecsülése annak az embernek van, akit becsül a környezetem. Éppen azért az önbecsülés és a megbecsülés szorosan összetartozik. Ha nem lesz változás, és a társadalom nem keres kiutat, akkor egyre nagyobb problémákkal nézünk szembe. Nem igaz, hogy az ember ennyire nem érne semmit. Nézve és vizsgálva ennek a világnak az élővilágát, még mindig azt látjuk, hogy a legmegbecsültebb élőlény az ember. Az ember képes arra, hogy szeressen, hogy gondolkodjon és beszéljen. Mindez mindennél többet jelent. Ebben a világban különösen meg van becsülve az ember, minden élőlénynél több, és ennek a világnak a rendjében a legfontosabb helyet foglalja el. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Az önbecsülés a megbecsülés következménye. A környezete által meg nem becsült ember magát sem becsüli. Ha kimegyünk az ajtón, és a városban sétálva elesett emberekkel találkozunk, akkor próbáljunk feléjük jó szóval és megbecsüléssel fordulni, hogy az önbecsülésük éljen, és ne halljon meg teljesen.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter,

0: A pénteki miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter ismertette, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével elkezdte a kormány az egyik legfontosabb vállalása teljesítését, a kórházi várólisták csökkentését. Kísérleti programként több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétekre, mert ezeken a területeken a leghosszabbak a várólisták. A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak, de az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt 2026 nyara a Hungaromet adatai alapján. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekordalacsony vízállásokat regisztráltak szerte Európában. Az elemzés szerint rendkívül szélsőséges volt a nyár Magyarországon is, országos átlagban mindössze 74,1 mm csapadék hullott. Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 23,43 Celsius fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Az elemzés szerint a 2026-ban kialakult aszály hosszabb időszakot érintő meteorológiai és vízháztartási anomáliák eredményeként következett be. Az április 1-től szeptember 2-ig tartó időszak csaknem 84%-ában az ország területének legalább 30%-án állt fenn legalább közepes aszály, augusztus végére pedig az ország területének felén a mezőgazdasági aszályszint elérte a súlyos kategóriát. A 2026-os aszály rendkívüliségét az adja, hogy nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is. Az automata külső defibrillátorok egységes országos regiszterének létrehozását sürgetik szakmai szervezetek, bár a laikusok által is könnyen használható készülék már nagyon sok helyen megtalálható, a cégeken, közintézményeken múlik, hogy az általuk beszerzett eszközt bejelentik-e a SafeCity applikációba. Mosonyi Eszter a SafeCity képviseletében az MTI érdeklődésére elmondta, jelenleg az applikáció a legnagyobb gyűjtőhelye ezeknek az eszközöknek, itt 2223 készülék látható, azonban ennél feltételezhetően jóval több defibrillátor van az ország különböző közintézményeiben, bankfiókokban vagy bevásárlóközpontokban. Az alkalmazást letöltő és abba regisztráló laikus életmentők vállalják, hogy a mentők kiérkezéséig megkezdik az életmentést. A riasztási rendszer az országos mentőszolgálattal együttműködésben működik. Mosonyi Eszter elmondta, jelenleg senkit nem kötelezhetnek arra, hogy az általa vásárolt és fenntartott készülék bejelentse az applikációba, és sok cég nem is tud az alkalmazásról, valamint arról, hogy ott regisztrálhatja a készüléket. Ha azonban a defibrillátort regisztrálják, akkor vállalják, hogy baj esetén rendelkezésre bocsátják azt. Mosonyi Eszter kiemelte, örülnének annak, ha megvalósulna egy egységes, az országot ténylegesen lefedő adatbázis a készülékekről.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A színvak keresztül szeli Miskolcot, mégis több olyan szakasza van, amely alig kapcsolódik a város mindennapi életéhez. Ezen változtatna a több mint 2 milliárd forintos színva zöld folyosó projekt. A tervek szerint a patak mentén gyalogos és kerékpáros útvonal, megújuló zöld felületek, pihenő és közösségi terek jönnének létre, összekötve a Győri kaputa belvárossal. De pontosan hogyan alakulna át a színvapart, és mikor érzékelhetnek ebből valamit a miskolciak? Széchenyi Marian önkormányzati képviselőt kérdeztem a részletekről.
2: Először is előjáróban elmondanám, hogy nem csak képviselőként, hanem törzsikeres miskolciként is örömmel már szolgál, hogy részt vettek érintett képviselőként az ilyen projektekben. Azért is fontos, mert szeretnénk ezzel a projekttel felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a színvának milyen fontos értéke van a városunkban. Természeti értéke mellett sokan, akik itt élünk, minden napi életünk része, de valahogy ez természetesnek vesztük. És ennek a projektnek külön kiemelkedő célja az, hogy a színvának egy nagyobb értéket hozzunk a lakosság életében. Nem csak természeti vonatkozásban, hanem egy olyan vonatkozásban is, amivel szeretnénk a Miskolcon élők mindennapi életét segíteni. Gondolok itt a gyalogosokra is, gondolok itt a kerékpárral közlekedőkre is.
1: Pontosan a gyakorlatban hogyan néz majd ki ez a fejlesztés, mely területeket érinti, tehát honnan, hová vezet az új útvonal az elképzelés szerint?
2: Igen, fontos, hogy pontosítsunk, igen, és behatároljuk a projektnek az útvonalát. A beruházás Miskolc középső részén a Szent István tér és a Győri kapu között a színva mentén egészen a Kalapács útig fog megvalósulni. Konkrétan a projektet úgy bontanám le, hogy a Nagyváti utca és a Szent István tér közötti pontszerű fejlesztések, tehát forgalomtechnikai fejlesztése fognak megvalósulni. A Nagyváti utca, a Kalapács utca között új gyalogos és kerékpár útvonal fog épülni a színva mentén, és a patakpart több pontján kisebb közösségi tereket, találkozóhelyeket fogunk létrehozni, tehát itt a gyalogosok körében gondolunk arra, hogy pihenőpadokat, utcabútorokat fogunk kihelyezni, tehát tulajdonképpen tájépítészeti jelleggel is fogunk ebben gondolkodni.
1: Tulajdonképpen nem csak egy városfejlesztési projekt, hanem akár egy közösségépítési projektnek is nevezhetjük, amelyben találkozási pontok lesznek a színvapatak mentén?
2: Így van, tehát azért is mondjuk, hogy egy komplex fejlesztés fog megvalósulni, hiszen nem csak a zöld folyosó, mint ahogy a neve is mutatja, hanem azt, hogy az ott élő emberek, gyalogosok, kerépára, a közlekedőknek megpihennek, leülnek, tehát tulajdonképpen egy közösségi célzata is van ennek a projektnek, így van.
1: A színvapatakot szeretnék közelebb hozni a városlakókhoz. Lesznek-e olyan konkrét részei ennek a fejlesztésnek, olyan területek, ahol majd le lehet menni a patakpartra?
2: Mindenféleképpen ebben is gondolkodtunk, illetve maga a projekt kivitelezői is. Jelen helyzetben a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés van elindítva, tehát tulajdonképpen egy célzottan, szisztematikusan felépített projekt megvalósításról van szó, így van.
1: Mekkora beruházásról beszélünk, és miből fogja mindezt majd finanszírozni a város?
2: Maga a beruházás értéke 2,2 milliárd forint, tehát ez is mutatja az összeget, hogy tartalmában is milyen sokrétű projektről beszélhetünk. Maga a megvalósítási időszaka az 2025 és 29 között fog megvalósulni, és ahogy említettem, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés szakaszában tartunk, és ez egy komplex összefogás eredménye, tehát itt a Miskolc megyei jogúváros önkormányzata, a Közlekedési Beruházási Minisztérium, valamint a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Mikom Nonprofit Kft. Mint együttes konzorciumban vesznek részt a projektben.
1: Tehát nagyon az elején vagyunk még ennek a projektnek. Lehet-e tudni majd azt, hogy mivel jár az építkezés az ott élők számára? Feltételezhetően lesznek lezárások, forgalmi változások, ezeknek a kialakítása a folyamatban van-e, vagy elkezdődött-e már?
2: Igen, ahogy ön is említette, még a tervezői szakaszban vagyunk, de ahogy a miskolci lakosság tapasztalhatja a többi projektek kapcsolatában is, mi igyekszünk arra, hogy mind a sajtó, tehát az írásos szóbeli formában a napra pontosan, tényleg szisztematikusan tájékoztatni a lakosságot tudatot arra, hogy mire kell készülniük, mettől meddig tart, mire számíthatnak, hiszen ezzel is fontos, hogy felkészítsük a lakosokat arra, hogy a napi közlekedésben ez mennyire fogja őket befolyásolni, de én úgy gondolom, hogy mindenkitől türelmet kérve, utána egy nagyon szép és nagyon eredményes és nagyon értéket növelő projektet fogunk bemutatni a lakóknak.
1: Mit várnak ettől a projektől hosszú távon, hogyan változtathatja meg a győri kaput és általában a miskolciaknak a kapcsolatát a színvával?
2: Én úgy gondolom, hogy minden projekt, ez pozitív kell, hogy tapasztalódva a lakosság életében, hogy ezt érezzük. Maga a győri kapu tekintetében közelebb hozzuk őket a belvároshoz, ugyanúgy, mint a többi kertfalos vonatkozásában is maga a győri kapu közelebb kerül Miskolc belvárosához, és ami a legfontosabb, hogy a szín egy új jelentés tartalommal fog szerepelni a miskolciak életében.
1: Ha most képzeletben végig sétál ezen a megújult területen, akkor ön hogy képzeli el a gyakorlatban, és milyen elvárásai vannak még a projekt elején ezzel a fejlesztéssel kapcsolatban önkormányzati képviselőként?
2: Elvárásaim azok nincsenek, igazából nagyon sok lakóval vagyok napi kapcsolatban, hiszen ez a fő feladatom, hogy a lakosság érdekét képviseljem bent az önkormányzaton is. Én mosolygó embereket szeretnék látni, kerékpárral, balesetmentesen, biztonságban közlekedő családokat szeretnék látni, baráti társaságokat, akik tényleg kihasználva ezeket a pihenőhelyeket, minden napi életükben egy kis mosolyt és boldogságot tudnak ezáltal bevinni, és mi pedig az önkormányzaton számunkra az a legfontosabb, hogy a lakók irányában minél több pozitív és elégedett a visszajelzést kapjunk.
1: A színvak keresztül Szelém Miskolcot, mégis több olyan szakasza van, amely alig kapcsolódik a város mindennapi életéhez. Ezen változtatna a több mint 2 milliárd forintos színva zöld folyosó projekt. A tervek szerint a patak mentén gyalogos és kerékpáros útvonal, megújuló zöld felületek, pihenő és közösségi terek jönnének létre, összekötve a győri kaput a belvárossal. De pontosan hogyan alakulna át a színvapart, és mikor érzékelhetnek ebből valamit a miskolciak? Széchenyi Marian önkormányzati képviselőt kérdeztem a részletekről.

8 órakor híreket hallhatnak itt az Európa Rádióban. Utána folytatjuk délelőtti műsorunkat. További érdekes témákkal várjuk majd Önöket. Számítunk a figyelmükre.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Erősítheti a kisvállalkozásokat és hozzájárulhat a gazdaság fehéredéséhez a Kata megújítása, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint. A VOSZ üdvözli, hogy a mellékállásúak, a nyugdíjasok és a tanulók is élhetnek a lehetőséggel, a magasabb tételes adót pedig szükségesnek tartják a fenntarthatósághoz. A szövetség számításai szerint a magasabb árbevételű informatikai vagy tanácsadó egyéni vállalkozók terhe akár 1 millió forinttal is csökkenhet. Ugyanakkor szorgalmazzák a nyugdíjas kisadózók tételes adójának csökkentését, mivel ők az általányadózásra jobban járhatnak. Kifogásolják továbbá az 50%-os megrendelői korlátot és a volt munkáltatóknak történő számlázás 2 éves tilalmát is. A VOSZ szerint a szabályozás gazdasági jelentősége alapos szakmai párbeszédet indokol, ezért közvetlen egyeztetést kezdeményeznek a pénzügyminisztériummal. A társadalmi egyeztetés október 14-éig tart. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyében a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság legfrissebb adatai szerint. A részvízgyűjtők közül a Bodrog, a Sajó, Hernád, a Közép-Tisza és a Zagyva-Tarna térségében is olyan kevés eső hullott eddig, amire 1985 óta nem volt példa. A vizsgált január-szeptemberi időszakban a legtöbb csapadék közel 484 mm a Felső-Tisza vidéken esett, de ez is csak a sok éves átlag 68%-a. A legkevesebb csapadékot, mindössze 193,5 mm a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén mérték, ami a sok éves területi átlag alig 43%-a. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a legtöbb helyen történelmi mélypontot vagy a második legszárazabb időszakot regisztrálták az adatsorok kezdete óta. Korlátozták a vízhasználatot a Legionella baktérium jelenléte miatt a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. A megelőző intézkedések a 200 ágyas pavilon épületet érintik, ahol a vízminőség ellenőrzés mutatta ki a kórokozót. Az érintett területeken korlátozták a vízhasználatot, és megkezdték a csaptelepek, valamint a hálózat fertőtlenítését. A munkálatok idejére az intézmény palackozott ivóvizet biztosított a betegeknek és a dolgozóknak. A kórház hangsúlyozta, hogy a beteg ellátás mindezek ellenére zavartalanul működik. A szakemberek folyamatosan együttműködnek a hatóságokkal a helyzet mielőbbi rendezése érdekében. Átadták a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Tessedik Sámuel Oktatási és Kutatási Centrumának új oktatási épületét Szarvason. A Szarvasi Annaligetben 3 új oktatóhelyet, 11 munkaállomást, valamint új irodákat alakítottak ki az oktatóknak és a munkatársaknak. Gyurica Csaba rektor az átadón elmondta, hogy a cél az oktatási és a kutatási tevékenység egy helyre hozatala volt. A felsőoktatási intézmény szarvasi képzési helyét 2021 óta építik újjá, a piaci elvárásokhoz és a helyi igényekhez igazodva. Az elmúlt években összesen mintegy 1,5 milliárd forint értékben valósítottak meg fejlesztéseket a Békés megyei városban. A beruházások során többek között öntözésfejlesztés történt, valamint a halászati kutatóközpont halivadék nevelő rendszere is megújult. Csatlakozott a kiberbűnözés megelőzését célzó nemzetközi akcióhoz a Nemzeti Nyomozóiroda. A holland rendőrség által kezdeményezett Interkop nevű hálózatnak jelenleg 44 tagja van. A legújabb prevenciós kampány arra hívja fel a figyelmet, hogy a túlterheléses támadások illegálisak és komoly következményekkel járnak. A hatóság tájékoztatója szerint a digitális készségekkel rendelkező fiatalok könnyen a bűnözés világában találhatják magukat. Magyarországon is több fiatalkorúval szemben indult már büntetőeljárás hacker támadások és fenyegető bűncselekmények miatt. Az elmúlt években csak a Nemzeti Nyomozó Irodánál tucatnyi ilyen nyomozást indítottak. A kampány célja, hogy felhívja a figyelmet a kibertámadások veszélyeire, és megelőzze azokat. A figyelemfelhívó videót és a részleteket 18 országban különböző internetes csatornákon vetítik.
0: Az időjárásról.
1: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán mások felé eshet. A csúcs hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Kegyelem a szükség idején. Hogy kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet, 16-os vers. A II. Világháború idején Corrie ten Boom a családjával zsidókat bújtatott Hollandiában a nácik elől. Végül elfogták és koncentrációs táborba küldték, ahol számtalan atrocitás és megrázkodtatás érte, az apja és a nővére halálát is beleértve, míg őt egy véletlen folytán szabadon nem engedték. Corrie azonban soha nem keseredett meg, éppen ellenkezőleg még a szerettei gyilkosának is megbocsátott. Amikor megkérdezték, hogy tudott szeretetteljes, megbocsátó és kedves maradni a sötét időkben is, válaszul elmesélte, hogy kislánykorában az édesapja hosszas vonatutakra vitte őt szerte Európában. Az apja mindig több héttel előre megvette a jegyét, de csak a felszálláskor adta oda neki, nehogy elveszítse vagy otthon felejtse. Ám amint meglátta a távolban az állomásra begördülő szerelvény fényszóróját, átnyújtotta Corrie-nak a jegyet, majd együtt szálltak fel a vonatra. Te azért nem tudod elképzelni, hogy lehettem képes megbocsátani annak, aki megölte a családomat, és hogy nem keseredtem meg, mert akárcsak az apám a vonatjegyeket, Isten sem adja ide előre a kegyelmet, hanem csak közvetlenül a felszállás pillanata előtt. De ha valaha is olyas valamin mennél keresztül, mint én, biztosítatlak afelől, hogy Isten kegyelme ott lesz, hogy a sötét völgyeken is átsegítsen, mégpedig felemelt fejjel és szeretettel teli szívvel. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, ez a Kontinentális reggeli, az Európa Rádió délelőtti magazin műsora. A szerkesztő műsorvezető Kojsze Péter van a mikrofonnál. Fantasztikus magyar siker született Kínában, Guzi Blanka aranyérmet nyert az öttusa világbajnokság női egyéni versenyében még a nyár végén, ezt megelőzően pedig 3 éremmel tért haza a DVTK öttusázója az öttusa Európa bajnokságról. Női és vegyes váltóban aranyat, egyéniben pedig bronzérmet szerzett Isztambulban. Az elmúlt hetek, hónapok történéseit is felidézzük a sportolóval.
2: Egész évben azt vallottam, hogy bármilyen siker is jött, vagy igazából nem csak siker, hanem ugye volt ott mondjuk egy negyedik helyezés is, ami önmagában nem rossz, de az elsők után azért nem éppen az volt az évnek a legjobb versenye. De azt hangsúlyoztam, hogy ezek csak egy állomások. És ez valóban így van egyébként a világbajnoki címmel is. Ugye nekem még itt van azért nagy célom, ugye az öttusát, illetve a sportot illetően. Ki is merem mondani azt, hogy egy olimpiai éremmel szeretném majd megkoronázni a pályafutásomat. És addig gyakorlatilag minden egy állomás, még egy világbajnoki cím is. Úgyhogy egyelőre azt tudom mondani, hogy nagyon élvezem az odáig vezető utat, és hát nem tudom, hogy hováig vezető utat, de ezt az utat, amin vagyok, ezt most nagyon-nagyon szeretem.
1: És azokat az érzéseket is megosztja velünk a DVTK öttusázója, amiket akkor élt át, amikor a dobogó legfelső fokán állva a magyar himnusz szólt az ő tiszteletére.
2: Amikor célba érkeztem, akkor volt egyfajta üresség bennem, amit úgy nem nagyon értettem, de így visszagondolva kicsit ilyen sokkos állapotba kerültem valószínűleg, és amíg eltelt az az idő a célba érkezéstől a dobogóra állásig, ott azért volt egy-két interjúm, ugye, oda jöttek hozzám a magyarok, gratuláltak, és akkor nem is realizáltam, hogy na akkor itt hamarosan himnusz fog nekem szólni. Aztán amikor mentünk a dobogóra, akkor nagyon vidám voltam már, vagy nagyon-nagyon kezdett úgy tudatosulni bennem, és felálltam a dobogóra, úgy éreztem, hogy na akkor én ezt most majd végigéneklem, de hát ott azért eljöntöttek az érzelmek, ott jöttek meg az érzelmek, ugye az egész nap után szerintem, vagy az egész hét, meg talán az év után is, és ott kitört belőlem azért, igen, az, hogy azért milyen magasztos az, amikor az embernek a magyar himnuszt tudják játszani. Az is, hogyha egy csapatnak, vagy egy váltónak játsszák ezt, viszont hogyha ez egy egyéni versenyszám után van, akkor az ember tényleg azt érzi, hogy ez most nekem szól is, és a csapatomnak, a családomnak. Aztán nagyon sok visszajelzést kaptam egyébként, hogy mennyire megkönnyezték ezt, és mennyire emocionálisnak találták ezt a momentumot.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk, számítunk megtisztelő figyelmükre ma délelőtt is. Tartalmas időtöltést!

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Fantasztikus magyar siker született Kínában. Guzi Blanka aranyérmet nyert az öttusa világbajnokság női egyéni versenyében még nyár végén. Ezt megelőzően pedig 3 éremmel tért haza a DVTK öttusázója az öttusa Európa bajnokságról, hiszen női és vegyes váltóban aranyat, egyéniben bronzérmet nyert. Hogy hogyan élte meg ezeket a pillanatokat, illetve hogyan készült a megmérettetésre az olimpikon, erről is szó lesz a következő beszélgetésben, amelyet Kisnéveres Viktória készített.
2: Milyen érzések, gondolatok fogalmazódtak meg eddig, vagy mi az, amit érzel?
3: Igen, ezt talán a futás közben úgy nem is realizáltam benne, hogy mit érhetek ezzel az eredménnyel el, vagy milyen nevek közé zárkózhatok igazából fel. Utána, amikor a helyszínen ott volt Kovács Sarolta is, és utána, amikor ott megöleltük egymást, akkor jutott eszembe, hogy hú, hát akkor gyakorlatilag most már tényleg én is közéjük tartozom, és... egy öttusázónak, vagy egy bármilyen sportolónak igazából az az álma, hogy a csúcsra jusson, és én hiszek benne, hogy ez még nem volt a csúcs nekem. Hiába világbajnok lettem, de még a teljesítményem szerintem azért tud javulni minden számban. Azért ez egy új mérföldkő volt. Úgyhogy nagy büszkeség, és remélem, hogy hamarosan el tudjuk készíteni az említett 3 másik személlyel ezt a bizonyos képet, amit már elterveztünk, hogy meg fogunk csinálni.
2: Te is állomásként említetted, milyen állomásként gondolsz erre a világbajnokságra a pályafutásod tekintetében?
3: Én egész évben azt vallottam, hogy bármilyen siker is jött, vagy igazából nem csak siker, hanem ugye volt ott mondjuk egy negyedik helyezés is, ami önmagában nem rossz, de az elsők után azért nem éppen az volt az évnek a legjobb versenye. De azt hangsúlyoztam, hogy ezek csak egy állomások. És ez valóban így van egyébként a világbajnoki címmel is. Ugye nekem még itt van azért nagy célom, ugye az öttusát, illetve a sportot illetően. Ki is merem mondani azt, hogy egy olimpiai éremmel szeretném majd megkoronázni a pályafutásomat. És addig gyakorlatilag minden egy állomás, még egy világbajnoki cím is. Úgyhogy egyelőre azt tudom mondani, hogy olyan nagyon élvezem az odáig vezető utat. Most hát nem tudom, hogy hováig vezető utat, de ezt az utat, amin vagyok, ezt most nagyon-nagyon szeretem.
2: Akkor most itt az időben egy picit visszafelé haladva a bajnokságok, különböző versenyek tekintetében szóljunk is, hogy Kínában mi történt, hogy emlékszel azokra a napokra vissza. Milyen gondolatokkal érkeztél meg Kínába, erre hogy emlékszel?
3: Nagyon megörültem, amikor megtudtam, hogy Kínába fogják rendezni a világbajnokságot, ugyanis 2024-ben, tehát 2 évvel ezelőtt is itt volt csak egy másik városban a világbajnokság, és én ott szereztem meg a párizsi olimpiai jegyemet gyakorlatilag, vagy a kvótámat, ott ezüstérmes lettem, és az addigi pályafutásom szerintem legnagyobb eredménye volt, ezt én bátran mondom, és örültem neki, hogy vissza tudok térni erre a helyre, vagy ebbe az országba. Aztán gyakorlatilag átmásoltuk azt a részét, hogy ugye hamarabb szoktunk kiutazni, hogyha ilyen messzi tájon van a verseny, már csak az aklimatizáció miatt is, meg ugye az időeltolódást az azért hozzá kell, hogy szokjunk ahhoz. Úgyhogy körülbelül 9-10 nappal korábban utaztunk ki, mint a verseny startja volt. Úgyhogy volt még kint egy kis lehetőségünk, hogy edzünk, edzőtáborozzunk, így a többi nemzettel is csatlakozzunk. És nagyon azt mondom, hogy jól sikerült egyébként a felkészülésem, de ott kint például nem nagyon tudtam útszérezni abba a táborba, mert elkezdett fájni a vállam. Úgyhogy ott a fejemben is az volt, hogy húha, azért ez nem a legjobb forgatókönyv, hogy nem igazán tudok készülni a világbajnokság előtti mondjuk másfél hétben az OCR számra. De azért bíztam benne, hogy ha pihentetem egy picit, akkor jobb lesz. És a verseny startjánál igazából azt éreztem, hogy na most már ez egy jó forma, amiben ott vagyok a rajt előtt, és azt gondolom, hogy a selejtező, illetve az elődöntő is viszonylag könnyedén ment, úgy jól mentem az áramlattal. A körvívás volt az, ugye a selejtező meg az elődöntő között van nekünk egy nagy körvívásunk, az volt az, ahol azért nehézkesen indult meg a nap, De hál' Istennek ott volt Kállai Ákos, aki segített nekem túllendülni a nehézségeken, és onnantól kezdve mondanám, az ő egyenes út vezetett a szép végeredményig, de azért tudjuk jó, hogy ez nem feltétlen mindig így van, amikor a belülről éri meg a sportoló, de élveztem a versenyt. Közben is, előtte is, utána is, úgyhogy ez egy olyan verseny volt, amiről szerintem egy sportoló álmodik.
2: Ilyenkor, ezekben a napokban a lelki támogatás is, ugye itt a fizikai rákészülés mellett nagyon fontos, és azt többször említette te is beszélgetéseink során, illetve ugye más riportok kapcsán is, hogy mennyire sokat jelent neked a támogatás, a család, a barátok, hogyha érzed, hogy a hátad mögött ekkora erő van ilyen szempontból is.
3: Igen, nekem tényleg kifejezetten sokat segít, hogyha érzem ennek a jelenlétét, és hál' Istennek azért ezt így konstans érzem. Az, hogy megadatott az nekem, hogy a párom legyen egyben az edzőm is, így ezáltal ott van jelen a versenyeken, edzőtáborokban, edzéseken is a hétköznapokon. Én nagyon-nagyon hálás vagyok, mert folyamatosan megkapom azt a lelki támogatást, vagy azt a lelki pluszt, amit azért nem biztos, hogy mindenki megkap. És ez most is így volt, hogy akár egy nehezebb pillanatunk van, akár éppen egy örömteli, mert beérek a célba, az, hogy ő ott van, és meg tudom ölelni rögtön, nagyon sokat jelent. Ráadásul úgy is fogalmaztunk egyszer, hogy ilyen távoli versenyeken, amikor mondjuk nincs kint a családom, akkor ő egy személybe képviseli a családunkat is. Nem csak az edzői stábot, ugyanazt a másik 13 szakembert, akivel én készülök, hanem a családot is képviseli. Amikor valaki megnézte mondjuk a befutónkat, akkor azt láthatta, hogy szerintem a Erdős Rita, Kolesszár Misi, meg ott a magyarok jobban örültek magának a sikeremnek, mint én. Ez azért is volt, mert kicsit szerintem sokkos állapotba kerültem ott, hogy akkor az most egyik pillanatban még nem voltam világbajnok, másik pillanatban az vagyok, de nagyon-nagyon jól esett, hogy így fogadtak, és azt éreztem, hogy tényleg egy jó kis magyar csapatként fogadtak a célban.
2: Picit részletesebben még a versenyszámokról szólsz így néhány hét távlatából?
3: Ugye, hogyha csak a döntőt nézem, akkor vívással kezdtünk, és nem tudtam, hogy kivel fogok vívni az utolsó, nem tudom én, 2 percig a versenyt, úgyhogy megnéztem, és láttam, hogy egy olyan versenyzőt kaptam, egy litván lányt, aki azért az elmúlt időszakban hát elég csúnya statisztikában, de megvert. Tehát, hogy nem nagyon győztem ellen az elmúlt versenyeken, és én mellett egyébként örültem, hogy őt kaptam, mert tudtam, hogy egyébként mi az, ami hatékony lehet ellene, de valahogy azért nem szoktam érezni őt. És hál' Istennek egy magabiztos győzelmet sikerült aratnom. Innen örültem neki, hogy bejutottam már ugye a top 8-ba a vívás alapján, tehát tudtam, hogy bármi is történik innentől kezdve, jó pozícióban leszek a vívás után. És azután nem sikerült sajnos nyernem, de egyáltalán nem csalódtam, mert egy jó vívóval vívtam. Nem azt mondom, hogy esélyem se volt, de azért érződött, hogy ő tényleg egy jó vívó. Ugye 6. lettem a vívás után, és akkor utána, aminek nagyon örültem, hogy a nekem van egy kedvenc ellenfelem, a koreai Seong Soimin, és vele mentem az OCR pályán, ugye paralel megy 2 versenyző, és én vele mentem, úgyhogy az nagyon-nagyon nagy öröm volt, amikor megláttam, hogy vele fogok menni, és tudunk egy picit ilyen kicsatát vívni ott az OCR-ben. Sikerült 3 másodperccel megjavítanom az azt megelőző napi elődöntős időmet, ugye ugyanazon a pályán, úgyhogy az nagyon-nagyon jó érzés volt, mert én is éreztem, hogy gyakorlatilag megcsináltam minden technikát, amit szerettem volna a különböző elemeken, és jelen pillanatban most ez volt a legjobban, amit tudtam nyújtani. Aztán egy picit az úszásnál voltam csalódott, mert ott én úgy érkeztem ki a versenyre, hogy szerettem volna 1 percen belül úszni, 59-szel, hogy kezdődjön az úszásom. Ez sajnos nem sikerült, de van ennek azért jó oldala is, mert a jövő évre nézve, meg a jövő évekre nézve azért maradt bennem nagy éhség, hogy ezt elérjem. És bár így sikerült az úszás, azért nem döltem kardomba, hanem folytattam tovább a versenyt nagy motivációval. És a lézeren pedig a 3. helyről kezdtem, 34 másodperccel az egyiptomi versenyzőhöz képest, amit tudtam, hogy papír alapon, hogyha nézem, akkor ez egy ledolgozható hátrány vele szemben, mert neki a futáshoz nem az erőssége. Viszont az, amikor ott van az ember 34 másodperc, az nem kevés. Látja, hogy azért jó nagy utcahosznyival előrébb volt az egyiptomi versenyző, és azt kellett magamba tudatosítani egy rövid idő alatt, hogy ezt nem egy-két körön belül fogom ledolgozni, ezt a hátrányt,

0: mondhatjuk így, és igen, a címvédőt sikerült legyőznem ezzel.
1: És itt az iménti válaszodban ugye néhány olyan versenyszámhoz kapcsolódóan mondtad, hogy mi az, amin még javítani szeretnél, azért több területen sikerült saját magad eredményén is túlszárnyalni.
0: Azért tudjuk jól, hogy a sportolók nagy része, az e-sportok nagy része azért nem elégszik meg sokszor azzal, amit elér, hanem mindig egy magasabb szintről álmodik még. Úgyhogy persze ez bennem is megvan, ez a maximalizmus, de azt látom, hogy azért ez egy egészséges szinten van, mert igenis értékeltem azt, amit már elértem, akár ezeket a pici apró részcélokat is, vagy részeredményeket, de mellette azért persze ott van, hogy mi az, amit szeretnék még javítani, és nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy így sikerült a vívásom egészében. Szerintem ez járta be a legnagyobb fejlődési ívet a 2026-os szezonban, és az emberek, akik ott vannak a mindennapjaimban, és látják a felkészülésemet, vagy végigkövették ezt az utat, azok látják, hogy mennyire rögös volt az utam a vívásom belül, és épp ezért ilyen értékes, hogy sikerült egy ilyen vívással lezárni a világbajnokságot is, illetve előtt azért az Európa-bajnokságon, világkupákon, világkupa döntőn is látszódott az, hogy már ez szerintem nem az a vívás, amit úgy a mumusomként emlegetnénk, vagy a gyenge pontomként
1: emlegetnénk. Néhány éve még így fogalmaztál, igen
0: van,
1: hogy... És ez a tudatosság is, ezt is kiemelted itt az imintiekben.
0: Én nagyon szeretek visszatekinteni erre az útra, onnan indultam 2015-ben, mert a mentális oldalról is nagyon sokat változtam, értem, és egyébként ami még így a víváshoz köthető, hogy megváltoztattuk a körülbelül decembertől az edzéseinket. Ez külön kérés volt, hogy picit személyre szabottan alakítsuk a vívó edzéseket. És én tudtam egyébként, hogy ennek meg lesz az eredménye, mert nagyon megszerettem a vívást is, és nagyon-nagyon éreztem a pozitív hatását annak, hogy mondjuk nem este 8-kor fejeztük be a vívó edzést, hanem délután 4-kor. Úgyhogy hittem benne, hogy ez majd eredményekben is megmutatkozik, de eltűnt ez a görcsösség a vívás körül, hogy én minden áron jól szeretnék vívni. Ez volt még igazából a másik kulcsa, hogy sokkal lazább felfogással vívtam, és elkezdtem élvezni ezt a sportot.
1: Ha visszagondolsz, amikor a dobogó tetején álltál, a magyar himnuszt hallgattad, és akik láttuk ezt a felvételt, így szerintem veled együtt könnyeztünk sokan. Mi volt, vagy mik voltak azok a gondolatok? Mik voltak azok az érzések, amit akkor éltél át? Ezt hogy élted te meg?
0: Ugye beszéltem arról, hogy amikor a célba érkeztem, akkor volt egyfajta üresség bennem, amit úgy nem nagyon értettem, de így visszagondolva kicsit ilyen sokkos állapotba kerültem valószínűleg, és amíg eltelt az az idő a célba érkezéstől a dobogóra állásig, ott azért volt egy-két interjúm, ugye oda jöttek hozzám a magyarok, gratuláltak, és akkor nem is realizáltam, hogy na akkor itt hamarosan himnusz fog nekem szólni. Aztán amikor mentünk a dobogóra, akkor nagyon vidám voltam már, vagy nagyon-nagyon kezdett úgy tudatosulni bennem, és felálltam a dobogóra, úgy éreztem, hogy na akkor én ezt most majd végigéneklem, de hát ott azért elöntöttek az érzelmek, ott jöttek meg az érzelmek, ugye az egész nap után szerintem, vagy az egész hét, meg talán az év után is. És ott kitört belőlem azért, igen, az, hogy azért milyen magasztos az, amikor az embernek a magyar himnuszt tudják játszani. Az is, hogyha egy csapatnak, vagy egy váltónak játsszák ezt, viszont hogyha ez egy egyéni versenyszám után van, akkor az ember tényleg azt érzi, hogy ez most nekem szól is, és a csapatomnak, a családomnak. Aztán nagyon sok visszajelzést kaptam egyébként, hogy mennyire megkönnyezték ezt, és mennyire emocionálisnak találták ezt a momentumot. Én is visszanéztem, és valóban egyébként ott megdobogtatta az én szívemet is újra, és újra, amikor megnéztem.
1: Ez a te teljesítményed. Kiknek vagy hálás mindezért, akik támogattak ezen az úton eddig?
0: Nagyon nehéz lenne felsorolni, és a teljesség igénye nélkül egyébként valószínűleg nem is tudnám azt a nagyon sok embert felsorolni, egytől egyik, akik végigkísértek engem ezen az úton eddig is, de azért mind

0: Mindenképp kiemelném a családomat, illetve a szakmai stábomat, akiket most rendben 14 szakember foglal magában, ugye köztük, akit már említettünk, Állai Ákos is, köztük van, aki egyben a párom is, és azért nem menjünk el a nevelő egyesületem mellett, ugye a Swing Pentathlon Klub mellett, ott is fázolt Henrik, aki felkarolt engem, és elindított ezen az úton, ezen az ötusa úton, de megemlíthetném akár az iskoláimat, a Kistokai Általános Iskolát, illetve a Herman Otto Gimnáziumot, és ott a tanárokat, a diáktársokat, barátokat, mert mind-mind hozzásegítettek ahhoz, hogy nem csak hogy ilyen sportoló, hanem hogy ilyen ember is legyek, és hogy el tudjam menni az álmaimat. Úgyhogy tényleg nem szeretnék senkit kiadni, úgyhogy nem is mennék ebben részletesebben bele. Szerintem pontosan tudják azok az emberek, vagy állatok is, hogyha a lovamat is ide veszem, hogy nekik mennyit köszönhetek.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Guzi Blanka olimpikonnal, világ- és Európa-bajnoki aranyérmes magyar ötusázóval, a DVTK sportolójával. Maradjanak velünk!
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Folytatjuk a már megkezdett beszélgetésünket Guzi Blankával, aki aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokság női egyéni versenyében még a nyár végén, ezt megelőzően pedig 3 éremmel tért haza a DVTK öttusázója az öttusa Európa bajnokságról, hiszen női és vegyesváltóban aranyat, egyéniben bronzérmet nyert. A riporter továbbra is Kisnéveres Viktória.
2: Műsorunk első részében az augusztus végi kínai világbajnokságról beszélgettünk, és egy picit most az időben visszahaladva, de még szintén augusztus hónapjában, ugye Európa bajnokságon is részt vettél, ahol aranyérmet szereztél páros vegyes váltóban, Isztambulban. Aranyérmet nyertetek Bauer Blankával, Erdős Ritával együtt a magyar csapatban, a női versenyben, és egyéniben 3. helyet szereztél meg. Ehhez is szeretettel gratulálunk, és megkérnélek most, hogy az Európa bajnokság napjaira gondolj vissza, ha visszatekinthetünk, akkor mi az, amit innen továbbhoztál itt a érmeken felül?
3: Ez volt az első verseny, ahol gyakorlatilag kimaxoltam az éremszerzési lehetőségeket, és valóban 3 éremmel tértem haza. Egy különös verseny volt, mert több váratlan szituációval kellett megbirkóznunk. Például azzal, hogy ugye kültére nevezték meg a versenyt, és amikor esett az eső, vagy reggel korábban indult a verseny, akkor nedves volt az ócérpálya. Nem nagyon értettük, hogy a verseny szervezők hogy nem készültek ilyen esetőségre, de ez azért megbolygatta egy picit a versenyt. Akár a szokásainkat, hogy melegítünk be, ugyanis volt, hogy 1 óra helyett 2 óra volt a melegítésre. Bemelegítettünk már, aztán szóltak, hogy hát 1 óra múlva lesz a start még, mert nem tudják folytatni a versenyt. Ezek azért mind emberpróbáló dolgok, mert azért mi is emberből vagyunk, és nehéz alkalmazkodni azért sokszor ilyen szituációkhoz. De nagyon büszke voltam arra, hogy sikerült ezeket jól menedzselni, vagy akár azt is említhetném, amikor az egyéni versenyszámban a vívást követően, vagy vívás során azért születtek téves bírói ítéletek. Ezeket azért sportolónként megélni belülről, ezeket az igazságtalannak vélt helyzeteket, azért szintén nem könnyű. Nekem megmondom őszintén, egy picit el is ment a kedvem ott a verseny közben a versenynek a további részétől, de nagyon örültem neki, hogy sikerült összeszedni magamat, mert ezen pont szerettem volna dolgozni egyébként így a következő hónapokban is, hogy ne legyek ilyen nagyon durván hangulatember, és ez a verseny ez megmutatta azt, hogy igenis szintet léptem ebben is már. Úgyhogy nagyon öröm volt ez a verseny is. Az ócélre már össze tudtam szedni magamat, tehát onnantól kezdve az ócél, az úszás, illetve a lézerrán, az nagyon-nagyon koncentrált volt, és nem érződött rajtam semmi így a vívás utánról. Az úszásnak, illetve az úszének örültem ott szerintem a legjobban.
2: Nagyon sok minden történt ugye itt az elmúlt hetekben, de ha picit részletesebben így mind az egyéniben, mind a csapatversenyben megélt pillanatokról szólnál még nekünk.
3: Nagyon örültünk neki, hogy sikerült a dobogó felső fokára állni ilyen összeállításban, hogy Erdős Rita, Bauer Blanka, illetve én, mert ez a csapat egyébként már lett világbajnok 2 évvel ezelőtt, és Európa bajnokok mi nem lettünk, úgyhogy most már ez is ki van úgymond pipálva. Viszont annak nagyon örültem, hogy sikerült egyénében egy éremmel zárni ezt a versenyt, mert hogy ugye nem volt egy könnyen induló verseny. Utána viszont tudtam, hogy fogok még versenyezni a mixváltóban, mert ez esetben a mixváltót a egyéni versenyszám után rendezték meg, és azt éreztem, hogy nagy volt a motiváció bennem. Kolesár Misivel tavaly megnyertük az Európa-bajnokságot, úgyhogy így címvédőként érkeztünk az Európa-bajnokságra. és nagyon jól indult a verseny, mert nagyon jól vívtunk, megnyertük a táblavívást, illetve utána a kieséses vívást is. Nagyon jó érzéseket kaptam, és ott voltak a szüleim a helyszínen, úgyhogy így együtt éltük meg a közösen a sikereket. Aztán ott szintén voltam a melegítés alatt egy kisebb káosz, mert leesett az eső, aztán ott tolták, halasztották a folytatást, és jól indult az ócierpálya, viszont az utolsó elemen megcsúszott a kezem, és nem értem ki, tehát ott újra kellett indulnom az utolsó elemen, ugye ez nagy pont veszteség volt, így egy picit hátrébb csúsztunk az addigi éllovasként, ugye a vívás után, és egy picit csalódott voltam, de igazából azt vettem ki belőle, hogy na, ez igazából bármikor elő tud fordulni az emberrel, úgyhogy most az a lényeg, hogy minél gyorsabban át tudjam állítani magam arra, hogy akkor jön az úszás, meg a folytatás. Az nagyon jól sikerült, ott 50 métert kellett úszni, és eddigi pályafutásom csúcsát sikerült ott elérni, úgyhogy ott éreztem, hogy visszajöttünk egy picit úgy a versenybe, és a lézeren is gyakorlatilag nagyon jól ment a lövészet is, illetve a futás is sokkal jobban esett, mint mondjuk az egyéni számokban, vagy egyéni versenyben, és Kodász Ármisi is hatalmasat versenyzett, úgyhogy izgalmas volt az utolsó kör, mert ott az oroszokkal kiki csatát vívott a Misi, ugye a férfiak ilyenkor a fejező emberek, így a nőknek csak ott az izgulás marad már a végére, és nagyon izgalmas volt, de ott az utolsó egyenesben, az utolsó 100 méteren már Misi eléggé eldöntötte, hogy azt az aranyérmet mi fogjuk hazavinni.
4: A csapatversenyt lelkiekben számodra másabb megélni, vagy miben másabb, ha igen?
3: De a csapatverseny az úgy néz ki, hogy gyakorlatilag az egyéni eredményeket rakják össze, az egy nemzetből valókét. A váltóversenyen van az, hogy ott külön kell teljesíteni az egész versenyt. Így elsődlegesen ugye az egyéni számokat tekintik prioritásként, mert ugye az olimpiai szám az ilyen legnívósabb. Egyébként nagyon, nagyon jó színvonalúak szoktak lenni ezek a versenyek, mert akárhogy csak a világbajnokságot nézem, ott 18 csapat indult, és voltak olyan nemzetek, akik az első soraikkal jöttek. Úgyhogy én mindig értékelem ezeket a teljesítményeket is, nem csak az enyénit.
4: És semmilyen hiányérzet nem maradt benne természetesen, ugye ennek a versenynek a kapcsán ezt mondtad korábban.
3: Nem, abszolút. Így a vívás is, hogy tekintem, én hiszek abban, hogy azért mindenek oka van, és én látok összefüggést a között is, hogy ez a harmadik hely is hozzásegített engem ahhoz, hogy a VB-n aztán nyerhessek.
4: És még ha egy pillanatra itt júniusig gondolunk vissza időben, a budapesti világkupa viadalig, akkor ott tapasztaltad meg talán helyszínen a neked való drukkolást, ugye?
3: Nekem az évben az volt a kedvenc versenyem, amikor ott a budapesti világkupán hazai közönség előtt tudtam nyerni. Ugye én nem azt szoktam hangsúlyozni, hogy a győzelem tud csak is kizárólag boldogságot okozni, mert ha én azt látom, hogy egy negyedik helyben, vagy egy x-edik helyben is beletettem apai anyait, és legyőztem saját magamat, már kicsi klisének hangzik, de valóban én ezt így szoktam megélni, akkor én nagy örömmel és hálával fejezem be azt a versenyt, és azért nyerni mindig jó. Főleg, hogy az,
4: igen,
3: hogyha
4: bocsánat, az ember... Igen, azt nem mondtuk, hogy itt is aranyérmet szereztél, ugye?
3: Hogyha ezt az ember a szerettei előtt tudja elérni, ugye nekem is kint volt nagyon-nagyon sok hozzátartozóm, nem csak a szűk család, hanem a tágabb család, a barátok, a klubtársak, a szakmai stábom, akik ugye külföldre nem tudnak elkísérni általában teljes létszámban, és az, hogy ezt így együtt tudtuk megélni, az fantasztikus volt, illetve az egész nap. Én szerintem, hogyha így a teljes pályafutásomra visszatekintek, azért ugye egy öttusázó életében nem sokszor adódik az meg, hogy minden számával elégedett. Valami kis hiányérzetecske azért szokott lenni, és ezen a napon én azt éreztem, hogy mind az 5 számban jól teljesítettem, és nagyon-nagyon kiegyensúlyozott voltam, és mindezt úgy éltem meg, hogy öröm volt versenyezni, tehát az a bizonyos flow állapot, amiről ugye az emberek álmodnak, az úgy nagy betűsen megvolt ezen a versenyen.
4: Hát kívánjuk, hogy még sok ilyen pillanat legyen a későbbiekben is, és még ugye itt a visszafelé haladnánk az időben nagyon-nagyon sok, nagyon szép eredményedet tudnánk megemlíteni. Most így az közelmúltban elért helyezésekről beszélgettünk, és hogyha itt visszatérünk napjainkhoz, akkor hadd kérdezzem meg, hogy hogyan telnek most a napjaid?
3: Nagyon nagy semmittevés, a verseny vége óta sem jellemezte a napjaimat. Még azért ezt picit várom, hogy legyenek olyan napok, amikor tényleg semmit nem kell csinálni, sehova nem kell menni. De például az egyik kedvenc történésem az elmúlt egy hónapban az volt, hogy kimentem a berlini kosárlabda világbajnokságra. Ugye ott Diós Gyuri kosárlabdázónak is szurkolhattunk. Én nagyon jó kapcsolatot ápolok Ahoninával, Kányási Veronikával és Lelik Rékával, úgyhogy megígértem nekik még tavasszal, hogy kimegyek szurkolni majd Berlinbe, hogyha kijutnak a világbajnokságra, és mivel ez így is lett, így tartottam az ígéretemet, és nagyon-nagyon jó volt kint szurkolni nekik, ugyanis azért ritka az, amikor én egy sporteseményen, mint szurkoló úgy veszek részt, hogy teljesen el tudom engedni magam, nem kell utána edzésre mennem, vagy bármilyen, ilyen nincs a fejemben. És egyébként, hál' Istennek azért nagyon sok megkeresésem volt a verseny óta, több rendezvényen is voltam, és tudtam gyerekekkel beszélni, motiválni őket, vagy remélem, hogy tudtam ilyen értékeket nekik átadni. Úgyhogy államszerű egyébként ez az út, amin most én rajta vagyok.
4: És maradj is rejta, azt kívánjuk. És egyzések tekintetében, ugye itt Dívos Győrbe, Miskolcra is rendszeresen érkezel, Budapest és Miskolc, az továbbra is mind a két város, a főváros, és ugye Miskolc városa is meghatározó így az életedben. Ilyen szempontból most mi az, amit tudhatunk?
3: Így van, én nem engedtem el még továbbra sem azt, hogy a két város között ingázzak, ugye sokszor megterhelő, de hogyha megvan a balansz, az egyensúly, akkor azért ezt lehet tartani, és mind a kettő nagyon sokat tud adni ehhez az egészhez hozzá. Így persze most is megvan, meg az edzéseimet is úgy alakítottuk ki, hogy részben Miskolcon, részben Budapesten vagyok, illetve ugye az edzőim is megoszlanak, hogy ki hol van. Úgyhogy most is azért igyekszek időt szállni arra, hogy legyek elég időt Kis-Tokajban is, ne csak Miskolcon, de hál' Istennek tud időt jutni erre.
4: És a családdal töltött idő úgy gondolom, hogy mindenképp feltöltődést jelent számodra.
3: Igen, igen, velük is azért szeretek több időt tölteni, és az azért ritkaság, hogy Kis-Tokajban összegyűjön a teljes család, két nővérem, nekik a párjaik, családjaik, illetve ugye a szüleim, és hogyha adódik egy ilyen, akkor azt mindig megbecsüljük.
4: És ahogy már említést is tettél róla, 2 éve lótulajdonos is vagy. Mennyire tudsz időt szakítani erre a tevékenységre, vagy a találkozásra?
3: Én 2 évvel ezelőtt azt hittem, hogy nem igazán van szabad időm, és ott picit izgultam is, hogy fogom belesűríteni az időmbe az, hogy na, akkor én lovacskázzak. De tipikus példája vagyok annak, hogy arra van időnk, amire valóban szeretnénk, hogy legyen. És nem mondom, hogy minden nap ki tudok menni hozzá, mert abba a fakadóan sem, hogy ugye Budapest és Miskolc között ingázok, de azért nem gondoltam volna, hogy fogok tudni ennyit a lovammal lenni, és azért, hogyha van egy kis szabad időm, akkor azt biztos, hogy a rászánom, vagy a lovak körüli teendőkre, vagy lovaglásra szánom, mert ez kapcsol ki legjobban.
4: Nagyon sok meghatározó pillanatod volt, úgy gondolom, már most így 2026-ban, így a versenyek tekintetében, így legkedvesebbet ki tudsz emelni? Itt hallhattuk, hogy a budapesti nagyon közel állt a szívedhez, ugye, vagy talán más-más ok miatt esetleg más-mások azok, amiket kiemeltél, és nem csak az eredményben, hanem lelkiekben is tovább viszel?
3: Nekem abszolút a budapesti világkupa szerepel most így az első helyen, még akkor is, hogyha utána azért nem sokkal világbajnok lettem. Természetesen az is egy ilyen dobogós helyezést elérő verseny, illetve az, amikor Isztambulban az Európa-bajnokságon kint voltak a szüleim, meg a családtagjaim, az egy nagyon-nagyon jó momentum volt.
4: Mindig rövid, közép és hosszú távú tervekről, célokról szoktál előre gondolkodni. Van már esetleg olyan, ami ezek közül velünk is megosztható? Az olimpiát ugye az egy olyan cél, amit kitűztél.
3: Így van, az olimpia az mindenképp szerintem hosszú távú célok között szerepel, mint fő cél. Addig ugye még van körülbelül, hát most már kevesebb, mint 2 év, de hosszú, hosszú időszak áll előttünk. Ugye a jövő év a kvóta szerzésről fog egyrésztről szólni. Nekem is az egyik célom az, hogy megszerezzem jövő évben a kvótát. Még nem tudom melyik versenyen, de reméljük, hogy sikerül majd. Ha nem, akkor sincsen semmi gond, mert akkor megyünk tovább a 28-as évre. Viszont vannak persze szakmai részcélok, amiket most, ha elmondom, az lehet, hogy unalmas lenne a hallgatóknak, de igenis vannak kitűzve apró kis csiszolások mondjuk az úszásban is. Illetve azért ne feledkezzünk meg arról, hogy 27-ben Budapesten fogják rendezni a világbajnokságot, kvalifikációs világbajnokságról beszélünk, és hát az elmúlt 3 világbajnokságon sikerül dobogóra állnom, és azért szeretném, hogyha egy valami hasonló szép eredmény születhetne hazai közönség előtt majd. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy motiváció jövő évre.
1: Fantasztikus magyar siker született Kínában. Guzi Blanka aranyérmet nyert az öttusa világbajnokság női egyéni versenyében még nyár végén. Ezt megelőzően pedig 3 éremmel tért haza a DVTK öttusázója az öttusa Európa bajnokságról, hiszen női és vegyes váltóban aranyat, egyéniben bronzérmet nyert. A riporter Kisnéveres Viktória volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Ennyi fért mai műsorunkba. Riportjainkat, interjúinkat meghallgathatják az europaradio.hu oldalon, ahol további hasznos információkat találnak. Maradjanak velünk a továbbiakban is, hamarosan jönnek a hírek, de előtte még napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Én munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kojsza Pétert hallották. További kellemes rádiózást kívánok. Viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Ézsaiás könyve 10. fejezetének 24. verséből hallgassuk meg. Azért így szól az Úr a seregeknek, Ura, ne félj népem, Sionnak lakosa. A legnagyobb örömhír ebben a szakaszban nem az, hogy elmúlik a veszély, hanem az, hogy Isten maga lép közbe. Isten hív. Ne félj népem. Ez a megszólítás személyes. Isten ismeri az övéit. Hívja őket bizalomra. Ez a hívás ma Krisztusban hangzik. Ne félj, jöjj hozzám. A maradékhoz azok tartoznak, akiket Isten megszólít, és akik nem állnak ellen kegyelmének. Isten velünk jön. Nem távolról irányít. Ő az, aki felemeli a pálcáját, aki harcol népéért. Krisztusban ez még közelebb jön. Velünk jár, hordoz, erősít. Nem hagy magunkra a félelemben, hanem jelen van benne. Isten megadja a végső győzelmet. A végső kép az Úr levágja a hatalmasokat. Az, ami félelmetesnek tűnt, összeomlik. Ez a Krisztus győzelmének képe. A kereszten és a feltámadásban már eldőlt a harc. A maradékhoz azok tartoznak, akik szeretik az Úr szabadítását, és ebben a győzelemben bíznak. Ezért nem kell félni. Nem azért, mert nincs ellenség, hanem mert van győztes. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Üdvözli a fuvarozókat érintő jövedéki adó könnyítését a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete. Lajkó Ferenc főtitkár elmondta, hogy a kormánnyal folytatott egyeztetések nyomán sikerült elérniük a kitűzött célok jelentős részét. A közös munkát a jövőben is folytatják, hogy további javaslataikból is segítő intézkedések szülessenek. Vitézi Dávid pénteki bejelentése szerint évvégéig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkentik a nagyobb teherautók és az autóbuszok jövedéki adóját. A gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére így a mezőgazdasági szektorhoz hasonlóan nyílik majd lehetőség. Ez a lépés a becslések szerint mintegy 6 milliárd forintos költségvetési hatással jár majd. A miniszter emellett kitért arra is, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését Magyarországon. Erre azért van szükség, mert a fuvarozók jelezték, hogy néhányan nem fizetik meg szabályosan az útdíjat. Ezért jelentősen bővítik az ellenőrzéssel foglalkozók létszámát, és összehangolják a felelős szervezetek munkáját. A vállalkozók fele biztosan vagy valószínűleg már 2027 elején az új kata szerinti adózást választanák egy friss kutatás szerint. A Bilingo online számlázó felmérése alapján a megkérdezettek kétharmada még a végleges szabályokra vár, a végleges döntés meghozatala előtt. A válaszadók leginkább a céges számlázás lehetőségét és az egyszerű fix adót tartják a legvonzóbbnak az új formában. A jelenlegi katások körében elsősorban a magasabb táppénz és nyugdíj kilátása jelenti a legfontosabb érvet a váltás mellett. A tervezett bővítés részleteiről jelenleg is társadalmi egyeztetés zajlik, így a pontos feltételek még változhatnak. Az online, nem reprezentatív kutatásban mintegy 4,5 ezer vállalkozó vett részt. Javaslatcsomagot dolgozott ki a vendégmunkások foglalkoztatásának szigorításáról a Liga Vas és Fémipari Szövetsége. A szervezet álláspontja szerint a gazdaság fejlesztését az alacsony bérű külföldi munkaerő helyett a hazai munkaerő tartalék aktiválására kell építeni. Elemzésük szerint a toborzás és az adminisztráció többletköltségei miatt egy vendégmunkás havi összköltsége akár 36%-kal is meghaladhatja a magyar dolgozóit. A szövetség emellett jelentős hazai munkaerő tartalékra hívja fel a figyelmet. Indítványozzák például, hogy a munkáltatók csak a teljes munkaerőpiaci vizsgálat és hathatós magyarországi álláshirdetés után foglalkoztathassanak külföldieket. Kérik továbbá a létszám korlátozási kvóták bevezetését, valamint azt is, hogy ne vehessenek fel harmadik országbeli dolgozót elbocsátott magyar munkavállaló helyett. Szintén kötelezővé tennék a munkaügyi kapcsolatok igazolását és a helyi szakszervezettel vagy az üzemi tanáccsal történő megállapodást is a külföldi munkaerő bevonása előtt. Áramütés veszélye miatt visszahívja az Ambiano márkájú hajszárítókat az Aldi Magyarország Élelmiszer BT. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint ugyanis a készülékek hálózati kábele sérülhet, ami miatt áramütés vagy tűz is keletkezhet. A termékeket érdemes azonnal kivonni a használatból. A vásárlók bármelyik Aldi üzletbe visszavihetik a hajszárítókat, ahol a blokk hiányában is visszatérítik a vételárat. Példaértékűnek nevezte a szlovéniai Muravidék és a magyarországi Rába vidék fejlesztését célzó szlovén-magyar közös alapot Tar Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter Lendván a 500 000 euróból felújított és ifjúsági részleggel kibővített könyvtár átadásán beszélt erről pénteken. Hozzátette, hogy a beruházás hosszú távú befektetés a műveltségbe és a két nemzet barátságába. Szuzana Lep Szimienko, szlovén miniszter ugyancsak példaértékűnek nevezte az alapot, amely más országok számára is mintaként szolgálhat. A megújult intézményben a fiatalok olvasási kedvének erősítését és a közösségi élet élénkítését várják az új terektől.
0: Az időjárásról.
1: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán már sok felé eshet. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma az egyházi és civil adó 1%-os felajánlásokról, azon belül is főleg a református vonatkozásokról beszélgetünk Durácki Bálint szociológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával.
2: Azt feltételezhetjük, hogy mondjuk a katolikus és református egyházban nagyobb számban vannak azok, akik vallási megfontolásból, egyszerű odatartozás szempontjából jelölik meg ezeket a szervezeteket az 1% felajánlás esetén, míg a krisna tudatú hívőknél, a buddhista közösségeknél, vagy akár az evangélium testvér közösségnél is biztosan vannak ilyen felajánlók, de ezeknek a részesedése az egészből bizonyára kisebb.
1: Mai vendégünk tehát Durácki Bálint szociológus. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Csak reformátusok ajánlják föl adójuk 1%-át a Magyarországi Református Egyháznak? Durácki Bálint szociológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával beszélgetünk az adó 1%-os felajánlások egyházi és civil számairól, eredményeiről. Utóbbinál például érdekes, hogy a Református Betesda Gyermekkórház Alapítványa meg tudta őrizni 5. helyét a toplistán, úgy, hogy jelentősen megváltozott a civil 1%-ok toplistája az elmúlt években. Mai vendégem tehát Durácki Bálint szociológus, a Károli adjunktusa. Tartsanak velünk! Adó 1%-okról fogunk a következő percekben beszélni, főleg az egyházi számokról, de majd a civilek nyomán is, mert ott is van egy kis református szál. De akkor kezdjük először is az egyházakkal való felajánlásokkal. Szerinted mi olvasható ki a 2025-ös számokból? Első helyen katolikus egyház 924 ezer felajánlóval, második helyen református egyház picit kerekítve 400 ezer felajánlóval, itt 17%-os növekedést is lehet észrevenni, és a harmadik helyen pedig az evangéliumi testvérközösség végzett, cserélve az evangélikus egyházzal, a tavaly évben még ők voltak a harmadikok, és itt 44%-os emelkedés. Mit gondolsz ezekről a számokról?
2: Amikor ezeket az egyházi 1%-okat nézzük, akkor nagy a kísértés, hogy próbáljuk meg ezeket az adatokat úgy értelmezni, hogy valahogy a vallásfelekezeti hovatartozást érjük rajtuk tetten. Én alapvetően azt szoktam javasolni, hogy ennél egy picit próbáljunk meg differenciáltabban gondolkodni az 1%-okkal kapcsolatban. Itt rögtön az a három, ami említésre került, a katolikus, református egyház, illetve a METnek az adatai, de ide sorolhatnánk akár a buddhista vagy a krisna tudatú hívők egyházát is. Hogyha ezeket együtt nézzük, akkor világosan látszódik, hogy a társadalom azért nagyon sokszínű, és különböző motivációk látszódnak mögötte. Tehát például a katolikus református esetén még talán joggal gondolhatnánk, hogy itt alapvetően katolikus és református egyháztagokról, hívekről van szó, de rögtön, hogyha megnézzük a további említetteket, akkor kiderül, hogy nem arról van szó, hogy valakik feltétlenül ezeknek az egyházaknak a tagjaik lennének, és ezért ajánlanának föl 1%-ot, hanem valahogy ez vegyesen érzékelődik a társadalomban. Tehát egyrészt megjelenik az, hogy ki milyen társadalmi munkát végez, megjelennek közéleti kérdések is, de egyébként nyilvánvalóan megjelenik a felekezeti hovatartozásnak a kérdése. Ezért van az például, hogy az első két helyen Magyarország két legnagyobb felekezete van. Hogyha azt akarom, vagy hogyha azt vizsgáljuk, hogy a tavalyi évi felajánlások azok milyen mintázatot mutatnak mondjuk a korábbiakhoz képest, akkor egyébként az látszik, hogy a mintázatban olyan nagy különbségek nincsenek, főleg, hogyha a felajánlott összeget, tehát nem a főt nézzük, hanem tehát nem a létszámot, vagy a mögötte lévő népességi részesedést, hanem magát az összeget nézzük, akkor azt látjuk, hogy a katolikus egyház, református egyház bővülése az egyébként hosszú időtávon keresztül ugyanaz, és vannak az előbb említettek, amiknek a sebessége pedig ezt meghaladja. Itt különösen az evangéliumi testvérközösséget érdemes kiemelni, amely mondjuk az elmúlt 3-4 évben gyakorlatilag megduplázta a felajánlásának a számát, míg ugyanerre az időszakra vetítve a katolikus és a református az mindössze, mondhatnánk, de hát kizárólag csak ehhez képest érdemes azt mondani, hogy mindössze 40%-kal növekedett, ami egyébként körülbelül annak felel meg, amennyivel a fizetések névértéke növekedett az elmúlt időszakban.
1: Megpróbálom összefoglalni, mint mondtál, tehát hogy a katolikus református esetében azt mondod, hogy ott leginkább az ahhoz tartozó, ahhoz az egyházhoz erősebben, lazábban kötődő emberek adják az 1%-ukat, míg a többi egyháznál, a metnél, krisnásoknál valami más motiváció van? Ezt jól fordítom le, amit mondasz?
2: Inkább úgy fogalmaznék, hogy egy szervezet mögötti adományozókat nem érdemes monolitként tekinteni, tehát hogy nagyon különböző motivációk lehetnek mögötte. Azt egyébként az adatok változásából, tehát a görbékből lehet feltételezni, hogy, de ezek mindig csak feltételezések, mert ugye részletes adatsoraink ezzel kapcsolatban nincsenek, de azt lehet feltételezni, hogy melyik motiváció az erősebb. Szerintem két motivációt érdemes általában elkülöníteni, vagy talán ha ezeket a szervezeteket nézzük, akkor hármat. Van egy tisztán egyházi, most az egyszerűség kedvéért nevezzük mondjuk ilyen vallásos motivációnak. A második az az, hogy ezek a szervezetek végeznek valamiféle társadalmi munkát, amit az emberek szívesen támogatnak. Ez nagyon hasonlít egyébként a civil 1%-nak a logikájához, és van egy harmadik, amikor valamilyen közéleti kérdésnek a középpontjába kerül egy szervezet. Ott ugye azok, akik ezt támogatni szeretnék ezt a szervezetet, ott a nagyobb ráirányuló figyelem miatt láthatjuk, hogy egyszerűen sokkal nagyobbá válik a növekedés, de nyilván azt senki nem gondol, hogy ez a létszám, aki az evangéliumi testvérközösségnek adja az 1%-át, ez egyébként ahhoz az egyházhoz tartozna. Ugye ahogy gondolkodni tudunk az adatokról, az például leginkább az, hogy megnézzük a civil szervezeteknek a változását, és ahhoz megpróbáljuk hozzá hasonlítani az egyes egyházi szervezeteknek a változását. Amelyik mintázatok hasonlóak, ott azért feltételezhetjük, továbbra is aláhúzom, hogy ezek kizárólag feltételezések, de feltételezhetjük, hogy a motivációs rendszere az hasonló. Tehát így összefoglalva a kérdésedre, azt feltételezhetjük, hogy mondjuk a katolikus és református egyházban nagyobb számban vannak azok, akik vallási megfontolásból, egyszerű odatartozás szempontjából jelölik meg ezeket a szervezetek, az 1% felajánlás esetén, míg a krisna tudatú hívőknél, a buddhista közösségeknél, vagy akár az evangélium testvérközösségnél is biztosan vannak ilyen felajánlók, de ezeknek a részesedése az egészből bizonyára kisebb.
1: Tehát akkor azt mondjuk kijelenthetjük, hogy a krisna tudatú hívők nincsenek Magyarországon mondjuk 100 000 fő fölött szerinted, így szociológiai ismereteid alapján?
2: Igen, ez kijelenthető, bár nyilván nagyon pontos adatforrásaink nincsenek, de itt azért bátran lehetünk határozottak. Amihez ezt tudjuk hasonlítani, azok a népszámlálási adatsorok. 2011-ben 2000 ember vallotta magát, hindunak, ide tartoznak a krisna hívők. 2022-ben is hasonló volt a nagyságrend, itt 2-3 000 főről beszélünk. Utána néztem annak még külön, hogy a Krisna völgynek, ami Somogyván moson van, mekkora a látogatottsága, az évente 30 000 látogatót fogad, de hát ebben nagyon sok a turisztikai látogató, tehát hogy olyan nagyságrendű számot nagyon nehéz találni, ami egyáltalán felérne ahhoz, amit az 1%-os felajánlók száma.
1: És akkor e mögött szerinted így szociológusként mi van? Tehát az, hogy amennyire, persze ez már hipotetikus, de hogy ezek az emberek nem akarják a keresztény egyházaknak adni az 1%-ukat, lehet, hogy meg voltak keresztelve, de nem kötődnek semmilyen módon hozzájuk, de nem akarják az 1%-ot veszni, hagyni, és akkor szimpátia alapján választják mondjuk a krisnásokat, feltételezve azt mondjuk, hogy amire te is utaltál, hogy mondjuk ők szociálisan segítenek embereknek, sokat szoktak mondjuk főzni, szerintem ez a legszembetűnőbb, amivel itt találkozunk, hogy ételt osztanak. vannak?
2: Hát nagy kérdés, hogy miként értelmezzük az 1%-ot, akár az egyházi 1%-ot. Nyilván a beszélgetésünk az abból indul ki, hogy ezt egyházi 1%-ként azonosítja az ember, de a felajánlásnál azért nem biztos, hogy ez a logika érvényesül. Ugye erről beszéltünk korábban. Például, ha feltesszük ezt a nagyon egyszerű kérdést, hogy a Krisna közösség az egy átlag magyar ember fejében, amikor mondjuk az 1%-os felajánlásra kerül a sor, akkor egyházi közösségként jelenik meg, vagy inkább valamiféle karitatív brandként, akkor szerintem nem olyan egyértelmű már erre a válasz. Így egészen biztosak lehetünk benne, hogy amikor a felajánlásról van szó, akkor sokan, a legtöbben a karitatív tevékenységet értékelik. Ezt onnan is tudhatjuk egyébként, hogy látjuk ezzel párhuzamosan a civil 1%-oknak a változását is, és az sokszor nagyon hasonló motivumokat mutat, mint akár a krisnások, akár a buddhista közösségeknek a növekedése. Egyszerűen ugyanolyan ütemben nő, mint a civil szervezeteké. Másrészt, ami szembetűnő, ugye, hogyha a felajánlók számát a felajánlott összeggel leosztjuk, akkor látjuk, hogy egy főre mekkora átlagos felajánlás jut. Sőt, azt is meg tudjuk nézni, hogy adott évben a növekedés mögött körülbelül mekkora átlagos 1% érték lehetett, és az említett felekezetek egyházak esetén ezek sokkal jobban hasonlítanak a civil 1%-hoz, mint akár a katolikusok, akár a reformátusok, akár az evangélikusok esetén.
1: Ez mit jelent egy kicsit konkrétabban? Akinek több adó több adót fizet, az nagyobb, akiknek nagyobb a fizetése, azok közül többen adják mondjuk a krisnásoknak, mint a reformátusoknak az 1%-okat?
2: Így van, tehát ugye nem tudunk konkrétumokat mondani ezzel kapcsolatban, hogy ez pontosan milyen csoport, de mondjuk illik abba a narratívába, hogy a középosztályba tartozók, akár városiak hajlamosabbak valószínűleg a civil 1%-ot is odaadni szervezeteknek, és úgy látjuk, hogy a Krisna közösségnek, vagy a buddhista közösségeknek is hasonló társadalmi helyzetben, hasonló fizetéssel rendelkező emberek adják az 1%-ukat. De ezek, még egyszer aláhúzom, feltételezések, de miután az adatközlés azért elég magas szintű az 1% esetében, ezekből lehet kiindulni, és azt gondolom, hogy ezek jól magyarázzák az eredményeket.
1: Szeretnék beszélni, csak belemélyedtünk itt a krisnásokba, elnézést, ha ez túl mély volt, de számomra ennél fontosabb lett volna, de én tereltem így a beszélgetést, a református egyház számai, és mindenképpen szeretném, ha segíteném megérteni azt a hallgatóinknak, hogy itt mi történik konkrétan a mi egyházunk tekintetében. A sok éven át az volt a trend, hogy minden évben emelkedett a felajánlók száma, és a felajánlott összeg is, és aztán volt egy töréspont a 2024-es adatokban, amikor csökkent a felajánlók száma. Hogy ennek mi az oka, azt te ki tudod-e bogozni? A nem egyházi közbeszédben az volt az interpretáció, vagy a magyarázat erre, hogy sokan azért döntöttek így, mert így akartak jelezni, hogy nem akarnak a református egyházzal közösséget vállalni. Ugye ez időtájt volt Balogh Zoltán kegyelmi ügyben való érintettségének napirendre kerülése. Én egyébként a saját szűk ismerősi körömben több ilyen embert ismerek, aki emiatt döntött így, de hát ez nagyon szubjektív, tehát ebből azért nem akarnék szociológiai magyarázatot levonni. És gyorsan hagyd tegyem ide a néhány nappal ezelőtt megjelent Balogh Zoltán által írt parokja.hu megjelent cikkből egy gondolatot. Ő azt mondja, hogy de inkább felolvasom szó szerint, idézett Balogh Zoltán szavaiból. A felajánlók számának 2024-es csökkenését számos médium az egyházak hitelvesztésének bizonyítékaként, a kegyelmi ügy következményeként tálalta. Alapos utánajárás kellett ahhoz, hogy kiderüljön, a NAV megváltoztatta a korábbi szabályozás rendjét, a felajánlók közül törölte az abban évben nullás bevallást benyújtókat, és így fordulhatott elő az, hogy bár a számos új felajánló jelent meg a katolikus és református egyháznál is, a felajánlott összeg is növekedett 11%-kal, mégis kevesebb támogató jelent meg a statisztikában. 2023-ban 350 ezer fő, 2024-ben pedig 331 ezer, tehát egy ilyen nagyságrendek 20 ezeres csökkenés. Ezt már én fejeztem be az egyszerűsített gondolatot. Szóval mi történt 2024-ben szerinted?
2: biztos információim nincsenek azzal kapcsolatban, hogy a NAV hogyan kalkulálja ezeket az 1%-okat, tehát hogy beleveszi-e azokat, akik ugyan felajánlották, de nem volt az adott évben személyi jövedelem adójuk, így igazából nem is volt mit a célszervezeteknek átutalni. Hogyha az adott évet nézzük egyébként, akkor Balogh Zoltán püspök úr által leírt adat az egyébként illeszkedik a valósághoz. Itt ugye azt látjuk, hogy nem csak a református, hanem például a katolikus egyház is visszaesett. Az egyik az 3%-kal, a református pedig, tehát a katolikus 3%-kal, a református pedig 5%-kal, és hogyha végignézzük az adott évi adatsort, akkor a növekedések is sokkal alacsonyabbak. Mondok egy példát, a baptista egyház akkor csak 0,6%-kal növekedett, míg a következő évben 9,3-mal. Vagy említhetjük a hídgyülekezetét is, ami adott évben 6%-kal csökkent, rá következő évben meg 27%-kal nőtt, vagy a mazsihiszt, ahol 1,4%-os volt abban az évben a növekedés, rá következő évben pedig 16%-os. De még a METnél is egyébként ilyen nagy különbségek vannak, hogy abban az évben 26%-os volt a növekedés, aztán meg 45%-os. Tehát látszik valamiféle törés az adatokban, ami egyáltalán nem csak a reformátusokat, sőt nem is csak a történelmi egyházakat érinti. De azt azért fontos ezt hozzátenni, hogy a változások mögött rendkívül sok ember van, rendkívül sok motivációval. Tehát azt el tudom képzelni, hogy a fő hatás az ténylegesen ez, de mint ahogy a kérdésben is elhangzott, bizonyára voltak olyan emberek, akik a kegyelmi ügyhöz kapcsolódóan, vagy úgy általában az egyházakkal kapcsolatos csalódásukban visszavonták a nyilatkozatukat. Erre egyébként egy olyan adatból tudunk következtetni, hogy azt látjuk, hogy a katolikusok visszaesése mindössze 3,1% volt, a reformátusoké pedig ennél 2,2%-kal nagyobb, tehát látható vagy feltételezhető, ugye bizonyítékok ez ügyben nincsenek, hogy a reformátusok, mintha valamivel nagyobbat csökkentek volna. De ugyanakkor az is igaz, és ezt is hozzá kell tenni, hogy a felajánlott összeg pedig az elmúlt néhány évben, tehát a kegyelmi ügy évében is folyamatosan növekedett.
1: Mondjuk emögött nem feltétlenül az adózók döntése áll, hanem az, hogy növekedtek az átlagbérek, nem? Tehát ha ugyanazok az emberek ajánlották föl, mint korábban, akkor is növekedik az összeg, még ha csökken is a szám, hiszen az összembereknek a fizetése növekedett.
2: Jogos, amit felvetsz, a református egyháznak az adatait szerintem, hogyha valamilyen kontroll adatsort szeretnénk nézni, akkor a katolikus egyházhoz érdemes hasonlítani, hiszen az ugyanolyan népegyházi logika mentén működik, azért nagyjából ugyanazok a hatások érvényesek rá. Itt azt látjuk, hogy a református egyháznak az összeg az 11%-kal növekedett, katolikus egyházi pedig ennél nagyobb mértékben 15%-kal, az evangélikus meg például adott évben 21%-kal, tehát adott évben a reformátusoknak itt is olyan, mintha lett volna valami relatív elmaradása.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyében a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság legfrissebb adatai szerint. A részvízgyűjtők közül a Bodrog, a Sajó-Hernád, a Közép-Tisza és a Zagyva-Tarna térségében is olyan kevés eső hullott eddig, amire 1985 óta nem volt példa. A vizsgált január-szeptemberi időszakban a legtöbb csapadék közel 484 mm a Felső-Tisza vidéken esett, de ez is csak a sok éves átlag 68%-a. A legkevesebb csapadékot, mindössze 193,5 mm-t a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén mérték, ami a sok éves területi átlag alig 43%-a. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a legtöbb helyen történelmi mélypontot vagy a második legszárazabb időszakot regisztrálták az adatsorok kezdete óta. Átadták a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Tessedik Sámuel Oktatási és Kutatási Centrumának új oktatási épületét Szarvason. A Szarvasi Annaligetben 3 új oktatóhelyet, 11 munkaállomást, valamint új irodákat alakítottak ki az oktatóknak és a munkatársaknak. Gyurica Csaba rektor az átadón elmondta, hogy a cél az oktatási és a kutatási tevékenység egy helyre hozatala volt. A felsőoktatási

0: intézmény szarvasi képzési helyét 2021 óta építik újjá a piaci elvárásokhoz és a helyi igényekhez igazodva. Az elmúlt években összesen mintegy 1,5 milliárd forint értékben valósítottak meg fejlesztéseket a Békés megyei városban. A beruházások során többek között öntözésfejlesztés történt, valamint a Halászati Kutatóközpont halivadék nevelő rendszere is megújult. Üdvözli a fuvarozókat érintő jövedéki adó könnyítését a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete. Lajkó Ferenc főtitkár elmondta, hogy a kormánnyal folytatott egyeztetések nyomán sikerült elérniük a kitűzött célok jelentős részét. A közös munkát a jövőben is folytatják, hogy további javaslataikból is segítő intézkedések szülessenek. Vitézi Dávid pénteki bejelentése szerint évvégéig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkentik a nagyobb teherautók és az autóbuszok jövedéki adóját. A gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére így a mezőgazdasági szektorhoz hasonlóan nyílik majd lehetőség. Ez a lépés a becslések szerint mintegy 6 milliárd forintos költségvetési hatással jár majd. A miniszter emellett kitért arra is, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését Magyarországon. Erre azért van szükség, mert a fuvarozók jelezték, hogy néhányan nem fizetik meg szabályosan az útdíjat. Ezért jelentősen bővítik az ellenőrzéssel foglalkozók létszámát, és összehangolják a felelős szervezetek munkáját. A vállalkozók fele biztosan vagy valószínűleg már 2027 elején az új kata szerinti adózást választanák egy friss kutatás szerint. A Bilingo online számlázó felmérése alapján a megkérdezettek kétharmada még a végleges szabályokra vár, a végleges döntés meghozatala előtt. A válaszadók leginkább a céges számlázás lehetőségét és az egyszerű fix adót tartják a legvonzóbbnak az új formában. A jelenlegi katások körében elsősorban a magasabb táppénz és nyugdíj kilátása jelenti a legfontosabb érvet a váltás mellett. A tervezett bővítés részleteiről jelenleg is társadalmi egyeztetés zajlik, így a pontos feltételek még változhatnak. Az online, nem reprezentatív kutatásban mintegy 4,5 ezer vállalkozó vett részt. Áramütés veszélye miatt visszahívja az Ambiano márkájú hajszárítókat az Aldi Magyarország Élelmiszer BT. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint ugyanis a készülékek hálózati kábele sérülhet, ami miatt áramütés vagy tűz is keletkezhet. A termékeket érdemes azonnal kivonni a használatból. A vásárlók bármelyik Aldi üzletbe visszavihetik a hajszárítókat, ahol a blokk hiányában is visszatérítik a vételárat.
1: Az időjárásról.
0: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán mások felé eshet. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést az 1%-os felajánlásokról Durácki Bálint szociológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusával. És akkor civil 1%-ra forduljunk rá. Itt elsőként én felütésnek mondom a számunkra a legfontosabb adatot, de ha van türelmed, akkor az egész trendre is kíváncsi vagyok, a trendről a véleményedre. Tehát ami miatt szóba hozom, az a Bethesda Kórház alapítványa, ami idén is és tavaly is az 5. legnépszerűbb alapítvány volt, tehát az 5. legtöbb felajánló ezt az alapítványt támogatta. Ez, ha jól emlékszem, 300 millió forint nagyságrendileg most a 26-os évben, mármint ugye a 25-ös adatok alapján, és szerintem nagy dolog, hogy megőrizték az 5. helyet, úgy, hogy közben az elmúlt évek trendjét figyelve nagy fluktuáció van ott a dobogón, ugyanis a korábban egészségügyi meg állatvédelmi alapítványok mellé bejöttek a média termékeket támogató alapítványok, hogy az első két helyen ilyenek végeztek, a Partizán és a Telex alapítványa. Mit szólsz a Bethesda 5. helyéhez, meg mit szólsz ebben a trendváltozásban ezeknek a sajtó alapítványoknak a megjelenéséhez?
2: Az nagyon izgalmas látni, hogy a Bethesda őrzi a helyét a 5. helyen. Sokat gondolkozunk arról, hogy a református egyház hogyan tud a társadalomban megjelenni, és ebből számomra egyértelműen az látszik, hogy a Bethesda az tényleg egy sikertörténet. De azt gondolom, aki Budapesten vagy Budapest környékén, de akár az él, vagy akár az országos híreket olvassa, az akár személyes történetekből is sokszor hallhat a Bethesdáról, hogyha épp ebben a kisgyerekes időszakban van. De egyébként a hírportálokon is egyre többször megjelenik egy-egy balesettel kapcsolatban, vagy egy-egy tájékoztató információval kapcsolatban a Bethesda neve, és az látszik, hogy ennek a társadalmi hatása is erős. Tehát ahogy korábban beszélgettünk arról, hogy akár egyházi 1%-oknál is felmerül az, hogy valamilyen társadalmi tevékenység, esetleg karitatív munka az, ami mozgatja az adatokat, így a civil 1%-nál ez teljesen egyértelmű, de akár vissza is köthetünk oda, hogy amikor látjuk a református egyháznak a növekedését, akkor említettem, hogy biztosan van egy rész, akik nem felekezeti hovatartozás miatt ajánlják a református egyháznak az 1%-ukat, hanem valamiféle társadalmi tevékenység miatt, és azt gondolom, hogy a Bethesda az a református egyház társadalmi tevékenységének az egyik zászlós hajója. Természetesen sok más, akár kisebb helyi, például iskola vagy szeretetszolgálati tevékenység mellett. Egyébként az 1%-os listán látszódó egyéb változásokat pedig oda lehet sorolni, hogy a közélet az időről időre felkap különböző szervezeteket. Itt a Magyarországon zajló társadalmi változások, akár a kormányváltást is említve, szerintem jól keretbe helyezik akár ezeknek a médiatermékeknek a gyors növekedését itt az 1%-os listán, de itt beszélhetünk arról is, hogyha egyébként megnézzük a METET, mint 1%, egyházi 1%-ot befogadó szervezetet, akkor ott is ezt a rendkívül növekedést látjuk. Tehát erre mondtam azt korábban, hogy érdemes a civil 1%-os eredményeknek az időrendi összehasonlítását elvégezni az egyházi 1%-okkal, és azok nagyon sokat tudnak magyarázni az egyházi 1%-okkal kapcsolatban.
1: Akkor szerinted arra mi a magyarázat ebben az ilyen trendváltozásban, hogy a Bethesda meg tudta őrizni a helyét? Az, amit az előbb mondtál, hogy szem előtt van, és ez szimpatikus az embereknek, ez elég ehhez, amikor ekkora változás van tényleg, hogy a, nem tudom, 5 évvel ezelőtti listát megnézzük, akkor azon nem voltak sajtóalapítványok, de szerintem még 3 évvel ezelőtt sem.
2: Mondhatjuk, hogy ugye mindenkinek egy százaléka van, amit felajánlhat. Tehát ugye a civil 1%-okat, azokat évről évre újra fel kell ajánlani. Tehát könnyen előfordulhat, hogy itt érdemes úgy gondolni, hogy akik eddig valamilyen szervezetnek adták, akár nagy tömegben sok hasonlóan gondolkodó ember egy adott szervezetet kapott föl, az ennek a társadalmi változásnak vagy társadalmi igénynek megfelelően most másik szervezetet kapott föl. Könnyen elképzelhető, hogy ez a Bethesda típusú intézményeket viszont nem annyira érinti. Milyen emberek lehetnek a Bethesda 1%-a mögött? Nyilván egyházi, tehát vallási elköteleződésből, vallásfelekezeti hovatartozásból felajánlók, olyanok, akiknek személyes jó élménye volt a Bethesdával kapcsolatban, de akár olyan is, akiknek pusztán fontos ez a tevékenység és a gyermekek gyógyításának az ügye. Ezek időben stabilabb elköteleződést jelenthetnek. Azt gondolom, hogy valahol ez lehet a titka annak, hogy itt a nagy változások ellenére a Bethesda tudta tartani a helyét, de még egyszer, hát ez alapvetően inkább csak feltételezés, és a meglévő adatok trendjéből próbálhatunk ezekre következtetni.
1: Tudsz nekünk arra válaszolni, mint az egyházaknál mondtad, hogy érdemes egy átlagot vonni a felajánlók száma meg a felajánlott összeg tekintetében, és akkor abból valamiféle társadalmi következtetést az egy átlag fizetésre, ugye annak a adó vonatkozása tekintetében lehet következtetni. Ha ezt a civil 1%-oknál megtesszük, akkor mit látsz a Bethesda támogatóinál, meg a más civil szervezetek támogatóinál?
2: Hát itt érdemes a Partizán alapítványt meg a Telex alapítványt kiemelni, náluk az egyfőre jutó az, hát nem jó kifejezés, hogy jelentősen magasabb, mert nyilván átlagokról beszélünk, de hogy egész pontos legyek, a Telexnél ez 15.300 forint, a Partizán esetén ez 13.400 forint, hogyha ugyanezt megnézzük a Bethesdánál az 12.500 forint, viszont ez egy fővárosban működő kórház. Tehát az lehet szerintem az általános feltételezés, hogy ezeket a médiaszervezeteket, tehát akár a Partizán alapítványt, akár a Telex alapítványt inkább a városias, középosztálybeli, magasabb jövedelmű közegek támogatják. Ez mutatja azt, hogy itt az átlag felajánlott érték is magasabb. És ehhez képest a Bethesdájé az valamivel alacsonyabb, de egyébként látva a környező szervezeteket, akár az Országos Mentőszolgálat Alapítványt, akár a Heinpál gyermekkórházét, ezeket egy nagyon picivel egyébként meghaladja a Bethesda kórházé. Tehát messze menő következtetéseket ebből ugye azért nehéz levonni, mert ezek ténylegesen feltételezések, de mondjuk az, hogy a Partizán alapítványé és a Telex alapítványé az magasabb, az is azért alátámasztja azt a koncepciót, amit itt az elemzésben végigvezettünk.
1: És akkor én már nem emlékszem a számra, kérlek segíts, ha te igen, az egyházak tekintetében a református egyháznál mennyi volt ez a egyfőre jutó átlag összeg? Ha ezt összevetjük a Bethesdával, akkor ott mi a különbség?
2: A református egyház esetén az átlag összeg az 9300, katolikus egyház esetén alig több, mint 9000-70 forint, és akkor már ide teszem a metet is, hogy ez is hangozzon el viszonyításképp, az pedig 12.240 forint, tehát itt is a két történelmi felekezet és a met között jelentős eltérést láthatunk. A Bethesdáé az magasabb, de mondom azért nem lehet ezeket ennyire élesen szétválasztani, itt mindig arról beszélünk, hogy különböző ember tömegek, nyilvánvalóan valamiképpen hasonlóan gondolkodnak ezekben a kérdésekben, és az a kérdés, hogy ők hogyan jelennek meg. Tehát míg mi például most a Bethesda mögé talán próbáljuk belelátni a református egyházat, azért a valóság az nem teljesen így működik. Könnyen lehet, hogy az adatokat az magyarázza, hogy egyszerűen egy budapesti intézményről van szó, ezért a budapestieket jobban eléri, és ez óhatatlanul feljebb húzza ezt az átlagot.
1: Gondolatkísérlet, és remélem tudsz követni meg a hallgatók is, de akkor azt mondhatjuk-e, hogy az biztos, hogy aki a Bethesdának adta az adó 1%-át, az nem kizárólag olyan ember, aki a református egyháznak is adta, mert akkor kb. Ugyanaz a szám lenne ott, a 9000 környéki, hiszen ugyanaz az 1%, mármint 2x1%-ról beszélünk, hanem arról van szó, hogy vélhetőleg mások is adták a Bethesdának, vagy olyanok is adták a Bethesdának az 1%-át, aki nem a református egyháznak adta.
2: Kevés biztosat tudunk állítani, ugye a legtöbb dolog, amiről beszéltünk, inkább valamiféle feltételezés, amikor a mögöttes okokról van szó. Itt Amit ezzel kapcsolatban állíthatunk, amit kérdeztél, hogy a Bethesdához kapcsolódó felajánlás szám az 23 ezer fő, a református egyházé, meg ha jól emlékszem, 400 ezer. Tehát az, hogy ez a két csoport milyen átfedésben van, azt azért nagyon nehéz megítélni. Ha tippelnem kéne, vagy a benyomásomra, vagy kíváncsi, akkor azt gondolom, hogy nem mindenki, aki a Bethesda számára ajánlotta fel az 1%-át, ajánlotta fel a református egyház számára is. De ezt egyébként nem tudjuk, tehát az átlag alapján ezt nem tudjuk ugye megmondani, hiszen a 400 ezeres létszámba annyi további ember kerül be, hogy az valójában az átlagot bárhogy mozdíthatja, tehát ilyen szempontból erre bizonyítékunk nincs. De hogyha azokat a feltételezéseket, amikre itt felépítettük ezt az elemzést a beszélgetésbe elfogadjuk, akkor ebből egyenesen következik az, ami a kérdésedben szerepelt.
1: Mit szólsz ahhoz szociológusként, a te szakmai szemüvegedből vizsgálva, hogy az egyházak tekintetében lehet rögzíteni most már néhány éve az 1%-ot, tehát egyszer felajánlom, és akkor ha nem, meg se nyitom az adóbevallásomat, vagy az 1%-os részét, akkor is az az egyház kapja az 1%-ot, és a civil szervezeteknél ez meg nem működik, hanem ott vagy felajánlom, vagy nem, és minden évben ki kell egy szervezetet választanom. Tehát e között, a kettő közötti különbségről mit gondolsz, meg az egyházak tekintetében ezt egy jó rendszernek látod-e?
2: Hát talán az, hogy én helyesnek gondolom-e, vagy nem, az értelemszerűen másodlagos. Én azt gondolom, hogy itt a törvényhozónak a logikája az volt, hogyha az egyházi 1%-ot ténylegesen egyházi 1%-nak tekintjük, akkor az egy életen át kitartó, vagy hát legalábbis évente biztosan nem változó hovatartozást, affiliációt feltételez. Ez a civil szervezetekről valószínűleg nem mondható el, azt az emberek úgy tapasztalatom szerint is gyakrabban szokták változtatgatni. Szerintem a kérdés az az, hogy a társadalmi megélés ezzel kapcsolatban micsoda. Hogyha a társadalmunk alapvetően nem úgy működik, mint ahogy a törvényhozó ezt feltételezi, tehát nem igaz az, hogy valaki itt az adója 1%-át valamiféle vallási hovatartozás alapján ajánlja föl, akkor ez a rendszer ez kevésbé illeszkedik ahhoz, ahogy a társadalom gondolkozik. Hogyha pedig igaz ez az állítás, hogy ez szerint ajánlja föl a társadalom az 1%-át, akkor meg persze ez egy jó rendszer, hiszen egyszerűen mindenkinek időt spórol, és nem kell évente beállítani. Azt gondolom, hogy vannak ilyen, meg olyan emberek is, mert aki egyházi közösségekben mozog, az azt hiszem alapvetően azt tapasztalja, hogy könnyebbség az, hogy nem kell ezt évente változtatni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a mai műsorunkban Durácki Bálint, szociológust, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusát hallották.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Horgászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazinműsora szombaton 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A 2027-es költségvetés világosan mutatni fogja az új kormány irányait és prioritásait, Magyar Péter miniszterelnök pénteki sajtótájékoztatása szerint. A kormányfő kiemelte, hogy a Tisza kormány egy csőd közeli helyzetben lévő költségvetést vett át, amelynek hiánya nem fenntartható. Az államadóság csökkentése és a fenntarthatóság érdekében eddig 1200 milliárd forintot takarítottak meg a felesleges kiadások lezárásával. A jövő évi büdzsében 500 milliárd forinttal növelik meg az egészségügy forrásait, megkezdve a kórházi várólisták csökkentését. Intézkednek a vagyonadó bevezetéséről is, amely az 1 milliárd forint feletti magánvagyonokat terheli majd a tőkejövedelmek kiegyensúlyozására. Emellett megemelik a kata bevételi értékhatárát, miközben a tételes adó emelésével a vállalkozók szociális ellátásokat is kapnak. Jelentős vasúti beruházásokat ígért Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 2035-ig 3550 milliárd forint áll rendelkezésre a fejlesztésekre. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű beruházást szeretne végrehajtani a kormány. A miniszter kiemelte, hogy óriási tétje van a fejlesztési források minden részletre kiterjedő felhasználásának. Hozzátette, hogy a vasúti pályaműködtetők visszakapják a nagy Európai Uniós beruházások irányításának jogát. A MÁV csoportnál a projektek megvalósítása intézményi átalakulást igényel, amelynek keretében a beruházások átkerülnek a pályaműködtetőhöz. Szólt arról is, hogy augusztus végétől a megrendelői jogokat az újonnan létrejött országos közlekedési központ kapta meg. A Budapest-Belgrád vasútvonalon pedig a sikeres tesztek után akár már október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Korlátozták a vízhasználatot a Legionella baktérium jelenléte miatt a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. A megelőző intézkedések a 200 ágyas pavilon épületet érintik, ahol a vízminőség ellenőrzés mutatta ki a kórokozót. Az érintett területeken korlátozták a vízhasználatot, és megkezdték a csaptelepek, valamint a hálózat fertőtlenítését. A munkálatok idejére az intézmény palackozott ivóvizet biztosította betegeknek és a dolgozóknak. A kórház hangsúlyozta, hogy a beteg ellátás mindezek ellenére zavartalanul működik. A szakemberek folyamatosan együttműködnek a hatóságokkal a helyzet mielőbbi rendezése érdekében. Nem lesznek urak, főként nem hűbér urak a településeken, hanem rendszert szeretnének építeni a helyi problémák megoldására, mondta Ruszin Szendi Romulus nádudvarom. A honvédelmi miniszter és térségi országgyűlési képviselő egy lakossági fórumon reagálta a hiányzó rendőri, orvosi és gyógyszertári ügyeleteket kifogásoló felvetésekre. Kifejtette, hogy mindenütt hasonló országos gondokkal szembesülnek, ezért a Tisza a gazdasági növekedés függvényében kínál majd rendszer szintű megoldásokat. A fórumon beszélt a rendszerváltás lépéseiről, a veszélyhelyzeti kormányzás kivezetéséről, az uniós források hazahozataláról. Kitért a minimálnyugdíjak emelésére, hangsúlyozva, hogy a rászorulók támogatása nem jelenti azt, hogy bárkinek kevesebb jutna. Végül a honvédség helyzetéről szólva elmondta, hogy a Tisza győzelme óta nemhogy csökkent, hanem növekedett a katonák létszáma a szervezetnél. Rendőrök véleményezhették a rendőrség egyenruháinak cseréjére kírt pályázatra beérkezett mintadarabokat, Pósfai Gábor közlése szerint. A szavazatok kiértékelését követően egy csapatpróbás teszt időszak indul majd a termékek gyakorlati kipróbálására. A tényleges közbeszerzést a tervek szerint a jövő év első negyedében indíthatják majd el. A megkérdezett rendőrök pozitívumként értékelték, hogy beleszólhatnak a kiválasztásba, és új felszereléseket is kapnak. A tárca korábbi bejelentése értelmében a ruházat megújulása piaci alapon és nyílt eljárásban valósul meg. Az új téli ruházat átvétele 2027. decemberétől, a nyári pedig 2028. júniusától kezdődik meg.
0: Az időjárásról.
1: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán már sok felé eshet. A csúcs hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisfonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval, a női jólét megteremtésének szükségességéről és lehetőségeiről beszélgettünk.
2: Néha nem olyan őrült nagy dolgokra kell gondolni ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, hanem tehát nem csupán a szépségápolás adhat szépséget konkrétan.
1: Majd Horányi József horgászt a pisztrángfogás praktikáiról kérdeztem.
3: Úgyhogy ezek a szakaszok. Én azt mondom, hogy a klasszikus módszerrel legyezés, mindenki másnak azt is mondanám, hogy talán próbálkozzon ezzel, de nem ezen a vízszakaszokon. Ugyanis az a gond, hogy mind a két, bármilyen patakról beszélek, mindegyiknek a partja bokrosfás. Ott tulajdonképpen a klasszikus legyező dobásokkal nem sok mindenre tud menni az ember, maximum azt lehet, hogy az alsó lendítéssel, valami nehezebb nimfával, ami le van rögzítve a fejet, tehát ilyen súlyosabb, azzal végig kopogtatja a medret, az a támad esélye.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan Schiffel céklás ételekről beszélgettünk.
4: Nem feltétlenül minden formája népszerű hazánkban. Egyébként egy nagyon jó felhasználható és nagyon-nagyon finom alapanyag. Igen, amit mondtál is említettél, hogy egy karakteres, földes, jellegzetes íze van, ami egy picit megosztó, de én ugyanazt gondolom, mint a gombánál is említettük egy pár nappal ezelőtt, hogy aki szereti, az nagyon szereti, és minden formában, csavanyunként, nyersen, levesként, köretként, bármiként fogyasztja. Aki nem szereti, az pedig úgy van vele, hogy a cékla van, azt én köszönöm szépen.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam a telefonvonal másik végén, Kishondi Csilla, állandó kozmetikus stílus tanácsadónk. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Emese!
1: Egy nagyon izgalmas egyedi témát hoztunk mára. Mi az, ami feltölt, regenerál, szépé tesz? És itt most nem kozmetikai kezelésre, krémekre gondolok, hanem hogy egyáltalán a jólétünkben, abban, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, az életünkben, a mindennapjainkban, mi az, amivel mi hozzá tudunk tenni?
2: Nagyon sok mindent, és ez most annak kapcsán jutott eszembe, hogy ugye már itt az ősz, de még olyan gyönyörű idő van, és újra eljött a kirándulós idő, amikor már nincs ez a hőség, az erdő gyönyörű szép, és a hétvégén voltam barátokkal a Bükkben, az én Bükkömben, mert ez annyira örülök, hogy itt Miskolcon élek, mert gyönyörű ez a környezet, és elindultunk egy nem nagy túrára, de azért mégis gyalogoltunk, szép volt az idő, beszélgettünk, ebédeltünk utána egy jót Jávorkúton, tehát maga a program, tehát nem csak az idő, a gyaloglás, hanem a beszélgetés, a társas kapcsolat, mindez mindhármunkra olyan feltöltő hatással volt, és nagyon jót aludtam utána. Ugye erről is egy kicsit majd szó lesz, ugye erről az alvásról, meg hát sokat hallunk mostanában. Tehát néha nem olyan őrült nagy dolgokra kell gondolni ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, hanem tehát nem csupán a szépségápolás adhat szépséget konkrétan, hanem az egyéb társas kapcsolatok, a természetjárás, a mozgás, az alvás, az étkezés, tehát minden hozzájárul ahhoz. Mert szerintem ezt mindenki tudja, hogyha jól érzi magát a bőrében, akkor sokkal szebb is, konkrétan szebbnek látjuk magunkat a tükörben. És hogy valahol szerintem belülről kellene kezdeni ezt a szépségápolást. És ezt én nagyon érzem magamon is, hogy amikor fáradt vagyok, kimerült, mert sokat dolgozok, igénybe vagyok véve, akkor olyan nyúzott az arcom. Tehát kenhetek én magamra akármit, egyszerűen látom, hogy karikásabb a szemem, nyúzottabb a bőröm. Viszont egy-egy ilyen feltöltődős program után meg úgy kisimul minden. Akkor olyan gyönyörű, ragyogó az arcom, az arcbőröm is, mosolygok. Tehát, hogy abszolút érezhető ennek a hatása. Így arra gondolok, hogy néha milyen kevés kell ahhoz, hogy újra legyen energiánk, jól érezzük magunkat, és szépüljünk is. Hát lehet úgy felfogni, hogy sportolunk, de nem kell úgy felfogni, hogy sportolunk. Mert ha barátokkal megyünk, akkor egy nagyon jó társaság és egy társas kapcsolat, beszélgetés sok mindenről. Észrevétlenül kopnak a kilométerek a talpunk alatt. És valóban olyan illatok vannak most az erdőben, hogy csak magát azt beszívva is már olyan jó érzéssel tölt el, érzem, hogy tisztul a tüdőm, a látvány, pedig most már ugye színes az erdő, tehát most már úgy színesednek a levelek, de még olyan kellemes napsütés van, tehát nagyon-nagyon jó érzés, és csökkenti a stresszt, tehát a természetben eltöltött idő az abszolút egy stresszoldó, támogatja a lelki regenerációt, tehát nem csak a testit, hanem a lelkit is. Ugye a zöld környezet, a természetes anyagok, a sétának magának a ritmusa, áthelyeződik a figyelem, teljesen más fókuszba kerül, tehát nem a gondokon jár az agyunk, nem érezzük magunkat olyan túlterheltnek, tehát a jó érzést tölt el. Ugye észrevesszük a hangokat, a különböző madárfüttyöket, vagy a szélnek az ugását, tényleg olyan dolgok, amiket egyébként itt bent a városban, meg hétköznap, ezeket észre sem vesszük. És ez nagyon-nagyon jó. Ugye a keringés a gyaloglással fokozódik a keringésünk, a lélegzetvételünk, tágabbá válik a tüdő, tehát mindez, ha így átvitem is nézzük, vagy holisztikusan, akkor mindenhol hat a bőrünkre is, tehát a keringésjavítás ugye oxigénnel tölti fel az egész testünket, ugye a vérünk által, a pezsgés által, és kipirulunk, színesebbé válik az arcunk, megnyílnak a hajszálerek, jobb lesz utána az esti bőrápolás is, mert aktívabban tudja felszívni a hatóanyagokat a bőrünk. Tehát van egy ilyen szépítő hatása is, azon kívül meg ugye a kapcsolatok egy érzelmi támaszt adnak. Tehát ilyenkor azért hölgyek között előfordulnak különböző problémáknak a felvetése, és lehet, hogy egy egy ilyen beszélgetés által megoldás adódik arra az aktuális problémára, és észtesen veszük csak csupán egy beszélgetés által, és más színben látjuk utána a világot, máshova kerül a fókusz. És említettem, hogy milyen jól aludtam utána, ugye, hát ez meg egy hozadéka ennek. Sajnos nagyon sok vendégemtől, barátoktól hallom, hogy nem jól alszanak, felébrednek éjszaka, és ez rám is igaz, tehát valahogy nem tudom, hogy ez kötelezően így van-e a korral, de hogy egy-egy ilyen túra után például tökéletesen alszom, és úgy ébredek föl reggel, hogy érezni azt a jó érzést, hogy kipihentem magam, kipihenten ébredek, és sokszor elfelejtkezünk mi nők magunkról, nem? Tehát, hogy azt érzem, hogy ez a daráló, a család, most már nekem unoka, de sok vendégemnek is van unokája, sokan dolgoznak, valahogy ez a hétköznapi kis daráló.
1: Nem darál minket.
2: Igen, és nem fordítunk elég figyelmet magunkra. Itt derül ki, amikor itt befekszenek a kezelőszékbe, és akkor úgy mindenki sóhajt egyet, hogy de jó, hogy itt vagyok, és akkor ez történt. Tehát, hogy abszolút ez látszik, hogy mennyire túl terheltek vagyunk.
1: Bármennyire is fiatalosak vagyunk, azért csak megvan a korunk, nem? Visszük a hétköznapokat, azzal a lendülettel, mint 20-30 évesen, de hát el kell fogadni, hogy azért hamarabb elfárad az ember, meg jól esik leülni, de van, amikor nincs rá lehetőség, mert annyi mindent terveztünk, meg annyi mindent csinálunk, és szerintem egy kicsit többet kellene magunkra figyelni ebből a szempontból is.
2: Igen, ez abszolút így van, így van, és mi nők hajlamosak vagyunk adni, adni, adni, ugye nem töltődünk, és sajnos így akkor lemerül.
1: Ahelyett, hogy folyamatosan valamilyen töltőre raknánk magunkat, és akkor minden nap regenerálódnánk, és
2: igen.
1: Nem várnánk meg a teljes kimerülést.
2: Elfogy az energia, igen. Tehát a nők tölteni kell az energiát, és tényleg figyelni kell a különböző hobbikra, de én a természetjárást, a sétákat nagyon ajánlom mindenkinek. Tehát a kozmetikai kezelés is tölt, szépítés, meg energetikailag, lelkileg is tölt, én úgy érzem, de muszáj megtalálni azokat a saját örömforrásokat, amelyeknél azt érezzük, hogy hú, ez de jó volt, elröpült az idő, észre sem vettem, hogy eltelt x óra, és benne voltam egy ilyen kis hobbi végzésben.
1: Én, és én azt gondolom, hogy meg kell találnunk a saját feltöltőnket, hogy ez most a kertészkedés, a hegyekbe, hogy elmegyek egy fürdőbe egy délután, és akkor egy masszázzsal megspékelve, hogy elmegyünk a kozmetikába, hogy találkozunk a barátokkal, hogy van egy jó könyv, amit elolvasok kint a kertbe, tehát, hogy a saját kis örömforrását és töltőjét, ha megtalálja, és rájön, hogy erre mikor van szüksége, akkor én azt gondolom, hogy ez az elem akkor kimeríthetetlen.
2: Igen, az egyensúly. Igen, tehát muszáj tenni ezt az egyensúlyt. Én ezt most már nagyon-nagyon fontosnak érzem. Így 60 fölött és fokozottabban figyelek arra, hogy ez az energiatöltés, visszatöltés, ez mindig meglegyen. Nem tudok enélkül működni.
1: Szerintem ez a korunkkal és a ezzel járó bölcsességgel is jár, mert egy fiatalnak a saját gyerekeimből indulok ki, elmondom nekik, mert látom rajtuk, hogy hajtanak, dolgoznak a kimerülésig, tényleg és hiába mondom nekik mindig az, hogy anya, de nem érted, hogy nincs rá időnk. Oké, csak majd aztán utána meg a rákényszerít az élet, hogy legyen rá időd, nagyobb betegséggel, vagy ezzel-azzal, váratlan történéssel, mert végtelenségig nem lehet kiszipolyozni az embernek a szervezet. És akárhogy is fiatalok, 30 évesen, attól még az ő szervezetüknek is ugyanúgy szüksége van a töltekezésre. Mert
2: igen, átadni ezeket az okosságokat, ez nagyon fontos. Hajrá, hölgyek!
1: Töltekezésre fel mindenkinek.
2: Az ősz ne az elmúlás legyen, hanem mondjuk egy újrakezdés.
1: Igen. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velem, és itt voltál, nagyon jót beszélgettünk. Erről lehetne még órákat, de majd folytatjuk. Köszönöm, hogy itt voltál velem. Szép napot, jó pihenést, jó munkát. Jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Szia!

0: Vidéken, ami viszont itt a környékünkre jellemző, tehát nem is tudom, az országban másütt lehet-e fogni, vagy milyen eséllyel, nem nagy eséllyel, ha jól tudom.
1: Hát igen, az biztos, hogy ennek a régiónak van egy nagyon különleges adottsága a horgászati szempontból. Ez miután az ország más táján, Dán Vas megyében vannak meg hasonló jellegű vizek, különösen azok a vizek, amik mondjuk Ausztriából folynak át. Mert tulajdonképpen, amiről fogunk most beszélni, ez a pisztráng és a pisztrángozás. Itt tulajdonképpen mindenféleképpen olyan vizekkel kell rendelkezni a környéken, aminekben azért van vízhozama, tehát nem ez az egészen sekély kis patak, ami az ember bokáig is azon át tud gázolni, igen, térigérő szakaszok is vannak benne. Nem így, tehát azért tudni kell, hogy a pisztráng bizonyos méret fölött persze igényli a mély vizeket, tehát mert sajót, ilyesmit, de egyébként az élete nagy részében sekély vízű területeken él, ott is nevelkedik föl, és borzasztó gyorsan tud alkalmazkodni a vízjáráshoz. Tehát ha úgy érzi, hogy valami neki nem eléggé mély, akkor nagyon gyorsan, tehát szinte olyan körülmények között, hogy lehet látni a hátát, képes területet változtatni, és mert izmos és gyors hal, nagyon nagy területet be tud járni, nagyon hosszakat tud bejárni. Tehát például a múltkor mondjuk szóba került, hogy ott a Szimba parkolódában is lehet látni domolykókat, mert feljönnek a
0: szimben. Igen, pisztrángot is lehet látni.
1: Igen, így van, és a poén benne az, hogy gyakorlatilag a pisztráng az képes arra, hogy egyik nap még a sajóban szelegeti a bogarokat, és a hirtelen olyan körülmények állnak elő, hogy egy ilyen kis patat neki látványosabb életvitelt biztosít, akkor gyakorlatilag már aznap délután itt van a Szimba parkolódában. Tehát ez neki nem okoz gondot, egy ekkora vándorlás. Na és a lényeg az benne, hogy nekünk vannak olyan patakjaink, itt tulajdonképpen a Szimba és a Garadna volna elsősorban, amit említenék, de tulajdonképpen ettől még talán szebb és még szebb jobb körülményeket biztosít, az pedig a Jósva patak. És az egy kicsit szélesebb is, meg mélyebb is, mert ott az aktáti karszt miatt talán egy kicsit a vízhozama jobban állandósul. De most inkább ezzel a két kis közel patakunkról beszélek. A Szimbapataknak, hát most már, hogy volt az a nagy áradásunk egyszer, és rendbe kellett rakni a medret, tehát ki kellett kotorni, be kellett kövezni, és most a Diósgyőri szakasz már kevésbé értékes pisztráng horgászat szempontjából. Régebben azért ott a vártól fölfelé azért voltak különleges részek.
0: Igen, kicsit, vadregényes
1: igen,
0: volt.
1: Vadregényes is volt, meg az, hogy egy kicsit kanyargós volt, voltak természetes bokrok, fák a peremén, amik alatt mindig volt gyökérzet, és az a gyökérzet, mert ő, tehát ő is épp, mint a múltkor héten beszéltünk a domolykóról, egy borzasztóan félénk, félős hal, és neki ilyenkor napközben mindenféleképpen búvó helyek kellenek, és nem fél semmitől, tehát úgy bemegy a bokrok közé, ahol azt se hinnénk, azt hiszik, hogy már csak föld van, na ő még oda be tud bújni, és kényelmesen nagyon jól érzi magát ott benne. Tehát az ember azt hiszi, hogy ki van halva patak, nem igaz, mert amikor az ember kimegy hajnalba vagy este felé, akkor látja, hogy itt is egy kis szedés van, ott is egy kis szedés van, tehát él a víz. És napközben még végigmegy a parton, és nézi, és egy hal nem cikázik el, tehát egyszerűen, mintha kihalt lenne az egész. Na, úgyhogy az anyag, hogy ott volt egy jó pár ilyen szakasz, azok ugye eltűntek, és lám-lám, a halak milyen különleges alkalmazkodó képességűek is tudnak lenni. Gyakorlatilag a pisztráng is eltűnt erről a területről. Tehát több ismerősöm is rápróbált ezekre a területekre, de sajnos az égvilágon semmit tudott látni, pedig ügyeskező pergetőkről van szó.
0: És melyik részén a pataknak jelentek meg újban?
1: Pisztrángot már nagyon, csak domolykós pályákat. Csak domolykót láttunk. Ezen a szakaszon van két vagy három olyan zúgó ott, például a Kiserny utca mellett is egy nagy vízbukó, ami nagy víznél is, tehát szaltózni kell, urálni kéne a pisztrángnak, vagy bármilyen másnak, hogy fölkerüljön, tehát nem olyan egyszerű a följutás a pisztrángnak. A Szimbaparkban nincs ilyen probléma, mert ott sekély, meg gyorsabb részek váltakoznak, de gyakorlatilag folyamatosan van a víz, nincs olyan, hogy hirtelen van 30 centi vagy 40 centi esése, ami nem is esése, hanem zuhanás végig is egy pisztráng számára. Úgyhogy nem lehetett azért, hogy fölfele ott csak telepítéssel kerülhet vissza a pisztráng, de azért, hogy a papírgyár fölötti rész, az a papírgyárnak a vízfogója miatt egy kicsit különben is meg van duzzasztva. Tehát ott azért előfordulnak mélyebb vízrészek, még tehát a legkisebb vízhozamú körülmények között is. Ott fölfele azért van több jó pisztrángos szakasz egyébként, sőt ott a Kinaintól folyik egy patak még bele, az ott újban egy kicsit meg is duzzasztja a részt, másrészt ott a túloldalban szemben van egy kis mélyebb bemosás, és ha megyünk egészen fölfele, egészen Lilafredi a Hámori tóig, ott több olyan szakasz található, ami kimosottabb, mélyebb rész, tehát bármilyen vízszolomos körülmények között meg tud benne állni a pisztánk. Csak figyelmesen kell gyalogolni. Azt mondom, amikor az ember elkezd pisztánkra horgászni, az első nap akár

0: ne is ugye magával botot, teljesen felesleges. Az első nap az arra, hogy azt a szakaszt, hogy meg akar horgászni, az szépen végig kutyagolja. Lassan, komótosan, kimérten, és minden ilyen mélyebbnek tűnő részt megjegyez magának, és legközelebb már célzottan ezeket a részeket közelíti meg. Uh-huh. Tehát nem úgy megyek, hogy a patakon végig budácsol, meg rudosom a követ, meg roppan a gaja lábam alatt, hanem szépen komótosan azokra a helyekre célzottan oda megy a part közelébe, és azt a helyet próbálja meg megdobálni. És túl sok esélye nincsen, mert ő is hasonló, mint a domolykóhoz, hogy igazándiból, hogyha 3-4 dobásból 2 vagy 3 fajta műcsővel nem tudjuk becsapni, akkor aznapra már nyugodtan tegyünk is le róla. És még egy furcsaságot is mondanánk ezzel kapcsolatban, hogy bármilyen furcsa is ott a felsőhámor környékén az ember azt hinné, hogy teljesen ki van halva a patak, hiszen tulajdonképpen a két oldal szinte ki van betonozva. Na de ez nem így van. Mert a betonlapok alatt hatalmas aláhamosások vannak, amik a nap teljes részében víz alatt vannak. Most a pisztának búvóhelyének a legideálisabb rész, de az ember nem hinné, tehát tényleg egy kikövezett beton vájúnak hiszi az ember, de ennek mégis lakják pisztrángok. És ami a legszebb benne, hogy igazán ez egy elég gyors folyású rész, tehát az ember őshonos, sebes pisztrángot akar fogni, és nem pedig a többször keresztezett után telepített, egyébként szintén nagyon jó ízű, szivárványos pisztrángot, akkor azon része, mint nagyobb esélye van rá, mint a szimvapatak bármilyen más részén. És akkor ugye meg kell emlékezzünk még a szimvapataknak a folytatása, csak hát közben van a hámorító, fölötte van a Garadna patak, ami még hektikusabb, mint a mi miskolci szimvapatakunk, mert még több a sekély és a mérész, a gödök és a sekély platók változása, még látványosabbak ezek a helyek. Bármilyen furcsa, és oda mondjuk telepítenek pisztrángot, más is a vízkezelő, mint ennek az alsó szakasznak. Ott ugye nagyon nehéz átélni azt, hogy kis víznél elmosódik és elvándorol a pisztráng, mert maximum a hámorítói tud vándorolni, de abban a pillanatban, hogy érzi azt, hogy a patakon jön le egy kicsit nagyobb vízhozam, ő megy is rögtön vissza. Tehát nem kell félni attól, hogy jó, most lehet, hogy a másfél kilós pisztráng már nem fog visszamenni, mert egyszerűen a patak nem nyújt neki akkor a mélységű életteret, de ezek a kisebb 20-25-30 centis pisztrángok, ezek azért megtalálják bennük a feltételt, hogy visszamennek. Úgyhogy ezek a szakaszok. Én azt mondom, hogy a klasszikus módszer a legyezés, mindenki másnak azt is mondanám, hogy talán próbálkozzon ezzel, de nem ezen a vízszakaszokon. Ugyanis az a gond, hogy mind a két, bármilyen patakról beszélek, mindegyiknek a partja bokros fás. Ott tulajdonképpen a klasszikus legyező dobásokkal nem sok mindenre tud menni az ember, maximum azt lehet, hogy alsó lendítéssel, valami nehezebb nymfával, ami le van rögzítve a feje, tehát ilyen súlyosabb, azzal végig hupogtatja a medret, azzal talán van esélye. Ettől viszont többnek tartám, jobbnak tartám azt, hogyha elővennénk olyan kicsi körforgókat, és tényleg kis körforgókról beszélek, tehát van a klasszikus nullás vagy dupla nullás körforgók, amik tipikusan pisztán lantók, és nem kell tőle megijedni, mert amikor jártam Svédországban a dupla nullás körforgóval is fogtak másfél kilós pisztrángot. Tehát a körforgó mérete egyébként nevetségesen kicsi, tehát a kis ujjam körmétől is kisebbről beszélünk most körülbelül. Ennek ellenére mondom, másfél kilós pisztrángot vettek ki mellőlem. Ahol én a kettes, azt mondták, hogy benne nagyobb pisztrángok, én a kettes méretű körforgóval dobáltam, és nekem egy koppintási nem jutottam el. Tehát ettől nem kell lebecsülni a kis villantót ebbe a kategóriába. Az lenne, hogy legyen neki teste, hogy jól a sodás meg tudjon állni, de mindenféleképpen ezekkel célszerű megindulni. Én azt mondom, hogy a pisztráng egy nagyon jó szemű hal, valami oknál fogva én még nem merem kijelenteni, hogy miért vagy miért nem, de egy biztos, hogy az a villantó, amiken van piros szín, piros bojt, piros test, valami piros, de jó piros, tehát ez a
1: harkás, az élénk piros.
0: Az élénk piros, az én tapasztalatom szerint mindenféleképpen fogósabb, mint bármilyen más színezettel ellátott villantó. Itt annyi, úgy megint az alapkérdések vannak, hogy ha opálos a víz, akkor minden világosabb legyen a villantó. Ha szép, tiszta vizeken horgászunk, akkor minél sötétebb villantó, ami lehet, hogy elég, hogyha van egy kis piros pöttyés kalapkabát, egyébként meg lehet akár sötét fekete vagy sötét barna színű is például. És itt is megemlíteném, hogy vannak olyan, több cég is kifejlesztett olyan támolygó villantót, ami pisztrángok céljára van kitalálva. Nagyon poénosok, mert a méret az ugyanaz, egy elég kis méretről beszélünk, ugyanaz a horogméret, minden ugyanaz, csak kitalálták, hogy van egy, másfél, meg két grammosban, tehát az a lényeg, hogy a víz járásához, a gyorsaságához abban a pillanatban tudunk alkalmazkodni. Tehát ha látjuk azt, hogy az egyik halunk az kiállt egy langósabb része, egy mozdulattal cseréljük az egy grammosra, meg tudjuk horgászni azt a mélységet. Azt látjuk, hogy kiváltottak valami oknál fogva a sodrásban táplálkozni, semmi gond, ugyanaz a méret, ugyanaz a villant, ugyanaz a színnel felcseréljük, és 2 g-os, és már akkor ott a sodrásra tudunk vele dobálni. Tehát ez ilyen praktikus dolog. Ezen kívül még a klasszikus csaljaik a wobberek, ezek közül is valami olyan kell, két eset van, vagy sebes pisztányra horgászunk, és az nagyon óvatos hal, akkor nincs fese, akkor egy olyan wobber kell, ami úszik a víz tetején, és el kell, hogy úsztassuk magunkat 8-10 méterre is, hogy azt a helyet meg tudjuk horgászni, mert nem tudunk olyan közel menni hozzá, hogy dobással meg tudjuk fogni. Egyébként, hogyha egy kicsit butább vagy frissen terített pisztányról van szó, akkor nyugodtan lehetnek a süllyedőbb wobberek, mert ugye nem kell úsztatni, viszont sokkal jobban dobható, sokkal kényelmesebben vezethető, tehát rengeteg előnye van. És bármilyen furcsa is, nekem a legjobban bevált, mindegy, hogy milyen fajta wobberről beszélünk, a pisztrák mintás wobber. Tehát olyan, mint a saját maga kanibája lenne. A pisztrák mintás wobberek mindenféleképpen hatékonyabbak voltak, mint egy bármilyen más cirádás vagy színekkel megtartított.
1: De gondolom meg is eszi a saját kis halait, és ezért...
0: Biztos, hogy megeszi, mert tehát ezt nem magyarországi tapasztalat, de Svédországban ez teljesen triviális, hogy mindig azt mondják, hogy kis pisztrák csak az első szezonban van. Szezon végén már nincsen. Tehát amikor ott is úgy írja a pisztrák, hogy már október végétől elkezd írni, és akkor hát még március végén, áprilisban is előfordulhat esetleg, hogyha nagyon extrém hideg időjárás van, leévik, és amennyire lehet látni kis pisztrángot mondjuk június, július, augusztusban, már novemberben nagyon lehetne. Úgyhogy csak egy pár éli túl, és az meg felnevelődik.
1: Igen.
0: Úgyhogy gondolom Magyarországon sincs ez másképpen.
1: Megmondom őszintén, hogy néhány évvel ezelőtt, mostanában nem jártam arra, a Hámori-tó partján is láttam egy-kéten nagyon elvette műt horgászt, akik legyezéssel pisztrángra horgáztak, és sikerrel. Tehát, hogy mindig sikerült nekik ott, és elég szép nagy példányokat kifogni. Hál' Istennek ezek azért mindig visszakerültek a tóba, de hát ezek szerint az
0: igen.
1: az állóvíz is alkalmas arra, hogy ott kipróbálják magukat azok, akik nem akarnak patakparton, vagy ilyen sebes sodrású vízparton próbálkozni.
0: Ez ilyenkor szokott előfordulni. Elég ritka eset egyébként, viszont hamar híre terjed, tehát igyekezni kell, aki egy ilyet ki akar fogni, hogy amikor telepítik a Galadna-patakot, előfordulhat az, hogy a telepítéskor van benne bőven víz, utána viszont hirtelen egy csapadékjelmesebb időszak van, és tulajdonképpen a kisebb pisztrák is simán levonulnak a tóba, hiszen ott azért van táplálék bőség, tehát nem kell félni, hogy ilyen fognak halni, és akkor bizonyos helyeken földgyülemlenek. És valószínűleg azért pont azon részén, hogy még elég jó volt a vízmozgás, tehát ugye folyik kifele a víz, tehát számukra azért kis vízmozgás kell, de már fáról, bogarak, ezzel az csapkodott be, tehát tudtak mit eszegetni. Egyébként, amikor meg a Galadna-patak árag, akkor a befolyó része ugyanilyen eredményes, és van benne egy különleges varázsa egyébként a Hámori-tónak, hogy bármilyen furcsa is elég nagy pisztrángokat rejt még. Tehát én nem állítom azt, hogy ezt a 4,5 kilós, aztán annyi most a ott volt egy nagyobb pisztán, nem állítom, hogy ezt még meg lehet dönteni, de hogy vannak benne jócskán 1,5-2 kilót, vagy azt meghaladó pisztánok, az biztos, és azok most már ott lesznek a tólakói, mert ez a méretben már fölfele nem tud menni, lefelé meg ugye a gáton nem tud átjutni.
1: Igen, tehát ezek bennmaradnak.
0: Ezek bennmaradnak.
1: Csak hogy időszakban, melyik napszak az, amikor viszonylag eredményesen foghatók?
0: Na most a pisztánk az nagyon hasonló a dobolykóhoz, hogy ő is a fényvált, szeme nagyon jól lát, jó, azt jó szemem van, őt is igazándiból a fényváltások időszakában hajnalban, és naplemente körül lehet legjobban, legnagyobb sikerre becsapni. Ezzel elő vannak azért kivételek, mert ők nagyon vihar érzékenyek. Tehát egy vihar előtti, vagy frontbetelés előtti időszak azért az egy kis széle, ami átmozgatja a víztetőt, az most a tavi horgászatról beszélek, az mindenféleképpen előnyös, és amikor érdemes kipróbálni, meg rápróbálni azt a Hámori-tóra, de ugyanígy, hogyha a kis patakon azt tapasztaljuk, hogy hirtelen egy elborul, azt szintén egy kicsit ilyen szürkésedésnek vesz, és akkor szintén érdemes dobálni. Hát még hogyha, és azért mondom ezt a Galadna és a színva, mert nagyon érzékenyek az esőre. Tehát, hogyha egy bármilyen kis eső van, nagyon gyorsan megzavarosodnak, hiszen tulajdonképpen mind a két partjáról folyik be a földeső, és az arra készíti a pisztrángokat, hogy táplálkoznak, hiszen csak földet mos be, hanem kis állatokat is bemos. És ilyenkor az ő nappali rejtek helyükről úgy elég csak egy kicsit kijönni, épp a parttól 10 centire, és már tudnak lakmározni. Tehát ez szinte egy olyan időszak, amikor mindegy, hogy hajnalban vagy este van, napközben is horgázhatóak.
1: Értem. Hát köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottad velem, illetve a hallgatókkal, úgyhogy remélem, hogy sok olyan ötletet adtunk, aminek sikeres pisztránkodásod lesz a vége. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én további szép napot és jó munkát, jó pihenést a jövő hétre, és aztán újból válok.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam állandó séfünk Szaniszló Belci. Szia Belci, szép jó napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: A mai témánk egy nagyon megosztó zöldség lesz, a cékla. Én azt gondolom, hogy a céklát vagy szereti valaki nagyon, vagy egyáltalán nem. Ez köszönhető annak, hogy azért van egy ilyen furcsa karakteres, ilyen földes jellegű íze, amit nem mindenki fogyaszt szívesen. Savanyúságnak még csak-csak, de egyéb ételként, tehát például céklaleves, vagy párolcékla, bármilyen más formában is, kevésbé népszerű. De azért nagyon egészséges és nagyon finom. Tehát beszélgessünk ma a cékláról.
2: Hát igen, a cékla az számomra is egy picit ilyen idegen ízvilágú alapanyag, viszont nem mehetünk el a tápanyag tartalma és az egészségre gyakorolt hatásai mellett, ugyanis egy rendkívül egészséges gyökérzöldség, tele van antioxidánssal, vassal, nagyon jó a vérképzésnek, nagyon jó a máj működésnek, tehát elősegíti a szervezetünknek a működését, és egy nagyon nagy vitaminbomba, akár a téli időszakban is, amikor ugye kevesebb ilyen zöldséghez jutunk hozzá. És hát igen, a felhasználás tekintve is egy sok rétű alapanyag. Nem feltétlenül minden formája népszerű hazánkban, de egyébként egy nagyon jó felhasználható és nagyon-nagyon finom alapanyag. Igen, amit mondtál is említettél, hogy egy karakteres, földes, jellegzetes íze van, ami egy picit megosztó, de én ugyanazt gondolom, mint a gombánál is említettük egy pár nappal ezelőtt, hogy aki szereti, az nagyon szereti, és minden formában, savanyúként, nyersen, levesként, köretként, bármiként fogyasztja, aki nem szereti, az pedig úgy van vele, hogy a cékla van, azt én köszönöm szépen, de egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon jó alapanyag, tápanyag értékét tekintve.
1: Mennyiféle módon lehet elkészíteni?
2: Tulajdonképpen még a desszertek területén is felhasználható valamilyen szinten, de én azt gondolom, hogy akár egy levesnek, egy céklakrémlevesnek, egy hideg őszi vagy téli napon, aki szereti, természetesen annak nagyon finom tud lenni. Nyilván mindenki ismeri szerintem a céklából készült savanyúságot, ezt a picit köményes, picit tormás, picit savanykás dolgot. Aki szereti, az a uborka saláta helyett is azt fogja választani valószínűleg. Én annyira nem kedvelem, de nagyon népszerű nálunk is egyébként az étteremben sokan kérik, illetve hát köretként is nagyon sokféleképpen felhasználható, akár önmagában. Nekem az a tapasztalatom, hogy önmagában nem feltétlenül állja meg a helyét egy éttermi fogás mellett, mert kell hozzá valamilyen más zöldség, akár egy burgonya, és akkor amellé egy nagyon finom céklát, hogyha kínálunk, az népszerű tud lenni. Illetve hát ugye céklakrém, céklapüré, ugye egy tányérnak egy nagyon-nagyon finom eleme tud lenni. És hát ugye desszert területén akár tésztákat esetleg színezni vele, vagy mert ugye eleve az egy nagyon jellegzetes, ugye ez az antocián, ez a lila színű, jellegzetes rubinvörös színe, vagy akár ugye a tészták készítésénél, amikor azt látjuk, ugye, hogy egy ilyen olasz tévés főzőműsorban, hogy piros az egyik ravioli, zöld a másik, rózsaszín a harmadik, akkor azt általában spenóttal és céklával ugye színezik ezeket a tésztákat. Én azt gondolom, hogy megvannak azok a jellegzetes fűszerek és jellegzetes anyagok, amikkel a céklát nagyon nagy magasságokba fel lehet emelni köret. Ilyen például a római kömény, a balzsamecet, ami isteni finom ízeket tud kihozni a céklából. És hát ugye az sem mindegy, hogy milyen módon használjuk fel, tehát hogy héjában egészben sütjük, vagy főzzük, vagy megtisztítva főzzük, vagy sütjük. Ugye a héjában nagyon sok karakteres ízanyag van, ami például megosztóvá teszi, tehát ami ezt a földes jellegzetes ízét adja, de egyébként szerintem egy nagyon jól felhasználható és nagyon egészséges alapanyag.
1: Miközben beszéltél arról, hogy mennyi mindenre lehet használni, végigpörgettem magam, hogy tulajdonképpen nem is ettem még csak céklát, mint savanyúságot. Köretként nem tudom elképzelni. Együtt sütni például mondjuk édes burgonyával, vagy rendes, hagyományos burgonyával, hasábként, akkor az már így fogyasztható.
2: Én például itt az étteremben nagyon sokszor ilyenkor már az őszi-téli időszakban készítjük. Önmagában is megállja helyét, mint követelem egyébként. Nagyon-nagyon finom tud lenni egy méltán népszerű ételt, ugye a császárhúst, ez a ropogós bőrrel készült, nagyon finom sült malac császárhús, és az mi mindig balzsamecetes sült céklát kínálunk, és valamilyen tört burgonyát, vagy hagymás tört burgonyát, vagy burgonyapürét. Ez nagyon-nagyon jól kiegészíti ezt a fűszeres, karakteres, húsos ételt, egy nagyon finom lágy burgonyapüré, és egy balzsamecetes, római köményes sült cékla, az egy isteni finom köret tud lenni. Tepsi zöldségek közé keverve egyrészt gyönyörű szint ad például, hogy mondjuk egy sárgarépát félig megfőzünk, idézőjelben úgy belasírozzuk, és mondjuk egy éjszakára vagy 24 vagy 48 órára egy céklalépbe beáztatjuk, elrakjuk a hűtővel, bepácoljuk, akkor egy gyönyörű szép rózsaszínes, bordós kérget, ilyen keretet fog kapni, amikor felszelteljük azt a sárgarépát, illetve hogyha belekeverjük mondjuk egy tepsis, zöldséges, köretes, burgonyás, bármilyen, az tényleg a fantáziánkra van bízva, hogy mondtad is, az édes burgonya, a sárgarépa, a cukkini, a hagyományos burgonya, ezzel összekeverjük, egyrészt gyönyörű szint fogadni, és egy jellegzetes, nagyon finom ízt is fogadni ezeknek a zöldségeknek, de mondom, önmagában is megállja helyét, csak én azt gondolom, hogy csak céklát nem biztos, hogy kínálnék valamihez, mint köret, de kiegészítőként nagyon jól megállja helyét.
1: A húsok közül melyik az, amelyiket kedvel, amelyik mellett nagyon finom az íze?
2: Én azt gondolom, hogy inkább a sertés húsok mellé kínálnám én személy szerint, de egyébként egy szárnyashoz is, hogyha egy picit visszafogottabb köretre gondolunk, nem kell feltétlenül ez a nagyon erős balzsamecetes sülcéklás vonal, hanem egy egyszerű blansírozott, mondjuk egy bébi cékla saját levelével, akár egy szárnyas, vagy egy csirke mell, egy bőrös csirke mell mellé el tudom képzelni, de azt gondolom, hogy inkább az őszi-téli időszaknak a zöldsége és alapanyaga, amikor pedig azért szeretünk egy ilyen tartalmasabb, karakteresebb, finomabb, kiadósabb ételt, ami ugye sertéshúshoz.
1: Ti csináltok itt az étteremben céklasalátát, vagy savanyú céklát?
2: Savanyú céklát nem szoktunk csinálni, ellenben balzsamecetes sülcéklát, azt ahogy említettem, azt szoktunk kínálni ilyen sertéssülthöz, vagy császárhúshoz, illetve hidegen is szoktuk kínálni akár egy saláta turbózásaként, egyébként egy nagyon szuper anyag, nyersen is fogyasztva a cékla, akár egy bulgurral összekeverve, egy zöldséges bulgur salátával, vagy akár egy diós, zelleres, édesburgonyás, egy ilyen langyos salátával, így az őszi napokon egy finom grillezett hús mellé egy nagyon-nagyon jó köret. Savanyút, azt még egyszer mondom, azt nem készítünk belőle, de köretként felszoktuk gyakran használni.
1: Mennyire népszerű a vendégek körében? Tehát sokan fogyasztják, vagy inkább óckodnak tőle?
2: Igyekszünk úgy kínálni mindig a céklát, hogy azért legyen mellette más is, ahogy említettem, hogy önmagában nem. Tehát ha mondjuk egy jó finom sült húst, vagy sertésültet, vagy császárhúst kínálunk, akkor ahhoz van általában valamilyen burgonyaköret, és a cékla egy ilyen kis kiegészítő. Én azt gondolom, hogy így azért megállja a helyét, és aki szereti, az már el fogja fogyasztani, de nyilván aki azt mondja, hogy figyeljetek, én csak szeretném csak a császárhúst, és csak a burgonyát, a céklát nem kérem, tehát arra megvan a lehetőség. Tehát nem erőszakoljuk és terheljük rá vendégekre, hogy már pedig te ehhez csak céklát fogsz enni. Ha nem szereti, akkor nem kéri, vagy nem eszi meg hozzá, de én azt gondolom, aki szereti és tudja, hogy milyen finom és milyen egészséges, az meg fog enni és ad neki egy esélyt.
1: Sokszor elmondtuk már, hogy órákat tudnánk még beszélgetni a cékláról is, hiszen tényleg nagyon egészséges és nagyon sok oldalon felhasználható zöldség, de sajnos egyszer nekünk is be kell fejeznünk ezt a beszélgetést, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, rám szented az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten is majd már újabb izgalmas témával jövünk. Szia, Berci!
2: Köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait a jövő évi költségvetésben, a pénteki miniszterelnöki sajtótájékoztató szerint. Budapesten Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a Tisza párt évente legalább ekkora összegű emelést is ígért. Az elmúlt években az egészségügyi kiadások GDP arányos része az egyik legalacsonyabb volt Európában. Ez a helyzet hozzájárult a hosszú várólisták kialakulásához és a magyar társadalom rossz egészségi állapotához is. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az alacsony források miatt a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg az uniós átlagnál. Emiatt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével megkezdték a legfontosabb vállalás, a várólisták csökkentését. Kísérleti programként több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétekre. A kabinet döntése értelmében éppen ezeken a területeken a leghosszabbak a betegek várakozási idejei. Felfüggeszti a déli körvasút beruházását a közlekedés és beruházási minisztérium a közbeszerzésnél feltárt jogsértő összejátszások miatt. Vitézi Dávid miniszter bejelentette azt is, hogy kizárják a V-hidat a folyó vasútépítési munkákból. A tárcavezető közlése szerint az Európai Bizottság arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvon a projekttől. A vizsgálatok alapján ugyanis a tervezést végző kontúrcsoport és a kivitelező V-híd összejátszott egymással a tender során. Ez a versenyelőny alapjaiban kérdőjelezi meg a közbeszerzés jogszerűségét, emiatt pedig 100 milliárdos nagyságrendű kár érheti az államot. A kormány új átlátható közbeszerzési eljárást ír ki, a V-hídnak pedig el kell számolnia a nála lévő előlegekkel. A hatóságokhoz fordulnak a történtek miatt, mivel fennáll a kartell és a költségvetési csalás gyanúja is. Erősítheti a kisvállalkozásokat és hozzájárulhat a gazdaság fehéredéséhez a KATA megújítása a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint. A VOSZ üdvözli, hogy a mellékállásúak, a nyugdíjasok és a tanulók is élhetnek a lehetőséggel, a magasabb tételes adót pedig szükségesnek tartják a fenntarthatósághoz. A szövetség számításai szerint a magasabb árbevételű informatikai vagy tanácsadó egyéni vállalkozók terhe akár 1 millió forinttal is csökkenhet. Ugyanakkor szorgalmazzák a nyugdíjas kisadózók tételes adójának csökkentését, mivel ők az általányadózással jobban járhatnak. Kifogásolják továbbá az 50%-os megrendelői korlátot és a volt munkáltatóknak történő számlázás 2 éves tilalmát is. A VOSZ szerint a szabályozás gazdasági jelentősége alapos szakmai párbeszédet indokol, ezért közvetlen egyeztetést kezdeményeznek a pénzügyminisztériummal. A társadalmi egyeztetés október 14-éig tart. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyében a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság legfrissebb adatai szerint. A részvízgyűjtők közül a Bodrog, a Sajó-Hernád, a Közép-Tisza és a Zagyva-Tarna térségében is olyan kevés eső hullott eddig, amire 1985 óta nem volt példa. A vizsgált január-szeptemberi időszakban a legtöbb csapadék közel 484 mm a Felső-Tisza vidéken esett, de ez is csak a sok éves átlag 68%-a. A legkevesebb csapadékot, mindössze 193,5 mm-t a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén mérték, ami a sok éves területi átlag alig 43%-a. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a legtöbb helyen történelmi mélypontot vagy a második legszárazabb időszakot regisztrálták az adatsorok kezdete óta. Kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat az aranykonvoj ügyben eljáró hatóságok Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint. A Fidesz elnöke pénteki közleményében büszkeségének adott hangot, amiért sikerült megállítani Európa legnagyobb korrupciós botrányát. Hozzátette, hogy a szakemberek saját jogkörükben eljárva dolgoztak, de ha szükséges lett volna, a megfelelő utasításokat is kiadta volna. Azt is írta, hogy az ügyben eljáró munkatársak a munkájukért elismerést és jutalmat érdemelnek a hatóságoktól. Szégyennek nevezte ugyanakkor, hogy a jelenlegi kormány meghurcolja a kötelességüket teljesítő, a haza érdekét szolgáló embereket. Az ügyben korábban a NAV és a TEK az M0-ás autópályán foglalt le pénzt és aranyat szállító járműveket pénzmosás gyanújával. A központi nyomozó főügyészség a napokban vonta saját hatáskörébe a nyomozást, amelyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki.
0: Az időjárásról.
1: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán mások felé eshet. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: vállalkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban Berényiné Csinádi Melinda lelkipásztorral, a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma iskola lelkészével, vallástanárával, mentálhigiénés szakemberrel, valamint végzős pár és családterapeutával beszélgetünk. A szerte ágazó tevékenység hosszú évek alatt épült egymásra, és nem külön-külön létező területet foglal el a három gyermekes édesanya életében. Hivatásában. Gimnáziumi éveiben még orvosnak készült, aztán valahogy megszólította a feljebb való, és annak ellenére, hogy a lelkipásztori szolgálatot nem tartotta a nőnek való feladatnak, mégis belevágott, és mára, ha nem is orvosként, de gyógyít, méghozzá lelkeket. Tartsanak velünk, és ismerjék meg Berényiné Csinádi Melindát, Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

0: Belinda, hogy mutatnád be magad?
1: Ez egy jó kérdés. A Debreceni Református Kollégium gimnáziumának iskola lelkésze vallástanára vagyok, illetve mentálhigiénés szakember, valamint gyakorlatilag a végzés szélén álló pár és családterapeuta.
0: Jó szerteágazó a feladatod, és ezt mindet használod is.
1: Igen, jelen pillanatban mindet használom. Természetesen a lelkészséget és a tanítást a gimnáziumban, a mentálhigiénét és a családterápiát, az pedig a Nagyerdei Református gyülekezetben, mint gyakorlatilag segítő szakember, ahol fogadok segítségre szorulókat. De egyébként a mentálhigiénét a gimnáziumban is használom, hiszen a gyerekek között is folyamatosan szükség van arra, hogy a kis lelkükkel foglalkozzunk, így hát mindent mindenhol használok, hiszen a gyülekezetben azért lelkész is vagyok a terápia közben, minden össze mosódik egy kicsit.
0: Nem lehet külön választani a
1: Nem, kettőt? Azt gondolom nem. Hivatalosan lehet, hogy kellene. Különösképpen, amikor az ember terapeutaként van, akkor elvileg háttérbe kellene szorítani a lelkipásztort, és ott gyakorlatilag a mentálhigiénés szakmára és a terápiás folyamatra teljesen objektív, kicsit távolabbról tekintő módon kellene tekinteni. Azonban nekem ez nem megy. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a terápia során én bibliai igéket hoznék, hiszen az a lelki gondozás, hanem sokkal inkább a személyemben jelenik meg, az értékrendemben, a gondolkodásmódomban. Tehát, hogy én mindenképpen egy keresztény segítő vagyok. Akkor is, hogyha erről nem beszélek egyértelműen.
0: Jó, de az iskola a munkahelyed, az és a szolgálatot teljesítesz
1: igen.
0: Nagyerdei gyülekezetben, és akkor kikkel foglalkozol egyébként többet, kiknek a lelkével, a felnőttekével, a családokével, vagy inkább itt a fiatalságnak a lelkét pátyolva?
1: Hát abszolút a gyerekekkel.
0: Ugye?
1: Tehát azért itt vagyok teljes állásban. A gyerekekkel foglalkozni pedig hát órán is foglalkozik az ember. Egyrészt a rendes vallástanári folyamatokban és oktatás során. Aztán hát ott vannak a helyettesítős órák, amiket én folyamatosan önismeret fejlesztésre és játékokra használok, közösségépítő játékok használatát próbálom megcélozni, hogy minél inkább fejlesszük a közösséget, illetve empátiás készségüket, önismeretüket, szóval ott is mindig megjelenik a mentálhigiéne, meg hát a egyéni beszélgetésekben.
0: Hogy lettél te lelki pásztor?
1: Ez egy vicces történet, hiszen én valaha orvosnak indultam. Én szívvel, lélekkel orvos szerettem volna lenni, hiszen a családomban édesapám is orvos, a nagybátyám is orvos, a nővérem is orvos, és hát én mindig is annak készültem, hogy majd gyógyítani fogok.
0: Aztán hát gyógyítasz most is.
1: Így van, és ez a történetnek a szépsége is a vége, szóval, hogy én gyógyítani akartam. Aztán jött ez a fránya kémia, és akkor kiderült, hogy az bizony kifog rajtam, akkor elhatároztam, hogy tanár leszek. Mert hogy én nevelni szeretnék, és értékeket átadni, és középiskolásokkal foglalkozni, mert én tanítani fogom az embereket, és valamilyen értéket közvetíteni. Aztán utána 10-es voltam, amikor az Úristen megszólított, de hát én nagyon nem akartam meghallani, mert azért női lelkipásztorság az egy kicsit nehezített pálya, még azért mindig nagyon férfi központú ez a pálya, és hát én azt láttam, hogy azok a barátnőim, akik a teológián vannak, azért küzdenek magánélet egyensúlya, meg a hivatás egyensúlya, szerepek, szóval nem olyan könnyű, így hát én azt mondtam, hogy egy biztos nem leszek lelkipásztor nőként, mert én ezt köszönöm szépen, ebből én nem kérek, megyek tanárnak. Na de hát az Úristen nem hagyott békén, és hát folyamatosan szólt a különböző ige hirdetések és áhítatók és könyvek által, hogy de Melinda, gyere és szolgálj engem.
0: Jó, de bocsánat, ez hogy történt?
1: A lelkemben.
0: Az Úristen megszólított.
1: Igen.
0: Tehát ezt hogy kell elképzelni nekünk egyszerű halandóknak?
1: Egyszerű halandónak nem tudom megmondani pontosan, ez valahol a szent lélek, amikor az embernek van egyfajta spirituális Isten élménye. Nem tudom neked jobban megmondani. Ott ülsz és érzed a lelkedben, hogy az a csendes, szelíd hang megszólít, és nem hagy békén. És te próbálod ugye ezt mondani, nem, ezt csak én mondom magamnak, ezt bebeszélem magamnak, ez csak egy gondolat, és nem hagy békén. És érzed azt, hogy ez valahol rajtad túlmutató, és érzed, ahogy kimunkálódik a lelkedben, és elindul egy folyamat. Nem egy monológ az Úristennel, hanem egy dialógus, és ez egy küzdelem volt. Hosszú ideig tartott, nem tudom jobban elmondani, hónapokig tartó küzdelem volt, amíg azt nem tudtam mondani, hogy rendben van, Uram, te akarod, akkor követlek téged, és nagyon izgalmas volt, mert utána nem csak az, hogy békességem volt benne, hanem mintha a tenyerén hordozott volna. A teológiára az egész felvételi folyamat folyamat, egy ilyen döbbenetes élmény volt a számomra, akkor még másképp ment, több napon keresztül tartó felvételi volt, még akkor nem pontokat vittünk, hanem tényleg felvételiztünk magyarból, történelemből, egyházismeretből, volt egy műveltségi teszt, volt egy diákfelvételi elbeszélgetés, volt egy lelki alkalmassági, kvázi pszichológiai alkalmassági, és egy szóbeli. És az Úristen ezen úgy vitt keresztül, hogy így többenetes volt a számomra, és megerősítő volt.
0: És azt a félelmedet is sikerült leküzdeni, hogy nőként ezen a még mindig férfias pályán?
1: Nem, én ettől kezdve csak azt tudtam, hogy nőként, ha az Úristennek terve van velem, akkor majd lesz feladatom, és ő vezetni fog. Ennyit tudtam. Tehát azt pontosan tudtam, hogy ettől nem lesz könnyebb az utam. Nem is lett.
0: És a család mit szólt hozzá, az orvos családod?
1: Akkor még élt az édesapám. Ő őrült neki, egyébként lelkészek is vannak a családban. Tehát,
0: na, ezt nem mondtad.
1: Lelkészek is vannak. Tehát például az én dédnagyapám Karcagon volt lelkipásztor, aztán az én nagymamámnak a testvére, dr. Török István volt a dogmatika-etika professzor, itt sokáig a debreceni teológián, egy komoly hitvalló lelkipásztor volt, és teológiai tanár. Többen is voltak, akik lelkipásztorodott. A hit az nagyon komoly örökségem és a hitgyakorlás, így hát nem jelenkezett a család, kicsit meglepődtek, de benne volt ez már addigra valahol a levegőben. Mondom, ez egy folyamat vége volt, több hónapig tartott. Hát refis diák voltam.
0: Tehát így kötősz Debrecenhez, vagy itt is születtél, vagy itt nőttél fel, vagy milyen kötődéseid vannak?
1: Hát a család Debrecenben élt, illetve hát eredetileg az apai ágon Marosvásárhely mellől származik a család.
0: Egyik ága?
1: Egyik ága, illetve egész pontosan végül a Nyárászárad a környékéről. Az én nagyapám jött el Trianon után először Karcagra, ahol beleszeretett a lelkipásztor lányába, őt feleségül vette, egy darabig ott volt tanár, aztán utána az egyetemre jött oktatónak a földrajztanszékre, és akkor költözött a család Debrecenbe. A másik ágon a anyai nagyapám családja élt itt Debrecenben. Ők egy kereskedő család voltak, több üzlettel, bolttal, és hát ők is itt éltek. A szüleim itt találkoztak, azonban édesapám, aki orvos volt, őt az élet a Dunántúlra szólította, és akkor Tatabányára került a mi kis családunk, de én akkor még nem éltem. Így hát én már Tatabányán születtem, utána az édesapám Nyíregyházára került megyei főorvosnak. Többek között akkor már benne volt a családban a vágy, hogy közeledjünk Debrecenhez, a gyökerekhez, a itt lévő családtagokhoz, és aztán talán, amikor édesapámról kiderült 2,5 évvel később, hogy beteg, akkor a család visszaköltözött Debrecenbe, és azóta, hosszú évtizedek óta itt élünk. Tehát kvázi lehet azt mondani, hogy debreceni vagyok, de nem Debrecenben, hanem Tatabányán születtem. De hát debreceni alapvetően a család identitása.
0: Mikor végeztél a teológián, és amikor végeztél, akkor elkezdtél szolgálni valahol?
1: Hú, nagyon-nagyon régen végeztem a teológián 2005-ben. Segédlelkészként Hosszúpályiban voltam, ami azért volt nagyon izgalmas, mert hogy a nagyvárosi lány, aki panel házban nőtt fel a 9. emeleten, kikerült hát egy kis településre, ami teljesen más világot jelentett. Eleinte nem volt könnyű, meg kellett tanulni, hogy például az ottani gyerekek között nagyon másképp kell forgolódni, a kicsik között a hitoktatásban. Sok volt a hátrányos helyzetű gyerkőc, őket hogyan lehet megszólítani. Nagyon sok hányatott sorsú emberrel találkoztam azon a vidéken, és nagyon sokat tanultam abból, hogy mondjuk hogyan lehet őket az Isten igéjével megszólítani. Nem volt könnyű év, de nagyon sokat profitáltam belőle, és hát utána kaptam egy lehetőséget, hogy a nagyerdei református gyülekezetnek legyek a beosztott lelkésze, és ott szolgáltam 5 éven keresztül, mint beosztott lelkész, valamint ifjúsági lelkész, meg hát természetesen ott is hitoktattam, ahogy ez mindig lenni szokott. Tehát a fiatalok ott voltak az életemben folyamatosan, és hát az ifjúsági csoportok vezetése. Az egy rendkívüli 5 év volt, amit ott eltöltöttem. Nagyon jó visszaemlékezni ezekre az időkre. Különösképpen azért, mert az volt a feladatom, hogy akkor nagyjából 10 ifjúsági csoport munkáját, kis vezetőkkel való munkát kellett összehangolni.
0: De szerinted az életkorodból fakadt ez, hogy inkább az ifjúság felé orientálódtál, vagy leginkább velük tudtad megtalálni a közös hangot?
1: Nem tudom igazán, hogy miért. Mondjuk talán inkább azért, mert 16 éves koromtól kezdve úgy hozta az élet, hogy ifjúsági csoportokat vezettem. Tehát Hát olyan rendes anyagyülekezetemben, a Mester utcai gyülekezetben volt egy pár olyan év, amikor nem volt olyan lelkipásztor vagy ifjúsági vezető, aki tudta volna vinni az ifi csoportot, és én 16 évesen, ha nem akartuk, hogy megszűnjön az ifink, el kellett kezdjen vezetni. Idéglenesen, de el kellett kezdeni. És akkor ott valahogy rám ragadt ez a terület.
0: De már akkor te tudtad, hogy lelkipásztor szeretnél lenni?
1: Nem, ez még előtte volt, közvetlenül. Mondom, az ott egy folyamat volt, ez is talán belejátszott. Azért, mert amikor az ember elkezd szolgálni, és elkezdi az Isten igéjét boncolgatni, már pedig egy ifi készülésre erre szükség van, akkor elkezd mélyülni a hite. Elkezd az Istennel való kapcsolat mélyülni. Mert hogy az igével foglalkozik, és hát megszólítja az embert, formálódik. És akkor valahogy nyitottabbá váltam én is az Úristennel való kapcsolatra. Ez volt az a nyár, amikor én magam is megtértem, és akkor kialakult egy valóban személyes kapcsolat az Úristennel. És hát ennek lett a része az, hogy utána elhívott lelkipásztornak. Tehát volt ez az Isten élmény ott, az oratóriumban csücsülve.

0: Berényinét Csinádi Melinda lelkipásztorral, a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma iskola lelkészével, vallástanárával, mentálhigiénés szakemberrel, valamint végzős pár és családterapeutával folytatjuk beszélgetésünket.
1: És meddig voltál Hosszúpályiban?
2: Hosszúpály egy év volt, a 6. éven volt csak.
1: Honnan, hova kerültél?
2: A Nagyerdei Református
1: Gyülekezetbe. És onnan, hogy kerültél ide, ahol most vagy?
2: Oda úgy kerültem, hogy férjhez mentem. Mert a gyülekezetbe besédelt egy fiatalember, és utána megismerkedtünk, és ő elvett engem feleségül. Férjhez mentem, és született 3 gyerkőcünk, 3 fiú, 2 évente egymás után, és akkor 7 évet otthon töltöttem a fiúkkal.
1: Már és közben nem is hívtak sehová, hogy egy-egy istentisztelet, vagy egy-egy szolgálat?
2: Hát nagyon volt jellemző. Egy-egy esküvő úgy ismerősöknek, vagy temetés, amikor ismerős megkért, hogy ugyan már végezzek el egy-egy szolgálatot, de nem. Abban az időszakban tényleg a gyerekeken volt a fókusz, és akkor a 7. év volt az, amikor már a legkisebb gyerkőc is 2 éves volt, hogy na akkor keresett meg Győri József igazgatóra refiből, hogy nagyon kellene 4 darab órára egy vallástanár, mert úgy hiával vannak a vallástanárnak, de nincs teljes státusz.
1: Egy református gimnáziumban, ugye?
2: Hát igen, mert ez mindig bonyolult, tehát hogy azért ez nem olyan egyszerű, hiszen az óraháló főleg 2 szakosoknál. Tehát volt vallástanár, csak volt, akinek az ének volt a másik szakja, a média, vagy az angol, és akkor volt egy év, amikor pont úgy adta ki az óraháló, hogy 4 órára, tehát 2 osztályhoz kellett volna egy tanár, illetve igazgatórnak a távlatos célja volt a csoportbontás. Régen, amikor még én gimis voltam, akkor fiú-lánybontásban tanultuk a hittant.
1: Hát miért kellett külön választani a fiúkat meg a lányokat?
2: Az egy nagyon jó dolog volt. Másképp lehet beszélgetni egy fiú meg egy lány csapatban.
1: Tényleg?
2: Igen. Mondjuk abban az időben úgy volt, hogy 2 osztályonként voltunk, tehát hogy igazából is nagy volt a létszám, és akkor amíg mondjuk a lányok hittanon voltak, a fiúk azok tornáztak, aztán fordítva, tehát a testneveléssel voltunk bontásban, de aztán utána megváltozott a törvény, mások lettek az óraszámok, és akkor megint megszűnt a csoportbontás, de igazgató úr pontosan látta, hogy a lányok más igényekkel, másképp érnek, máshol tartanak, más az érdeklődési köre, mint a fiúknak, illetve azt is látta, hogy a lányoknak szükségük van arra, hogy olyan beszélgetések legyenek, ami a női voltukról szól, hiszen 10 évesen egy nagyon érzékeny korszakot élnek meg. Ezt a fiúkkal együtt nem nagyon lehet. És hát férfi lelkész vallástanár volt az iskolában, és akkor 2 lánycsoportot kaptam. És akkor valahol innen indult.
1: Nő a nővel.
2: Igen, nő a nővel. Ez nagyon furcsa volt egy ideig, mármint nem nekem, hanem az iskolán belül, hiszen a Debreceni Református Kollégium gimnáziumban tradicionálisan férfi vallástanárok volt. Nagy nevű férfi vallástanárok.
1: És megnyíltak a hölgyek?
2: Jaj, persze, természetesen, főleg hát akkor még én is jóval fiatalabb voltam, ez 10 évvel ezelőtt volt nagyjából, és kisgyerekek voltak, szóval, hogy azért az ott nagyon jól működött, és hát utána kaptam a lehetőséget, mivel nem volt teljes státusz, ugyanakkor a Dóczi gimnáziumban is volt egy nagy váltás, mivel ott az egyik vallástanár kiment gyülekezetbe, hogy szükség volt ott is egy vallástanárra, és akkor 1/3 óra számban dolgoztam a Dóciban, 2/3 státuszban pedig a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában.
1: De most már csak itt vagy?
2: Igen, igen, azért, mert itt közben megtörtént egy kis átalakulás, volt, aki nyugdíjba ment, az egyik kollégám, illetve megváltozott a iskolalelkészi státusz is, tehát hogy az óraszámok változtak, és akkor most én vagyok az iskolalelkész.
1: Iskolalelkészként egyébként a hittanórák, a vallásórák mellett még mi a feladatod? Tehát mit várnak el tőled?
2: Iskolalelkészként a törvény is kimondja, hogy a szervezői munka, a lelki vezetés, tehát gyakorlatilag az iskola lelki arculatának a formálása.
1: Évnyitókon felszólalsz, tehát őt mondasz áhítatot, vagy valamit, tehát ezt szoktál, ugye?
2: Ezt úgy szoktuk csinálni, hogy a kollégámmal együtt felváltva, tehát éves bontásba szoktuk csinálni, ő is lelkipásztor, annak idején fele-fele arányban szolgáltunk. Ő azonban azt választotta, hogy inkább ő szeretne a tanításra fókuszálni. Ő nagyon szereti a tanórai munkát, így hát a fakultációkat viszi, és magasabb óraszámban tanít, tehát ő az oktatási feladatok hárulnak jobban, érem pedig a lelki munka. De az évnyitókon, ballagáson felváltva, évzárón felváltva szoktunk szolgálni, pont azért, mert mind a ketten lelkipásztorok vagyunk.
1: Én úgy képzelem, hogy ez az óra ott a diákság számára a nyugalom szigete.

0: történetnek, ami a Szentírásban van, annak mi a mondani valója a mai ember számára, az ő számukra. Így hát remélem, hogy a nyugalom szigete, igyekszünk sokat beszélgetni, mondjuk ettől aztán néha kicsit zajossá válik az óra, meg hát vannak mindenféle gyakorlatok, játékok, képek, ehhez hasonló dolgok, szóval azért a csend az távoli az óráktól.
1: Igaz az, hogy a vallástanár tud a legtöbbet a diákjairól?
0: Hát a vallástanár biztos, hogy sokat tud a diákjairól, de azért én azt látom, hogy mondjuk például a nyelvórák is nagyon nagy teret engednek arra, hogy beszélgetnek a különböző témák kapcsán a diákok, és ott is elmondják azt, hogy mi van velük. Én azt gondolom, hogy azok a tanárok tudnak sokat a diákjaikról, akik beszélgetnek velük.
1: Hát ez most függetlenül a tantárgytól.
0: Igen.
1: Na most ez a terápiás, lelki segítői vonal, ez mikor és hogyan lépett be az életedbe, tevékenységedbe, a szolgálatodba? Mert ugye ez is egy szolgálat.
0: Valahol mindig benne volt. A segítségnyújtás és a beszélgetés az mindig a része volt. Valahol talán onnan indult, hogy én magam is átéltem, hogy milyen nagy jelentősége van, mikor nekem segítenek. Ezért már utaltam rá, nekem édesapám beteg volt, neki szklerózis multiplexe volt, ami nagyon sok hitkérdést vetett fel bennem. Ez a miért pont ő, miért van szenvedés a világban, mi az élet értelme, mi az élet célja, mi miért történik, mit jelent az, hogy eleve elrendelés, mi a mozgásterem. Szóval nekem nagyon-nagyon sok kérdésem volt, már 10 éves koromban. És az Úristen mindig adott mellém olyan segítőket, olyan lelkipásztorokat, akik leültek velem beszélgetni, és kigubancoltuk ezeket az elakadásokat, meg nagy kérdéseket. És volt egy lelkipásztorom, aki azt mondta, hogy az a jó, hogyha vannak kérdőjelek az ember életében, mert abból előbb-utóbb pontok lesznek. És nekem mindig voltak olyanok az életemben, akik elindítottak, hogy ezekből a kérdőjelekből pontok legyenek. Aztán, amikor teológus voltam, akkor halt meg az édesapám, és akkor is voltak olyanok, akik mellém álltak, a tanáraim között is. Tehát az egyetemi tanáraim között is volt olyan, aki megállított, aki leült velem, aki érzékeny volt arra, hogy egy 20 éves lánynak azért ez egy nehéz időszak. És ez nagyon komoly hatással volt rám. Hogy mit jelent az, hogy ha úgy segítenek, és úgy kérdeznek, és úgy kísérnek, hogy én abból tudok vigaszt meríteni, tudok növekedni. Igen ám, csak hogy azt érzékeltem, hogy a teológián el nincs idő. Tehát már, mint hogy nem arra, hogy ezt én megkapjam, hanem hogy megtanuljam, hogy ezt hogy is kell jól csinálni.
1: Mármint a terápiát?
0: Igen, magát a terápiát. Igen, a lelki segítést, hiszen hát ott rengeteg óránk volt. Mindenféle szerteágazó dolgot kellett, és természetesen volt úgynevezett poimenika, ami a lelki gondozás tudományával foglalkozó tárgy, na de hát az a éves szintű néhány óra, ott 5. év tájékán, azért az nagyon-nagyon kevés volt. És hát lelkipásztorként az ember gyászolókkal találkozik, házasulandókkal találkozik, krízisben lévőkkel találkozik, olyanokkal találkozik, akiknek mondjuk az életében változások vannak, tehát nagyon-nagyon sok mindennel. És én azt éreztem, hogy nincsenek eszközeim. Tehát tudok nagyon okosakat mondani, na de hát nem biztos, hogy az én okoskodásom a legjobb.
1: Hogy a Biblia nem volt elég? Tehát a bibliai vezetés az kevés?
0: Azért a Biblia nem úgy működik, hogy receptes könyv. Tehát fellapozom, oké, akkor mit tudom én, hiszt is a gyereked, na akkor ez a Zsoltár részlet majd segít neked. Jó, hát a 127. Zsoltár sok mindenben eligazítás, vagy az is, amikor a ifjú királynak tanácsot ad a tanítója, mondjuk a példabeszédek könyvéből, na de hát azért ez nem receptes könyv. Tehát, hogy ezt apró pénzre kell váltani, pont amiről az előbb is beszéltem a vallásoktatás kapcsán, ez nem úgy működik, hogy na, akkor 2 igét olvasok, és ott ültek előttem, és volt, hogy azt mondtam, hogy te jó ég, Úristen segíts, mert hogy én most mit mondjak? Ha itt elkezdek okoskodni, mi van, ha ártok. Hát nem vagyok az ő cipőjükben. Itt vagyok 20 évesként, és akkor ott ül előttem valaki, aki mondjuk az 50-es éveiben vagy 60-as éveiben van, mondjuk egy diagnózissal. Mit okoskodok én itt? Ha csendben maradok, rendben van, de nem azért jött, hanem ő segítséget vár. Élettapasztalatom még nem volt. Vagy hát nagyon kevés. És ott volt bennem, hogy csak ártani ne. Csak ne romboljak. De ugyanakkor segíteni is kellett volna. Hát én voltam a lelkipásztor. És akkor döntöttem úgy, hogy akkor elindulok mentálhigiénét tanulni. Ami azért is egy izgalmas történet volt, mert hogy választhattam volna a pásztorálpszichológiát, abban az időben még volt pásztorálpszichológiás képzés a teológián, de én úgy voltam vele, hogy megmérettetek az egyházon kívül. Nagyon kíváncsi volt, gondoltam, hogy milyen egy olyan egyetemi képzés, ami egy világi. És ez is izgalmas volt. Nagyon-nagyon sokat tanultam belőle, kikerültem a zárt burokból, be a nagy Debrecen

debreceni egyetem forgatagába és a tanulmányosztály harcaiba, meg hát egyébként is teljesen más volt a szemlélet, nagyon másfajta oktatók voltak, és ez is egy izgalmas tanulási folyamat volt. Mert kikerültem jobban a világba, és ott kellett megálljak. Szakmailag, emberként, nem egy nyelvet beszéltünk sokszor, rá kellett döbbenjek, hogy nincs csak azok az emberek, akik nem az egyházban szocializálódtak, ugyanarról beszélnek, de másképp. És akkor azt is megtanultam. És nagyon izgalmas volt, hogy ők meg úgy tekintettek rám, mint csodabogárra. Mert hogy azért nem általános, hogy egy 20 éves lány lelkipásztor. És ez egy nagyon izgalmas folyamat volt, ez a tanulási folyamat is, és nagyon sokat tanultam, szakmailag is, és hát elkezdtem ebbe az irányba haladni. Na de hát utána jöttek a gyerekek, így hát volt 7 év szünet, amikor igyekeztem édesanyának lenni, és helytállni otthon a fogzás, a hisztik, a logisztika, a játszótér és lecke, mindenféle kihívásai között egyensúlyozva, és az is izgalmas volt, nagyon szerettem a gyerekekkel lenni. Életem egyik legjobb időszaka volt a kicsikkel együtt töltött időszak.

0: Azt mondtad, hogy nem választható szét a kettő, és nem is választott szét a teológiát és a lelki segítést, akkor hogyan vegyíted, hogyan erősíti, hogyan segíti egymást a két oldal?
1: Hát úgy, hogy egyik nincs a másik nélkül.
0: De hát csak van, mert vannak külön mentálhigiénés.
1: Jó, de bennem nincs.
0: Nálad nincs.
1: Nálam nincs. Az én lelkemben mondom, hogy különböző szerepeink vannak, de azért ez bennem összefügg. Én ha terápiát is végzek, én mindig egy hívő ember leszek és egy lelkipásztor. Akkor is, hogyha nem kerül szóba még Isten neve sem. De a személyiségemben, az értékrendemben, a gondolkodásmódomban ott lesz. És ugyanúgy az órai tevékenységemben is. Tehát én tanítok, ugyanúgy megvannak az óravázlataim, a PPT-im, megvan a tananyag, megvannak a központi fogalmak, ugyanúgy iratok dolgozatokat, de én mindig egy mentálhigiénés segítő szakember is leszek, egy terapeuta, aki igyekszik a gyerekekre érzékenyen reagálni, és igyekszem úgy beszélgetni velük, hogy ez a lelkükre hasson.
0: Van úgy, hogy konkrétan nem fordul hozzád valaki, de a környezetedben van, akár tanítványként, akár gyülekezeti tagként, és meglátod, hogy most más, nem olyan, mint szokott lenni, és te lépsz oda hozzá. Lehet ilyet?
1: Persze, természetesen lehet. Egyik legfájóbb pont volt az életemben, amikor 12-ben a végzősökkel az egyik utolsó órán írattam egy olyan kis cetlit, hogy mi volt jó, mi volt rossz, mi az, amit kapott, mi az, amit nem kapott. Ez még valahol sok évvel ezelőtt volt, valahol még a vallástanári pályám kezdetén, és ott egy lány leírta, hogy neki volt egy nagyon nehéz szakasz az életében. Egy introvertált lány volt. És neki olyan jól esett volna, hogyha valaki megkérdezi, mi van vele. És ez a lány segített nekem abban, hogy megértsem, hogy igen, az osztályra úgy tekintünk, mint osztály. De ott egyének vannak. És nagyon komoly feladat, tudatos feladat kell legyen, hogy észrevegyük az egyént. Aztán persze nehéz, mert hogy nem biztos, hogy el akarja mondani, meg nem biztos, hogy tényleg van gubanc, meg van, aki tolakodásnak érzi, de azért, amikor látom a gyerekeket mondjuk feküdni az asztalon, például a reggel is volt ilyen, akkor azért eszembe jut, hogy mi van, hogyha nem csak simán fáradt, mert hogy mondjuk reggel 8 óra van, és hát kamaszként reggel a 8 óra az nagyon korai, hanem felvetődik bennem, hogy mi van, hogyha valami terhet hordoz. Aztán van, hogy megkérdezem, igen, tehát úgy figyelgetem őket. Csak hát azért nehéz, mert hogy senkinek nincs a homlokára írva, és hát sokan vannak, azért 400 diák. De igen, előfordul, hogy a folyosón valakit megállítok, vagy óra után megkérdezem, hogy mi van veled.
0: Mondhatom, hogy ki vagy erre élezve?
1: Hát remélem, de nem merem ezt kimondani, mert azt gondolom, hogy sokkal többet kellene tenni, mint amire képes vagyok.
0: A másik. Akárhányszor látlak, mindig mosolyogsz, energikus vagy, jössz, teszed a dolgod, és soha semmikor nem láttalak fáradtnak, szomorulnak, levertnek. Honnan szerzed ezeket az energiákat, ezt a töltést, hogy mindig tudj adni? Mert ugye ez egy nagyon nehéz feladata és szolgálata az életnek, amit te felvállaltál.
1: Én is el szoktam fáradni. Csak amennyire lehet, azért az ember ezt próbálja házon belül megoldani. Tehát mondjuk nekem nagyon sokat ad a családommal való kapcsolatom. A férjem nagyon komoly hátterem. Az, hogy azért vele mindent meg tudok beszélni. Azért ez nekem nagyon sokat jelent. Mert azért az Istennel való kapcsolat. Tehát, hogy azért igenis ott van, hogy azért vele megbeszélgetem a dolgaimat. Máshogy nem megy, muszáj újra és újra erőt meríteni, meg hát azért nekem is vannak olyanok, akikkel át tudok beszélni egy-egy élethelyzetet.
0: Ezt szerettem volna kérdezni, hogy a lelkipásztor fordul lelkipásztor kollégához időnként?
1: Nem biztos, hogy lelkipásztorhoz. Vannak embereim, akikhez bármikor fordulhatok. De van, hogy ezek egyébként nem is ilyen tudatos, na akkor üljünk le, és akkor én most elmondom, és boncoljuk és terápia, hanem csak beszélgetünk. Tehát a hétköznapok során egy kávé mellett. Vannak olyan régi kapcsolataim, például gimnázium, teológia, van olyan barátnőm, aki lelkipásztor, és vele úgy tudok leülni, beszélgetni, hogy bele teljes mértékben megbízhatok. És akkor egy-egy élethelyzetet átbeszélgetünk, mint két barátnő, de olyan barátnő, akik hívő emberek és szakemberek. Vannak a környezetemben jó páran, akinek azért hozzám is van egy jó szava. És akkor az elég.
0: Hogyan, milyen úton, módon képzed magad tovább, mert ha jól sejtem, akkor ez pont az a terület, amikor folyamatosan folyamatos impulzusokra, újabb és újabb információkra van szüksége az embernek, ugye?
1: Hát igen, folyamatosan igyekszem olvasni. Ott van a rengeteg könyvem, én nagyon szeretek olvasni, a gyerekeim mindig nevetnek is rajtam, hogy engem legjobban a könyvek hoznak lázba. Ilyet ott sorakozik a polcon sok-sok szakirodalom, teológiai és pszichológiai egyaránt, meg hát azért vannak távlatos célok és álmok, hogy mi mindenben lehetne fejlődni. Mindig van hova. Az eszköztárat lehet gyarapítani. Nagy álmom az, hogy a Szentírás történeteit feldolgozni. Már annak is erre nézve kísérletek, és már próbálkoztam is, például csoportban. Ami nem kimondottan bibliodráma, hanem egy kicsit ilyen önismeret, feladatok, kicsit olyan, mint a meseterápia, de ez nem mese, mert hogy szentírás, hanem egy-egy történet mélyére látni.
0: Ezt már elkezdted írni?
1: Vannak, igen. Ilyesmiket szoktam csinálni, a gimisek között is szoktam, meg gyülekezetbe is.
0: De még könyvben nem jelent meg.
1: Jaj, nem, dehogy.
0: De ez a cél, nem?
1: Nem feltétlenül könyv a cél, hanem használni. Tehát én azt gondolom, akkor írjon az ember könyvet, amikor már tényleg van tapasztalata.
0: Akkor egy ilyen kis füzet, amit az iskolában is lapozgathatnak, vagy használhatnak a diákok akár?
1: Ezek órai anyagok. Tehát, hogy ezek például pályorientáción volt ilyen jellegű alkalom, amikor kilencedikeseknek a pályaválasztás van segítő alkalom volt, akkor az osztályomnak csináltam rendszeresen ilyen anyagokat, például mikor elmentünk osztály kirándulni végzősként, és hát ott álltak a gyereklét és a felnőtt lét küszöbén. És akkor számukra is voltak ilyen történetek a Bibliából, mert keresztény iskola vagyunk, ami által segíteni próbáltam nekik átzsilipelni a gyereklétből a felnőtt létbe. De a gyülekezetben most is volt a gyülekezeti táborban, ahol a tematikához illeszkedve csináltam önismereti foglalkozást felnőtteknek.
0: Nemrég beszélgettünk, amikor Angliában voltál, egy ilyen konferencia volt, hogy azért megfordulsz ilyen rendezvényeken is.
1: Igen, most Írországba készülök.
0: Most Írországba készülsz, tehát az is hasonló lesz?
1: Most annyi lesz a különbség, hogy ott gyülekezetekbe és iskolákba fogunk ellátogatni. Iskola lelkészek fogunk néhányan, az ifjúsági irodának köszönhetően Írországba menni október végén, pont azért, hogy szakmailag fejlődjünk. Így hát most gyülekezetek is iskolák kerülnek terítékre. Az előző az egy nagy ifjúsági konferencia volt, szakmai anyagokat hoztunk, a találkozás lehetősége volt, az egy másfajta terület volt, az is nagyon izgalmas volt, ez pedig megint másfajta impulzusokat fog jelenteni a szolgálatomra nézve.
0: Melinda, mennyire érzed, hogy a helyeden vagy, hogy azt csinálod, amire születtél?
1: Én nagyon szeretem, amit csinálok. Mindent, a legapróbb részletekig. Tehát ez egy nagyon sok színű munka. Nagyon sok szervezés van benne, az előbb kérdezted, hogy iskola lelkészként mit csinálok. Folyamatosan szervezhetek, nagyon kreatív. A fiatalok állandó kihívást jelentenek. Hogy lehet őket megszólítani? Hogy lehet a közömbösség falán áthatolni? Milyen módszerekkel? Most például nagyon élveztem a csendes nap szervezését. Az imádság éve van, a egyház tematikája az imádság, ehhez kapcsolódtunk, és hát szerettem volna, hogy a diákok jobban megértsék, hogy mit jelent az Istennel való kapcsolat. Így hát nagyon sok anyag született, ahol sétálva kinn a nagy erdőn, a kiszáradt nagy erdőn, kvázi lelki sétát tett két osztály, annak az anyagát kidolgozni. Akkor önismereti beszélgetés, bevontam a fiatal kollégákat. Nagyon szép feladat volt, és nagyon lelkesítő feladat volt a fiatal kollégákkal együtt dolgozni. Fantasztikus élmény volt, hogy ilyen területen is kollégáimmá váltak. Ott volt a dicsőítő csapat. Csináltam egy imaszobát, ahol szintén volt egyfajta lelki vezetett imádság, és ezek olyan jó kihívások, hogy lehet a fiatalokat megszólítani, ezt én nagyon-nagyon élvezem. És hát ott van a gyerekek mellett a felnőttek területe, így a kettő nagyon szépen kiegészíti egymást. Fiatalok is vannak, meg felnőttek is.
0: Azért a család is profitál ebből a szolgálatból, nem? Tehát könnyebben tudsz a fiúknak is segíteni, a férjeddel is másképp tudod átbeszélni a dolgokat ezzel a látásmóddal, nem?
1: Hát azt nem tudom, hogy a gyerekeim mennyire örülnek neki. Őtőlük azért megszoktam néha kapni, anya, ez pszichológiai kérdés volt. Szóval azért a fiúk annyira nem biztos, hogy lelkesednek ezért.
0: Hány évesek?
1: Jaj, nagyok, borzasztó nagyok most már. 12, 14 és 16 évesek. Iskolában is kamaszok, otthon is kamaszok, kritikusak. Nem olyan egyszerű ez mindig, mint ahogy tűnik, de egy nagyon édes csapat, és nagyon jó velük lenni, de mondjuk nem biztos, hogy ők mindig a lelki segítő szakembert várják az anyjuktól. attól.
0: Egy vasárnapi ebéd hogy zajlik nálatok?
1: Mint minden családban szerintem.
0: Főzött a húslevest?
1: Reggel igyekszem gyorsan főzni, mert megyünk gyülekezetbe, aztán utána van egy normális vasárnapi ebédünk, húsleves, vagy valamilyen leves, második, és hát beszélgetünk. Azért ott mindig előkerül az, hogy mi volt a gyülekezetben, az Isten tiszteleten, egy teljesen hétköznapi. Reménykedek abban, hogy a legtöbb családban így zajlik egy vasárnapi ebéd. Nekem fix a ideám az, hogy közös étkezések. A mi családunkban ez nagyon-nagyon fontos. Ezt én otthonról hozom, hogy amikor csak lehet, együtt kell étkezni. Tehát nálunk a beszélgetés itt is megjelenik. Amikor csak lehet, minden étkezés együtt zajlik. Nyáron, amikor a gyerekek otthon vannak, akkor reggeli ebéd vacsora.
0: Hiszel a beszélgetés erejében?
1: Igen, abszolút. Emberi történetekben is, a beszélgetésben igen.
0: És a szavak gyógyító erejében?
1: Hát abban mindenképpen. Tehát gyakorlatilag erről szól az összes munkám és az összes terület.
0: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban ezúttal Berényiné Csinádi Melinda lelkipásztorral, a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma iskola lelkészével, vallástanárával, mentálhigiénés szakemberrel, valamint Végzős Pár és családterapeutával beszélgettünk. Megtisztelő figyelmüket köszönjük, Tóth Emese, viszonthallásra!

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Másfél milliárd euróból újítják fel a villamos energia hálózatot Magyarországon, hangzott el Miskolcon. Tisztújító választást tartanak a Tiszán inneni református egyházkerületben. A miskolci Fráter György katolikus gimnázium aulájában tartották a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akció országos megnyitóját. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Másfél milliárd euróból, vagyis átszámítva több ezer milliárd forintból újítják fel a villamosenergia hálózatot Magyarországon. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be Miskolcon tartott lakossági fórumán. A politikus hangsúlyozta, hogy sikerült hazahozni a hazánknak járó 16 milliárd eurós uniós forrást. Ebből a pénzből fejlesztik a hazai elektromos hálózatot, miközben a minisztérium több ügyben is vizsgálódik. A helyszínen szó esett a miskolci nehézségekről is. Juhász Roland országgyűlési képviselő szerint ugyanis a várost kivéreztették. Miskolc minden esetre mintegy 100 millió forint rendkívüli önkormányzati támogatást kap a mindennapi működés biztosítására. Cipa András képviselő hozzátette, hogy a Tisza kormány több intézkedése is könnyíti az átlagos családok hétköznapjait. 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait a jövő évi költségvetésben, a pénteki miniszterelnöki sajtótájékoztató szerint. Budapesten Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a Tisza párt évente legalább ekkora összegű emelést is ígért. Az elmúlt években az egészségügyi kiadások GDP arányos része az egyik legalacsonyabb volt Európában. Ez a helyzet hozzájárult a hosszú várólisták kialakulásához és a magyar társadalom rossz egészségi állapotához is. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az alacsony források miatt a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg az uniós átlagnál. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyében a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság legfrissebb adatai szerint. A részvízgyűjtők közül a Bodrog, a Sajó-Hernád, a Közép-Tisza és a Zagyva-Tarna térségében is olyan kevés eső hullott eddig, amire 1985 óta nem volt példa. A vizsgált január-szeptemberi időszakban a legtöbb csapadék közel 484 mm a felső Tisza vidéken esett, de ez is csak a sok éves átlag 68%-a. A legkevesebb csapadékot, mindössze 193,5 mm-t a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén mérték, ami a sok éves területi átlag alig 43%-a. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a legtöbb helyen történelmi mélypontot vagy a második legszárazabb időszakot regisztrálták az adatsorok kezdete óta. Tisztújító választást tartanak a Tiszán inneni református egyházkerületben, mivel az év végén lejár a megbízatások 6 éves ciklusa. A presbitériumok által lebonyolított jelölések alapján a püspöki tisztségért Barna Sándor jelenlegi püspök és Meleg Attila lelkipásztor indul. Főgondnoki posztra pedig Molnár Pál eddigi főgondnokot, valamint Fórizs István ózdi gyülekezeti gondnokot jelölték a résztvevők. A választás szabályai szerint püspökké legalább 10 éves szolgálattal rendelkező lelkész, míg főgondnokká legalább 6 éves presbiteri múlttal bíró jelölt választható. A szavazólapokat legkésőbb október végéig juttatják el az egyházmegyék az összes gyülekezeti presbitériumhoz a szavazás lebonyolításához. A református egyházmegyei alakuló közgyűléseket 2026. decemberének végéig kell összehívni, és 2027. január közepéig meg is kell tartani. Az egyházkerületi tisztújítás végleges eredményét és az új vezetőket legkésőbb 2027. január végéig hirdetik ki a hivatalos gyűléseken. A miskolci Fráter György katolikus gimnázium aulájában tartották a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akció országos megnyitóját csütörtökön. A Kárpát-medence szerte népszerű esemény az Ökumenikus Ifjúsági Iroda, a Katolikus Egyház, a Református Egyház és az Evangélikus Egyház összefogásával jött létre, és mintegy 100 településen folyik a munka a 3 napos akció során, ahol nem csak az elvégzett feladatok jelentenek sikerélményt, hanem közösségek is szerveződnek. Az október 9-e és 11-e között zajló önkénteskedés szlogenje több vagy, ha adsz. A megnyitón köszöntőt mondtak az érintett egyházak képviselői. A program főkoordinátora köszöntőjében elmondta, figyeljünk egymásra, és merjünk odalépni azokhoz, akik segítséget kérnek, és még inkább azokhoz, akik már kérni sem mernek. Knáb András Benedeket hallják.
2: Minden évben olyan 7-8 ezres önkéntes közösséget fogunk össze, és számukra teremtjük meg azokat a keretfeltételeket, amit tulajdonképpen a 72 óra kompromisszum nélkül jelent. Ez egy önkéntes hétvég, amit minden évben október második hétvégén rendezünk meg a katolikus, református és az evangélikus egyházakkal közösen. Ősszel nagyon sok ház körüli, vagy az udvarban föl lehető teendő van, őszi teendő. Értem ez alatt akár a falevélsöprést, vagy a kerteknek, akár iskolai kerteknek, vagy tankerteknek a felkészítését a téli időszakra. Három nagy projekt csoportra szoktuk osztani a projektjeinket. Az egyik, amit ugye említettem, az ökológiai, ez a természetközeli, a teremtésvédelemmel kapcsolatos projektjeink. Emellett van egy fejlesztő csoport, ahol olyan projekteket gyűjtünk össze, amik kisebb felújításokkal kapcsolatosak, legyen ez akár egy templom kerítésének a lefestése, vagy egy iskolatantermének a kifestése. Olyanok, amik azért egy hétvégébe azért beleférnek. És a harmadik az pedig egy nagyon érdekes, és általában ezek nagyon mélyre szoktak menni, azok a szociális projektek. A szociális projektek kapcsán olyan intézményekbe, idősek otthonába, vagy speciális iskolákba jutnak el az önkéntesek. Az a nagy öröm, hogy akit egyszer úgymond sikerült megfertőznünk a 72 órássággal, azok általában visszatérőek. Sőt, most már azt is mondhatom, hogy egész iskolák, intézmények, akik beálltak a kezdeményezés mögé, akik már akár az eseménynek a hivatalos meghirdetése előtt is kérdezik, hogy ugye lesz 72 óra, és hogy hogyan készüljenek erre az eseményre. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezek a visszatérő önkéntesek igazi lendületet visznek évről évre ebbe a csodás kezdeményezésben.
1: Immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját október 16-a és 18-a között. Az idei rendezvénynek a felső-barcikai református egyház községgel együttműködve Kazincbarcika ad otthont a háromnapos programsorozat során. A találkozó célja, hogy szakmai és baráti hidat építsen a Kárpát-medencei református élelmiszertermelők, gazdák és gyülekezetek között. Az érdeklődőket kézműves kirakodóvásárral, főzőversennyel, kóstolókkal, valamint közösségi programokkal és beszélgetésekkel várják a helyszínen. A gazda gasztronómiai és kulturális programsorozat a hagyományokhoz híven vasárnap hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban. Súlyos pénzügyi helyzetről számolt be Miskolc polgármestere Tóth Szántai József pénteki közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A városvezető tájékoztatása szerint Miskolc évvégi működése biztosított ugyan, de a fenntartáshoz már a hitelkereteiket is igénybe kell venniük. Kiemelte, hogy 2020 óta nem kapnak állami támogatást a tömegközlekedésre, miközben évente milliárdos szolidaritási adót fizetnek. Emlékeztetett arra, hogy a kormány nemrégiben jelentős támogatásról állapodott meg Budapesttel, a Megyei Jogú Városok Szövetségével összhangban. Ő is azt kéri, hogy a miskolciak lakosságszámuk arányában ugyanolyan támogatást kapjanak. Egy héten belül két rangos szakmai elismerést is átvehetett a Miskolci Szimbiózis Alapítvány. A Baráthegyi Majorság a fenntartható tulipán díj külön díjában részesült a Holland Királyság nagykövetségétől. Az elismerést a körforgásos gazdaságra épülő fenntartható működésért és a környezeti erőforrások felelős használatáért vehették át. Emellett az alapítvány nyerte el a Társadalmi Vállalkozások Koalíciója által első alkalommal átadott az év társadalmi vállalkozása díj első fődíját is. A rangos elismerésekkel a fogyatékossággal élők értékteremtő foglalkoztatását és a több mint két évtizedes szociális farm modellt ismerték el. Nyílt napot tartottak a miskolci Heimpál bölcsödében, ahol az érdeklődők betekintést nyerhettek az intézmény mindennapjaiba. A program során zenés, mondókás, mozgásos és kreatív foglalkozásokkal várták a gyermekeket és a szülőket. Az intézményben 6 egységben, 12 csoportban, összesen 156 férőhelyel, egyéni bánásmóddal és anyás beszoktatással segítik a beilleszkedést. A fenntartás állami, A gondozásért nem kell fizetni, az étkezés pedig jövedelemfüggő, illetve bizonyos esetekben térítésmentes is lehet. A 2 éve teljes körűen felújított bölcsödében a beiratkozás folyamatos, a szülők pedig előzetes egyeztetés után személyesen is körbejárhatják az épületet. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban. A programban ökumenikus istentisztelet, történelmi előadás, filmvetítés és a Szent Korona másolatának bemutatása is szerepel. A szervezők felidézték, hogy a Mohácsi csata után az országgyűlés Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a trónra. Az egykori tokai vár emellett a Szent Korona menedéke is volt a 16. század közepén hónapokon keresztül. A vasárnapi rendezvényt ingyenesen látogathatják az érdeklődők. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régiókrónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: mi megesett.
1: Hát sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el. Honnan lehetett volna tudni, hogy sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el. S itt állunk ismét, mint az újjunk,

nem lesz Éva jó, visszatérte. Boldog, aki nem éri meg, halomra halnak miatta, s érte, most is

0: Saint-Exupéry, a kis herceg.
1: Bodolai Géza forgatókönyvéből rádióra alkalmazta
0: Kertész Ágnes
1: és Ács Gyula. Dalszövegek Bodolai Géza.
0: Zene Ács Gyula.
1: Rendezte Kertész Ágnes.
2: Az ötödik bolygó nagyon érdekes bolygó volt. Ez volt valamennyi közt a legkisebb. Éppen csak akkora, hogy egy lámpa meg egy lámpagyújtogató elfért rajta. A kis herceg el sem tudta képzelni, mi értelme lehet valahol az égbolton egy bolygónak, ahol se ház nincs, se emberek, de van lámpa és van lámpagyújtogató.

0: munkájának legalább van valami értelme. Ha meggyújtja a lámpáját, mintha egy csillagot segítene világra, vagy egy virágot. Ha eloltja a lámpáját, elaltatja vele a virágot, vagy a csillagot. Szép foglalkozás. És mert szép, valóban hasznos is. Jó napot! Miért oltottad el a lámpádat?
1: Mert ez a parancs. Jó napot!
0: Mi a parancs?
1: Hogy oltsam el a lámpámat. Jó estét!
0: De hát akkor miért gyújtottad meg újra?
1: Mert ez a parancs.
0: Nem értem.
1: Nincs is mit érteni rajta. A parancs az parancs. Jó napot! Szörnyű mesterség ez. Valaha régen nagyon értelmes volt. Este meggyújtottam, reggel eloltottam a lámpámat. Aztán reggeltől estig pihentettem, és estétől reggelig alhattam.
0: Azóta megváltozott a parancs?
1: A parancs nem változott. Éppen ez a baj. A bolygó évről évre gyorsabban forgott, a parancs viszont maradt a régi.
0: És?
1: És most, hogy percenként fordul egyet a tengelye körül, nincs egy másodperc nyugalmam. Percenként oltok, meggyújtok.
0: Mulatságos. Egy nap, egy percig tart nálad.
1: Egyáltalán nem mulatságos. Tudod, mióta beszélgetünk itt egymással? Egy hónapja.
0: Egy hónapja?
1: Úgy bizony, 30 perce. Az 30 nap.
0: Figyelj ide! Tudok egy módot rá, hogy pihenhess, amikor csak akarsz. A te bolygód olyan kicsi, hogy 3 lépéssel körüljárhatod. Ahhoz, hogy állandóan a napvilágon maradj, egyebet sem kell tenned, mint elég lassan járnod. Így aztán, ha pihenni akarsz, elkezdesz járni. És a nappal addig fog tartani, ameddig kívánod.
1: Ezzel nem sokra megyek. Világéletemben egyet szerettem. Aludni.
0: Öreg hiba.
1: Öreg hiba. Jó napot, de látogassa meg a tudós bolygóját.
0: Jó estét!
2: Ez parancs?
0: Köszönöm, nincs parancs.
2: Jó napot!
0: Nem nehéz?
2: Felőlem.
0: Szenvedés.
2: Jó estét!

0: jó estét,
1: holdja van?
0: Holdja van.
1: Elhagyott.
0: Elfogyott.
1: Jó napot, jó napot.
0: Jó estét, jó estét.
1: Jó estét, jó napot.
0: Jó napot, jó napot.
1: Gondja van?
0: Holdja van?
1: Elfogyott.
0: Fél hold van.
1: Jó napot, jó napot.
0: Fél a hold van.
1: Elfogyott.
2: A hatodik bolygó 10-szer akkora volt. Egy tudós lakott rajta.
3: Hoho, itt egy kutató.
4: Jó napot.
3: Honnét jössz?
4: Mi ez a nagy könyv?
3: Geográfus vagyok.
4: Mi az, hogy geográfus?
3: Földrajztudós. A geográfus tudja, hol vannak a tengerek, folyók, városok, hegyek, sivatagok.
4: Végre egy igazi mesterség. Nagyon szép bolygód van. Óceánok vannak rajta?
3: Azt nem tudom.
4: És hegységek?
3: Azt nem tudom.
4: És városok, folyamok, sivatagok?
3: Azt sem tudom.
4: De ha egyszer földrajztudós?
3: Tudós az vagyok, de nem vagyok kutató. Sajnos nincsenek kutatóim. Te kutató vagy? Mondd el, milyen a bolygód, én majd leírom.
4: Ó, az én bolygóm egészen apró, nincs rajta semmi különös. Van 3 vulkánom, 2 működik, 1 kialudt, bár sosem lehet tudni.
3: Sosem lehet tudni.
4: Van egy virágom is.
3: Virágokkal nem foglalkozunk.
4: Miért? Az a legszebb a bolygómon.
3: A virág elmúlik.
4: Mit jelent az, hogy elmúlik?
3: A földrajzkönyvek nem avulnak el soha. A hegy nem változtatja meg a helyét. Az óceán vize nem apad ki. Mi csak örök dolgokat írunk le.
4: De a kialudt vulkán egyszer csak újra működni kezdhet. Mit jelent az, hogy elmúlik?
3: Hogy működik a vulkán vagy sem, az nekünk mindegy. Csak a hegy számít. A hegy pedig nem változik.
4: De mit jelent az, hogy elmúlik?
3: Előbb-utóbb megsemmisül.
4: A virágom előbb-utóbb megsemmisül?
3: Meg.
4: Elmúlik a virágom, én meg magára hagytam otthon. Mit tanácsol? Milyen bolygót látogassak meg?
3: A Földet. Jó híre van.
2: A hetedik bolygó tehát a Föld volt. A kis herceg, amint Földet ért, alaposan meglepődött, hogy egy teremtett lelket sem lát. Már-már attól félt, hogy elvítette a bolygót, amikor a homokban megmozdult előtte egy holdszíni gyűrű.
4: Jó éjszakát!
5: Jó éjszakát!
4: Melyik bolygóra estem?
5: A Földre, Afrikában.
4: Ó, hát senki sincs a Földön.

0: tudom, nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa a magáit. Nézd csak, az ott az én bolygóm. Éppen fölöttünk, de milyen messze van.
1: Szép csillag. Mit keresel itt?
0: Nézeteltérésem támadt egy virággal. Az emberek. Itt a sivatagban olyan egyedül van az ember.
1: Nincs kevésbé egyedül az emberek között sem.
0: Furcsa jószág vagy. Vékony, mint az ujjam.
1: De bármilyen király ujjánál hatalmasabb.
0: Nem mondhatnám, hogy nagyon hatalmas vagy, hiszen még lábad sincs. Utazni sem tudsz.
1: De nincs az a hajó, amelyik messzebbre bírna vinni, mint én. Akit én megérintek, azt visszaadom a földnek, ahonnét származik. Te azonban tiszta vagy, és egy csillagról jöttél. Olyan gyönge vagy ezen a gránit földön, hogy megesik rajtad a szívem. Ha egy szép napon majd nagyon visszavágyol a bolygódra, segíthetek rajtad, mert én...
0: Ó, értem, nagyon is értem, de miért beszélsz mindig rejtélyekben?

0: Jó napot!
1: Mit csinálsz ott?
0: Rostálom az utasokat ezresével. Hol jobbra küldöm a vonatokat, amik viszik őket, hol meg balra.
1: De sürgős nekik. Mit keresnek?
0: Azt maga a mozdonyvezető sem tudja.
1: Már is visszajöttek?
0: Ezek nem ugyanazok. Ez egy ellenvonat.
1: Nem érezték jól magukat ott, ahol voltak?
0: Az ember sosem érzi jól magát ott, ahol éppen van.
1: Ezek az első vonatnak az utasait üldözik?
0: Egyáltalán nem üldöznek semmit. Alusznak odabent, vagy ásítoznak. Csak a gyerekek nyomják az orrukat az ablaküveghez.
1: Mert csak a gyerekek tudják, hogy mit keresnek. Időt vesztegetnek egy rongybabára, amitől egyszerre nagyon fontos lesz az a rongybaba. És ha elveszik tőlük, akkor sírnak.

0: Jó napot!
1: Ki vagy?
0: Legyél a barátom, olyan egyedül vagyok.
1: Egyedül vagyok.
0: Furcsa bolygó, száraz, hegyes, sós. A lakóinak meg nincs semmi képzelő tehetségük. Folyton azt ajkózzák, amit mondanak nekik.
1: Mondanak nekik.
2: Jó napot!
0: Jó napot!
2: Itt vagyok az almafa alatt.
0: Mi vagy? Csinosnak csinos vagy.
2: Én vagyok a róka.
0: Gyere, játsszál velem. Olyan szomorú vagyok.
2: Nem játszhatom veled. Nem vagyok megszelídítve.
0: Ó, bocsánat. Mit jelent azt, hogy megszelídíteni?
2: Az embereknek puskájuk van, és vadásznak. Mondhatom, nagyon kellemetlen. Azon fölül tyúkokat is tenyésztenek. Ez bennük a legérdekesebb. Tyúkokat keresel?
0: Nem, barátokat keresek. Mit jelent az, hogy megszelídíteni?
2: Olyasmit, amit nagyon is elfelejtettek. Azt jelenti, kapcsolatot teremteni.

0: Bolygón?
1: Igen.
0: Vannak azon a bolygón vadászok?
1: Nincsenek.
0: Lám, ez érdekes. Hát tyúkok?
1: Nincsenek.
0: Semmi sem tökéletes. Nekem bizony egyhangú az életem. Én tyúkokra vadászom, az emberek meg én rám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelídítesz, megfényesedne tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak, látod ott azt a búzatáblát? Én nem eszem kenyeret, nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búzatábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelídítesz, milyen nagyszerű lenne? Akkor az aranyos búzáról rád gondolnék. És hogy szeretném a búzában a szélsusogását? Légy szíves, szelídíts meg!
1: Kész örömest, de nem nagyon érek rá. Barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem.
0: Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész halmit vásárolnak a kereskedőnél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy a barátod legyek, szelídíts meg!
1: Jó, jó, de hogyan?
0: Sok-sok türelem kell hozzá. Először leülsz, szép, tisztes távolba tőlem. Úgy, ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak félreértés forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz.

0: Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet. Szükség van bizonyos szertartásokra is.
1: Mi az, hogy szertartás?
0: Az is olyas valami, amit az emberek alaposan elfelejtettek. Attól lesz az egyik nap más, mint a másik, az egyik óra különböző a másiktól. Még a vadászaimnak is van szertartása. Minden csütörtökön fegyvert tisztítanak, aztán táncolni mennek a lányokkal. A csütörtök csodálatos nap. Olyankor egész a szőlőig elsétálok. Ha a vadászok csak úgy vaktában táncolnának, minden nap egyforma lenne, és nekem egyáltalán nem lenne ünnep.

0: Megszelídítettél. Közeledik a búcsú órája. Úgy sírnom kell majd.
1: Te vagy a hibás. Én igazán nem akartam neked semmi rosszat. Te erősködtél, hogy szelidítselek meg.
0: Igaz, igaz.
1: Mégis sírni fogsz.
0: Igaz, igaz.
1: Akkor semmit sem nyertél az egésszel.
0: De nyertem. Tessék a titkom, nagyon egyszerű. Jól, csak a szívével.

0: ellát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
1: Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
0: Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, azt teszi olyan fontossá a rózsádat.
1: Az idő, amit a rózsámra vesztegettem.
0: Az emberek elfelejtették ezt az igazságot. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelidítettél. Felelős vagy a rózsádért.
1: Felelős vagyok a rózsámért.

0: kétségkívül szépek az emlékeid. Én azonban még mindig nem javítottam meg a gépemet. Viszont innivalóm sincs több.
1: Barátom, a róka azt mondta...
0: Édes kis öregem, hagyd már azt a rókát!
1: Miért?
0: Mert rövidesen szomjan halunk.
1: Jó az embernek, hogy ha volt egy barátja, még ha rövidesen meg is kell halnia. Én a magam részéről nagyon örülök neki, hogy volt egy róka barátom.
0: Képtelen vagy fölfogni a veszélyt. Te beéred egy kis napfénnyel is?
1: Én is szomjas vagyok. Keressünk egy kutat.
0: Azt mondod, te is szomjas vagy?
1: Néha a szívnek is jó a víz. A csillagok szépek. Attól, hogy van rajtuk egy láthatatlan virág...
0: Persze, persze.
1: A sivatag is szép. Azt teszi szépé a sivatagot, hogy valahol egy kutat rejt.
0: Igen, akár a csillagokról van szó, akár a sivatagról. Ami szépé teszi őket, az láthatatlan.
1: Örülök, hogy egy véleményen vagy a rókámmal.
0: Igen, amit látok, az csak a kéreg. Ami a legfontosabb, az láthatatlan.

0: Nem furcsa? Minden készen van, csiga, vödör, kötél.
1: Hallod? Fölébresztjük a kutat, ő meg énekel.
0: Hagyd majd én, neked ez túl nehéz.
1: Éppen erre a vízre szomjazom. Adj innom. Nálatok az emberek egyetlen kertben 5000 rózsát nevelnek, mégsem találják meg, amit keresnek.
0: Nem találják meg.
1: Pedig egyetlen rózsában, vagy egy korty vízben megtalálhatnák.
0: Minden bizonnyal.
1: Csak hogy a szem vak, a szívünkkel kell keresni. Meg kell tartanod, amit ígértél.
0: Mit ígértem?
1: Tudod, szájkosarat a bárányomnak, hiszen felelős vagyok a virágomért.
0: Neked valami titkos terved van.
1: Tudod, holnap lesz egy éve, hogy a földre estem. Egészen közel ide.
0: Akkor hát egy hete reggel, amikor megismertelek, nem csak véletlenül kószáltál itt egy szál egyedül 1000 mérföldre minden lakott helytől. Oda akartál visszamenni, ahova leestél. És ez nem az évforduló miatt?
1: Neked most dolgoznod kell. Vissza kell menned a gépedhez. Itt várlak majd. Gyere vissza holnap este.

0: Hát nem emlékszel rá? Nem egészen itt volt. Igen, igen. A napja ma van, de a helye nem egészen ez. Úgy bizony. Nézd csak meg, hol kezdődik a nyomom a homokban. És csak várj rám. Majd éjszaka ott leszek. Jó mérged van? Biztos vagy benne, hogy nem fogok sokáig szenvedni? Most pedig menj el. Le akarok jönni innét.
1: Hát ez meg mi volt? Most már kígyókkal társalkodol?
0: Örülök neki, hogy sikerült megjavítanod a gépedet. Most hazatérhetsz.
1: Honnan tudod?
0: Én is hazamegyek ma. De az sokkal messzebb van, és sokkal nehezebb. Megvan a bárányod, meg a ládája, meg a szájkosár.
1: Kis barátom, hallani akarom még a nevetésed.
0: Ma éjszaka éppen egy éve. Ma éjjel a csillagom pontosan afölött a hely fölött lesz, ahol egy esztendeje a földre hullottam.
1: Kedves kis barátom, ugye ez az egész csak egy rossz álom. Ez a kígyó história, ez a találkozás, ez a csillagmese.
0: Ami fontos, azt nem lehet látni.
1: Persze.
0: A virágokkal is így van. Ha szeretsz egy virágot valahol egy csillagon, jól esik éjszaka fölnézned az égre. Minden csillagon van egy virág.
1: Persze.
0: Éjszaka majd fölnézel a csillagokra. Az enyém sokkal kisebb sem, hogy megmutathatnám, hol van. De jobb is így. Számodra az én csillagom egy lesz valamerre a többi csillag közt. Így aztán minden csillagot szívesen nézel majd. Mind a barátod lesz. Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagok. Akik úton járnak, azoknak vezetőül szolgálnak a csillagok. Másoknak nem egyebek csöpnyi kis fényeknél. Ismét mások, a tudósok, számára problémák. Az üzletemberek szemében aranyból vannak. A csillagok viszont mind, mind hallgatnak. De neked olyan csillagaid lesznek, amilyenek senki másnak. Neked, egyedül neked, olyan csillagaid lesznek, amik nevetni tudnak.
1: Hogy?
0: Néha kinyitod majd az ablakodat, csak úgy keftelésből, és a barátaid nagyot néznek majd, ha látják, hogy nevetsz, amikor fölnézel az égre. Te meg majd azt mondod nekik, igen, engem a csillagok mindig megnevettetnek. Erre azt hiszik majd, hogy meghibbantál. Szép kis tréfa lesz. Ma éjszaka, tudod, ne gyere el.
1: Nem hagylak magadra.
0: Olyan leszek majd, mintha valami bajom volna. Egy kicsit olyan, mintha meghalnék. Úgy bizony. Ne gyere el. Semmi szükség rá, hogy végignézd. Nem éri meg.
1: Nem hagylak magadra.
0: Ó, már itt is vagy. Nem jól tetted. Fájni fog neked. Ugye érted? Nagyon messze van. Nem vihetem magammal ezt a testet. Túl nehéz. Tudod, milyen jó lesz? Én is nézem majd a csillagokat. Minden egyes csillag kút lesz, rozsdás csigával. És mind innom ad majd. Olyan mulatságos lesz. Neked 500 millió csengettyűd lesz, nekem 500 millió forrásom. Helyben vagyunk. Most hadd menjek egy pár lépést egyedül. Tudod, a virágom. Felelős vagyok érte. Hiszen olyan gyönge. És olyan gyanútlan. Egyebe sincs, mint négy semmi kis tövise, hogy a világtól védekezzék. Hát igen, ennyi az egész.

Most már kicsit megvigasztalottam. Azaz mégsem egészen. De tudom, hogy visszatér a bolygójára, mert mikor fölkelt a nap, nem találtam ott a testét. Annyira mégsem volt nehéz. Én szeretem a csillagokat hallgatni éjszakánként, mintha 500 millió csengettyű volna. És néha azt kérdezem, mi történt a bolygón? Lehet, hogy a bárány megette a virágot? Nem, semmiképpen sem. A kis herceg mindig üvegbúra alá teszi éjszakára a virágját, és éberen vigyáz a bárányra. Ilyenkor boldog vagyok, és a csillagok nevetnek. Nagy rejtelem ez, mert ti is szeretitek a kis herceget. Nektek sem mindegy, mint ahogy nem mindegy nekem sem. Hogy valahol a mindenségben, ki tudja hol, ki tudja merre, egy bárány, akit nem is ismerünk, lelegelt-e egy rózsát vagy sem. És soha egyetlen fölnőtt sem fogja megérteni, hogy ez milyen rettentően fontos. Számomra ez itt a világ legszebb és legszomorúbb tája. Itt jelent meg a földön, s aztán itt tűnt el róla a kis herceg. Nézzétek meg jól, hogy biztosan ráismerjetek, ha egyszer Afrikában utaztok a sivatagban. S ha netalántan arra visz az utatok, kérve kérlek, ne siessetek. Időzzetek el egy kicsit ott pontosan a csillag alatt. Ha akkor egy gyerek lép hozzátok és nevet, és aranyhaja van, és nem felel, ha kérdezik, nyilván kitaláljátok ki az. És akkor aztán legyetek kedvesek, és ne hagyjátok, hogy tovább szomorkodjam. Írjátok meg nekem,

0: Szereposztás.
1: Kis Herceg.
0: Nagy Ildikó. Pilóta.
1: Nahaj Péter. Virág.
0: Kocsis Klaudia. Király.
1: Lajhó Máté. Ács Gyula. Hiú.
0: Almási Enikő. Iszákos.
1: Balaton Eszter. Üzletasszony.
0: Siktár Vivien. Kis Brigitta. Lámpagyújtogató.
1: Hegedűs Gerda Ildikó. Tudós.
0: Kocsis Dorottya. Kígyó.
1: Dunai Virág. Váltóőr.
0: Kocsis Dorottya. Szabó Boglárka. Róka.
1: Göncöl Eszter Lilla.

Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az év végéig literenként 25 forinttal csökkenti a kormánya 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok jövedéki adóját. Az átmeneti intézkedést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Közölte azt is, hogy a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére a mezőgazdasági szektorhoz hasonlóan nyílik majd lehetőség. Ez a lépés a számítások szerint mintegy 6 milliárd forintos költségvetési hatással lesz a gazdaságban. A miniszter emellett kitért arra is, hogy jelentősen szigorítják és ellenőrzik az útdíjfizetést Magyarországon. Erre pedig azért van szükség, mert a fuvarozók érdekképviseletei jelezték, hogy néhányan nem fizetik meg szabályosan az útdíjat. Ezért bővítik az ellenőrzéssel foglalkozók létszámát, valamint összehangolják a felelős szervezetek munkáját. Kora gyermekkori módszertani központ felállítását tervezi a szaktárca államtitkársága egy Sopronban elhangzott bejelentés szerint. Kereki Judit államtitkár az óvodák országos közösségének konferenciáján beszámolt egy egységes jogszabálytervezetről is. Példaként említette a Nógrád megyében bevezetett koordinált ellátórendszert, amely jelentősen felgyorsította a gyermekek fejlesztését. A tervezett új intézkedések között szerepel a rugalmas iskolakezdés kérdése és az alapprogram megújítása is. Kitért arra is, hogy hosszú távon kivezetnék az Ovikréta rendszert, helyette pedig egy új kliensközpontú digitális felületet alakítanának ki. A szakemberek helyzetének javítása érdekében az intézmények állapotát felmérő kérdőíveket is küldenek majd ki a jövőben. Egységes régióként az érintett települések, megyék és gazdasági szereplők összefogásával fejleszteni a Balatont a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet közleménye szerint a cél az, hogy a térség önálló régióként saját célokkal és forrásigénnyel jelenjen meg a fejlesztés politikában. Rámutattak arra, hogy a túlvize, partjai és közlekedési rendszere nem igazodik a megyehatárokhoz, ezért nem lehet elszigetelt döntéseket hozni. A vízbiztonság, a közlekedési kapcsolatok, az egész éves turizmus és a megfizethető lakhatás kérdését egyetlen közös ügyként kell kezelni. A jövőbeni uniós tervezési időszak lehetőséget adhat az önálló fejlődésre, ehhez azonban már most fel kell építeni a szakmai alapot. Eközben a balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és egy új alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a fonyódi Pogányvölgyi víz torkolatánál zajló Kordia beruházás miatt várnak sürgős intézkedést. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet állásfoglalására hivatkozva kiemelték, hogy ezen a területen felbecsülhetetlen értékű természetes kapu található. A szervezetek 15-30 milliárd forintos Balatonvédelmi alap létrehozását javasolják a károsított nádasok és élőhelyek helyreállítására. A magyar kormány fontosnak tartja, hogy szoros kapcsolatot ápoljon az országban élő nemzetiségekkel és támogassa kultúrájukat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter ezt felsőszőrnökön hangsúlyozta szlovén kollégájával, Szuzana Lep-Szimjenkóval tartott találkozóján. A miniszterek közös látogatást tettek a Rába vidéken és a Mura vidéken, ahol helyi nemzetiségi képviselőkkel és intézmények vezetőivel is találkoztak. Tar Zoltán kiemelte, a kormány támogatja az oktatási intézményeket, amelyek kulcs szerepet játszanak a szlovén identitás megőrzésében. Szuzana Lep-Szimjenkó arra hívta fel a figyelmet, hogy a legfontosabb cél a fiatalok helyben tartása és a gazdasági kapcsolatok erősítése. A felek egyetértettek abban, hogy a két ország példaértékűen biztosítja a nemzetiségi kisebbségek jogait, és a jövőben is együttműködnek. Pályázatot írt ki a Szegedi Tudomány Egyetem rektori posztjára az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriuma. A jelenlegi rektor Rovó László megbízatása 2027. júniusának végén jár le. A jelentkezőknek november 9-éig kell benyújtaniuk a közép- és hosszú távú fejlesztési stratégiájukat. A pályázatok elbírálásának határideje 2027. áprilisának 10-e, a jelöltről pedig a szenátus dönt.
0: Az időjárásról.
1: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak tisztántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán mások felé eshet. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Mai magazin műsorunk Benedekelekről szól. Egy teljesen új arcát mutatjuk meg a nagy meseírónak, Petrányi Szőr Annát, a Reku alapítvány elnökét, az utazások főszervezőjét hallják.
2: Tóth Marian, a Benedek Elek Pedagógiai Főiskola egykori főtitkára ismertetett meg Bardósz Orsolyával. Benedek Elek legkisebb lányának egyeneságot leszármazottjával, tehát Benedek Elek őkonokájával. Úgy gondoltam, hogy ezt a gyönyörű életutat több oldalról is megvilágíthatnánk, hiszen nagyon sokan ismerik Benedek Eleket, mint meseírót, mint népmese gyűjtőt és székely ballada gyűjtőt. Ugyanakkor kevesen tudják, hogy egy kiváló felnőtt író is. Bardósz Orsolya hívta fel a figyelmemet arra, hogy foglalkozzunk a Testamentum és Hat Levél című művével, amelyet 34 vagy 35 évesen írt 5 gyermekes családapaként. A Testamentum, ez nem egy hagyományos értelemben vett végrendelet, hanem a szellemi örökséget bízza rá a gyermekeire. Marcell fiát nem mondanám, hogy írónak szánja, hanem érzi, hogy író, esetleg újságíró lehet belőle, és hangsúlyozza az erkölcsiség fontosságát. Ugyanakkor talán tabu döntögető, hogy János fiát iparosnak szánja, hiszen felméri azt a képességét, hogy ő inkább a kétkező munkára lesz képes. És nagyon komoly szintézis teremt a Testamentum című művében a szellemiek, az erkölcsiség és a kétkező munka között. Néhány gondolatot mondanék. A édes anyaföldemből idézve, konkrétan Benedek Elektől, hogy ő hogyan értékelte, hogyan jellemezte ezt a művét. Azt írja nagyon szellemesen, hogy több újságnak, konkrétan 30 szerkesztőségnek elküldte a művét, hogy írjanak erről. Szerinte első sikeres kiskönyvéről. Ez nagyon érdekes, hogy úgy érezte, hogy ez az első sikeres kiskönyvem. De hát összesen két helyen jelent meg az erről szóló nagyon rövid, nem összefoglaló, hanem talán mondjuk úgy, hogy valamilyen beharangozó. Ugyanakkor az első magánkiadást a lakásából vitték el szinte. Olyan sokan érkeztek hozzá Szabadkáról, Szegedről, egy híres nőgyógyász is, és talán a legszellemesebb történet, amikor megkereste az egyik szerkesztő, elmondta a Magyar Szalon szerkesztője, hogy végig sírta az éjszakát, annyira meghatotta ez a mű, ugyanakkor egy mondatot nem ért róla. Ezután született Benedek Eleknek a 6. gyermeke, vált nagyon sikeres íróvá. Ő maga sem tudja megszámlálni, hogy hány éves író, és maga az ő fia Benedek Marcell tiltakozott az elskatujázás és nem beskatujázás ellen, hiszen Benedek Marcell is úgy ítélte meg, hogy az édesapja sokkal több annál, és ezt nem lekicsinlően mondom a mese és az ifjúsági irodalmat illetően, mint hogy beskatujázzuk szimplán meseírónak.
3: Kinek szól akkor a Testamentum?
2: A Testamentum felnőtteknek és ifjaknak szól. Mindenképpen erkölcsi tanít. Egyébként Benedek Elek nagyon sokszor a meséjét Marci fiának, Marcell fiának, természetesen a gyermekeinek, csak ugye a lengyel Dénes könyvéből, monográfiájából konkrétan egy Marcellnek szóló utalást olvastam, amikor a mesébe belehelyezi a saját gyermekét, és az erkölcsi tanítást az ő saját személyes inspirációján keresztül adja tovább más gyermekeknek. Jelentős Benedek Elek az ifjúságirodalom megteremtésében, a gyermekirodalom mellett, ugyanakkor emeljük ki a magyar nyelv szeretetét, és nála a magyar nyelv fontosságának a hangsúlyozásán. Bardósz Orsolya külön megkért arra, hogy ne menjünk bele túlságosan az ő politikai pályafutásának elemzésében. Ugyanakkor azt el kell mondanunk, hogy végestelen végig kiállt a magyar nyelv használata mellett. Nem szeretném lejáratni, semmiképpen se pejoratív értelemben mondom, de talán még jobban, mint Mikszáth Kálmán és Jókai Mór. Benedek Elek megfogalmazását olvashatjuk az Édes Anyaföldemben, a két író kollégájával kapcsolatban tisztelte, becsülte őket, de Benedek Elek még náluk is jobban kiállt a magyar nyelv használata mellett. Konkrét utalásokat olvashatunk az ő parlamenti munkásságáról erre vonatkozóan.
3: Mennyire vált ismerté akkor a Testamentum, ez a műve?
2: A Testamentum az Édes Anyaföldem című önéletírás szerint 6 kiadást élt meg addig, ameddig Benedek Elek követni tudta, illetve ha pontosak akarunk lenni, ugye 1859-ben született, 1929-ben meghalt, és ha jól értelmeztem, akkor a valamelyik világháborúban adták ki 6-szor a testamentumot. Nem tudom pontosan, hogy jól értelmeztem, hogy az első vagy a második világháborúban, tehát hogy életében, vagy az utókor is fontosnak tartotta, hogy örökül adja Benedek Elek az erkölcsiségről szóló gondolatait. Nagyon fontos gondolat még, hogy az ő gazdálkodó szüleit annyira tisztelte, hogy mindig asztalfőre ültette, akkor is, mikor úgymond idézőjelbe téve úri társaság, hiszen ő ezt az úri szót nem annyira kedvelte, jelent meg náluk, tehát amikor szellemi közegben mozogtak, akkor is a gazdálkodó szüleinek az asztalfőre ültetésével biztosította a demokráciát a családban és a baráti körben. Jellemző még rájuk, hogy nem volt faji és vallási megkülönböztetés, hiszen felesége zsidó származású árvalány volt, Fischer Mária. Benedek Elek végestelen végig kiállt a szerelmi házasságok mellett, és a Benedek Máriának a férje, Lengyel Miklós is zsidó származású tanító volt. Benedek Elek komolyan értelmezte a egyenlőséget, de nagyon fontosnak tartottam, hogy ő református vallású, erdélyi református, kisbaconi születésű, és a kisbaconi születés után, budapesti kitörők után Kisbaconba tért vissza, ott építette fel a családi házukat, jelenleg emlékmúzeumként funkcionál. Úgy írta több munkájában, hogy minden egyes tégla egy-egy írás, egy-egy könyv, hiszen ő íróként kereste a kenyerét.
3: Mennyire tudják kezelni, illetve továbbvinni az ő szellemiségét az utódok?
2: Nagyon komolyan veszi, és nagyon nagy elkötelezettséggel ápolja Bardóz Orsolya a Benedek Elek emlékét, de ne feledkezzünk meg Benedek Marcellről, akinek, kár, hogy a kedves hallgatók nem látják, de kezemben az Irodalom Esztétika című könyv. És nagyon sok műfordításával is találkozhatunk. Lengyel Dénes monográfiájából már idéztem, Lengyel Lászlótól is a Testamentum és hat levéllel kapcsolatban. De hát amikor kamaszkoromban kezembe vettem Benedek István Aranyketresz című művét, akkor még nem sejtettem, hogy ő is a Benedek Elek unokája, Benedek Marcell fia. Tehát több író, újságíró működik a családban. Bardóz Orsolya egyébként feleleveníti a Székely Truppot. A Székely Truppról annyit szeretnék elmondani, még mielőtt majd ő megszólal a következő adásban, hogy Benedek Elek 1920-tól Trianon után küldetésének érezte a székely irodalom terjesztését. Igaz, hogy nem választotta igazán külön a magyar és a székely irodalmat, tehát ő magyar irodalomról beszél, de a Székely Trupp székely művészekből, előadó művészekből, írókból állt, között Tamási Áronból is, és úgy gondoltam, hogy a magyar nyelv és a székelységnek a továbbélési lehetősége, hogy előadóestek formájában éltetik a szép magyar nyelvet. Amit most hallani fognak a kedves hallgatók, regéli utazás formájában fogjuk előadni a tavasz folyamán.

164 évvel ezelőtt született Székelyföldön, Kisbaconban, és 1929-ben hunyt el Benedekelek, a legnagyobb magyar meseíró, újságíró, országgyűlési képviselő, Erdély szimbóluma, minden magyar gyermek elekapója. Benedekelek 1885-től kezdve számos újságot alapított és szerkesztett. Az újságszerkesztés mellett tanító célzattal mesekönyveket jelentetett meg, verseket, színdarabokat, lányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti műveket írt. 1894 és 1896 között a milléniumi ünnepségre készült el a nagyműve, az ötkötetes Magyar Mese és Mondavilág című munkája, ami Jókai Mór után legolvasottabb magyar íróvá tette Benedekeleket. A világról alkotott értékrendjét, életfelfogását a Testamentum és Hat Levél című irodalmi végrendeletében, a Meleg Szív és Kemény Gerinc evangéliumában fogalmazta meg. Ezt a könyvet fiainak, Marcelnek és Jankónak, valamint aranyvirágnak becézett Mária lányának ajánlotta. A szilárd erkölcsi elvekre épült műben a szeretet, a család, a becsület, a tisztességes munka, a tanulás és a hazafiság értékeire hívja fel gyermekei figyelmét. Benedekelek öröksége ma is aktuális intelmeket foglal magában. A közel 100 000-es példányszámú kötetet számtalan kiadásban adták ki, és több nyelvre is lehet.

Marcinak. Megírom már most a végrendeletemet, fiam. Ne félj, még nem akarok meghalni. Szeretnék élni bár még annyi esztendőt, amennyit eddig éltem. Szeretném megérni bár azt a pillanatot, melyben szárnyadra eresztlek. Ha kisebb testvéreid szárnyra kelését is megérhetném, Istennek különös kegyelmét látnám a nagy jó téteményben. De nem ismerek reményleni ennyi jót. Pedig mikor e sorokat írom, a legszebb férfikorban vagyok. Tele élet és munkakedvel. Szeretném, ha 100 kezem volna, hogy dolgozhatnám sokat, megmérhetetlen sokat. De vannak napok, eleinte csak pillanatok, később órák, most már napok, mikor lelkemre nehezedik valami megmagyarázhatatlan, sejtelmes borongás, és a két kezemet is sokallom, amikor sötétnek, hidegnek látom az egész világot, amikor csak egyetlen egy gondolatom van, a halál. A halál, mely orozva lep meg. Talán épp abban a pillanatban rántja ki kezemből a tollat, mikor áradozó szívvel írom, de szép az élet. Ó, de szép. Az élet semmilyen körülményei közt nem értem magam gyávaságon, fiam. De a haláltól félek. A halállal szemben megdöbbentően gyáva vagyok. Néha megesik, hogy menvén az utcán a szívem elszorul, és mintha egy láthatatlan kéz megmarkolná kegyetlenül, és fájdalmasan vonaglik. Tudom, hogy nincsen szívbajom, és én mégis megreszkedtek egész valomban. Istenem, ha meghalok itt az utcán messze tőled, tőletek egy búcsúszó, egy búcsúcsók nélkül. Épp hát csak megírom a végrendeletemet, fiam. Majd elolvasod, ha nagy leszel. Ha öregkort érek, talán ki is pótolom élő szóval, vagy írással, ahogy lehet. Vagyonról nem rendelkezem, az nincs, nem is lesz. Egy pár könyv, amit írok, és írok még talán, amelyek második kiadást sohasem érnek, nyilván azért, mert elsőt sem kellett volna érniük. Hát ez a te örökséged. Jó magyarán mondva, hatokörnek kötele, három vas villanyele. De ez téged ne búsítson, fiam. Voltak ugyan rövid időszakok az én életemben is, mikor bántotta magam szegénységes a mások gazdaságát irigyelém. Nem mintha kényelemben, pompában kívántam volna élni, de szerettem volna nagy jókat cselekedni. Letörülni az árvák, elhagyottak könnyeit, szövetkezvén a jók legjavával megnépesíteni hazámat a nemzeti kultúra templomaival. Ám kérdés, hogyha milliókkal bírnék, ugyanígy gondolkoznám-e? A gazdagság, a jólét nem rontaná-e meg szívemet, nem ölné-e ki keblemből az idealizmust, s a sok izmus közt azt, mely a század vég modern, kozmopolita fiainak szemében a legnagyobb mértékben nevetségtárgya, a sovinizmust. Inkább maradjak szegény, sem hogy a vagyont kiforgasson valomból. Inkább maradj te is szegény, aki jó szívvel ad egy darab kenyeret a nálánál is szegényebbnek, sem hogy dúskálván a földi javakban, szív nélkül, tüntetőleg az egész világ szeme láttára dobj kalácsot az éhezőnek. Ameddig csak vissza tudok menni régi írások kalauzolása mellett, a mi familiánk az arany középszeren felül sohasem emelkedik, sem anyagi, sem szellemi javakban. Épp annyia volt nagyapádnak, ükapádnak, hogy a maga lován, a maga kardjával szolgálta hazát és a királyt. Verekedtek törökkel, tatárral, burkussal, franciával, és ezen közben pusztult otthon a gazdaság. Soványodott és fogyott a föld. Nekem már sem ló, sem karp, sem föld nem maradt. Ami kevés földre ám nézett, kicseréltem tudományra. Tudományra? Kevés földdel még tudományt is keveset lehet venni, fiam. Ha megnősz, és én is élek, nem lesz nehéz észrevenned ismereteimnek nagy hiányosságait. Ám én az iskolákban, mesterekben nem válogathattam, édes fiam.
és mikor kiléptem az életbe, csak akkor láttam nagy szívbeli keserűséggel, mennyire el vagyok maradva a sors ama kegyeltjeitől, akiket tudós tanárok és nyelvmesterek kísérnek bölcsőtől a sírig. Hanem egyben mégis előnyben voltam fölöttük, fiam. Abban, hogy falun születtem. Gyermek és ifjúkorom javát a mezőn, mesélő, nótázó parasztok közt töltöttem el. Hogy megismertem fenékig a népnek minden örömét, búját, baját, sok nagy nyomorúságát. Nagy részem volt munkában, sanyarúságban, s ez megedzi testemet, lelkemet. Te fiú, neked hiányozni fog a falu egész életedben. Félek, hogy üvegházi növevény maradsz, mely az első szél fúvintásra elhárvad, letörik. Ha én nem élnék serdülőkorodban, nehogy te idegen országokba való tanulmányutakra indulj, ráérsz arra később is. Eredj le az atyád fiaihoz, azokhoz a derék szorgalmas gazdaemberekhez, de nem uraskodni, hanem végy a kezedbe kapát, sarlót, kaszát, és dolgozz versenyt velük. Hidd meg nekem, hogy csak az a valamennyire egész ember, kinek könnyű a toll, s nem nehéz a kasza. Na, tud, fiam, ha én hivatalnok volnék, sohasem félnék a kormány ellen szavazni. Kiűzhetnének a hivatalomból, lehetetlenné tehetnének mindenféle pályán, volna még mindig egy biztos menedékem. A falu. A föld, az édes anyaföld, melyet ha becsületesen megművelsz, meg nem csal. Egyszer többet, másszor kevesebbet, de mindig áld valamit. Hát én úgy nevelődtem, hogy az egyik kezemben sarló, a másikban könyv. A te nagyapád, ez a szegény öregember nevelt így. Aki sohasem olvasott pedagógiai könyveket, de a természetes esze többet ért sok tudományos, innét-onnét összeollózott könyvnél. Aki filozófusok könyveit sem olvasta, de életfilozófusok

Fiam, tudván, hogy a soraimat érett korban olvasod, megmondhatom már most, hogy az apáknak ebben az egy dologban rendesen nincs igazuk. Minden pálya terhes többé-kevésbé, s azok az emberek, kik erősen megdolgoznak a mindennapiért, nem látják a mások nehéz munkáját, talán mert nem érnek rá a magukétól. És nincs pálya, mely a kellemetlenségeknek, időnként lehanguló, elkeserítő momentumoknak egész sorával ne kedveskednék. De ha van pálya, ahol a szegény ember aránylag boldognak érezheti magát, az újságíró pálya ez. Az egyetlen, hol a szegény ember megőrizheti függetlenségét, szabadságát. Ezrek, milliók gondolatának, érzelmeinek lehet tolmácsolója egy egész életen keresztül. Tollával megvédelmezheti az elnyomottat, az ártatlanul üldözöttet. Egy cikkel, mert úgy röptében vet a papírra, ezreket vigasztalhat meg. Egy röpke szózattal milliókat bátorít tüzel nemes akcióra. Egy rövidke újsággal leleplezi, pellengére állítja becstelent, ki köztiszteletet bitorolt addig, holott titkos üzelmeivel régen rászolgált a közmegvetésre. Egyáltalán a vagyonszerzést életed céljául ki ne tűzd. Jó, ha van, jó, ha Isten becsületes munkásságodat mindenképpen megjutalmazza. De amint föltetted magadban, pénzt és pénzt szerzek minél többet, számolj is le sok minden dologgal, amelyek bírása nélkül közelebb állsz az ördökhöz, mint az Istenhez. Ne mosolyogj, Eszúra, Isten! Ne mosolyogj, te századvégi gyermek! Mind hazudik, aki tagadja Istennek létezését. Okosabbnak, bölcsebbnek akar látszani más teremtett lényeknél csupán. De amint bajba kerül, az Istenhez fohászkodik. Az Istenhez, aki áld és ver. Aki megszomorítja a jókat is, nyilván azért, nehogy elbizakodjanak. Hiszen tanulja valál, hogy szegény nagymamád, kit fiatalkorában ért a bús özvegység, és ki egymaga nevelt föl 8 kisgyermeket, dolgozván, megtoldván a napot az éjjel, mikor már munka gond nélkül élhet vala, kényelemben szerető gyermekektől, unokáktól, környezetten, jön egy gyötrelmes betegség, s szörnyű halálnak halálával hal meg. Hol itt az igazság? Kérdezed. Miért nem a késő öregségben halhatott meg, nagy kínok nélkül, csöndesen? Igaz, igaz. De tudhatja-e a gyarló ember, mit rejt mélyében a jövő? Nem volt egy vajon csekély az a kín, mit szenvedett ahhoz képes, amely érheti valahatán egy gyermekét szerencsétlennek látja majd. És nem az volt-e vajon az ő rendeltetése, hogy nagyra nevelvén apró gyermekeit, még a testi kínok kínjait is szenvedje át, hogy azok, kik éltüket adták volna életéért, nagy fájdalmukban megkönnyebbedést érezzenek. Istenem, csak hogy már nem szenved. Fiam, a természet rendje szerint én előbb halok meg, mint édesanyád. Népes családom eltartása a te válladra nehezül talán. Jól megjegyezd, hogy azt a végtelen szeretetet, ezer gondot, aggodalmat, önfeláldozást, könnyet, azokat az átírasztott éjszakákat soha vissza nem tudod fizetni az édesanyádnak. Lehetsz a legjobb fiú, a szíved arany, lehetsz figyelmes, gondos, anyádnak betegségben ápolója, század részét nem fizetted meg az anyai szeretetnek. Az apa is tud szeretni, semmi ez az anya szeretetéhez. Az apa kínlódhatik, hullathatja véres verejtékét éjnap, hogy meglegyen gyermekeinek a mindennapi, felét sem tette érettük annak, amit egy jó anya tesz. Nehogy azt hitt hát, hogyha majd édesanyádnak adsz annyi pénzt, amennyiből megélhet, lerúgtad iránta minden tartozásodat. A szeretődet kifizetheted pénzzel, az édesanyádat nem. Szeretetért szeretetet vár az anyai szív. És ne feledd, hogy az anya, ha meg is szűnt dajkálni téged, nem szűnt meg aggódni éretted utolsó pillanatáig. Ismertem anyákat, kik a fióktól kapott járadékot titkon félrerakták, hogy ha tár rosszra fordul fióknak a sorsa, fölsegítsék. Hol az a fiú, aki szüleitől kapott pénzből ezzel a gondolattal félretesz?

és hát azt mondjam, hogy a legszegényebb anya hamarabb állít csirkövet meghalt a gyermekének, ha még oly rossz vala is, mint a legjobb fiú az édesanyjának. Nem folytatom az összehasonlítgatást. Olyan jó nem tudsz lenni az édesanyádhoz, amilyen jó ő te hozzád. Hát én nem is kívánok tőled lehetetlent. Légy olyan jó, amilyen jó csak lenni tudsz. Példákban nem szűkölködöl. Ered János bácsihoz, nézd meg, hogy eteti, itatja, dajkája, őrzi az öreg nagymamát. Ez is semmi ahhoz, amire egy anya szerető szíve képes. A század végnek két sötét voltja, a stréberkedés és a hozományvadászat. Nehogy kísértetbe vigyen egy-két stréber könnyű szerencséje, fiam. Semmit meg ne kívánj, ami becsületes munkával el nem érhető. Sokszor félrelöknek talán utadból, de te ne csüggedj. Ha van benned tartalom, erő, stréberkedés, reklámhajhászat nélkül is eléred célodat, csak a célt erődhöz mérjed. Ha nem, akkor te is stréber vagy, fiam, és megérdemled, hogy visszaessél. Csak minél kevesebbet beszéljenek rólad. Mai világban nem csak az az asszony gyanús, akiről sokat beszélnek, hanem a férfiú is, ha csak nem politikus. Könyvet, ha írsz, ne bántson se a maliciózus kritika, se a maliciózus hallgatás. S bár a nagy közönség nem lát a kulisszák mögé, ne házalj a redakcióban reklámok után. Az a tudat, hogy bár egy embernek is igaz lelki gyönyört szereztél írásoddal, nekem legalább többet ér, mint 100 írótársnak a reklámja, émelygős hazug dicsérete. A házasságodban nem szólhatok bele. Remélem, új nőt veszel feleségül, akit szeretsz, és aki téged is szeret. Ma ugyanez nem szokás, de te csak ne szégyelj szeretni, fiam. Jó, ha pénzt hoz a házhoz a feleséged, de jobb, ha nem hoz. A férfi dolgozzék, az asszony tartsa rendben a házat, nevelje a gyermekeket. Nem is lehet igazi boldogság ott, ahol semmi gond a holnapra. Ez forrasztja, ez az élet gondja egy lélek ki a férjet és a nőt. Nem tudom, mi célja lehet az oly életnek, mely mindent készen kap, s csak arra van gondja, hogy hogyan verje el a pénzt és az időt. Hol a legtöbb boldogtalan házasság? A gazdagok közt, hol az asszonynak soha sincs alkalma megsimogatni a férj gondoktól redős homlokát, ahol sohasem érzik egy pár gyermekcipő megszerzésének az örömét, ahol nem veszi észre a férj, ha ma egy tál étellel több került az asztalra, mint tegnap. Ahol van minden, de minden, csak gond nincs. Gúnyoljanak papucshősnek, filiszternek, ne törődj vele. Ne vessenek, hogy nem jársz kávéházakba, nem vacsorász kocsmákban, te csak siess haza, ha munkádat elvégezéd. Hidd el, sehol úgy nem örülnek neked, mint odahaza. Senki oly éles csókkal nem vár, mint a feleséged, gyermeked. Senki a te gyöngéid iránt nem oly elnéz, mint a feleséged, a családod. Sehol oly puha ágyat nem vetnek, mint otthon. Senki oly hamar észre nem veszi, ha bántja szívedet valami, mint a feleséged, és senki oly igaz lélekkel nem igyekszik megvigasztalni, mint a feleséged. Hát ne félj, ne szégyelj szeretni, fiam. És aztán ne félj, ne szégyeld szeretni a hazát. Ma a világpolgáriasság a divat, de te ne hódolj a divatnak. Inkább légy vadmagyar, mint szelíd hazafi. Mennél jobban szaporodnak a szelíd hazafiak, annál inkább lesz szükség a vadmagyarokra. Ám ezzel nem mondtam azt, hogy a politikába nagyon beleásd magadat. Legfőképpen honatyaságra ne aspirálj. Ez nem szegény embernek való. Várd meg az idők és emberek javulását, amikor pénz nélkül is meg lehet szerezni a dicsőséget, hogy mint törvényhozó szolgálhassd a hazát. De érzem, hogy ebbé tanácsom kárba veszhet. Tégy bölcs belátásod szerint. Most jel velem. Gyer az udvarra ki, és hallgasd azt az édes bús éneket, mely a budai völgy öléből minden este fölszáll ide hozzánk. Tudod-e, miféle ház az ott odalent, fiam? Árvaház.
Árva házfiam, árva gyermekek énekelnek esteli imát, hallod, fiam? Hallod? Hála éneket zengenek a jó Istenhez, aki az árvákat nem hagyja el, aki gondot visel rád is, ha én meghalok.

0: Jankónak. Még 7 esztendő sem vagy, Jankó, s már eleltűnődöm, hogy mi lesz belőled. Úgy tetszik nekem, hogy a betű iránt nincs te benned valami nagy hajlandóság, s ha csak természeted meg nem változik, tudományos pályán alig ha boldogulsz. Valószínű, hogy nem csak kedved, de tehetséged sincs arra, hogy megharcold a tankönyvekkel való nem közönséges harcot, s amint én erről meggyőződtem, hidd el, fiam, jobban szeretlek, sem hogy erőszakolván arra, mire való nem vagy, megrontsam egész életedet. Már most megmondanám neked, ha megértenéd mondásom velejét, hogyha majd látom kedved és tehetséged hiányát, sohasem ijesztlek el azzal, tanulj, Jankó, tanulj, különben Schusterinasnak adlak. Nem, fiam, hanem elvégezném tehetséged szerint a törvény kötelezte iskolát, szeliden megfogom a kezedet, s mondom neked a következőket. Fiam Jankó, látom, hogy sem kedved, sem tehetséged a tanulásra. Szeretném, ha becsületesen végezhetnéd az iskolákat, de minthogy ezt nem remélhetem, valami mesterségre adlak, fiam. Többször megfigyeltem, hogy kezed rááll a faragásra, zsebkéseddel nem egy csinos munkát végezél már. Fiam, Jankó, beadlak asztalosinasnak. Na, ne pityeregj, nincs abban semmi szégyenleni való. Szégyelje magát az a gyerek, ki ok nélkül költeti a szüleit, kit esztendőről esztendőre ajándékkal és könyörgéssel mentenek meg a bukástól. Te, fiam, légy büszke rá, hogy nem akarod csalni szüleidet, s még idejében oly pályára mégy, ahol talpig ember válhatik belőled. A becsületes munka nem szégyen, fiam, s ne hidd, hogy csak azokból a fiúkból lesznek boldog emberek, kik tehetséggel vagy tehetség nélkül végig tanulják az iskolákat. 100 példát mondhatnék neked arra, hogy gazdag és szegény szülők keservesen megsiratták a miért kedv és tehetség nélkül tanuló gyermeküket, végig erőszakolták az iskolában, s mikor már arra került a sor, hogy megéljenek a maguk emberségéből. Elzüllöttek, mert csak név szerint jártak iskolába. Valójában lopták az időt, s szüleiknek a pénzét. Ismerek szülőket, fiam, kik minden vagyonukat gyermekük iskolázására költék, akik nem hittek a tanárok őszinte szavának, nem akartak hinni saját maguknak, s most midőn elfogyott a vagyon és az idő, kétségbe esetten vádolják magukat, hogy amikor még nem volt késő, miért nem adták mesterségre gyermeküket? Igazabban, miért szégyelték mesterségre adni gyermeküket? Mert jegyezd meg jól, fiam, minden szülő szereti gyermekét, az állat is szereti a magáét, de nem minden szülő szeret okosan. Nemrég kaptam egy levelet, melyben egy kétségbe esett apa tanácsot kért tőlem. Mit tegyen a fiával? Azt írja, a fiú jó, engedelmes, de nincs tehetsége. Azt szeretné, ha legalább addig tanulhatna a gimnáziumban, míg beadhatja a katonatiszti akadémiába. Kérti, ismerek-e oly iskolát, ahol jó pénzért keresztül viszik a fiát a hátralévő osztályokon? Mert... írja tovább, nem becstelenítheted meg családomat azzal, hogy fiamat iparosnak vagy kereskedőnek adjam. Aki ezt a levelet írta, előkelő földbirtokos fiam. Családja ős idők óta nemes, s ezért gondolja megbecstelenítőnek az iparosságot, a kereskedést. Ám azt nem tartja megbecstelenítőnek, hogy veszteséges áron tolja keresztül a fiát az osztályokon. Ha ez az apa, édes fiam, okosan szeretni a fiát, azt a pénzt, mit a manapság oly rettentő drága iskoláztatása, s ezen felül még a tanárok megvesztegetésére is szánt, szépen félretenni, esztendőről esztendőre, s mikor fia akár önálló iparos, akár önálló kereskedő lesz, mondaná neki: íme, fiam, ezt a pénzt a te számodra takarítottam meg. Kezdj vele valamit. Tudod-e, fiam, mi az igazi magyarázata annak, hogy úri szülők, kiknek különben néha a legszükségesebbeket is meg kell vonni saját maguktól, csak hogy gyermekük gond nélkül lehessen az iskolában, annyira féltik a gyermeküket az iparosságtól? Talán mert nehéz a kalapács, a gyalú, a bárd? Nem, fiam, hisz a gyalú, a kalapács, a bárd nem nehezebb a könyvnél, a tollnál, a cirkalomnál. Ezek a szülők nem a gyermekeiket, hanem saját magukat féltik. Attól félnek, mint ama levélírója is, hogy a mesterség megbecsteleníti a családot. Félnek azoktól a kérdésektől, melyeket majd ez is, az is intéz hozzájuk. Nos, mi lett a fiából? Hol van? Mit csinál? Hogy nekik azt kelljen válaszolni: a fiam asztalos, a fiam kereskedő. Félnek attól az időtől, midőn az iparos fiú elvesz egy magához illő, tisztességes, egyszerű leányt, s ezt is be kell mutatni: a menyem. Félnek azoktól az óráktól, mikor a kérges tenyerű fiú hazajön vasárnap a szülei házához, s a vendégeknek be kell mutatni őt is épp úgy, mint a Barfeld kendős jogász fiút: a fiam. Félnek attól a rettenetes eshetőségtől, hogy iparos fiokkal egyszer majd végig kell sétálni a Váci utcán, egyszer sorban kell haladni vele, éppen mintha édes gyermekük volna. Hát, édes fiam, aki a gyermekét a saját véréből való vért szégyenli, csak azért, mert mesterember, az a gyermekét nem szereti igazán. Fölháborodik a szívem, egész valóm arra a gondolatra, hogy lehetnek szülők, kik naplopó, gavallérkodó, léhűtő, a jóisten tudja, miből élő fiok miatt nem pirulnak. Ellenben röstelik az utcán megindulni becsületes, tisztességes, iparos gyermekükkel. S bánt, erősen bánt, látván, hogy száz meg száz jóra való úri család inkább tönkre megy, s tönkre teszi egész életére a gyermekeit is, sem hogy iparosnak vagy kereskedőnek nevelje. Akik becsületes iparkodással talán még visszaszerezhetnék az elzűlődött ősi birtokot, s kalapáccsal vagy rőffel, de visszaszereznék a család régi fényét. Bánt, végtelenül bánt, látván, miként pusztul az egykor erős, gazdag gentri, s csak mikor már az élet kegyetlenül a földhöz verte, megcibálta, mikor már nincs sem égen, sem földön semmi, akkor alászkodik le a kalapácshoz, a rőfhöz. Fiam, még ha jól is tanulsz is, akkor is örülnék, ha a kedved éreznél iparosságra, kereskedésre. mert ma már az iparos is, kereskedő is, csak az boldogul igazán, ha nem csak a keze áll a munkára, de az esze is pallérozódott. Nem kell oly sokat forgatni a könyvet, mint a tanárnak, a doktornak, a fiskálisnak, de a neki való, mesterségébe vágó könyveket, cikkeket olvasgatni kell. Érdeklődni minden újítás, találmány iránt, és hogy egyszerűen ne csak iparos, ne csak kereskedő legyen. Ismernie kell hazája történelmét, irodalmát. Iparos is, kereskedő is, egész ember csak így lehet. Bármi lesz belőled, meg kell szerezned az általános műveltséget, fiam. Ez adja meg az igazi jogot, hogy helyet foglalj mindenrendű és rangú emberek között. Az általános műveltség s mesterségednek tisztességes űzése. Ha e kettőt megszerezted, egyesek és társadalmi osztályok előítéletétől, elfogultságától ne félj. Nincs joga senkinek, hogy lenézzen, megvessen téged. Ellenben te méltán sajnálhatod azokat, kik lenézni próbálnak téged. Manapság nem csak az úrnak fia akar úrnak maradni, de úrrá akar lenni a szegény ember fia is. Te ne akarj úr lenni, fiam. Ez az a pálya, mely leginkább el van árasztva a magyar hazában, s épp azért e pályán a legnehezebb a boldogulás. Valakinek dolgozni is kell, s hidd el nekem, az az igazi úr, aki semmihez sem jut, ingyen, munkanélkül. Ezt tesz magaddal megelégedetté, s a megelégedésnél nagyobb kényelmet én nem ismerek. Megértettél, Jankó? Ugye meg? Csak azt akarom, fiam, hogy megértsd. Kedved vagy sorsod vigyen bárhová, ne félj. Aggódó szeretetem árnyékodba jár. S kérges tenyérrel, ha majd megtérsz a szülei házhoz, ne lészen kisebb az én örömem, mint a bátyád vagy öcséd diplomát lobogtat puha, finom kezében. S fogadnám a vendégeket ünnepi lakománkra. Boldogan, büszkén mutatok rád. János, az iparos fiam.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
2: Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották.

Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A hallgatói normatíva megduplázását kérte a 2027-es költségvetésben a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája az országgyűlési képviselőkhöz intézett levelében. A szervezet rámutatott, hogy az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Emiatt a tanulmányi ösztöndíjak minimális összege havi 8.330 forint, ami mára egyáltalán nem jelent érdemi motivációt. A lakhatási költségek és az infláció növekedése miatt a hallgatók fele legalább félállásban dolgozik tanulmányai mellett. Ez a helyzet növeli a felsőoktatási lemorzsolódás kockázatát. Ráadásul az első fél évben forráshiány miatt az ösztöndíjak is csökkentek. Országos gyűjtést hirdetett a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Nőszövetség a leégett Radostyáni templom javára. Október elején egy súlyos tűzesetben leégett a Miskolc közelében található 18. századi műemlék templom és a harangtorony. A pusztításban a födém, a belső berendezés és az orgona is megsemmisült. A kár pedig a becslések szerint elérheti az 1 milliárd forintot. A gyorssegélyek mellett a szervezetek online és bankszámla számon is várják az adományokat a gyülekezet támogatására. A helyi közösség összefogással és szakemberek segítségével tervezi az újjáépítést, hogy a templom visszakaphassa régi fényét. Immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját október 16-a és 18-a között. Az idei rendezvénynek a felsőbarcikai református egyház községgel együttműködve Kazincbarcika ad otthont a háromnapos programsorozat során. A találkozó célja, hogy szakmai és baráti hidat építsen a Kárpát-medencei református élelmiszertermelők, gazdák és gyülekezetek között. Az érdeklődőket kézműves kirakodóvásárral, főzőversennyel, kóstolókkal, valamint közösségi programokkal és beszélgetésekkel várják a helyszínen. A gazda gasztronómiai és kulturális programsorozat a hagyományokhoz híven vasárnap hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban. Súlyos pénzügyi helyzetről számolt be Miskolc polgármestere Tóth Szántai József pénteki közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A városvezető tájékoztatása szerint Miskolc évvégi működése biztosított ugyan, de a fenntartáshoz már a hitelkereteiket is igénybe kell venniük. Kiemelte, hogy 2020 óta nem kapnak állami támogatást a tömegközlekedésre, miközben évente milliárdos szolidaritási adót fizetnek. Emlékeztetett arra, hogy a kormány nemrégiben jelentős támogatásról állapodott meg Budapesttel, a Megyei Jogú Városok Szövetségével összhangban. Ő is azt kéri, hogy a miskolciak lakosságszámuk arányában ugyanolyan támogatást kapjanak. Egy héten belül két rangos szakmai elismerést is átvehetett a Miskolci Szimbiózis Alapítvány. A Baráthegyi Majorság a fenntartható tulipán díj külön díjában részesült a Holland Királyság nagykövetségétől. Az elismerést a körforgásos gazdaságra épülő fenntartható működésért és a környezeti erőforrások felelős használatáért vehették át. Emellett az alapítvány nyerte el a Társadalmi Vállalkozások Koalíciója által első alkalommal átadott az év Társadalmi Vállalkozása díj első fődíját is. A rangos elismerésekkel a fogyatékossággal élők értékteremtő foglalkoztatását és a több mint két évtizedes szociális farm modellt ismerték el. Nyílt napot tartottak a miskolci Heimpál bölcsödében, ahol az érdeklődők betekintést nyerhettek az intézmény mindennapjaiba. A program során zenés, mondókás, mozgásos és kreatív foglalkozásokkal várták a gyermekeket és a szülőket. Az intézményben 6 egységben, 12 csoportban, összesen 156 férőhelyjel, egyéni bánásmóddal és anyás beszoktatással segítik a beilleszkedést. A fenntartás állami, a gondozásért nem kell fizetni, az étkezés pedig jövedelemfüggő, illetve bizonyos esetekben térítésmentes is lehet. A két éve teljes körűen felújított bölcsödében a beiratkozás folyamatos, a szülők pedig előzetes egyeztetés után személyesen is körbejárhatják az épületet.
0: Az időjárásról.
1: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán mások felé eshet. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kihívások a keresztény újságírásban, a közösségi média és a mesterséges intelligencia korában.
2: Közösségi média előtérbe került, ahol ugye hangot kaptak olyan tartalomkészítők is, akik korábban nem jutottak be hagyományos médiába, tehát tévébe, rádióba, újságba, azért, mert sok esetben nem megbízható tartalmat állítanak elő. Most ők ugye a közösségi médiában szintén ott vannak, mindenhol jelen vannak, és gyakorlatilag a megbízható médiumokkal egy szinten vannak sok ember szemében.
1: Egy euró, egy kilométer. Futással újulhat meg a Bályoki parókia.
3: Mindenképpen ennek van egy lelki vonzata, ugyanis a testi állapotunk az kihat a lelkünkre is fordítva, tehát, hogy én nagyon szeretek a természetben lenni, nagyon szeretem a természetbeni futást, ilyenkor az Istennel, és a kapcsolatom alakul, mélyül, ugye a szemlélődés, vagy az elcsendesedés, a ráhagyatkozás, tehát én egy csodaként élem meg, akár a reggeleket csodaként élem meg, ugye a terv az folyamatosan megy előre, ugye, hogy minden nap kapunk egy új esélyt, minden nap fel kell a nap például.
1: A tivadarfalvi református gyülekezet.
4: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába.
1: A Magyar Népmese napja a Heltai Folk Centerben.
5: Olyan világban élünk, ahol a telefon és a tévé ugye az elsődleges az emberek életébe, és az élő szavas mesemondás a gyerekek életébe és a fejlődésükben nagyon fontos szerepet tölt be, és ugye itt nem csak a gyerekek, hanem a szülők is részt vesznek ezeken a tevékenységeken.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Kárpát-medencei református újságírók találkozóján Kenyeres Attila Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa is előadást tartott. Kihívások a keresztény újságírásban, a közösségi média és a mesterséges intelligencia korában című előadásában arról beszélt, milyen új kihívásokkal találkozik ma az egyházi és keresztény sajtó, és hogyan változtatja meg a média világát a közösségi média, valamint a mesterséges intelligencia. Az előadást követően Kenyeres Attila Zoltánt rádiónk is megszólaltatta, aki kérdez Birta Zoltán.
2: Arról szólt, hogy a keresztény újságírók azok milyen dilemmákkal szembesülnek a mai nagyon erőteljesen megváltozott média környezetben, tehát ugye a közösségi média előtérbe került, ahol ugye hangot kaptak olyan tartalomkészítők is, akik korábban nem jutottak be hagyományos médiába, tehát tévébe, rádióba, újságba, azért, mert sok esetben nem megbízható tartalmat állítanak elő. Most ők ugye a közösségi médiában szintén ott vannak, mindenhol jelen vannak, és gyakorlatilag a megbízható médiumokkal egy szinten vannak sok ember szemében, és ugyanolyan tartalomkészítőnek minősülnek. Tehát versenyezni kell velük. Versenyezni kell az algoritmusokkal, amelyek ugye nagyon sok esetben az áhírek és a félrevezetés terjedését segítik, mert hogy ezek érzelmi reakciókat váltanak, illetve hozzászólásokat generálnak, és az algoritmusnak nincs erkölcse, az nem nézi azt, hogy ezek viszont a félrevezetések váltották ki ezeket a reakciókat, hanem ő csak a reakciókat nézi, és akkor hatalmas nézettséget, olvasottságot generálnak ilyen tartalmak, és akkor ehhez képest például mi keresztény újságírók, akik próbáljuk az igazságot közvetíteni, illetve azt közvetítjük, és nem szenzáció hajhász módon fogalmazunk a tartalmunkat, éppen ezért az algoritmus minket nem fog támogatni, nem fog jutalmazni nagy nézettséggel. Tehát például ezzel mit tudunk kezdeni? Illetve a mesterséges intelligencia megjelenése nagyon fontos kérdéseket vet fel. Keresztény újságíróként mire tudjuk etikusan használni a mesterséges intelligenciát? Meddig adhatjuk át neki a vezető szerepet? Megírhatunk-e vele például kompletten egy cikket? Vagy pedig asszisztensként használjuk? Én az utóbbi mellett érvelek, hogy asszisztensként használhatjuk, egy bizonyos szintig adhatjuk át neki a feladatokat, de egyébként mindenképpen mi legyünk azok, akik a döntéseket hozzák, akik a végső tartalmat előállítják.
3: Milyen értékkrízist jelent ez a mostani felgyorsult média világ? Igazából a mai értékek mentén, amit látunk, és a mostani megjelent tartalmak, mint hogy ez teljesen egy másik sávba, másik síkra terelnék el.
2: Nagyon-nagyon komoly értékválság van, tehát én azt tudom mondani, hogy történészként is, hogy az emberiség történelme során nem volt még lehetőség arra, hogy ilyen gyorsan, ilyen nagy tömegekhez, ilyen mennyiségű félrevezető információt juttassunk el, mint most. A közösségi média, az algoritmusok, illetve a mesterséges intelligencia segítségével. Tehát ez nagyon komoly erkölcsi kérdéseket felvet. Tehát, hogy próbáljuk az igazságot közvetíteni, de egyébként az algoritmus ugye nem ezt jutalmazza. Tehát, hogy egy olyan világban kell nekünk megfelelni, és sok emberhez eljutni, és az igazságot, megbízható tartalmat közvetíteni minél több emberhez, amely felület pont ennek az ellenkezőjét segíti, nem feltétlenül azért, mert hogy ő ezt akarja, hanem a mögötte álló üzleti érdekeknek ez a kifizetődő. És akkor itt jönnek fel olyan dilemmák, hogy például mennyire fogalmazzam meg bulvárosan, mennyire fogalmazzam meg félrevezetően, mennyire csavarjam ki idézőjelben azt az adott tartalmat, azért, hogy az megfeleljen egy kattintásvadász elvnek, amire aztán sokan fognak kattintani, az algoritmus is tovább fogja ezt ajánlani. Tehát, hogy ezek azok a kérdések, amik szerintem fontosak, illetve amiket már említettem, hogy a mesterséges intelligenciát milyen szintig tudjuk felhasználni. Tehát, hogy mennyire engedjük magunkat hagyni a csábításnak, ezeknek a csábításoknak, hogy nagy nézettséget generálunk, de egyébként bulváros tartalmat, vagy mi az a téma, amiről még beszélhetünk? Tehát, ami például még belefér mondjuk egy református egyházat képviselő közösségi média platform, és mondjuk az algoritmus erre azt mondja, hogy át erre nem lesz sok kattintás, viszont van egy olyan téma, ami egyébként kényes lenne számukra, de egyébként az lehet, hogy nagy nézettséget és olvasottságot hozna, de vajon beszámoljunk-e róla? Ezek azok a dilemmák, amikkel szerint szerintem nap mint nap küzdhet egy keresztény újságíró, egy református újságíró.
3: Mennyire fontos az, hogy megismerjük ezeknek a rendszernek a működését, hogy tudjuk őket használni a később.
2: Mindenképpen fontos, hogy belelássunk, hogy mik azok a szabályozó mechanizmusok, amik segítik az, hogy mondjuk sok emberhez juthasson el a tartalom. Tehát, hogy mondjuk lássuk azt, hogy az algoritmus mi alapján dönt. Tehát mondjuk egy videónak hogy kell felépülnie ahhoz, hogy arra azt mondja a rendszer, hogy na igen, ez valószínűleg érdekes lesz, sok ember fog érdekelni, sok ember fog rákattintani. Tehát ahhoz, hogy megfelelő tartalmat gyártsunk, ahhoz ezeket ismerni kell, tehát ezeknek érdemes utána járni. Ezek a rendszerek változnak, frissülnek, tehát van olyan, hogy tegnap még ezt figyelte az algoritmus, holnap meg már azt fogja figyelni. Tehát, hogy egy folyamatos napra készségnek is lenni kell, de egyébként ez a mesterséges intelligenciára is igaz, tehát, hogyha valaki használja, akkor érdemes azért tisztában lenni, hogy mi alapján rövidít le mondjuk egy cikket a mesterséges intelligencia, mi alapján keres mondjuk nekünk forrásokat, háttérinformációkat egy cikkhez.
3: Hol állunk most? A reformáció idején a könyv nyomtatás elindítása volt a legmodern médiaeszköz, amit használhattak az egyházak, valamint hogyha megelőztek volna bennünket a technikai újdonságok, mintha lennénk maradva ezen a területen.
2: Én nem feltétlenül hiszem azt, hogy le van maradva ebben az egyház, mert minden eszközt tud használni, tehát rendelkezésére áll. Én úgy vélem, hogy az egyház döntése, az egyház felelőssége, vagy az adott esetben az egyes egyházkerületek döntése felelőssége az, hogy ezek közül az eszközök közül ők miket használnak. És nyilván mindenki egyéni megfontolás alapján dönti el az, hogy most akkor milyen közösségi média platformokat használ, lesz-e TikTok videó, van-e olyan lelki pásztor adott esetben, aki például hajlandó arra, hogy ilyen kis videókat készít, mi az, ami belefér, mi az, ami egyébként még az egyháznak megengedett. Tehát meg kell találni ezeket a kompromisszumokat, amik az egyház számára is még elfogadhatók, egyébként a közönség számára is, meg az algoritmus is azt mondja, hogy jó, tehát, és ez egy nagyon nagy munka. Tehát óriási szellemi kárt, erőt, időt, energiabefektetést igényel, hogy ezeket az utakat az ember megtalálja, de szerintem minden technikai lehetőség az egyháznak rendelkezésére áll.
3: Mi van a régi autentikus médiákkal, az írott sajtó, a nyomtatott sajtóval, gyülekezeti újságokról, meg ilyenekről azért igen sokat beszéltünk az elmúlt 50-60 évben. Ezeknek mi a jövője?
2: Minden kutatás szerint a hagyományos média, tehát TV, rádió, nyomtatott sajtó folyamatosan szorul vissza. Az idősebb korosztályra jellemző az, hogy ezeket fogyasztja. Adott esetben, hogyha mondjuk egy gyülekezet tagjai inkább az idősebbek, akkor az ő esetükben még releváns, hogy ilyen tartalmak vannak. De ahogy haladunk előre az időben, én azt mondom, hogy haladni kell a korral. Platformokra át kell menni, az újabb platformokra, az egyháznak is, de nyilván nem mindegy, hogy milyen tartalommal fog megjelenni, de én azt mondom, hogy elkerülhetetlen az új platformok használata is.
1: Az elmúlt percekben Kenyeres Attila Zoltánt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusát hallhatták.

0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély, 1 euró, 1 kilométer. Futással újulhat meg a bájoki parókia. A bájoki gyülekezet lelkipásztora, Törő Attila Miklós a hobbiával összekapcsolt újszerű kezdeményezéssel támogatja a parókia felújítását. Minden felajánlott euró után lefut 1 kilométert. A lejbe átszámított adományokat személyesen neki, vagy egy bankszámlaszámra juttathatják el a segíteni kívánók. A kezdeményezésről és a futás iránti szeretetéről mesélt Pilbák Kincsőnek.
2: Törő Attila Miklós bájoki lelkipásztor rendhagyó jótékonysági adománygyűjtéssel bővíteni a parókiát, minden felajánlott euróért lefut egy kilométert. Az újszerű kezdeményezésről kérdeztük. Kezdeném azzal, hogy milyen a bájoki gyülekezeti élet, hogyan kerültél te ebbe a gyülekezetbe?
3: A gyülekezeti élet bájokon pörgős. Minden napra kialakul valami. 2024. december 1-én kezdtem. A gyülekezet meghívott, ugye az elődöm Jónás Sándor tiszteletes 38 év szolgált után nyugdíjba ment, és a gyülekezet úgy döntött, hogy meghívás alapján tölti be a lelkipásztori állást, és akkor így felmerült a nevem, megkerestek, és az Úristen ide vezetett ebbe a gyülekezetbe. Amikor elfoglaltam a szolgálatját, akkor látszott az, hogy komoly munkára van szükség, ami azt jelenti, hogy láttuk azt, hogy a parókia épülete az rossz állapotban van, és azon az úton indultunk el, hogy akkor építsünk egy új parókiát. Ennek az lett a következménye, hogy bővítés lett végül, tehát ez azt jelenti, hogy egy épület lesz, egy parókia épület lesz, és az új rész az a lelkészi lakás, és a meglévő rész pedig a gyülekezeti házként fog funkcionálni, ami már most is történik, ugyanis itt van az iroda, itt van a gyülekezeti terem, itt van az ifitér, gyülekezeti konyha, szóval, hogy már ezt a részt a gyülekezet lakja be, és itt vannak a gyülekezeti alkalmak.
2: Egy újszerű kezdeményezéssel álltál elő, futással egybekötött jótékonysági akcióval újulna meg a parókia. Hogyan néz ki ez a kezdeményezés?
3: Igen, tehát akkor, amikor meghirdettük ezt az adománygyűjtést, akkor mindenki a maga módján ugye hozzájárult ehhez. Akkor én már futottam, én 2023 kora tavasza óta kezdtem el futni, és akkor jött a gondolat, hogy akkor én is összekötöm a kellemest a hasznossal, és így próbálom támogatni ezt a nemes vállalkozást, ezt a fontos anyagi beruházást. Tehát egy kilométer egy eurót jelent, viszont például tegnap is érkezett valaki, hozott egy összeget, és akkor mondta, hogy ez nem annyi, hanem az 2 kilométer. Tehát, hogy vagy volt, aki mondta, hogy ő fizet, de ne fussak, hanem pihenjek. A gyülekezeti rész azért látja, hogy milyen munka folyik, tehát, hogy ugye lelki munka, ige hirdetési szolgálat, gyerekmisszió, emellett ugye irodai szolgálat van, kirándulás volt a múlt héten, tehát, hogy van tevékenység, van program, és akkor ez egy plusz újmond. Tehát, hogy sok rétű az a szolgálat, amit végzek meg, ami történik a gyülekezetben.
2: És először hogyan fogadta a gyülekezet ezt az újszerű felhívást, vagy hogyan fogadták azt, hogy látják, hogy a lelkipásztoruk szalad a szabad idejében?
3: Szokatlan volt nyilván, hogy ennek még nincsen kultúrája a mi vidékünkön, viszont nagyon lelkesek voltak, elfogadóak voltak, és úgy érdeklődtek. Tehát, hogy van egy rész, aki nyilván mosolyog, vagy akit úgy nem érint meg, de már úgy elfogadottá lett, támogatnak, szóval kíváncsiak, vagy aggódnak, van, aki aggódik, mondta, figyázzak magamra.
2: Van a fizikai felkészülésen túl valamiféle lelki feltöltődés, vagy szaladás közben van ennek lelki töltete?
3: Tehát mindenképpen ennek van egy lelki vonzata, ugyanis a testi állapotunk az kihat a lelkünkre is fordítva, tehát, hogy én nagyon szeretek a természetben lenni, nagyon szeretem a természetben a futást, ilyenkor az Istennel, és a kapcsolatom alakul, mélyül, ugye a szemlélődés, vagy az elcsendesedés, a ráhagyatkozás. Tehát én egy csodaként élem meg, akár a reggeleket csodaként élem meg, hogy a terv az folyamatosan megy előre, ugye, hogy minden nap kapunk egy új esélyt, minden nap fel kell a nap például, vagy egy naplementére rácsodálkozom, tehát, hogy az Isten munkáját látom a természetben. Ugyanakkor pedig a lelki egyensúly kialakításában nagyon fontos ez. Akár a stressz, akár a stressznek a levezetése, ugye a testben is a hormonok ugye termelődnek, adrenalin, ugye endorfin, tehát, hogy ezek is mind hozzájárulnak az emberi életmű.

0: kilométer, tehát a nehéz, ezt szoktam mondani, érdemes elindulni, az embert segíti, nekem nagyon sokat segített az életemben a futás.
1: És mennyi az a maximum, amit össze kell gyűjteni, illetve még az lenne a kérdésem, hogy másféle bevételek is vannak, vagy csak erre támaszkodik ez a felújítási akció?
0: Tehát van ígéret a segítségre. Az érvelyeki esperesi hivatal támogatta a tervezetési költséget. Bara László esperes úr, illetve az Egyházmegye mellénk állt, és így tudtunk elindulni, illettek meg a tervek, és ezek után pedig akkor ugye meg lett az építkezési engedély, megöntöttük az alapot, hála jó Istennek. Ugye ez egy nagy dolog a gyülekezetünk életében, hát hozzávetőlegesen elég nagy az összeg, nagyjából olyan 300 000 euró hozzávetőlegesen. Támogatást adott még a megyei tanács, a helyi önkormányzat, a Bályoki Liget közbirtokosság, illetve az adományozó hívek. Most azt látom, hogy elég sokakhoz elért az információ, tehát hogy most például Marosvásárhelytől egészen Észak-Írországig érkeztek be adományok, és ennek nagyon örülök, és hálás vagyok, és hálásak vagyunk.
1: Aki szeretne csatlakozni, szeretne segíteni, azt hogyan teheti meg, vagy hova költheti?
0: Személyesen. Ugye nekem készpénzbe, és akkor bekönyvelem, vagy pedig egy bank számra utal egy összeget. És jeleztet, hogy mindenképpen azt szeretném kérni, hogy aki szeretne adományozni, az jelezzen előre nekem, hogy lássam el, listát vezetek erről. A vezérigény pedig az, hogy kitartással fussuk, nem a zsidókhoz írt levélben olvassuk ezt, tehát hogy legyen ott az életünkben, a szívünkben a kitartás, akkor amikor az Úristen elindított a pályán. Nem csak a futópályán, hanem kimondottan az életnek a pályáján.
1: Köszönöm szépen.
0: Hát én köszönöm. Köszönöm szépen a segítséget, meg a lehetőséget, a megtisztelő felkérést.
1: További sok sikert. Ne jó ott.
0: Nagyon szépen köszönöm. Békesség Istentől.
2: Az elmúlt percekben a Bályoki gyülekezet lelkipásztorát, Törő Attila Miklóst hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kárpátalja református közösségeinek életében fontos szerepet töltenek be azok a gyülekezetek, amelyek nem csak az Isten tiszteleteknek adnak otthont, hanem a közösség összetartását és a hagyományok továbbadását is szolgálják. Tivadarfalván is egy ilyen élő közösség működik, amelynek története mindennapjai és szolgálata szorosan összefonódik a település életével. A következő percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
2: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába. Aztán jöttek a komoly kihívások a rendszerváltás után. Nagyon sok lehetőséget kínáltak nekünk abban az időben. Az első ilyen komoly felkérés

0: kérés volt az egyházközlet részéről a misszióiskola indítása. Istennek legyen hála, két évfolyam volt, 94-től 98-ig, és ezek a fiatalok ott laktak velünk együtt a családban. Komoly kihívás volt, hiszen a gyermekeink ezekkel a misszionárusokkal együtt éltek. Valahol egy nagy család voltunk. Aztán 95-ben, amikor megindult a Péterfalvi Református Liceum, ugye az iskolának nem volt kollégiuma. És ezekhez a misszionárusokhoz csatlakoztak még az iskola diákjai, hiszen nem volt kollégiumunk, és az iskola, Istennek legyen hála, beindult, úgyhogy kénytelenek voltunk az udvarban még egy másik lakást felépíteni, ahol étkezde, illetve hálószobák találhatók. Megmondom őszintén, egyetlen lelkipásztor sem dicsekedhet azzal, hogy annyi gyermeke lett volna, mint nekünk éveken keresztül. De így visszatekintve a megtett útra, én hálás vagyok Istennek azért, hogy ott lehettek ezek a diákok a mi családunkkal együtt, és adott Isten erőt ahhoz nekünk a feleségemmel együtt, hogy nagy szeretettel vállaljuk ezt a plusz kihívást. Nyilván ez sokszor éjszakába menő beszélgetésekkel járt együtt, lelki gondozással, áhítatokkal, de Istennek legyen hála, én nagyon hálás vagyok azért a gazdag múltért, amivel Isten megajándékozott bennünket abban az időben. Aztán majd 2006-ban épült fel az iskolának, a liceumnak a kollégiuma, a diákok átmentek a kollégiumba, és volt egy érdekes élményem, amikor reggel fölkelek, csend van. Délután, egész délután csend van. Este csend van. Félelmetes volt a csend. Annyira hozzászoktunk a gyerekeknek a lármájához, a zajához, a pörgéshez, hogy szinte félelmetes volt azt a csendet megszokni. De aztán tovább kellett menni. Istennek legyen hála, a rendszerváltás után visszatérve a gyülekezeti életre, nagyon komoly kihívás volt, hiszen 92-ig nem volt konfirmációktatás, hitoktatás, nem volt lelki élete a gyülekezetnek, ugye tudjuk mindnyájan, hogy a lelki élet a templomra korlátozódott. Nem volt családlátogatás, biblióra, stb. És a rendszerváltás után Isten arra indított engem, hogy a felnőtteknek konfirmáció alkalmat szervezünk, hiszen ugye ezek a felnőttek 40-30-40-50 évesek a rendszerváltás előtt a Szovjetunióban nem konfirmáltak. És Isten arra indított, hogy ismerjék meg a hitvallásunkat. És nem csak megismerték ezeken a KT órákon a hitvallásunkat, hanem születtek átadott életek is. Tehát a nyilvános megvallása Jézus Krisztusba vetett hitüknek valóságosan megtörtént, mert ugye ez a konfirmáció. Mi a konfirmáció? A konfirmáció a nyilvános vallástétel, nyilvános bizonyságtétel, és ők ezt vállalták a gyülekezet szín előtt. 120-an konfirmáltak felnőttek 3 évfolyamon keresztül, tehát nem egyszerre, 3 évfolyamon keresztül. Nagyon szép időszak volt ez. Aztán megindult a lelki élet. Ugye az átadott életekkel Isten megnyitotta a lelki szemeit ezeknek az embereknek, és Isten adott lelki munkát. Rádöbbentek arra, hogy mennyire fontos a diakónia. Elkezdtük a diakóniai munkát, diakóniai szolgálatot, és ezt megelőzte egy nagyon érdekes esemény. Ugye ahhoz, hogy a diakóniai szolgálatot végezzük, szükség van valamilyen anyagi háttérre. De honnan teremtsük elő? Én a presbitereket arra kértem, hogy a gyülekezet szükségletei mellett legyen egy másik persely, diakóniai persely a gyülekezetben, amiből tudunk szolgálni a gyülekezet rászorulói felé. És azt mondták akkor a presbiterek, hogy de valóban nehéz idők voltak, azt mondták akkor a presbiterek, hogy ők úgy gondolják, hogy ennek még nem jött el az ideje. Mert alig van lehetőségünk arra, hogy a rezsiköltséget fedezzük, a szolgálattevők bérét kifizessük, és úgy gondolták, hogy erre most nincs lehetőség, várjunk még vele. Aztán én imádkozva meggyőztem a presbitereket arról, hogy tegyünk próbát, tegyük próbára az Istent, ő ezt megengedi. És kitettük a perseit, mondtam, hogy csak egy évre tegyük ki. És hogyha nem elég a keret a gyülekezet szükségleteire, akkor ezt a pénzt visszatesszük a gyülekezet szükségleteire. Eltelt az év, jött az évi beszámoló gyűlés, kiderült, hogy a gyülekezet szükségleteire a persely pénz a korábbi évhez képest megduplázódott. És a diakóniai persejben pedig, hát akkor abban az időben ilyen 3000 dollárt egy év alatt összegyűlt. Mondták a presbiterek, hogy hát ők ezt nem értik. Aztán mondtam a presbitereknek, figyeljetek ide, ezt nem érteni kell, hanem ezt hinni kell, hogy Isten munkálkodott. És amikor meghirdettük a gyülekezetben, mindenki előre úgy jött a templomba, hogy készített mind a két persejbe pénzt. Úgyhogy nagyon nagy áldás kíséri a mai napig. Sőt, hadd mondjam azt el, hogy esperesi szolgálatom ideje alatt az egész megyében sikerült bevezetni a diakóniai munkát, illetve minden gyülekezetben, ha jönnek valamelyik gyülekezetébe Ugocsa megyének, akkor fognak találkozni ezekkel a diakóni persejekkel. Mert Istennek legyen hála, megértették a lelkipásztorok, hogy ennek erre milyen nagy szükség van, és nagyon nagy áldás kíséri az egész szolgálatot. Visszatérve még a gyülekezeti életre, 98-ban, illetve 2001-ben, ugye tudjuk azt, hogy a Tisza háton nagyon nagy árvíz volt.
1: Ha diakóniánál maradunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok esetben volt katalizátor hatása a térséget érintő árvíz, amely nagyon sok gyülekezetet érintett személy szerint.
0: Igen, valóban. Akkor az árvíz ide alatt, ugye 98-ban, illetve 2001-ben volt ez a Tisza háton ez a nagy árvíz. Ennek következtében nagyon sok lakás lakhatatlanná vált, illetve nagyon sok lakás összedőlt. És ott voltak az emberek az utcán, nem tudtak főzni, nem tudtak mihez nyúlni. És Isten akkor arra indított bennünket, hogy indítsuk el a diakóniai konyhát. És a környékbeli falvakba elkezdtünk főzni. Orgolányba, Feketeardóba, Hivadarfalván, Batáron, Bökénybe, Péterfalván elkezdtünk főzni, és autóbusszal szállítottuk ki az embereknek, a rászoruló embereknek a kétfogásos ebédet. Az árvíz ugyan azóta nincs, de a diakóniai konyha azóta, Istennek legyen hála, működik. Ma, amikor itt beszélgetünk, 66 családnak főzünk kétfogásos ebédet a környékbeli gyülekezetekbe. Péterfalva, Tivadarfalva, Batár, Nevetlenfalu, illetve Akli gyülekezeteibe. Úgyhogy Istennek legyen hála, az anyagiakat mindig Isten kirendeli, és rácsodálkozok mindig azon, hogy milyen gazdag Istenünk van nekünk. Milyen gazdag Istenünk van, aki gondoskodik a diakóniáról, gondoskodik a lelki munkáról Kárpátalja gyülekezeteibe. Mert ugye nem csak itt Tivadarfalván működik diakóni konyha, hanem számos gyülekezetbe Kárpátalján működik diakóni konyha.
1: Fiatalság?
0: Én, Istennek legyen hála, egy olyan ébredési időben lettem lelkipásztor, amikor a rendszerváltás után a kommunizmus által kínált lehetőségek bezárult. És ott voltak a fiatalok 92 után, nem kaptak semmiféle szórakozást, táplálékot, semmit nem kaptak. És ekkor Isten felkészített bennünket arra, hogy kezdjük el az ifjúsági munkát Kárpátalján. 91-ben, még akkor ugye Kárpátalján nem lehetett táborokat tartani, 91-ben Zimányi József lelkipásztor felkérésére 400 diákot Kárpátaljáról sikerült összegyűjteni, és elvinni őket Tiszanagyfaluba. 400 diákot egész Kárpátaljáról. Istennek legyen hála, nagyon szép munka indult el, ifjúsági munka indult el ezzel. Ezek a fiatalok, akik ott voltak ebben a táborban, újjászületve tértek haza. Nagyon sokan lettek ezekből a fiatalokból lelkipásztorok, hitoktatók. De ha nem is egyházi berkeken belül szolgálnak, már az is nagy dolog, hogyha ezek a fiatalok élő hitre jutnak, és lettek belőlük hívő édesanyák, hívő édesapák, akik hitben nevelik fel az elkövetkező nemzedéket. Tulajdonképpen mi most ezeknek az időknek az áldásaiból táplálkozunk, mert nagyon sokan vannak házaspárok, akik hitben járnak, akik gyermekeiket hitben nevelik, és ezeket a gyermekeket aztán igyekeznek egyházi iskolába is beiratni, illetve Istennek legyen hála, négy református liceumban nagyon nagy lelki munka folyik az elkövetkező nemzedéknek a nevelésében, formálásában, tanításában. És Tivadarfalván, mivel ugye ott megvolt a bázis már, ki volt építve, ezért tavasszal két alkalommal, illetve ősszel két alkalommal továbbképző tanfolyamokat szerveztünk, alkalmakat szerveztünk a fiataloknak. Pénteken érkeztek, szombaton és vasárnap istentisztelettel tértek haza, Tehát volt utógondozás, és ennek otthont adott a Tivadar falván található egyrészt misszióiskolának a bázisa, másrészt pedig a gyülekezetnek a bázisa. Nagyon nagy áldás kísért ezt a munkát, és én nagyon hálásan emlékezem vissza erre az időre. Mindenért Istené legyen a dicsőség.
2: Az elmúlt percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Idén negyedik alkalommal rendezték meg a Magyar Népmese napját a Heltai Folk Centerben. A gyermekeket mesemondás és egy különleges meseösvény is várta, emellett pedig kézműves programokon és gyermektáncházban is részt vehettek. A mese fontosságáról és jelentőségéről Szabó Enikő mesemondót és pedagógust kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
2: Kezdeném is akkor az első kérdéssel. Ugye idén már negyedik alkalommal szervezik meg a Magyar Népmese napját itt a Heltai Folk Centerben. Mi az ön szerint, ami miatt évről évre visszatérnek ehhez a programhoz? Ugye úgy tudom, hogy ön második éve van meghívva. Ön mit gondol, hogy mi az, ami miatt visszatérnek a szervezők ehhez a programhoz?
3: Szerintem ugye olyan világban élünk, ahol a telefon és a tévé ugye az elsődleges az emberek életébe, és az élő szavas mesemondás a gyerekek életébe és a fejlődésükben nagyon fontos szerepet tölt be, és ugye itt nem csak a gyerekek, hanem a szülők is részt vesznek ezeken a tevékenységeken, és szerintem a fontossága annak, hogy a gyerekek élő szavas mesemondást halljanak, az valahol tudatosodik a szülőkben is. Meg ha nem, akkor a gyerek hazamegy és elmondja, hogy wow, olyan vagány mesét hallottam. Nem mondasz, anya, egy mesét nekem is, mert sajnos a rohanó világunkban ugye a mesemondás, azt tapasztaljuk, hogy igen-igen elmarad. És akkor ezek, én azt mondom, hogy ezek a rendezvények szinte szentélyei a népmesének, hogy ezek azok az alkalmak, ahol a gyerekek élőszavas mesemondással találkoznak és élőszavas mesét hallanak.
2: Igen, láttam, hogy a szülők is nagyon be vannak vonódva, és nagyon élvezik az egészet. A népmeséket ma már sokszor egészen másképp élik meg a gyerekek, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Ön szerint mitől tud egy népmese ma is igazán közel kerülni hozzájuk?
3: Hát ugye a népmese, azt mindig, mikor elindítom a mesélést, akkor a mesehalló fülünket azt megnyitjuk. Tehát, hogy a gyerekeknek bekapcsoljuk a képzeletüket, a képzeletvilágokba, ugye ott látják maguk előtt a király kisasszonyt, a királyfit, és szerintem nagyon fontos az, hogy meséljünk, mert akkor szárnyal a képzelet. Mert ugye ott van a tévébe, a telefonba, ott van a király kisasszony, nem kell gondolkozzon. Tehát ő fogyasztóvá válik. Viszont ezek az alkalmak, amikor mesélünk, akkor a gyerekeknek a képzelete szárnyal, és hogy nagyon fontos a mesemondónak az egyénisége, mennyire tudja bevonni a gyereket. Mert ha van egy egyszerű mesénk, ugye azt el tudjuk úgy mesélni, hogy bevonjuk a gyerekeket, tehát érezni kell a csoportot, és akkor a gyerek élvezi, és élvezettel hallgatja azt, amit a mesemondó mond. Tehát, hogy a kapcsolódás az nagyon fontos, hogy meglegyen a mesemondó és a gyerek csoport között.
2: Így van, ez látszott itt is, hogy ön is mennyire jól kapcsolódik a gyerekekkel, és mennyire élvezték. Ez az első pillanattól kezdve számomra világos volt, mint néző. A mesehallgatás után a gyerekek nem egyszerűen hazamentek, hanem gyakorlatban is ültették úgymond ezt a mesét, és ők is beleélhették magukat. Ugye egy meseösvényen indultak tovább, ahol feladatokat és nyomokat kellett megfejteniük. Hogyan alakul át egy történet, amikor a gyerekek maguk is a mese szereplőivé válnak? Mit gondol?
3: Tehát a gyerekek nagyon szeretnek különböző meseszereplők bőrébe belebújni. Ugye hát ott van az élet, a valóság, meg egyáltalán a mese az örök bölcsességet hordozza, hogy hogy érdemes élni, milyen értékrend szerint. És akkor ugye lehet olyan gyerek, aki kipróbálja, hogy milyen az, amikor farkas vagyok, vagy milyen a róka ember. És akkor ugye ezek a megállók, ügyességi próbák, vagy bizonyos szereplőknek a bőrébe belebújni, vagy felismerni különböző dolgokat, tehát hogy a gyerek kipróbálja magát egy picit, hogy kiállta a próbát, ugye pozitív megerősítés, mert itt nincs olyan, hogy jaj, ezt nem tudtad megcsinálni, hanem gyere, képes vagy, megcsinálod, és akkor megkapta ugye a pontocskáját, tehát hogy mindenképpen pozitívan cseng le, meg hogy egy picit beleéli magát, belecseppen a mesébe. és akkor szerintem ez felejthetetlen élmény, mert vannak történések, ugye, hogy 10 évvel ezelőtt meséltem, és akkor Tanci, emlékszel, hogy az milyen volt, és akkor ezek ilyen pozitív megerősítések, hogy érdemes ezt csinálni.
2: A meseösvényen csapatokban dolgoztak. Ön szerint mennyire fontos része ennek a programnak az együttműködés, a csapatjáték, és milyen helyzeteket szeretnének teremteni a gyerekeknek?
3: Hát ugye, ahogy mondtuk, hogy mindenképpen pozitív élmény. A csapatok azok teljesen ismeretlen gyerekek, tehát hogy akkor egymásra hangolódás, meghallgatni egymást, ami ugye manapság a mai világban sajnos azt tapasztaljuk, hogy mindenki úgy kikönyököli magának a maga igazát. Itt meg egymásra vannak utalva, meg kell beszélni, tehát ahhoz, hogy sikeresen megoldják a feladatot, akkor közösen együtt kell dolgozni. És hogy előbb-utóbb mindenki beadja a derekát, mert ha nem, akkor nem állják ki a próbát. Tehát, hogy alkalmazkodnak egymáshoz, meghallgatják egymást, odafigyelnek, tehát, hogy ezeknek a csoportmunkáknak a húzadéka nagyon nagy. Lehet, hogy ők nem tudják, de mi pedagógusok, vagy azok, akik összeállítottuk a játékokat, azt a húzadékát, azt tudjuk, hogy mi a gyerek lelkecskéjébe.
2: A kézműves foglalkozás és a néptánc is megjelenik a programban. Ön szerint miért fontos, hogy a népmesét ne csak hallják a gyerekek, hanem mozgással, alkotással és játékkal is kapcsolódjanak hozzá?
3: Hát, ugye, ahogy mondtam, a népmese hordozza magába azt, hogy érdemes élni, tehát tulajdonképpen megmutatja, hogy milyen értékrend szerint működjünk, és nyilván ugye a népi kultúránkhoz hozzátartozik a mese, a tánc, a mondókák, a kézművesség, és akkor így egész kerek az egész, ugye, hogy ott van a mese, ott vannak a játékok, ott vannak a kézműves tevékenységek, ott van a néptánc, a népzene, és ugye ez egész kerek, és úgy fejleszti a gyereknek az egyéniségét, mert az látszik, hogy mi játszunk, viszont minden történésnek megvan a hozadéka, ugye a mese az a fantáziát, a kézműves tevékenység, a tánc, a ritmus, nagyon sok mindent fejleszt a gyerekbe, tehát megkezdve az, hogy írás probléma, olvasási nehézségek, ezek a ritmus gyakorlatok, a belső ritmust kialakítják, és hogy a mindennapi életbe segíti őket. Én úgy gondolom, hogy ez így egész kerek, ahogy ezt így megálmodták a szervezők, ugye én meghívott mesemondó vagyok, és gratulálok a szervezőknek, és szerintem ez olyan esemény, ahol aki részt vesz rajta, az hálás lehet a szervezőknek.
2: Igen, mindenképpen nagyon élvezhető esemény, szerintem minden korosztály számára. Ezt én is mondhatom résztvevőként. Szó volt arról, hogy a gyerekek inkább a telefonhoz vagy a számítógéphez nyúlnak, mint hogy mesét hallgassanak. Ön szerint hogyan lehet őket megszólítani egy ilyen programmal?
3: Én azt mondom, hogy aki egyszer hallott mesét, és úgy a mesemondó az olyan volt, hogy be tudta vonni a gyereket, akkor szívesen fog máskor is mesét hallgatni, de azért a gyerekek ugye óvodába, iskolába már hallanak mesét, otthon a családba mondanak mesét, és én biztatok minden pedagógust, hogy meséljen minél többet a gyereknek, mert ez az, ami valójában, tehát fejleszti őket.
2: És egy lezáró kérdés. Ha a program végén a gyerekeknek csak egyetlen dolgot kellene hazavinniük magukkal a mai mesenapról, nem tárgyra gondolok itt, hanem inkább élményre vagy gondolatra, akkor ön szerint mi lenne az?
3: Ennek a mesének annyi hozadéka van, mert hogy ugye itt voltál és hallottad, tehát megkezdve, hogy a harag, a hirtelen döntés, és utána a felismerés és a megbocsájtás. Tehát ha egy szó, az a szeretet. Viszont tanultuk mi azt, hogy lehet túlélni. Ugye ott volt egy évig a király kisasszony, és gyűjtögette, és csodásan felsorolták a gyerekek, hogy milyen magvakat, mit gyűjthet, mit tehet, milyen gombát, mi a mérgező gomba. Tehát, hogy tulajdonképpen ez nekem már visszajelzés volt a gyerekek részéről, hogy milyen csapattal van dolgom, hogy annyi mindent ismernek. Tehát egy szó az lenne, hogy a szeretet.
1: Az elmúlt percekben Szabó Enikő mesemondó pedagógussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Másfél milliárd euróból, vagyis átszámítva több ezer milliárd forintból újítják fel a villamosenergia hálózatot Magyarországon. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be Miskolcon tartott lakossági fórumán. A politikus hangsúlyozta, hogy sikerült hazahozni a hazánknak járó 16 milliárd eurós uniós forrást. Ebből a pénzből fejlesztik a hazai elektromos hálózatot, miközben a minisztérium több ügyben is vizsgálódik. A helyszínen szó esett a miskolci nehézségekről is. Juhász Roland országgyűlési képviselő szerint ugyanis a várost kivéreztették. Miskolc minden esetre mintegy 100 millió forint rendkívüli önkormányzati támogatást kap a mindennapi működés biztosítására. Cipa András képviselő hozzátette, hogy a Tisza kormány több intézkedése is könnyíti az átlagos családok hétköznapjait. Tisztújító választást tartanak a Tiszán inneni református egyházkerületben, mivel az év végén lejár a megbízatások 6 éves ciklusa. A presbitériumok által lebonyolított jelölések alapján a püspöki tisztségért Barna Sándor jelenlegi püspök és Meleg Attila lelkipásztor indul. Főgondnoki posztra pedig Molnár Pál eddigi főgondnokot, valamint Fórizs István ózdi gyülekezeti gondnokot jelölték a résztvevők. A választás szabályai szerint püspökké legalább 10 éves szolgálattal rendelkező lelkész, míg főgondnokká legalább 6 éves presbiteri múlttal bíró jelölt választható. A szavazólapokat legkésőbb október végéig juttatják el az egyházmegyék az összes gyülekezeti presbitériumhoz a szavazás lebonyolításához. A református egyházmegyei alakuló közgyűléseket 2026. decemberének végéig kell összehívni, és 2027. január közepéig meg is kell tartani. Az egyházkerületi tisztújítás végleges eredményét és az új vezetőket legkésőbb 2027. január végéig hirdetik ki a hivatalos gyűléseken. Több mint 198 millió forintból alakít ki integrált palliatív ellátási egységet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház a svájci alap támogatásával. A fejlesztés célja a súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedők életminőségének javítása, valamint komplex segítség nyújtása a betegeknek és a hozzátartozóknak. Ennek érdekében klinikai palliatív mobil csapatot hoznak létre, járóbeteg szakrendelést indítanak, és speciális palliatív ágyakat is kialakítanak a kórházban. A projekt keretében több mint 100 új vizsgáló, kezelő és informatikai eszközt szereznek be az ellátás színvonalának emelésére. A multidisziplináris programban orvosok, ápolók, pszichológusok és szociális munkások segítik majd a testi és a lelki tünetek enyhítését. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban. A programban ökumenikus istentisztelet, történelmi előadás, filmvetítés és a Szent Korona másolatának bemutatása is szerepel. A szervezők felidézték, hogy a Mohácsi csata után az országgyűlés Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a trónra. Az egykori tokai vár emellett a Szent Korona menedéke is volt a 16. század közepén hónapokon keresztül. A vasárnapi rendezvényt ingyenesen látogathatják az érdeklődők. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, és legfőbb stressz forrásként az iskolát jelölik meg az IDEA intézet friss, mentális egészség világnapjára időzített országos felmérése szerint. A kutatásból kiderül, hogy a 14-19 évesek 37%-a szinte minden reggel feszülten indítja a napot, és 41%-uk tartozik a fenyegetett mentális állapotúak kategóriájába. A szakemberek rámutatnak, hogy a fiatalok körében a segítségkérést leginkább a szégyenérzet, valamint a problémák komolyan vételével kapcsolatos aggodalom nehezíti. A megkérdezettek több mint fele, ráadásul az elmúlt évben valamilyen formában bántalmazással, leggyakrabban csúfolódással vagy pletykával szembesült. Az iskolai elvárások, a jegyek, valamint a pályaválasztási döntések jelentik a legnagyobb terhelést a korosztály számára, miközben a mesterséges intelligenciát is sokan hívják segítségül magánéleti kérdésekben, áll a UNICEF Magyarország és az NN biztosító megbízásából készült kutatásban.
0: Az időjárásról.
1: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán mások felé eshet. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

kegyelem a szükség idején. Hogy kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet, 16-os vers. A II. Világháború idején Corrie ten Boom a családjával zsidókat bújtatott Hollandiában a nácik elől. Végül elfogták és koncentrációs táborba küldték, ahol számtalan atrocitás és megrázkodtatás érte, az apja és a nővére halálát is beleértve, míg őt egy véletlen folytán szabadon nem engedték. Corrie azonban soha nem keseredett meg, éppen ellenkezőleg még a szerettei gyilkosának is megbocsátott. Amikor megkérdezték, hogy tudott szeretetteljes, megbocsátó és kedves maradni a sötét időkben is, válaszul elmesélte, hogy kislánykorában az édesapja hosszas vonatutakra vitte őt szerte Európában. Az apja mindig több héttel előre megvette a jegyét, de csak a felszálláskor adta oda neki, nehogy elveszítse vagy otthon felejtse. Ám amint meglátta a távolban az állomásra begördülő szerelvény fényszóróját, átnyújtotta Corrie-nak a jegyet, majd együtt szálltak fel a vonatra. Te azért nem tudod elképzelni, hogy lehettem képes megbocsátani annak, aki megölte a családomat, és hogy nem keseredtem meg, mert akárcsak az apám a vonatjegyeket, Isten sem adja ide előre a kegyelmet, hanem csak közvetlenül a felszállás pillanata előtt. De ha valaha is olyas valamin mennél keresztül, mint én, biztosítatlak afelől, hogy Isten kegyelme ott lesz, hogy a sötét völgyeken is átsegítsen, mégpedig felemelt fejjel és szeretettel teli szívvel. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd asztal című műsorát hallják. A szerkesztő Kojsza Péter köszönti a hallgatókat röviden mai magazinunk tartalmából. Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok.
2: A csendélet színes kategória ez volt most a legnépszerűbb, de szinte, tehát két fővel kevesebb a csendélet grafikus, ugye ezek azok a témák, amivel bármikor találkozik, tehát egy rajztakörön találkoznak vele, már általános iskolába tudták, hogy mi az, hogy csendélet, tehát ez volt a legnépszerűbb, de alig-alig maradt alul a portré, és talán a legkevésbé, de ott is volt 10 fő, aki a mértani formákat választotta, illetve jövőre szeretnénk egy olyat, hogy illusztráció kategóriát is bevenni, mert ez is a tapasztalat azt mutatja, illetve a kollégák azt mondták más intézményekből érkezve, hogy az illusztrációt az jó lenne még, hogyha valamilyen módon be tudnánk ide kapcsolni, akár helyszíni alkotásként is.
1: A verseny részleteiről és céljairól Béresné Éles Tímé a művésztanár, a rendezvény főszervezője beszél ebben az órában. Tartalmas időtöltést kívánok!

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a Miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. A verseny részleteiről és céljairól Béresné Éles Tímé a művésztanár, a rendezvény főszervezője beszél, akit Kisnéveres Viktória kérdezett.
2: Szóljunk először ennek a versenynek a céljáról. Ugye, mint szervező is ön részt vett az előkészületekben, és mi hívta életre ezt a megmérettetést?
3: Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy többféle célja is volt ennek a versenynek. Az egyik, talán a legfontosabb, hogy évekkel ezelőtt volt már ilyen középiskolásoknak, de az is inkább gimnazistáknak verseny, és még a Covid után ez megszűnt, nem jött újra létre. A középiskolai rajz tagozatosoknak, rajzot tanuló diákoknak, vagy inkább rajztanároknak sem volt olyan lehetőségük, hogy bárhová versenyre vigyék a gyerekeket, illetve hogy azokat a tehetséges tanulókat, akik az iskolában megmutatkoznak, mondjuk festészet, rajz, tervezés, vagy akár digitális technikákban is, hogy nekik is biztosítsunk egy olyan versenyt, ahol ki tudnak bontakozni, illetve a verseny lehetőség számukra is adott legyen, ne csak olyan közismereti tantárgyaknak, ami elég gyakran van. És ebből sem szerettünk volna kizárni senkit, hogy kizárólagosan csak gimnáziumoknak elevenítsük fel, hanem nyitott a lehetőség a gimnázium, szakgimnázium, technikumoknak, tehát bármelyik iskolából, akár rajztagozatos, akár csak sima rajzoktatásban vesznek részt, mondjuk vizuális kultúra, vagy rajzszakkörön, vagy akár alapítványi, vagy magániskolákban, tehát bárki számára lehetőség legyen arra, hogy a tehetségét megmutassa, és hogy versenyszituációban is találhassa magát. Ez például az egyik cél volt, amivel így létrehoztuk, a másik pedig, hogy egy olyan szakmai közösséget tudjunk alakítani a pedagógusokkal, hogy tudjunk mi is beszélgetni. Mert tulajdonképpen a rajz oktatást, aminek már nem is ez a neve egy általános gimnáziumban, hanem vizuális kultúra, le lett redukálva ugye két évfolyamra, 9.-10. Innentől kezdve a diákok már csak akkor rajzolnak, hogyha rajzszakkörre járnak. Viszont ott vannak a felvételik, mint például akár képzőművészeti területen, akár építészmérnöknek szeretnének menni, hogy jó olyan feladatot nekik is szerettünk volna adni, vagy biztosítani, ahol ők is tudnak esetleg gyakorolni, illetve azok az ügyesebb diákok, akik térérzetük is jók, akkor akár a térbeli beállításokban is meg tudják mérettetni a tudásukat.
2: Ugye itt Miskolcról és a környékbeli településekről, városokból is érkeztek résztvevők, olyan tanulók is, olyan diákok is, akik nem feltétlen rajztagozaton tanulnak, ahogy itt az imént öntől is hallhattuk. Mekkora volt az érdeklődés?
3: Szerencsénk volt, mert az érdeklődés egyből megindult, nagyon sok pozitív visszajelzés volt a rajz tantárgyat oktató kollégák részéről, vagy művészeti tantárgyakat oktató kollégáktól. Az általános gimnáziumoknak is, hát azt kell, hogy mondjam, hogy én is azt tapasztaltam, hogy egyáltalán nem kizárók, vagy pedig nem feltétlenül jelent előnyt azt, ha valaki művészeti iskolában tanul. Nagyon-nagyon sok tehetséges diák van a gimnáziumokban, az általános gimnáziumokban, tehát az állami tankerületi gimnáziumokban is, sokszor még olyan rajztudással is bírnak, ugye, mint az általános iskolákból már hoztak, vagy önmaguk is rajzolnak otthon, hogy egyáltalán nem jelentett semmiféle hátrányt az, ahogy az eredmény hirdetésből is kiderült, hogyha nem művészeti tagozatos volt, nem rajztagozatos volt, hanem mondjuk egy állami iskolából jött a diák, akkor is ért el helyezést, mert a tehetség, illetve a rajztudás az akkor is megvan. Körülbelül olyan 120 tanuló vett részt ebben a versenyen, több kategóriában, akik a helyszínre érkeztek, az is 70 körüli létszámot tudtunk összeszámolni.
2: Akkor szóljunk is itt a részletekről, ezek szerint több helyszínen is megvalósult a verseny, illetve a kategóriákról is, ha szólhatunk.
3: Hát két különálló kategória volt, és így a helyszín is. Volt a képzőművészeti kategória, ami helyszíni alkotást jelentett. Itt négy kategóriában indultak a diákok ebben az évben így első alkalommal. Olyan témákat szerettünk volna, vagy kategóriákat létrehozni, amivel az általános gimnáziumok is találkoznak. Tehát nem csak a művészeti évfolyamon járó diákok, hanem bárki, vagyis volt csendélet grafikus megoldással. Ez ugye azt jelentette, hogy ceruzával, szénnel, pitkrétával, tehát valahogy grafikus módszerrel lerajzolták azt a csendéleti, összetett csendéleti beállítást, amit raktunk nekik. Ebbe volt szerves, szervetlen tárgyak, forgásformák, drapériák, koponya, tehát több minden előfordult benne, hangszer is, illetve a csendélet színes kategóriában, mert azt is észrevettük, hogy a diákok közül nagyon sokan szeretnek festeni, jobban ki tudják fejezni az érzéseiket, az érzelmi világukat a színek által, illetve hát nagyon expresszív módon tudják a színeket használni, és volt egy portré, ami számunkra is meglepő volt, nagyon sokan jelentkeztek rá. Gondoltuk, hogy ez a portré kategória, ez most vagy igen, vagy nem, de nagyon szeretnek a diákok portrét rajzolni, és most is sokan jelentkeztek, ezt átgondoltuk, hogy jövőre ebből biztos, hogy két beállítás lesz, mert még ott a helyszínen is érkeztek résztvevők, akik aznap jöttek. Illetve volt még a mértani testek beállítása, tehát ez direkt azt célozta, hogy olyan mértani testek, formák, kocka, téglatestek, gúlák, illetve akár egy kis drapériával feldobva legyenek beállítva, amiket pont az a kicsit műszaki érzékű, vagy akár a műszaki, vagy művészeti, építészeti egyetemre készülő diákok is találkozhatnak. És akkor a másik kategória az nem helyszíni volt, hanem beküldős, pályázat jellegű. Ezek inkább a digitális alkotásokhoz, illetve a grafikus technikákhoz mentek. Itt a grafika szakirányban volt plakáttervezés, filmplakát, az animáció kategóriában karakterterv, illetve a fotó kategóriában nem határoztunk meg, tehát ez szabadon választott volt. Érkezhettek manuálisan készített munkák is, de aki ugye egyre több diák használja már a digitális technikákat, akár azt is lehetett, és ez beküldve, nyomtatva, bárhogyan részt tudtak benne venni. Tehát nagyon, nagyon nem szerettük volna leszűkíteni, sőt, még akár egy diák két kategóriában is részt vehetett, tehát el tudott jönni rajzolni, de közben küldött be munkát, mondjuk fotót, akkor ő akár két helyen is versenyzett egyszerre.
2: Ki lehet emelni a kategóriák közül a legnépszerűbbet?
3: A csendélet színes kategória, ez volt most a legnépszerűbb, de szinte, tehát két fővel kevesebb a csendélet grafikus, ugye ezek azok a témák, amivel bármikor találkozik, tehát egy rajztakörön találkoznak vele, már általános iskolába tudták, hogy mi az, hogy csendélet, tehát ez volt a legnépszerűbb, de alig-alig maradt alul a portré, és talán a legkevésbé, de ott is volt 10 fő, aki a mértani formákat választotta, illetve jövőre szeretnénk egy olyat, hogy illusztráció kategóriát is bevenni, mert ez is a tapasztalat azt mutatja, illetve a kollégák azt mondták más intézményekből érkezve, hogy az illusztrációt az jó lenne még, hogyha valamilyen módon be tudnánk ide kapcsolni, akár helyszíni alkotásként is. Nem csak ezt a bővítést tervezzük, hogy az illusztráció kategóriát bevonni, hanem mondjuk olyan konkretizálások is, hogy a fotóban legyen meghatározott, illetve még az lenne a gondolatunk, hogy ne csak a miskolci iskolák vegyenek részt ezen a versenyen, de most sem így volt, hanem Kazincbarcikáról is érkeztek, illetve mivel Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei középiskolai képzőművészeti és rajzverseny a hivatalos neve, ezért nyugodtan jöhetnek a Sőt, várunk is, hogy a környező települések gimnáziumból, középiskoláiból érkezzenek diákok, illetve a másik elnevezés ennek a versenynek a Sziráki Szűcs Gábor emlékverseny. Tehát intézményünknek az előző igazgatója, illetve alapító igazgatója, Sziráki Szűcs Gábor, jó voltából született meg több mint 10 évvel ezelőtt az az ötlet, hogy az általános iskolai rajzversenyeket itt rendezzük az intézményünkbe, és tulajdonképpen ezzel a több mint 10 éves tapasztalatot, amit ő adott nekünk, tudtuk ezt a középiskolai rajzversenyt is megszervezni, és úgy gondoltuk, hogy rá emlékezve, mivel az ő tudását, ő tapasztalatát vettük át, ezért gondoltuk azt, hogy ez legyen ennek a versenynek így a neve.
2: Ön a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára. Nagyon sok típusú képzésben vehetnek részt az intézmény tanulói. A Balázs Győző Református Gimnázium egységes művészeti szak gimnázium és magyar-angol két tanítási nyelvű művészeti általános iskola, alapfokú művészetoktatási iskola, és ugye nagyon sokan már az alsóbb évfolyamokra is, akik ebben az intézményben jártak, ők mostani gimnazisták. Hogyha itt a tehetségről is olyan értelemben is gondolkodunk, hogy a szakmai tudás, amit önök, pedagógusok osztanak meg a gyermekekkel, ugye itt művészetoktatási irányról beszélünk, de hogy mindennek az ismerete, illetve a tehetség összefonódása, vagy ennek az arányai, hogy ezt hogy látja, hogy lehetne ezt itt megfogalmazni, és akkor itt talán a kisebbekről is szólhatunk, hiszen ahogy el is hangzott, ugye ott viszont már hagyománya van annak, hogy megmérettetnek a gyermekek rajztudásban, vagy különböző művészeti területi ágakon.
3: Igen, az iskolánk az kiemelt akkreditált tehetségpont, tehát számunkra nagyon fontos a tehetségeknek a felismerése. Azt is tapasztaljuk, ugye egy általános iskola alsó tagozatában, ahogy beérkeznek a gyerekek, nagyon nagy az érdeklődés minden iránt. Kiderül, hogy a gyerekek tudnak táncolni, rajzolni, festeni, dráma, tehát többféle területen is megmutatkozik ez a tehetség, és akkor lehetőségük is van arra, már általános iskola alsó tagozatán alapfokú művészeti intézmény is vagyunk, és éppen ezért már akkor tudnak választani olyan művészeti ágakat, irányzatot, ahol ők kibontakoztathatják tulajdonképpen a tehetségüket, de átjárhatóság van. Tehát így, ahogy mondtam is, hogy van, aki lehet, hogy grafikára jelentkezik, de a következő évben szeretne festészet, akkor arra megy, illetve ha az következő évben, hogy neki mégis táncolni van kedve, akkor megy a táncra, és ez így oda-vissza szokott megjelenni. Tehát nálunk ez megvan, utána a következő évfolyamokon, a felsőbb évfolyam 5-6-7-8, ott már alapozó évfolyamok vannak, ezt így idézőjelben teszem ezt az alapozót, hogy a diákok a tanítás után a délutáni idősávba szintén választhatnak már a grafika, média, rajz, illetve tánc területeiről, ami már egy kicsit célurányosabban viszi őket afelé, hogy középiskolába hová szeretnének menni. És szerencsére vannak diákjaink, akik itt szeretnék folytatni a tanulmányaikat, a középiskolai tanulmányokat, azok automatikusan jönnek animáció, grafika, fotó szakokra, illetve tánc szakra, attól függ, hogy melyiket válassza, illetve természetesen a környező iskolákból is ugyanígy ezeket a szakokat választhatják. Körülbelül ugyanúgy egyforma eséllyel indulhatnak, most a felvételén is láthattuk, hogy nagyon szép számban jelentkeztek gyerekek is, nagyon tehetségesek, ráadásul azt látjuk itt a képzőművészeti részen, hogy valaki 3 helyre is beadta a jelentkezését, grafika, fotóra és animációra is, mind a 3-ból jó. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy nagy a képzőművészet iránt az érdeklődés, az igény. A gyerekeknek valahol ezt a feszültséget is le kell vezetni, ami a mindennapjaikban van, azt a terhet és az alkotás, a rajzolás, tényleg a belső világuknak a kifejezése, akár képekben, táncban, bármiben, tehát nagyon-nagyon fontos.
2: Itt, ha ehhez kapcsolódóan még megenged egy gondolatot vagy kérdést, itt beszélgetésünk első részének végén, hogy igazából nem csak a gyermekeknek, a fiataloknak, hanem a felnőttkorúaknak is talán mindenki számára egy feszültséglevezetést is jelenthetnek a művészeti ágakban való megmutatkozást. Szakemberként hogy lehetne indokolni, vagy hogy látja ezt?
3: Ez most egy nagyon jó kérdés, és nagyon aktuális is, ugyanis leültünk beszélgetni, amíg a diákok elkezdték a munkát, mi szaktanárok leültünk beszélgetni, és megbeszélgettünk olyan szakmai dolgokat is, ami így a versennyel kapcsolatos, hogy ez mindenkinek közös érdek legyen. Hogy ők is, amit hoznak, tudást hozzá tudják tenni, az ötleteiket, nagyon jó ötletek születtek, és azt vettem észre, hogy így mondjuk a szaktanároknak is szükség van egy ilyen beszélgetésre, de pont valaki fel is vetette, hogy nagyon sok a felnőtt keresi azt a lehetőséget, hogy hol lehetne alkotni. Mert igen, gyerekeknek megvan alkotóház, lehet itt, lehet ott, lehet iskolában, lehet más intézménybe, lehet nyári táborokban bárhol részt venni, de nagyon sok felnőtt igényli azt, hogy ő is szeretne. Tehát volt egy idő, amikor még kötelező volt mondjuk a rajz, jó, érezte, hogy tehetséges, de az élet elvitte máshova. És akkor amikor már jön egy megnyugvás az ember életében, hogy már elvégezte azt az iskolát, már dolgozik, talán gyerekek is születtek, ők is jó helyen vannak, akkor most mit kezdjek magammal, és nagyon sokan látom, még akár Facebookon is ismerőseim feltett képei, akik egyébként nem foglalkoznak rajzzal, rakják fel, hogy otthon rajzolnak. Tehát, hogy van igény arra, hogy ez a pont ez a stressz

0: utána meg egy nagy öröm az, hogy utána látni az alkotást. Tehát van egy elképzelés, mi az, amit ki tudok belőle hozni, és mi lesz a végeredmény. És a végeredmény ugye ad az embernek egy ilyen dopamin tulajdonképpen, ami szintén ebben a stressz levezetésben is nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen ez az örömérzet, az önbecsülés, az önkifejezés is.
1: És talán bármilyen életkorban azért ennek is van egy fejlődési útja, hogy ne várjuk el rögtön a tökéletes alkotást magunk.
0: Igen, hogy el kell valahol kezdeni, mert valahol abba hagytuk. Tehát ez az emberben benne van. Ha belegondolunk, az őskorban már benne volt az emberekben az ábrázolásnak, igaz más céllal, de a későbbiekben is igény volt a képi ábrázolási módra abban való kifejezésben, és megmaradt a felnőtt emberben is az a tudás, amit még valahol általános iskolában kapott, vagy hozott, vagy saját magának. Sokszor az a legértékesebb, amit tanórákon a tanárok akkor nem biztos, hogy nagyon szerették, de oda rajzolgattunk a füzetnek a szélére, a margójára, a lap aljára, és már az is egy tulajdonképpen azok a firkálgatások idézőjelbe téve, mert ha jobban megnéznénk, akkor lehet, hogy azok között rendes grafikai kis alkotások lennének, vagy akár karakterek, de az a belső világ, hogy akár ennek a szimbóluma is, hogy ki mit rajzol, firkál közbe, ugye ez megjelenik, és akkor lehet egy alap, hogy hogy is kell, hogy volt, hogy csináltuk régen, tehát el lehet ezt kezdeni az alapoktól, vagy ugye valaki mondjuk a színekkel szeretne foglalkozni, akkor mit keverek, hogyan, tehát még egyszer egy ilyen színelméletet, hogyan tudom sötétíteni, világosítani, élénkebbé tenni, és úgy nem csak annyi szín van a palettán, ami abban a 6 vagy 12 tubusban benne volt még általános iskolában, hanem a színeknek tehát rengeteg árnyalata van, olyanok, amivel talán nem is találkozott, és ez nagyon nagy öröm forrás, hogy a színekben is például kiélhetik magukat, és így a felnőttek is, vagy felnőttebb korosztály is, csak valahol igen, el kell kezdeni, kell egy szakember, aki mondjuk megmutatja, hogy ezt hogy kell, hogy komponáljon, hogy egy feszített kompozíciót hoz mondjuk létre, vagy akár ugye dekorál, attól függ, hogy mi a célja, hogy ábrázolás, dekoráció, vagy dekoratív jelleggel szeretné ezeket az alkotásokat, tehát a céltól függ, hogy mit szeretne.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Béresné Éles Témea művésztanárral, a Balázs Győző Református Gimnáziumban megrendezett középiskolai rajzverseny főszervezőjével. Maradjanak velünk!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a Miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. Folytatjuk a beszélgetést Béresné Éles Téme a művésztanárral, a rendezvény főszervezőjével. A riporter továbbra is Kisnéveres Viktória.
2: Ugye itt az imintiekben, ahogy hallhattuk, több mint 120 alkotás érkezett be így különböző formákban, és ugye ezt értékelte a zsűri. Zsűrivel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalókat megosztaná velünk, hogy mik voltak azok a szempontok, amelyek alapján ők értékeltek, kik vettek részt ebben.
3: A zsűri három tagból állt, a Somodi Hornyák Szilárd volt Kazincz Barcikáról a zsűri elnöke, ő nagyon régi barátom, ismerősünk, az iskolánkban is többször megfordult, már volt már zsűri az általános iskolai rajzversenyen, illetve hát mesterkurzust is tartott nálunk, illetve hát Kazincz Barcikán, ő egy elismert művész. Gimnáziumban tanít, ő a Szalézében tanít, onnan is hozott diákokat, és ő volt a zsűri elnöke részünkről, mert szerettünk volna egy belsőst azért, hogy tudja irányítani. Tehát itt a zsűri nem látja egyébként a diákoknak a nevét, csak a munkáját. Majd utána nézzük meg és értékeljük. Viszont ez a kollégánk nem tanítja azokat a diákokat, akiket indítottunk, tehát ő is független, viszont szakmailag Gosler Tamás szakmailag nagyon magas színvonalat képvisel az intézményünkben is, mint művésztanár, illetve Pályi Mester Viktória volt még a harmadik zsűri tag. Hát amit néztek, ugye minden kategóriában az összkép, illetve maga az, hogy mennyire volt a munka esetleg befejezett, mennyire adta vissza a látványt, mennyire volt kifejező, expresszív, egyedi. Az első három díjon kívül kategóriánként külön díjakat is osztottak, ezt is a képzőművészeti kategóriában mindenhol találtak olyat, mert nagyon nehéz a zsűri dolga, én is voltam már zsűritag. Kiválogatni a mondjuk 25 alkotásból, kiválogatni az első 10-et, abból az 5-öt, és onnantól kezdve nagyon nehéz. De hát, hogy érvek, ellenérvek szólnak mindig a hogy szerencsés esetben ugye megegyezik mindenki, jó, ez legyen az első. És itt a második, harmadik között szokott lenni nagyon nagy dilemma, hogy melyik legyen, mert tulajdonképpen, ha végignézünk, az összes alkotás, amit a gyerekek csináltak, az érték. Tehát ide egy versenyre az jön, aki tehát tehetséges, aki már eleve jó. Tehát itt nem mondhatjuk azt, hogy bármelyik rossz volt, vagy gyenge volt, itt mind jó volt, mind erős. És ezekkel az erős, jó alkotásokkal kell felvenni tulajdonképpen a versenyt, és a zsűrinek emiatt nagyon nehéz a dolga, hogy ki tudja választani. Illetve a másik részről a digitális kategóriát, az pedig a szakmai kollégák bírálták el. Így az első három kategória, az is nagyon vegyes volt, és ahogy mondtam, hogy nem kell attól félni, hogy most művészeti tagozatos, vagy akár szakgimnáziumban, szakgimnáziumi oktatásban vesz részt egy diák, vagy az, hogy 9-es vagy 12-es, most így első alkalommal mindenki együtt volt. És ennek ellenére, tehát tényleg az Avasi Gimnázium, Zrínyi Gimnáziumból, a Földes Ferenc Gimnáziumból, a Kós Károly SC-ből, természetesen tőlünk is volt néhány diák, aki elért helyezést, a Kodály Zoltán, Kazincz Barcikai iskolából. Tehát mondhatni azt, hogy nem feltétlenül előny az, hogyha művészeti iskolában, hanem általános gimnáziumból is, sőt, Diósgyőri gimnáziumból is értek el. Most így jut eszembe így sorba, hogy melyik iskolából is hogyan értek el gyerekek helyezést, viszont abban megegyeztünk, hogy jövőre, látva így a kínálatot, 9-10. Osztályt külön vesszük, és a 11-től fölfelé megint külön fogjuk értékelni a diákokat, mert igaz az, hogy bejön a 9-es diák, nem biztos, hogy akkora tudással rendelkezik, mint egy 12-es, de nem is kizárók, mert nem is egy 9-es, hanem több jutott be az első háromba. Tehát akár második, harmadik helyezettek is lettek.
2: És itt a tudás mellett azért ez is egy olyan helyzet, amikor azért bizonyos stressz itt is dolgozik, vagy dolgozhat, illetve ott van akár az időnyomás, hogy ezek hogy látják, hogy mutatkoztak meg a teljesítményekben. Valakit talán előrébb visz, valakit talán picit azért visszafog?
3: Egész biztos, mert vannak lassan dolgozó, mint ahogy az felnőtteknél is, illetve vannak gyorsabbak. A 3 óra az olyan optimális tulajdonképpen, hogy tanórákon, mondjuk egy általános gimnáziumban 45 perc áll rendelkezésükre. Tehát ahhoz képest, ugye itt 3 óra. Egy szakkör, tehát 2-3 órás, de mégsem abban a feszített tempóban megy. Igen, van egy kis stressz, hogy a 3 órába be kell férni, mi legyen az, amit kiválaszt a csendéletből, mert összetett csendéleti beállításból nem kell az egészet, hanem csak egy részletet. Tehát a diák, ha ismeri így saját magát, de azért is jó egy ilyen verseny, mert most eljött így, látta, hú, ez nem fér bele, jövőre majd megpróbálom, és akkor már tudom, hogy kicsit okosabb leszek, megnézem a többieknek a munkáját, hogy elég lett volna annyi, de inkább az jellemző, hogy be tudták fejezni, sőt, portréban az első helyezett, ha jól emlékszem, 2 alkotást is létrehozott a 3 óra alatt, és mind a 2 jó volt. Tehát ezt így is raktuk fel, így is értékeltük, hogy mind a 2. Tehát vannak nagyon gyors emberek. Egy alkotásról nem lesz kész. Így azt hiszem, ezt mondhatom. De bármikor késznek tekinthető. Tehát, hogyha úgy érzi, hogy igen, ez így van kész, mert én így szerettem volna, az kész van. Akkor is, hogyha mondjuk ez vázlatszerű, vagy színfoltokból áll össze. Vagy azt gondolja, mint ahogy mondjuk Leonardo is volt a Mona Lisával, hogy soha nincs kész, hanem mindig még egy kicsit szeretne rajta finomítani. Tehát, hogy igen, így van is idő, meg még tovább is lehetett volna.
2: Ugye, ahogy ön is mondta, ez egyfajta felkészülést is jelenthet a diákok számára, akár egy felvételi tekintetében, vagy különböző szempontokból. Mi az, amit az itt megtapasztaltak alapján magukkal vihettek a fiatalok?
3: Az, hogy nagy mértani testeket nem biztos, hogy egy általános gimnáziumban be tud állítani a szaktanár, a rajztanár, mert nem biztos, hogy rendelkezésére áll. Úgyhogy most abban a szituációban, helyzetben érezhette magát, ami mondjuk egy építészmérnöknek is felvételi követelmény, hogy látvány utáni mértani testeknek az ábrázolása. Ez térben elhelyezve, úgyhogy ők már ebben nagy segítséget jelenthet, hogyha most itt kipróbálta magát, látta, hogy néz ki, hogy amikor elmegy majd a felvételire, ami ugye sokkal több nyomalatba, hogy most egy felvételi egy diáknak hogy sikerül, akkor már lesz egy alaptudása, egy alaptapasztalata, hogy így kellett, már ott nem először fog találkozni egy ilyen jellegű beállítással. Például, de akár, tehát attól függ, hogy mi a célja, hová szeretne menni tovább tanulni, itt ahhoz hasonlóak. Voltunk mi is Budapesten, a MOMÉ-val tartjuk a kapcsolatot, ott megnéztük a felvételiző diákoknak a munkáját, és azt mondhatjuk, hogy igen, nekünk is jó visszajelzés volt, hogy amit ők a felvételire kértek, azt tudjuk mi is nyújtani, sőt még néha ugye itt egy ilyen versenyen többet is, hogy bonyolultabb beállítások is vannak.
2: És itt a szakmaiságon túl, hogyha az emberi kapcsolatokat is nézzük, akkor ez a közösséget épített, ezt is elmondhatjuk?
3: Na, természetesen, ez nekünk, a szakmai kollégáknak is nagyon fontos volt, nem találkozunk, nincs arra lehet sokszor, hogy beszélgessünk, saját szakmai problémáinkat is, vagy akár, hogy mit tapasztaltunk, milyen nehézségek vannak, ezt nagyon jó volt átbeszélni. Ugyanígy a diákok, akik különböző iskolákból találkoznak, ha nem is az alkotás közben, de amíg várnak a zsűri eredmény meghozatalára, addig igen, kapcsolatot építenek, összeismerkednek, hiszen 2 óra állott körülbelül rendelkezésükre. Ilyenkor meg szoktuk őket vendégelni az iskolába, büfébe, tudnak enni, inni, kicsit pihenni, és azt is éreztük, nekem is meglepetés volt, hogy bár elhangzott már az eredményhirdetés, úgy senki nem mozdult, hanem még mindenki ült egy kicsit, és úgy 2-3-szor el kellett mondani, hogy úgy vége, tehát nyugodtan lehet menni, elvenni, hanem azt éreztük, hogy igen, a diákoknak is nagyon jó érzés az, hogyha ugyanolyan vagy hasonló beállítottságú gyerekekkel találkozik egy iskolában, mert ugye egy művész diák, az mindig egy kicsit másabb. Mindig valamiben kitűnik, kiemelkedik, gondolkodásban, nem biztos, hogy hasonló érzelmi vagy beállítottságú diákokkal fog találkozni a saját osztályában esetleg, vagy intézményében, de egy ilyen közös művészeti találkozó, ez lehetőséget ad arra, hogy akár a későbbiekben is kapcsolatban maradjanak, hiszen azt is tudjuk, hogy a kapcsolati tőke a legfontosabb mai nap a világon. Meg az, hogy ezeket az élményeket, érzéseket meg tudják beszélni, össze tudjanak jönni akár később is.
2: És itt egy korábbi gondolat, tehát hogyha még esetleg szeretnél folytatni, amikor arról szólt, hogy önök szaktanárok, szakemberek is olyan gondolatokat tudtak megosztani egymással, amit a mindennapok során a későbbiekben tovább vihető.
3: Itt elmondtuk azt is, hogy miben szeretnénk kicsit másabb, tehát volt egy ilyen irányított célja a beszélgetésnek, hogy mi az, ami előre visz, és tényleg nagyon jó lenne az, hogyha ezt attól, mert a mi iskolánk ennek a megrendezője, attól tovább vinni őket, és hála jó Istennek azt látjuk, hogy tényleg itt visszatérve az előzőekre, és talán, hogy a továbbtanulásban is segítséget nyújt, hiszen ha valakit nem vesznek fel arra a főiskolára vagy egyetemre, amelyiket elsőnek megcélozta, akkor most látta a diák azt is, meg így a kollégák is, hogy tényleg milyen oktatás folyik nálunk, akkor tud jönni OK és képzésre. És ez így nagyon jó lehetőség nekik, hogy látják azt a gyerekek is, illetve a szaktanárok is, hogy hova küldik a diákokat, illetve hogy tényleg megvan mögötte az a tárgyi szakmai feltétel, úgyhogy ezekre a szakokra, amiket itt fel is soroltam, ugye nem csak középiskolába lehet jönni, hanem gimnázium érettségi után is. Vagy vannak olyanok is nálunk, akik nem akartak eleve menni főiskolára, egyetemre, hanem eleve ide jöttek ezekre a szakokra, és ez is egy jó lehetőség, illetve hát azt, hogy olyan problémákat is meg tudunk természetesen beszélni, meg mindig kialakultak ilyen kis kettős párbeszédek, amikor elmondja, hogy igen, ő ilyen nehézségekkel küzd, olyan nehézségekkel küzd, mert ugye a pedagógus is küzd bizonyos fajta problémákkal, és ez is egy jó alkalom volt arra, hogy kicsit azt is át tudjuk beszélni, hogy kinek, hogy mind sikerül megtalálni ezeket a diákokat, ugye mert fontossági sorrend van, ezt is így idézőjelbe tettem a diákoknak az elfoglaltsága között is.
2: Beszélgetésünk végén, mint a verseny főszervezője, hogyan értékelni itt ezt az alkalmat, és még egy picit azért szóljunk az odáig a verseny megvalósulásáig meglévő útról is, az előkészületekről. Itt zárásként egy picit térjünk vissza még az elejére.
3: Igen, tehát hogy a gondolat is, ahogy az elején is mondtuk, hogy mi volt a célja, tehát több céllal indult, illetve volt egy kollégám, akivel így összefutottam a városban, és ő is mondta, hogy miért nincs egy olyan verseny, ahol középiskolások is jöhetnek. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog volt, ami így elindította bennünk, és így a vezetőség az nagyon nyitott volt erre a kezdeményezésre, hogy igen, lehetőséget teremtünk az iskolában arra, hogy akkor a középiskolás diákok is jöjjenek. És akkor ezt, ahogy így kitaláltuk, küldtünk minden iskolára, megfogalmaztuk ugye ezt a versenykiírást, kiküldtük az intézményeknek, de az ismerős rajztanároknak, akiknek így az e-mail címét is tudtuk, azért mi is rájuk írtunk, tartottuk velük a kapcsolatot, ők bármikor tudtak kérdezni, volt egy regisztráló felület, de nem mindenki csak azt használta, hanem nyugodtan e-mailben is kérdezhettek, telefonon felhívtak, tehát tulajdonképpen rendelkezésükre álltunk bármilyen kérdésben, hogy milyen eszközt kell hozni, hogyan lesz lebonyolítva, hozhat-e másik diákot. Tehát ez tényleg egy olyan folyamat volt, amiben mi minden lehetőséget megadtunk arra, hogy ez mindenki számára a legjobb legyen, és akár az előzményeket tekintve, ugye itt az okleveleknek az elkészítése, az grafikus kollégám, másik munkaközösség vezető Somlai Balázs készítette, tervezte, de azoknak a lebonyolítása, nyomtatása, ezek is. De az általános iskolai rajzversenyről nekünk nagyon sok tapasztalatunk van, és azt kellett csak tulajdonképpen ide átvinni. A kollégáinkra maximális mértékben lehet számítani, már az általános iskolai megyei rajzversenyeken is egy nagyon jól együttműködő, összeszokott csapat, mindenkinek megvan a dolga, a helye ebben a versenyben, és itt már tulajdonképpen nem is nagyon kellett mondani, hanem mindenki tudta, mi a dolga, hol lesz a helye, és ezt gyorsan le tudtuk így zárni, illetve nagyon én sikeresnek mondhatnám tulajdonképpen ezt az egész rendezvényt. Egy ilyen szakmai munka közösségi háttérrel, mint ami nekünk van.
2: És akkor ezekkel a tapasztalatokkal tervezik a következő alkalmat, ahogy már szóltunk is róla?
3: Igen, szeretnénk, ezt hagyományteremtő jelleggel szándékoztunk létrehozni, de természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy egyáltalán hogyan sikerül az első, van-e iránta érdeklődés. Kinéztünk egy olyan dátumot, amikor már a félévi értékelés is megvan, de még nincs tulajdonképpen egy nagy hajrá az érettségi előtt, ballagás előtt, így a február második fele lesz a következő évben, tehát arra lehet készülni, hogy ott szeretnénk egy csütörtöki napon ezt a versenyt lebonyolítani.
2: Reménység szerint erről is be tudunk majd számolni. Most köszönöm a beszélgetést Béres Néles Tímea művésztanárnak.
3: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Első alkalommal rendeztek középiskolai rajzversenyt a Miskolci Balázs Győző Református Gimnáziumban, ahol több intézmény diákjai mérhették össze tudásukat. A szervezők célja az volt, hogy újra lehetőséget teremtsenek a középiskolások bemutatkozására, hiszen ilyen jellegű megmérettetésre az elmúlt években nem volt példa. A versenyen több kategóriában indulhattak a diákok, a hagyományos képzőművészeti feladatok között csendélet szerepelt, grafikus vagy színes technikával, míg a digitális kategóriában plakáttervezés, fotó és karakterterv készítése várta a résztvevőket. A verseny részleteiről és céljairól Béresné Éles Tímea művésztanárt, a rendezvény főszervezőjét hallották ebben az órában. A riporter Kisné Veres Viktória volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: A svéd asztal első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is. Hamarosan jönnek a hírek, majd a nap legfontosabb dátumaival a kalendárium jelentkezik. Számítok a figyelmükre a folytatásban is.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Üdvözli a fuvarozókat érintő jövedéki adó könnyítését a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete. Lajkó Ferenc főtitkár elmondta, hogy a kormánnyal folytatott egyeztetések nyomán sikerült elérniük a kitűzött célok jelentős részét. A közös munkát a jövőben is folytatják, hogy további javaslataikból is segítő intézkedések szülessenek. Vitézi Dávid pénteki bejelentése szerint évvégéig átmenetileg literenként 25 forinttal csökkentik a nagyobb teherautók és az autóbuszok jövedéki adóját. A gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére így a mezőgazdasági szektorhoz hasonlóan nyílik majd lehetőség. Ez a lépés a becslések szerint mintegy 6 milliárd forintos költségvetési hatással jár majd. A miniszter emellett kitért arra is, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését Magyarországon. Erre azért van szükség, mert a fuvarozók jelezték, hogy néhányan nem fizetik meg szabályosan az útdíjat. Ezért jelentősen bővítik az ellenőrzéssel foglalkozók létszámát, és összehangolják a felelős szervezetek munkáját. A vállalkozók fele biztosan vagy valószínűleg már 2027 elején az új kata szerinti adózást választanák egy friss kutatás szerint. A Bilingo online számlázó felmérése alapján a megkérdezettek kétharmada még a végleges szabályokra vár, a végleges döntés meghozatala előtt. A válaszadók leginkább a céges számlázás lehetőségét és az egyszerű fix adót tartják a legvonzóbbnak az új formában. A jelenlegi katások körében elsősorban a magasabb táppénz és nyugdíj kilátása jelenti a legfontosabb érvet a váltás mellett. A tervezett bővítés részleteiről jelenleg is társadalmi egyeztetés zajlik, így a pontos feltételek még változhatnak. Az online, nem reprezentatív kutatásban mintegy 4,5 ezer vállalkozó vett részt. Javaslatcsomagot dolgozott ki a vendégmunkások foglalkoztatásának szigorításáról a Liga Vas és Fémipari Szövetsége. A szervezet álláspontja szerint a gazdaság fejlesztését az alacsony bérű külföldi munkaerő helyett a hazai munkaerő tartalék aktiválására kell építeni. Elemzésük szerint a toborzás és az adminisztráció többletköltségei miatt egy vendégmunkás havi összköltsége akár 36%-kal is meghaladhatja a magyar dolgozóit. A szövetség emellett jelentős hazai munkaerő tartalékra hívja fel a figyelmet. Indítványozzák például, hogy a munkáltatók csak a teljes munkaerőpiaci vizsgálat és hathatós magyarországi álláshirdetés után foglalkoztathassanak külföldieket. Kérik továbbá a létszám korlátozási kvóták bevezetését, valamint azt is, hogy ne vehessenek fel harmadik országbeli dolgozót elbocsátott magyar munkavállaló helyett. Szintén kötelezővé tennék a munkaügyi kapcsolatok igazolását és a helyi szakszervezettel vagy az üzemi tanáccsal történő megállapodást is a külföldi munkaerő bevonása előtt. Áramütés veszélye miatt visszahívja az Ambiano márkájú hajszárítókat az Aldi Magyarország Élelmiszer BT. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint ugyanis a készülékek hálózati kábele sérülhet, ami miatt áramütés vagy tűz is keletkezhet. A termékeket érdemes azonnal kivonni a használatból. A vásárlók bármelyik Aldi üzletbe visszavihetik a hajszárítókat, ahol a blokk hiányában is visszatérítik a vételárat. Példaértékűnek nevezte a szlovéniai Muravidék és a magyarországi Rábavidék fejlesztését célzó szlovén-magyar közös alapot Tar Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter Lendván a 500 000 euróból felújított és ifjúsági részleggel kibővített könyvtár átadásán beszélt erről pénteken. Hozzátette, hogy a beruházás hosszú távú befektetés a műveltségbe és a két nemzet barátságába. Susanna Lep Simienko, szlovén miniszter ugyancsak példaértékűnek nevezte az alapot, amely más országok számára is mintaként szolgálhat. A megújult intézményben a fiatalok olvasási kedvének erősítését és a közösségi élet élénkítését várják az új terektől.
0: Az időjárásról.
1: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán már sok felé eshet. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kellemes délutánt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Ez itt a Svéd Asztal, az Európa Rádió információs magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. A 17. és 18. században élte fénykorát az úri hímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették az egyházi ruhákat és a református úrasztali terítőket. Az országban még ma is vannak, akik nem csak gyakorolják, de tanítják is a mesterséget.
2: Először is száraz helyen kell őket tartani, egymástól selyempapírral vagy valamilyen más anyaggal elkülöníteni. Nagyon fontos, hogy ne törjenek meg, tehát a hajtások mentén az anyagok ne sérüljenek, és ugye a tisztításuk is egy külön történet, tehát nem lehet csak úgy bedobni a mosógépbe, és hát sajnos nagyon sok ilyen értékes terítő pontosan ezért sérült meg, vagy veszett el, mert nem szakszerűen tisztították, nem értettek hozzá, hogy hogyan lehet ezekkel az anyagokkal bánni.
1: A folytatásban belelapozunk a kalendáriumba, és meghallgatjuk, milyen jeles események, évfordulók kötődnek a mai naphoz. Ezt követően hitéleti rovatunk, az útravaló jelentkezik. Kellemes időtöltést kívánok!

0: legendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, most lapozzuk fel a kalendáriumot. Október 10-e van, Isten éltesse Gedeon és Bendegúz nevű hallgatóinkat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. A Gedeon héber eredetű bibliai név. Jelentése kétélű kard, kardforgató, sebzetkező, romboló, pusztító, harcos, vágó. A Bendegúz hun magyar eredetű név, Attila hun uralkodó atyának nevéből származik. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. A Lelki Egészség Világszövetsége 1948-ban alakult meg, Magyarországon 1994 óta fordítanak figyelmet ezen a napon a lelki egészségre. A Világszövetség törekszik arra, hogy elősegítsék az érzelmi és lelki zavarok megelőzését, a mentális zavarokkal küzdők gyógyítását. Minden évben más mottót választanak a világnapnak. És ma van a halálbüntetés elleni harc világnapja is. Nézzük, milyen jelentős események kapcsolódnak október 10-éhez. 1307-ben ezen a napon ismerte el magyar királynak a rákosi gyűlés Károly Róbertet. 1631-ben a szászok elfoglalták Prágát. 1704-ben Bottyán János ezredes hűséget esküdött II. Rákóczi Ferencnek. 1851-ben Ferenc József császár, király kinevezte Habsburg Teseni Albert főherceget Magyarország katonai és polgári kormányzójává. 1903-ban megnyitották a régi Erzsébet hidat Budapesten. 1913-ban befejeződött a Panama csatorna építése, üzembe helyezték a Gamboa duzzasztógátat. 1935-ben bemutatták George Gershwin Porgy és Bess című operáját a Broadway-n. 1961-ben a Szovjetunióban befejeződött az 5500 km hosszú transzszibériai vasút villamosítása. 1963-ban aláírták a légköri nukleáris robbantás kísérletét tiltó egyezményt. 1964-ben Tokióban megnyitották a nyári olimpiai játékokat, 2002-ben irodalmi Nobel-díjat kapott Kertész Imre. 2005-ben megkezdődtek az EU és Szerbia-Montenegró között a tárgyalások a stabilizációs és társulási egyezményről. Október 10-én született 1424-ben első Ulászló magyar király, 1731-ben Henry Cavendish angol fizikus, kémikus, 1812-ben Garai János magyar költő, szerkesztő, 1813-ban Giuseppe Verdi zeneszerző, korának legtöbbet játszott operaszerzője. 1858-ban Prohászka Ottokár püspök, író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1881-ben ezen a napon született Kittenberger Kálmán vadász, Afrika kutató. 1887-ben Breyer György magyar ornitológus. 1892-ben Zsirai Miklós Kossuth díjas nyelvész. 1912-ben Radó György magyar író, műfordító, irodalomtörténész. 1923-ban ugyancsak ezen a napon született Sándor Judit operaénekesnő. 1934-ben Hervai Gizella magyar költő, 1945-ben Monori Lili Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes művész. 1924-ben ezen a napon hunyt el Dobos C. József cukrász, szakácsmester, szakíró, a dobostorta megalkotója. 1927-ben Stromfeld Aurél magyar honvédtábornok, vezérkari főnök. 1963-ban Edith Piaf sanzon énekesnő. 1985-ben Orson Welles filmrendező, színművész. 2011-ben Újlaki Károly magyar színész, 2014-ben Fülöp Zsigmond Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes művész. 2021-ben Kálmán László magyar nyelvész. Kedves hallgatóink, Önök az október 10-i kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Megbecsülés, jó szó, saját magunk megbecsülése, avagy önbecsülés. Mai világunkban az emberek önbecsülésével gond van. Bármely pillanatban elveszíthetjük állásunkat, és rádöbbenhetünk arra, hogy a társadalom számára semmit sem érünk. Ennek az a következménye, hogy oly sok ember nem találja a helyét, lecsúszik, a társadalom perifériájára kerül. Ebből aztán következik az alkoholizmus, a kábítószerezés és az öngyilkosságok, és még oly sok minden rossz. És az ember nem tud magához egy jó szót mondani. Az ember nem ér semmit, ezt hirdeti a társadalom, a média, és ezt nagyon sokan el is hiszik. Aki így ítéli meg magát, annak a környezete is sérül. Egy olyan családban, ahol az édesapa vagy az édesanyja így gondolkodik önmagáról, ott a gyermekek is megkeseredettek, és hasonlóan önbecsülés nélküliek lesznek. Megdöbbentő, hogy mindez mennyire látszik a fiatalokon. Hosszú éveket ülnek az iskolapadban, és rá kell döbbenniük, hogy mindez felesleges volt. A diplomájuk, képzettségük egy fabatkát sem ér. Valójában ez a világ helyes rendje? Valóban emberi életeknek kell tönkre menni? Magukat a nullával kell egyenlővé tenni? Az ember beugrott a mókus kerékbe, és nem tud kiszabadulni, csak hajtja és hajtja, de nem jut sehova. A baj akkor kezdődik, ha kezd rádöbbenni, hogy mindent feleslegesen tesz, és ha ilyenkor nem jön valami külső segítség, bíztatás, akkor mindennek vége. Sokan úgy gondolják, hogy nem adnak bele mindent, talán az ő hibájuk, hogy nem jutnak egyről a kettőre. De minden ez ellen küzd. A reklámok meg akarják mondani, hogy mire van szükségünk. A munkahelyeken az embereket inkább, mint robotokat használják, és nem úgy, mint kreatív, gondolkodó lényeket. Mit tehetünk? Van-e ebből kiút? Az önbecsülését vesztett ember vajon visszatalálhat-e? Sokat segíthet, ha elindul a szekér, önbecsülése annak az embernek van, akit becsül a környezetem. Éppen azért az önbecsülés és a megbecsülés szorosan összetartozik. Ha nem lesz változás, és a társadalom nem keres kiutat, akkor egyre nagyobb problémákkal nézünk szembe. Nem igaz, hogy az ember ennyire nem érne semmit. Nézve és vizsgálva ennek a világnak az élővilágát, még mindig azt látjuk, hogy a legmegbecsültebb élőlény az ember. Az ember képes arra, hogy szeressen, hogy gondolkodjon és beszéljen. Mindez mindennél többet jelent. Ebben a világban különösen meg van becsülve az ember, minden élőlénynél több, és ennek a világnak a rendjében a legfontosabb helyet foglalja el. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Az önbecsülés a megbecsülés következménye. A környezete által meg nem becsült ember magát sem becsüli. Ha kimegyünk az ajtón, és a városban sétálva elesett emberekkel találkozunk, akkor próbáljunk feléjük jó szóval és megbecsüléssel fordulni, hogy az önbecsülésük éljen, és ne halljon meg teljesen.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Másfél milliárd euróból újítják fel a villamos energia hálózatot Magyarországon, hangzott el Miskolcon. Tisztújító választást tartanak a Tiszán inneni református egyház kerületben. A miskolci Fráter György katolikus gimnázium aulájában

0: hozni a hazánknak járó 16 milliárd eurós uniós forrást. Ebből a pénzből fejlesztik a hazai elektromos hálózatot, miközben a minisztérium több ügyben is vizsgálódik. A helyszínen szó esett a miskolci nehézségekről is. Juhász Roland országgyűlési képviselő szerint ugyanis a várost kivéreztették. Miskolc minden esetre mintegy 100 millió forint rendkívüli önkormányzati támogatást kap a mindennapi működés biztosítására. Cipa András képviselő hozzátette, hogy a Tisza kormány több intézkedése is könnyíti az átlagos családok hétköznapjait. 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait a jövő évi költségvetésben, a pénteki miniszterelnöki sajtótájékoztató szerint. Budapesten Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a Tisza párt évente legalább ekkora összegű emelést is ígért. Az elmúlt években az egészségügyi kiadások GDP arányos része az egyik legalacsonyabb volt Európában. Ez a helyzet hozzájárult a hosszú várólisták kialakulásához és a magyar társadalom rossz egészségi állapotához is. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az alacsony források miatt a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg az uniós átlagnál. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyében a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság legfrissebb adatai szerint. A részvízgyűjtők közül a Bodrog, a Sajó-Hernád, a Közép-Tisza és a Zagyva-Tarna térségében is olyan kevés eső hullott eddig, amire 1985 óta nem volt példa. A vizsgált január-szeptemberi időszakban a legtöbb csapadék közel 484 mm a Felső-Tisza vidéken esett, de ez is csak a sok éves átlag 68%-a. A legkevesebb csapadékot, mindössze 193,5 mm-t a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén mérték, ami a sok éves területi átlag alig 43%-a. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a legtöbb helyen történelmi mélypontot vagy a második legszárazabb időszakot regisztrálták az adatsorok kezdete óta. Tisztújító választást tartanak a Tiszán inneni református egyház kerületben, mivel az év végén lejár a megbízatások 6 éves ciklusa. A presbitériumok által lebonyolított jelölések alapján a püspöki tisztségért Barna Sándor jelenlegi püspök és Meleg Attila lelkipásztor indul. Főgondnoki posztra pedig Molnár Pál eddigi főgondnokot, valamint Fórizs István ózdi gyülekezeti gondnokot jelölték a résztvevők. A választás szabályai szerint püspökké legalább 10 éves szolgálattal rendelkező lelkész, míg főgondnokká legalább 6 éves presbiteri múlttal bíró jelölt választható. A szavazólapokat legkésőbb október végéig juttatják el az egyházmegyék az összes gyülekezeti presbitériumhoz a szavazás lebonyolításához. A református egyházmegyei alakuló közgyűléseket 2026. decemberének végéig kell összehívni, és 2027. január közepéig meg is kell tartani. Az egyházkerületi tisztújítás végleges eredményét és az új vezetőket legkésőbb 2027. január végéig hirdetik ki a hivatalos gyűléseken. A Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium aulájában tartották a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akció országos megnyitóját csütörtökön. A Kárpát-medence szerte népszerű esemény, az Ökumenikus Ifjúsági Iroda, a Katolikus Egyház, a Református Egyház és az Evangélikus Egyház összefogásával jött létre, és mintegy 100 településen folyik a munka a 3 napos akció során, ahol nem csak az elvégzett feladatok jelentenek sikerélményt, hanem közösségek is szerveződnek. Az október 9-e és 11-e között zajló önkénteskedés szlogenje több vagy, ha adsz. A megnyitón köszöntőt mondtak az érintett egyházak képviselői. A program főkoordinátora köszöntőjében elmondta, figyeljünk egymásra, és merjünk odalépni azokhoz, akik segítséget kérnek, és még inkább azokhoz, akik már kérni sem mernek. Knáb András Benedeket hallják.
1: Minden évben olyan 7-8 ezeres önkéntes közösséget fogunk össze, és számukra teremtjük meg azokat a keretfeltételeket, amit tulajdonképpen a 72 óra kompromisszum nélkül jelent. Ez egy önkéntes hétvég, amit minden évben október 2. hétvégén rendezünk meg a katolikus, református és az evangélikus egyházakkal közösen. Ősszel nagyon sok ház körüli, vagy az udvarban föl lehető teendő van, őszi teendő. Értem ez alatt akár a falevélsöprést, vagy a kerteknek akár iskolai kerteknek, vagy tankerteknek a felkészítését a téli időszakra. Három nagy projekt csoportra szoktuk osztani a projektjeinket. Az egyik, amit ugye említettem, az ökológiai, ez

0: a természetközeli, a teremtésvédelemmel kapcsolatos projektjeink, emellett van egy fejlesztő csoport, ahol olyan projekteket gyűjtünk össze, amik kisebb felújításokkal kapcsolatosak, legyen ez akár egy templom kerítésének a lefestése, vagy egy iskolatantermének a kifestése, olyanok, amik azért egy hétvégébe azért beleférnek. És a harmadik az pedig egy nagyon érdekes, és általában ezek nagyon mélyre szoktak menni, azok a szociális projektek. A szociális projektek kapcsán olyan intézményekbe, idősek otthonába, vagy speciális iskolákba jutnak el az önkéntesek. Az a nagy öröm, hogy akit egyszer úgymond sikerült megfertőznünk a 72 órássággal, azok általában visszatérőek. Sőt, most már azt is mondhatom, hogy egész iskolák, intézmények, akik beálltak a kezdeményezés mögé, akik már akár az eseménynek a hivatalos meghirdetése előtt is kérdezik, hogy ugye lesz 72 óra, és hogy hogyan készüljenek erre az eseményre. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezek a visszatérő önkéntesek igazi lendületet visznek évről évre ebbe a csodás kezdeményezésben.
1: Immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját október 16-a és 18-a között. Az idei rendezvénynek a Felső Barcikai Református Egyház községgel együttműködve Kazinc Barcika ad otthont a háromnapos programsorozat során. A találkozó célja, hogy szakmai és baráti hidat építsen a Kárpát-medencei református élelmiszertermelők, gazdák és gyülekezetek között. Az érdeklődőket kézműves kirakodóvásárral, főzőversennyel, kóstolókkal, valamint közösségi programokkal és beszélgetésekkel várják a helyszínen. A gazda gasztronómiai és kulturális programsorozat a hagyományokhoz híven vasárnap hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban. Súlyos pénzügyi helyzetről számolt be Miskolc polgármestere Tóth Szántai József pénteki közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A városvezető tájékoztatása szerint Miskolc évvégi működése biztosított ugyan, de a fenntartáshoz már a hitelkereteiket is igénybe kell venniük. Kiemelte, hogy 2020 óta nem kapnak állami támogatást a tömegközlekedésre, miközben évente milliárdos szolidaritási adót fizetnek. Emlékeztetett arra, hogy a kormány nemrégiben jelentős támogatásról állapodott meg Budapesttel, a Megyei Jogú Városok Szövetségével összhangban, ő is azt kéri, hogy a miskolciak lakosságszámuk arányában ugyanolyan támogatást kapjanak. Egy héten belül két rangos szakmai elismerést is átvehetett a Miskolci Szimbiózis Alapítvány. A Baráthegyi Majorság a fenntartható tulipán díj külön díjában részesült a Holland Királyság nagykövetségétől. Az elismerést a körforgásos gazdaságra épülő fenntartható működésért és a környezeti erőforrások felelős használatáért vehették át. Emellett az alapítvány nyerte el a Társadalmi Vállalkozások Koalíciója által első alkalommal átadott az év Társadalmi Vállalkozása díj első fődíját is. A rangos elismerésekkel a fogyatékossággal élők értékteremtő foglalkoztatását és a több mint két évtizedes szociális farm modellt ismerték el. Nyílt napot tartottak a miskolci Heimpál bölcsödében, ahol az érdeklődők betekintést nyerhettek az intézmény mindennapjaiba. A program során zenés, mondókás, mozgásos és kreatív foglalkozásokkal várták a gyermekeket és a szülőket. Az intézményben 6 egységben, 12 csoportban, összesen 156 férőhelyel, egyéni bánásmóddal és anyás beszoktatással segítik a beilleszkedést. A fenntartás állami, a gondozásért nem kell fizetni, az étkezés pedig jövedelemfüggő, illetve bizonyos esetekben térítésmentes is lehet. A két éve teljes körűen felújított bölcsödében a beiratkozás folyamatos, a szülők pedig előzetes egyeztetés után személyesen is körbejárhatják az épületet. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban. A programban ökumenikus istentisztelet, történelmi előadás, filmvetítés és a Szent Korona másolatának bemutatása is szerepel. A szervezők felidézték, hogy a Mohácsi csata után az országgyűlés Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a trónra. Az egykori Tokai vár emellett a Szent Korona menedéke is volt a 16. század közepén hónapokon keresztül. A vasárnapi rendezvényt ingyenesen látogathatják az érdeklődők. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tisztán innen, és Tiszántúl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A 17.-18. században élte fénykorát az úri hímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket. Az országban még ma is vannak, akik nem csak gyakorolják, de tanítják is a mesterséget. Hozzájuk látogattam el a Miskolc-Avasi Református Egyházközség gyülekezeti házába.
2: Az első sor megkezdése az olyan, mint hogy csináljuk a pelenkaöltést.
3: Igen, ránéztem, azt mondtam, hogy ez forgolás, de most már nem, mert a levele itt a szélén.
2: A levélzett része, az ki van magasítva, a közép része, valóról olyan picikével van kezdve, és akkor mindig ment magasabbra, elérte a közép részt, akkor vissza, és így kapta meg a csúcsos részt.
1: Viszóczki Ilona etnográfus, nagyító alatt kémleli az itt található úrasztali úri hímzéses terítőket. Mitől úri hímzés az úri hímzés? Árulja el nekünk.
4: 16.-18. század folyamán használatban lévő hímzett textíliák köre az, amelyet a motivumkincs alapján, a hímzés technika alapján egy ilyen korai stílus rétegnek a megjelenése az úri hímzés mai meghatározása. A reneszánszkori Magyarország textil kultúrájából, mind az európai örökségből, és a török időkben a keleti hímző kultúrából hozzánk érkező hímző elemekből egy sajátosan magyar motivumkincs, díszítmény stílus, ornamentika alakult ki, melyeknek központjai a főúri udvarházak voltak elsősorban, és tulajdonképpen ez a mai névhasználat is erre utal, erre az eredetre.
1: Miként kerültek úri hímzéses asztali terítők a református gyülekezetekbe?
4: A reformáció hazai elterjedésével a legkiválóbb nemesek, Lórenti Zsuzsanna úrasszony volt az, fejedelemasszony, aki a saját hímzőműhelyében készült gyönyörű darabokat fölajánlotta a református egyház használatára. Egész Kárpát-medencében, a Magyar Királyság területén hasonló módon felajánlásokkal Isten dicsőségére készültek ezek a gyönyörű darabok, és kerültek egyházi használatba, ahol az úrasztalát díszítették, a templomok belsőjét.
1: Milyen motivumok figyelhetők meg az úri hímzéseken?
4: A virágtöves motivumok, illetve ezek mellett a különböző hullámindás, csigavonalas virág anyagok megjelenése mellett különböző szimbólumok is jelen vannak, de a legfontosabb elemei a gránátalma, a tulipán, a lilium.
1: Egyházi motivumokat is fellelhetünk?
4: Igen, az Isten báránya megjelenik, a sas. Sokszor az evangélisták is, bár az emberábrázolás az ritkábban fordul elő ezeken a darabokon.
1: Hol használják ma az úri hímzést? Hol találkozhatunk ezzel a technikával?
4: A mai hímzők számára ez a különleges mintaanyag igazi kincses bányát és eredeti mély forrást jelent ahhoz, hogy felújítsák és a mai templomi belsők díszítésére alkalmazzák a úri hímzéses motivumkincset, ornamentikát, de emellett az egyházi használaton kívül megpróbálják becsempészni napjainkba is, mind a lakástextilekre, vagy éppen az ünnepi ruházat díszítésére ezeket a különleges egyedi motivumokat, az úri hímzés mintakincsét.
1: A Miskolc-Avasi Református Egyházközség értékes és gazdag úri hímzéses úrasztali terítőket őriz. Hangóné Birta Melinda lelkipásztorral beszélgetünk. Milyen különleges darabok találhatók a gyülekezetben?
5: Ami előttünk van éppen egy selyemre hímzett, úri hímzéssel készült keresztelői kis terítő. Nálunk a 16. századtól kezdve folyamatosan megtalálhatóak ezek a úri hímzéssel készült urasztali terítők, de van halotti leplünk is, amivel éppen Szalai Sámuel püspöknek a koposója területet takarták le. Jelen pillanatban 17 olyan úrihímzéssel készült terítőnk van, ami Sárospatakon van, és restaurálásra vár.
1: Most már nagy becsben őrzik, de egy időben ezeket aktívan használták.
5: Ameddig el nem használódtak tulajdonképpen, hiszen ezek az anyagok a sejem vagy a törökkel még nagyon sérülékenyek, és az aranyszálak, amivel ezek a úrihímzéses terítők készültek, egy idő után elkoptak, szétfoszlottak, újra és újra pótolták. Tulajdonképpen egy-egy úrasztali terítő, illetve egy egész szett, mondhatjuk így mai szóval, amivel az úrasztalát, szószéket letakarták és díszítették, egy-egy családnak az adománya ként készülhetett el, például egy nagyobb esemény, egy házasságkötés, vagy egy évforduló, vagy egy keresztelés kapcsán. Így újultak több tíz év elteltével ezek a úrihímzéses úrasztali terítők.
1: Mire kell odafigyelni a terítők tárolásánál?
5: Először is száraz helyen kell őket tartani, egymástól sejempapírral, vagy valamilyen más anyaggal elkülöníteni. Nagyon fontos, hogy ne törjenek meg, tehát a hajtások mentén az anyagok ne sérüljenek, és ugye a tisztításuk is egy külön történet, tehát nem lehet csak úgy bedobni a mosógépbe, és hát sajnos nagyon sok ilyen értékes terítő pontosan ezért sérült meg, vagy veszett el, mert nem szakszerűen tisztították, nem értettek hozzá, hogy hogyan lehet ezekkel az anyagokkal bánni.
1: Az országban több helyen, például a Borsod megyei táján is foglalkoznak úrihímzéses technikával, a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületében.
3: Az egyesület tisztít a művészeti szakkörrel indult már a 60-as években.
1: Dériné Érsek Ágnes az egyesület elnöke.
3: Mindenféle hímzést készítettek 80-as, 90-es évek tájékán. Fügedő Márta javaslata alapján néhány hímzőasszonyt megkeresve biztatta őket, hogy kutassák és kezdjék el a feldolgozását ennek a régi hímzésnek, amit nem lehetett először úrihímzésnek nevezni, hanem történelmi hímzésnek neveztek.
1: Különleges technikáról van szó, Fofrovics Istvánnét kérdezem arról, hogy hogyan kell úrihímzéssel terítőket készíteni.
6: Hát ennek az alap öltései lényegében a lapos hímzés és a száröltés. A lapos hímzésből alakítjuk ki a mintázatot, amit az anyagnak, azt a vékony szálát számoljuk, és azok adják ki azokat a szép mintázatokat, amit megtalálni egyes motivumokba.
1: A gyakorlat teszi a mestert?
6: A gyakorlat, igen, és a szálszámolásnak is van több fajtája. Én például 16 félét ismerek, és 90%-ig használom is terítőnként. Újból éli a fénykorát.
3: Ruhákon is megjelenik a hímzés, a csipke. Az idősebb generáció rájött, hogy meg kell tanítani a fiatalokat is, hogyha nekünk vannak hímzés kultúráink, hímzés mintáink, akkor ne csak a gépi hímzés legyen rajta, hanem díszítsük saját kézzel hímzett mintákat is, a öltözetünket is, és a lakás textileinket is.
1: Ön mikor tanulta meg ezt a mesterséget?
6: Én 1990-ben kerültem az még akkori szakkörhöz, és én akkor szerettem bele, és én akkor, mikor megláttam, én akkor rögtön beleszerettem, és én azóta művelem. Nyugtat, és az embert ösztönzi arra, hogyha elkezd egy mintát, hogy mentől hamarabb készen legyen, látja a hímzésnek a szépségét. És ez a hímzés a hímzésnek a koronája.
1: A 17.-18. században élte fénykorát az úrihímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket. Az országban még ma is vannak, akik nem csak gyakorolják, de tanítják is a mesterséget. Hozzájuk látogattam el a Miskolc Avasi Református Egyházközség gyülekezeti házába.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel délutáni műsorunk végéhez értünk. Látogassanak el honlapunkra, az europaradio.hu-ra, ahol visszahallgathatják műsorainkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. További kellemes rádiózást és szép hétvégét kívánok!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Ézsaiás könyve 10. fejezetének 24. verséből hallgassuk meg. Azért így szól az Úr a seregeknek, Ura, ne félj népem, Sionnak lakosa. A legnagyobb örömhír ebben a szakaszban nem az, hogy elmúlik a veszély, hanem az, hogy Isten maga lép közbe. Isten hív. Ne félj népem! Ez a megszólítás személyes. Isten ismeri az övéit, hívja őket bizalomra. Ez a hívás ma Krisztusban hangzik, ne félj, jöjj hozzám! A maradékhoz azok tartoznak, akiket Isten megszólít, és akik nem állnak ellenkegyelmének. Isten velünk jön, nem távolról irányít. Ő az, aki felemeli a pálcáját, aki harcol népéért. Krisztusban ez még közelebb jön. Velünk jár, hordoz, erősít, nem hagy magunkra a félelemben, hanem jelen van benne. Isten megadja a végső győzelmet. A végső kép az Úr levágja a hatalmasokat. Az, ami félelmetesnek tűnt, összeomlik. Ez a Krisztus győzelmének képe. A kereszten és a feltámadásban már eldőlt a harc. A maradékhoz azok tartoznak, akik szeretik az Úr szabadítását, és ebben a győzelemben bíznak. Ezért nem kell félni. Nem azért, mert nincs ellenség, hanem mert van győztes. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait a jövő évi költségvetésben, a pénteki miniszterelnöki sajtótájékoztató szerint. Budapesten Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a Tisza párt évente legalább ekkora összegű emelést is ígért. Az elmúlt években az egészségügyi kiadások GDP arányos része az egyik legalacsonyabb volt Európában. Ez a helyzet hozzájárult a hosszú várólisták kialakulásához és a magyar társadalom rossz egészségi állapotához is. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az alacsony források miatt a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg az uniós átlagnál. Emiatt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vezetésével megkezdték a legfontosabb vállalás, a várólisták csökkentését. Kísérleti programként több 10 milliárd forintot biztosítanak a csípő és térdprotézis, valamint a szürkehályog műtétekre. A kabinet döntése értelmében éppen ezeken a területeken a leghosszabbak a betegek várakozási idejei. Felfüggeszti a déli körvasút beruházását a Közlekedés és Beruházási Minisztérium a közbeszerzésnél feltárt jogsértő összejátszások miatt. Vitézi Dávid miniszter bejelentette azt is, hogy kizárják a V-hidat a folyó vasútépítési munkákból. A tárcavezető közlése szerint az Európai Bizottság arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvon a projekttől. A vizsgálatok alapján ugyanis a tervezést végző kontúrcsoport és a kivitelező V-híd összejátszott egymással a tender során. Ez a versenyelőny alapjaiban kérdőjelezi meg a közbeszerzés jogszerűségét, emiatt pedig 100 milliárdos nagyságrendű kár érheti az államot. A kormány új átlátható közbeszerzési eljárást ír ki, a V-hídnak pedig el kell számolnia a nála lévő előlegekkel. A hatóságokhoz fordulnak a történtek miatt, mivel fennáll a kartell és a költségvetési csalás gyanúja is. Erősítheti a kisvállalkozásokat és hozzájárulhat a gazdaság fehéredéséhez a Kata megújítása, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint. A VOSZ üdvözli, hogy a mellékállásúak, a nyugdíjasok és a tanulók is élhetnek a lehetőséggel, a magasabb tételes adót pedig szükségesnek tartják a fenntarthatósághoz. A szövetség számításai szerint a magasabb árbevételű informatikai vagy tanácsadó egyéni vállalkozók terhe akár 1 millió forinttal is csökkenhet. Ugyanakkor szorgalmazzák a nyugdíjas kisadózók tételes adójának csökkentését, mivel ők az általányadózásra jobban járhatnak. Kifogásolják továbbá az 50%-os megrendelői korlátot és a volt munkáltatóknak történő számlázás 2 éves tilalmát is. A VOSZ szerint a szabályozás gazdasági jelentősége alapos szakmai párbeszédet indokol, ezért közvetlen egyeztetést kezdeményeznek a pénzügyminisztériummal. A társadalmi egyeztetés október 14-éig tart. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyében a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság legfrissebb adatai szerint. A részvízgyűjtők közül a Bodrog, a Sajó-Hernád, a Közép-Tisza és a Zagyva-Tarna térségében is olyan kevés eső hullott eddig, amire 1985 óta nem volt példa. A vizsgált január-szeptemberi időszakban a legtöbb csapadék, közel 484 mm a Felső-Tisza vidéken esett, de ez is csak a sok éves átlag 68%-a. A legkevesebb csapadékot, mindössze 193,5 mm-t a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén mérték, ami a sok éves területi átlag alig 43%-a. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a legtöbb helyen történelmi mélypontot vagy a második legszárazabb időszakot regisztrálták az adatsorok kezdete óta. Kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat az aranykonvoj ügyben eljáró hatóságok Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint. A Fidesz elnöke pénteki közleményében büszkeségének adott hangot, amiért sikerült megállítani Európa legnagyobb korrupciós botrányát. Hozzátette, hogy a szakemberek saját jogkörükben eljárva dolgoztak, de ha szükséges lett volna, a megfelelő utasításokat is kiadta volna. Azt is írta, hogy az ügyben eljáró munkatársak a munkájukért elismerést és jutalmat érdemelnek a hatóságoktól. Szégyennek nevezte ugyanakkor, hogy a jelenlegi kormány meghurcolja a kötelességüket teljesítő, a haza érdekét szolgáló embereket. Az ügyben korábban a NAV és a TEK az M0-ás autópályán foglalt le pénzt és aranyat szállító járműveket pénzmosás gyanújával. A központi nyomozó főügyészség a napokban vonta saját hatáskörébe a nyomozást, amelyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki.
0: Az időjárásról.
1: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán mások felé eshet. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Szentesre látogatunk el, ahol a napokban adtak hálát azért, hogy 200 éve elkészülhetett a nagy templom, és szobrot avatta Kis Bálint lelkésznek, aki a templomépítést szorgalmazta. Összeállításunkban többek között hallhatják majd a történelmi múltról Hegyi Ádám történészt.
2: 1826. szeptemberében ez ténylegesen elkészült, akkor az a legény vagy mester, aki felhelyezte ünnepélyesen a templom torony tetejére ezt a csillagot, akkor ott a templom tetején, ami több tíz méter magas, egy áldomást ivott a világ és Isten egészségére, dicsőségére, és azt a poharat lehajította a mélybe, hogy ezennel elkészült a templom.
1: És Fekete Károly tiszántúli püspök is elmondja gondolatait Kis Bálint néhai lelkész örökségéről.
3: Sok ilyen példaember kell, hogy biztasson bennünket, hogy ez nem lehetetlen. Lehetetlen időkben is lehet a lehetségest megtenni. Engem Kis Bálint inspirál és ösztönöz, hogy hűséges egyházi vezetők kellenek, akik gyarapítják a közösség értékeit, és a keresztény értékek terjesztésében mindent kihasználnak templomon kívül is, nem csak a templomban.
1: Mai műsorunkban tehát Szentesre utazunk, tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kétszáz évvel ezelőtt azért kellett új templomot építenie a szentesi reformátusoknak, mert az előző túl kicsi volt, és sokan már csak az utcán állva hallgathatták Kis Bálint prédikátort vasárnaponként. Az építkezés különös módon zajlott, a régi templomot körbeépítették az újjal, és így sokáig tudták még használni a korábbi hajlékot, amit aztán elbontottak. Az építkezés 18 évig tartott. Kis Bálint lelkész pedig nem csak a templomépítés miatt hagyott mély nyomot a gyülekezet és a város életében, egy igazi polihisztor volt, például ő építette meg az első emeletes épületet Szentesen, megtanította a helyieket a gyümölcsfák beoltására, és tankönyvet is írt a helyi diák részére. A Szentes Nagytemplomi gyülekezet most szobrot emelt néhai lelkészük emlékére, és hálát adtak a 200 éve elkészült templomukért. A háladó alkalmon jártunk. Ezt az összeállítást hallják most.
4: Hegyi Ádám történésszel szinte közvetlen azután beszélgetünk, hogy megnézte a frissen leleplezett Kis Bálint szobrot közelebbről is. Milyen érzések kavarognak ilyenkor egy történészben, kutatóban, amikor így valakit lát bronzba öntve embernagyságban, akit évek, évtizedek óta kutat, olvas, keres.
2: Az az igazság, hogy nagyon kevés embert formáznak meg szoborban, és Kis Bálint valóban méltó. Arra voltam kíváncsi a szobor esetében, hogy az a portré, amit ismerünk róla, ahhoz képest a szobor mutatja valami változást, és én úgy láttam, hogy a művész alapvetően a festményt vette kiindulásnak, és így hiteles, nagyjából hiteles lehet ez az ábrázolás. Úgyhogy, mint történész, vagy valahogy ez a véne van így bennem, hogy na, akkor ebből az információból mi a hiteles. Én úgy látom, hogy tényleg ilyen lehetett annak idején Kis Bálint.
4: Most akkor menjünk bele a forrás kritikába. Az a festmény mennyire lehet hiteles, hogy ezt ma már nehéz kideríteni, de erről mit gondolsz?
2: Ünnepségen vagy az Isten tiszteleten egy festményt mutattak be, az egy másolat. Van egy eredeti festmény, amit Hódmezővásárhelyen őriznek, azt készítette a fia. Most, ha valakit a fia megfest, én azért úgy gondolom, hogy azt hitelesen festi meg. Hogy érthető legyen, tehát Hódmezővásárhelyen őriznek egy portrét, amit a Kis Bálint fia készített, és erről készült egy másolat, amit itt Szentesen őriznek, de a két festmény ugyanaz. Tehát én nem vagyok művészettörténész, én nem tudnám megkülönböztetni, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat, és a szobor meg ezt a festményt vette alapul.
4: Okay, most ez a beszélgetés nem lesz kereteiből adódóan alkalmas arra, hogy minden információt elmondjunk Kis Bálintról, de egy-két dolgot kérlek, hogy villancs föl róla, hogy miért érdemes ő arra, hogy emléket állítson neki az a gyülekezet, az a város, ahol ő olyan sokat szolgált.
2: Nagyon sok minden indokot lehet mondani. Talán az első és legfontosabb, hogy Isten szolgálta, és nagyon erős és jelentős gyülekezetet épített itt Szentesen. Ez több mint 10 000 gyülekezeti tagot jelentett abban az időszakban, a 19. század első felében. És a közéletnek is nagyon aktív tagja volt. például a Magyar Tudományos Akadémia tagjaival választottam, tudományos tevékenységet folytatott, nyelvészeti kérdésekben foglalt állást, régészeti kérdésekkel foglalkozott, és a legismertebb műve az egy történeti munka, megírta a Békés Bánáti Református Egyház vagy a történetét. Ez egy 4 kötetes munka, igen alapos. Tehát amit lehetett és megtalált, azt ő gyakorlatilag belevette ebbe a munkába.
4: Tulajdonképpen kollégák vagytok így az évszázadok távlatában.
2: Igen, 200 évvel később én vagyok igen, hasonló tevékenységet folytatok. Én nem vagyok lelkész, csak történész. Hát a kor polihisztora. Tehát ugye a 19. századi emberek hétköznapjaival az belefért, hogy ő nyelvészethez is ért, gazdálkodott, igét hirdetett, templomot építetett, és még családja is volt.
4: Templomépítésre fókuszáljunk, mert hogy közben az ő szoborállítása mellett ugye a Szentesi Nagy Templom átadásának elkészültének 200. évfordulóját is ünnepli a közösség. Számos érdekes történet van ennek az építéséről. Itt ezen a háradó alkalmon említetted ezt a körbeépítették a régi templomot az új templommal. Hogy van ez?
2: Ugye az a templom az kisebb volt, mint ez a jelenlegi templom, és mivel többféle terv volt, hogy hogyan kell használni, szükség volt arra, hogy Isten tiszteleti alkalmak legyenek. És 20 évig épült az épület, most 20 évig szabadtéren, vagy egy színben, vagy valahol máshogy tartani az Isten tiszteletet, az nagyon zavaró lett volna. Ezért egy ilyen furfangos ötlettel körbeépítették a régi templomot, ugye nagyobb lett az új hajó, a templomhajó, elfért benne a régi templom, és csak akkor bontották el, amikor már a tető szerkezete készült az újnak, és az azt jelentette, hogy viszonylag rövid ideig kellett idéglenes helyen Isten tiszteletet tartani.
4: Mi volt a legfőbb ok annak, hogy új templomot kellett építeni? Kicsi volt az előző?
2: Igen, itt ebben az esetben nagyon kicsi volt az előző, nagyon megnőtt az egyházközség, és nem fértek be az emberek. Tehát egyszerűen vagy körülállták, vagy hazamentek, vagy tolongtak, de tehát vannak ilyen leírások, hogy szűk a templom, nem férnek el.
4: Ez mennyire Kis Bálint érdeme volt egyébként? Tehát az ő prédikátori munkájának tudható be ez a növekedés, vagy azonosíthatók más okok is emögött?
2: Itt mindig két megválasztott lelkész szolgált, tehát neki mindig volt a lelkésztársa is. Tehát ez a 18-19. Század világa természetesen másként működött az egyház szerkezete, de azért volt olyan, hogy valakit nem tartottak megfelelő lelkésznek, és akkor fellázadt ellen a gyülekezet. Most egy másik példát mondanék. Békésen annyira haragudtak a lelkészükre, hogy rágyújtották a parókiát. Tehát ha ilyen történt volna itt Szentesen, akkor nem jöttek volna Isten tiszteletre sem. Itt ilyen nincs. Tehát Kis Bálint nagyon jól szervezte ezt a gyülekezetet.
4: Szintén ezen a háladó alkalmon felidézted azt a történetet, amikor felkerült a templom tetejére az azóta is ott lévő csillag. Kalandos történet, ez elmesélnéd hallgatóinknak is?
2: A történet azzal kezdődik, hogy ezt bearanyozták, ezt a csillagot. A gond az volt, hogy ezt az aranyat ellopták, és aztán újra kellett beszerezni, de mikor végre 1826. szeptemberében ez ténylegesen elkészült, akkor az a legény vagy mester, aki felhelyezte ünnepélyesen a templom torony tetejére ezt a csillagot, akkor ott a templom tetején, ami több 10 méter magas, egy áldomást ivott a világ és Isten egészségére, dicsőségére, és azt a poharat lehajította a mélybe, hogy ezennel elkészült a templom.
4: Éliás Jánoshoz fordulok még, hogy egy picit ugorjunk vissza a 200 év elé, mert hogy ez a gyülekezet sem 200 éves, és Ádámmal, Hegyi Ádámmal közösen a gyülekezet matrikuláját, ami egy kéziratos egyház történeti krónika, és éppen itt állunk mellette egyébként egy megsárgult lapos könyv, aminek azért nehezen olvasható kézírással, és hát a mai helyesírásnak abszolút nem megfelelő módon van ez megírva, tehát inkább ettől olvasható nehezen. Szóval azt vállalták ketten, hogy ezt mai magyarra átírják, fordítják, magyarázzák. Milyen nehéz munka volt ez?
3: Körülbelül egy évet vett igénybe a munka. Hegyi Ádám kollégám felkérésére szálltam be én is ebbe a munkába, és hát nagy örömmel vállaltam. Alapvetően a forrás, kiadás és közlés az mindig is közel állt a szívemhez, illetve Ádám ma már korábban is dolgoztunk közösen, ezek mindig jól sültek el kivétel nélkül, így hát ez úttal is örömmel vállaltam. És magát a kéziratot ugye láthatjuk, hogy több száz oldalas, és ezt ketté osztottuk Ádámmal. Ádám az első felét, én a második felét írtam át, és amikor végeztünk, összeért a két átírás, akkor egymásét ellenőriztük le, és ugye több latin,
5: akár német nyelvű kifejezések is szerepelnek benne. Ezeket ugyan meghagytuk, tehát nem írtuk át a főszövegben, viszont lábjegyzettel láttunk el minden egyes ilyen kifejezést, vagy olyan utalást, amit az egyszerű olvasó nem feltétlenül érthet, és több mint 1000 lábjegyzetet sikerült ehhez fűznünk. Ugye még Ádámnak van egy bevezető tanulmánya is, ami tovább segíti a megértést.
4: Legemlékezetesebb történet ebből a matrikulából számodra?
5: Legemlékezetesebb történet talán egy szentesi lelkipásztorhoz köthető, Páti Miklósnak a neve. Nem is inkább ő, hanem a felesége, aki a hagyomány vagy a leírások szerint bordélyházat üzemeltetett, illetve más leírások szerint maga is prostituáltként dolgozott. Ez lehet, hogy szóbeszéd, lehet, hogy pletyka, azonban az feltűnő minden esetre, hogy a további szolgálati helyén Páti Miklósnak, ugye szentesről tovább állt, tovább kellett állnia. Emiatt a történet miatt mindenhol megemlékeznek erről az esetről, hogy a felesége mit dolgozott, és ezáltal mindenhonnan mennie kellett tovább. És hát ha mindenhol megemlékeznek, akkor valami alapja csak lehet.
4: Hegyi Ádám, mi a legemlékezetesebb a matrikulából? Egyébként ez meddig őrzi meg a gyülekezet történetét? Időben?
2: A matrikula a reformáció kezdetére próbál visszaemlékezni, nagyon minimális leírás van a 16. századot tekintve, valójában csak ilyen egymondatos utalások, és nagyjából ez a kézirat olyan 1760-ig tartalmaz adatokat az egyház történetével kapcsolatban. Van több folytatása is ennek a kéziratnak, de az már egy másik kötet. Na most ami a kérdést illeti, szerintem egy kegyességét, vagy a hite erősségét mutatja ennek a gyülekezetnek, hogy a második templomot, amit építettek 1748-ban, azt a hatóságok el akarták bontani, illetve a tartós építő elemeket, tehát az égetett téglát igyekeztek eltávolítani a falból, és csak vályoggal engedték ezt felépíteni, és ez az eltávolítás ez úgy történt, hogy Isten tisztelet alatt elkezdték kőműves szerszámokkal bontani a falat, az persze jó nagy hanggal jár, és a gyülekezet erre énekléssel válaszolt. Tehát, hogy ők ezt nem, tehát ez az ő templomuk, ezt ne engedjék tőlük elvenni. Valószínűleg egy katartikus élmény lehetett ott a prédikálnak, énekel a gyülekezet, imádkozik, és ez a mi templomunk, nem adjuk, ha bontjátok, akkor is a miénk.
4: Ebből következik a mai templomba is valami, ami szintén szóba került ezen az alkalmon, hogy az úrasztal alatt van egy kő, ami őrzi azt, hogy ez egy református templom, de ez ide gyökerezik vissza, ugye, hogy az a kő ma itt van, annak ez az előtörténete.
2: Igen, igen, arról van szó, hogy ugye volt egy középkori eredetű templom a gyülekezetnek, ami értelemszerűen katolikus kialakítású volt, hiszen a reformáció a 16. századtól indul, és hát ez még az előtt épült. Azt a templomot elvették, és a második templommal így jártak, hogy el akarták bontani a fejük fölül. Ezért a gyülekezet annak bizonyítására, hogy később ne járjanak még egyszer úgy, hogy elveszik tőlük a templomot, ezért egy kőtáblát készítettek, amiben belevésték a lelkészek nevét, a város vezetőinek a nevét, és felvésték rá azt is, hogy ez mindig is református templomnak épült, és az is marad. Ez a kőtábla most is a úrasztal alatt van, számolnak a jövővel, hogyha netán valami baj éri a egyházközséget, akkor bizonyítékuk legyen arra, hogy ez egy református templom.
4: Kenyeresi Károly nagy tiszteletű úrral beszélgettünk, aki egyébként Gyöngyösön szolgál, de most azért érdekes nekünk a szentesi történet szempontjából, mert az ők unokája annak a kis Bálintnak, akinek szobrot állítottak most, illetve aki építette azt a templomot, ami most 200 éves. Amikor leleplezték a szobrot, figyeltem az arcát, elérzékenyült, és még egy könycsepet is kitörölt a szeméből. Meglepte önmagát, hogy megérintette ennyire ez az eset?
6: A nemzedékekre gondoltam, mint ahogy végig a utóbbi napok során, amíg készültem is a mai napra. Kellett írni egy kis köszöntőt a gyülekezet újságjába, úgyhogy már akkor úgy összettem a emlékeimet, gondolataimat. Hát tulajdonképpen ezt az ágát a családnak nem ismertem. Viszont a többi ágon is vannak neves ősök, például Körösi Csoma Sándor, mert ezt a nagymamámat, aki a kis Bálint családhoz kötődik, egy miskolci elődöm, szinte lelkipásztor, mert olyan családokból származom, és az a családi ágon van egy másik dédnagymamám, Körösi Margit volt, tehát vannak ilyen történelmi összefonódások a családi módban. Igen, hát ez érzékenyen érintett, és nem csak a 7. nemzedék tagjaként, hanem ugye az egész múlt előttem volt, és már csak azért is, mert az én életemben is szerepet játszott az, hogy ez a múlt kötelezett arra, hogy gondolkozzak azon, hogy Krisztus hirdetője legyek én magam is a család folytatásaként. Egy nemzedék kimaradt, édesapám hőerőműve dolgozott, és külvárosban nőttem fel, ott éltünk, és nem volt ez napi renden, hogy én lelkipásztor legyek, de kenyeresi nagyapám emléke volt az, ugye, aki a Kisbálint leszármazott, az ő édesapja volt a déd unoka, vagy a kunoka, tehát ez érintett meg is, és az ő emléke, és emiatt is választottam a lelki szívatást. Úgyhogy azért volt ez ilyen megható.
4: Mi annak a története, hogy ennyire visszamenőleg tudja, hogy kik az ősei?
6: Az ilyen nemesi származású, vagy ugye hát én nem mondom, hogy köznemesi származású, tehát nem főnemesi, hanem köznemesi származású családokra azért jellemző, hogy végül is miért hívnak engem is kenyeresinek, mert ez a kenyermezei csata után adatott, nem pedig mesterség gyakorlása folytán. Tehát érdekli így az embert a múltja, és vannak sokan szerintem Magyarországon, akik ezt kutatják. Én csak úgy belecsöppentem, mert megtette helyettem az édesapám, vagy mások elődeim, az édesapám írta például össze, mert én nem tettem, hogy nagyon szerteágazó a lelkészi összefonódás a családjainkban.
4: És a templom, hogy abban a templomban volt már ez a hálaadás, ahol igen, megint csak visz, tehát hogy azok a falak igen, hallották igen, az ön ők nagyapját.
6: Igen, hát igen, ez is meghatott valóban, hogy láttam a szószéket, most életemben először vagyok itt, és mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el Szentesre, és nézze meg ezt a csodálatos templomot, úgy nevezte püspök úr ma, hogy csodaház, tehát érdemes megnézni, és hát emlékeztetett a nagy református templomokra, mert ez egy nagy református templom. Igazából akinek megdobban a szíve, az nem hiába dobban meg, mert itt van egy olyan millió, olyan légkör, ami megérint. És ez volt az, ami még könycseppet a szemembe csalta, hogy ez a történelem úgy valahogy végigment a szívemen. Itt van egyébként velem a nagyfiam is, úgyhogy egy későbbi nemzedék is, mondtam, hogy mindenképpen jöjjön majd el.
1: Kedves hallgatóink, most hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat itt az Európa Rádióban, utána pedig ígérem, folytatjuk az összeállítást Szentesről, ahol hálát adtak azért, hogy 200 éve készülhetett el a szentesi nagy templom, és szobrot avattak. Néha egy lelkészük Kis Bálint emlékére. Hamarosan folytatjuk az összeállítást, de akkor most először hírek. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A 2027-es költségvetés világosan mutatni fogja az új kormány irányait és prioritásait, Magyar Péter miniszterelnök pénteki sajtótájékoztatása szerint. A kormányfő kiemelte, hogy a Tisza kormány egy csőd közeli helyzetben lévő költségvetést vett át, amelynek hiánya nem fenntartható. Az államadóság csökkentése és a fenntarthatóság érdekében eddig 1200 milliárd forintot takarítottak meg a felesleges kiadások lezárásával. A jövő évi büdzsében 500 milliárd forinttal növelik meg az egészségügy forrásait, megkezdve a kórházi várólisták csökkentését. Intézkednek a vagyonadó bevezetéséről is, amely az 1 milliárd forint feletti magánvagyonokat terheli majd a tőkejövedelmek kiegyensúlyozására. Emellett megemelik a kata bevételi értékhatárát,

0: terjedő felhasználásának. Hozzátette, hogy a vasúti pályaműködtetők visszakapják a nagy Európai Uniós beruházások irányításának jogát. A MÁV csoportnál a projektek megvalósítása intézményi átalakulást igényel, amelynek keretében a beruházások átkerülnek a pályaműködtetőhöz. Szólt arról is, hogy augusztus végétől a megrendelői jogokat az újonnan létrejött országos közlekedési központ kapta meg. A Budapest-Belgrád vasútvonalon pedig a sikeres tesztek után akár már október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Korlátozták a vízhasználatot a Legionella baktérium jelenléte miatt a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. A megelőző intézkedések a 200 ágyas pavilon épületet érintik, ahol a vízminőség ellenőrzés mutatta ki a kórokozót. Az érintett területeken korlátozták a vízhasználatot, és megkezdték a csaptelepek, valamint a hálózat fertőtlenítését. A munkálatok idejére az intézmény palackozott ivóvizet biztosított a betegeknek és a dolgozóknak. A kórház hangsúlyozta, hogy a beteg ellátás mindezek ellenére zavartalanul működik. A szakemberek folyamatosan együttműködnek a hatóságokkal a helyzet mielőbbi rendezése érdekében. Nem lesznek urak, főként nem hűbér urak a településeken, hanem rendszert szeretnének építeni a helyi problémák megoldására, mondta Ruszin Szendi Romulus nádudvarom. A honvédelmi miniszter és térségi országgyűlési képviselő egy lakossági fórumon reagált a hiányzó rendőri, orvosi és gyógyszertári ügyeleteket kifogásoló felvetésekre. Kifejtette, hogy mindenütt hasonló országos gondokkal szembesülnek, ezért a Tisza a gazdasági növekedés függvényében kínál majd rendszer szintű megoldásokat. A fórumon beszélt a rendszerváltás lépéseiről, a veszélyhelyzeti kormányzás kivezetéséről, az uniós források hazahozataláról. Kitért a minimálnyugdíjak emelésére, hangsúlyozva, hogy a rászorulók támogatása nem jelenti azt, hogy bárkinek kevesebb jutna. Végül a honvédség helyzetéről szólva elmondta, hogy a Tisza győzelme óta nemhogy csökkent, hanem növekedett a katonák létszáma a szervezetnél. Rendőrök véleményezhették a rendőrség egyenruháinak cseréjére kírt pályázatra beérkezett mintadarabokat, Pósfai Gábor közlése szerint. A szavazatok kiértékelését követően egy csapatpróbás teszt időszak indul majd a termékek gyakorlati kipróbálására. A tényleges közbeszerzést a tervek szerint a jövő év első negyedében indíthatják majd el. A megkérdezett rendőrök pozitívumként értékelték, hogy beleszólhatnak a kiválasztásba, és új felszereléseket is kapnak. A tárca korábbi bejelentése értelmében a ruházat megújulása piaci alapon és nyílt eljárásban valósul meg. Az új téli ruházat átvétele 2027. decemberétől, a nyári pedig 2028. júniusától kezdődik meg.
1: Az időjárásról.
0: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán mások felé eshet. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatjuk az összeállítást. Szentesen járunk, ahol néhány nappal ezelőtt adtak hálát azért, hogy 200 éve készülhetett el a szentesi nagy templom, és szobrot emeltek a néhai lelkész Kis Bálint emlékére, aki a templom építést levezényelte.
2: Lantos Györgyi szobrászművészt kérdezem, aki bronzba öntötte, formálta Kis Bálint elképesztort. Hogyan készül egy ilyen munka? Egy darab festmény van, gondolom, hogy ezt használta?
3: Hát amikor a megbízást ugye megkaptam, akkor először nekem mindig az, hogyha a szobor valakiről szól, tehát egy személyhez kötődik, akkor elkezdek utána olvasni, utána nézni, hogy mi az, ami adott, és mi az, amiből tudok dolgozni. Ez esetben egyébként ez a festmény volt az a motívum, amit azt mondták itt a helyi megrendelők is, hogy az ehhez a portréhoz biztos, hogy jó, és nincs is nagyon más, tehát, vagy talán nincs is más. És akkor utána olvasok, hogy mi volt az ő tevékenysége, elkezdek gondolkodni, hogy mivel tudom leginkább életre hívni azt, amit ő alkotott, csinált, tehát a személyiségét, és aztán tulajdonképp a bronzba öntés már az utolsó része szinte a dolognak, mert ezt először megmintázzuk agyagból, aztán jön nagyon sok munkafolyamat, mikor eljutunk a bronzig.
2: Mennyi idő egy ilyen szobor elkészítés? Én teljesen laikus vagyok.
3: Hát ez az a kérdés, ami tényleg laikus, és mindig meg is kérdezik, és ez az, amire sose tudok válaszolni, mert nem figyelem, hogy mennyi idő az, amikor az agyag elkészült, mennyi az, amikor a gipsz negatívok, aztán a beformázás, a bronzönt, és hát azért úgy körülbelül egy év biztos eltelt összesen.
2: Nagyon érdekes volt nekem, ahogy most említette, hogy olvas arról, akiről készül majd a szobor, tehát nem csak a képet használja, hanem informálódik. Ez miért fontos?
3: Azért fontos, mert hozok egy példát. Készítenek ugye nagy emberekről halotti maszkot. Ha megnézzük azt a maszkot, az róla készül, tehát teljesen pontos. Mégse ismerhető föl, mert nincs bennem a lelke. Az embernek, amikor egy szobrot csinál, nem pontosan azt másolja formailag se esetleg, ami ott van, mert akkor egy ilyen naturális semmit mondó dolog lesz, egy ilyen sematikus dolog. El kell hagyni dolgokat meg kiemelni, tehát a személyiséget megismerve mindig amit fontosnak érzek, ami mondjuk a gondolatisága a dolognak, az az első. Tehát nem formailag. Aztán formailag is jónak kell persze lenni, meg helyén kell lenni a dolognak, de nem csak ez számít.
2: Amikor leleplezték a szobrot, ott állt a szobor mellett néhány méterrel Kenyeresi Károly, aki az ők unokája Kis Bálintnak. Kicsordultak a könnyei. Pedig soha nem találkozott nyilván életkorából adódóan az ők nagyapjával, de meghatotta, ami történt. Ez milyen jelenetnek látta?
3: Az nagyon fontos, hogyha valami, még a távoli hozzátartozó is, mondjuk meghatódik, tehát nagyon-nagyon jól is esik, mert akkor valamit jól csináltam talán. Ehhez kell az, hogy olvas az ember, meg utána gondol annak, hogy mit csinált, hogy élhetett, tehát meg el is kell képzelni dolgokat, hogy ő hogy élte az életét.
2: Fekete Károlyt, a tiszántúli egyházkerület püspökét kérdezem. Mit jelent önnek, vagy mit tanult ön Kis Bálint történetéből, meg a szentesi 200 éves templom történetéből? Az ige hirdetése nyomán gondolom, hogy készült a történetből, úgy fogalmazott, hogy ez egy csodaház, amit épült. Szóval miért érintette meg önt így, vagy mit tanult a történetükből?
4: Nem csak azt, hogy ez egy óriási templom, és szinte egy katedrális méretű, alföldi, gyönyörű, kétkarzatos, két emeletes karzatos templom, hanem azt a komplex életművet, aki a református kollégiumból indulva csokonai évfolyamtársaként idejött, hazajött erre a vidékre, hiszen Vésztőn született, de Szentesen fejtette ki a szolgálatát, és annyi mindent tett a közjóért, amivel hitelesítette a szolgálatát. Nyilván egy nagy tudású, kiemelkedő igehirdető volt, és a Békés-bánáti nagyegyházmegyének az esperese, amelyik önmagában rengeteg feladatot adhatott, de hogy a mezőgazdaságtól, az építészeten keresztül, a tudományos munkáig, és az akkori Magyar Tudományos Akadémia elődjének, a Magyar Tudós Társaságnak levelező tagjává választották, ez egy olyan hatalmas életmű, amelyik a parasportáktól kezdve egészen az ország iskolájáig hatott, és egy ilyen sok talentumos embernek a tevékenysége, amelyik rengeteg küzdelemmel telt, de mindig mértékadó ember volt a maga köreiben. Ez egy olyan példa számunkra, ami megerősíti, hogy az a bizonyos tiszteletes tudós lelkipásztor cím az nem adatik könnyen. De itt szentesen sikerült megszereznie kis Bálintnak ezt a címet, és nem csak rámondták, hanem ez történt az alatt az 53-54 esztendő alatt, amit ő itt munkálkodott, és közben egy szép családot nevelt. Ma is van olyan leszármazottja, sokadik utódja, aki lelkipásztor kollégánk itt is volt az ünnepségen. Egy olyan hatékony élet, amelyik rányomta ennek a városnak az arculatára a kezenyomát, és a gyülekezeten is meglátszott. 2 hét múlva lesz a Békés-bánáti Református Egyházmegyék találkozója. Ez most 3 országban 5 egyházmegyényi területet jelent. Ez egykor a Kisbálint egyházmegyéje volt, amelyiknek meg is írta a történetét. És nem csak úgy, hogy összeszedegette az adatokat, hanem olyan történetírói akribiával, hogy a kéziratban levő munkáját is országosan ismerték, és aki kutató volt, egyháztörténész volt, az előbb-utóbb bele kellett, hogy akadjon ebbe a műbe, aminek a mintájára megírhatott eklézsia történetet, vagy akár egy nagyobb térségnek az egyháztörténetét. Egy nagy formátumú ember, és most annak örülhetünk, hogy mások is belebotolhatnak a szobrába, a Szentes főterén, és érdemes arra, hogy megjegyezzék, és a mai nemzedék tanuljon tőle, hiszen a Kisbálint nevet több református intézmény is viseli, óvoda, általános iskola itt is, Vésztőn is. Azt lehet mondani, hogy sok száz diák tanulhat az ő életművéből, és ez önmagában ajándék. És jó nekünk, hogy a Szentesi templom 200. évfordulóját ünnepelve azt is megtiszteltük, aki az Úristen szolgálja volt, mégpedig hűséges szolgálja volt ebben a városban.
2: A szobornak ön szerint mi a jelentősége? Fontos 2026-ban így is emléket állítani valakinek, aki fontos egy közösségnek?
4: Azt gondolom, hogy manapság, amikor az ember külföldön szobor döntésről hall, vagy bizonyos történelmi események kiradírozásáról a adott nemzet történelem könyvéből, akkor nekünk minél több nyomot kell hagyni azokról, akik tényleg formáltak bennünket, a népünket, magyarságot, azon belül a reformátusságot, mert nagyon szemérmesek vagyunk az egymás dicséretével kapcsolatban. És még halópolaiban esetleg emlékszünk azokra, akik valamit tettek, aztán elfelejtjük, és mindig kell egy ilyen évforduló, hogy újra fölcsiszoljuk azokat a gyémántokat, amelyek közben oxidálódtak, vagy elszürkültek, és most ez egy ilyen nap volt, hogy egy nagyon márkás embernek az emlékezete lehet a közbeszéd tárgya. És én azt gondolom, hogy nekünk van szükségünk arra, Kis Bálint megtette a magáét, és hiszem azt, hogy az Úristen meg fogja jutalmazni, mert ő mondta, hogy légy híd, mint halálig is, neked adom az élet koronáját. Ezt ő meg fogja kapni. De hogy mi is érzékeljük, hogy húsvéremberek nagyon nehéz korban, válságidőben tudtak olyat alkotni, és másokat gazdagítani, amire nekünk is van lehetőségünk. És ezeknek a fölfedezése az bennünket erősít, hogy én is tehetek valamit az enyéimért. Lehet családban, lehet az egyházban, lehet egy munkahelyen, vagy egy város életében. Sok ilyen példaember kell annak, hogy biztasson bennünket, hogy ez nem lehetetlen. Lehetetlen időkben is lehet a lehetségest megtenni. Engem Kis Bálint inspirál és ösztönöz, hogy hűséges egyházi vezetők kellenek, akik gyarapítják a közösség értékeit, és a keresztény értékek terjesztésében mindent kihasználnak templomon kívül is, nem csak a templomban. Én azt gondolom, hogy elég az, hogyha az ember arra gondol, hogy amit tesz, bárhol, bármikor, bárkivel, az Isten színe előtt történik. És ez a coram Deo, az Isten színe előtt létezés, ez nagyon nagy fegyelmező erő. És engem ez inspirál, hogy az Isten színe előtt alkotok, dolgozok, élek, intézek ügyeket, és ez a legnagyobb. Hogyha ezt az ember már nem érzi, akkor olyanokat enged meg magának, amit rossz példa, vagy valami olyannak a felnagyítása, aminek nincs aranyfedezete. Az Isten színe előtt viszont minden cselekedetünk meg kell, hogy álljon. Ha meg nem áll meg, akkor megkapjuk a magunkét. Már itt megérzi az ember a lelki ismeretében, hogyha valamit nem úgy tett.
2: Erdélyi Lajossal, a Szentes Nagy Templomi Gyülekezet presbiterével, a 200 éves jubileum emlékbizottságának vezetőjével folytatjuk a beszélgetést. Az emlékévnek van egy történeti megközelítés, ez a tudományos konferenciában, a matrikula fordításában, újrakiadásában, értelmezésében, a szoborban is látszik. Ezekről mindegyikéről egy-egy gondolatot beszéljünk. Miért volt fontos a szobor?
5: Hát a szobor azért, mert azt hiszem a lelkész szájából el is hangzott a szoboravatáson, hogy tartoztunk ezzel Kis Bálintnak, és nem az egyházközség, hanem Szentes városa. Itt sok mindent hallhattak, akik itt voltak Kis Bálint prédikátorról, mert azért hát ő akkor még prédikátor volt, és Esperesről, aki egyébként több évtizeden keresztül volt Esperese a Békés-Bánáti Történelmi Egyházmegyének, amelyik akkor szerintem Magyarország legnagyobb egyházmegyéje volt, mert Békés, Csongrád, Temes, Arad és a bánáti rész is ide tartozott. Ma öt Esperese van, öt egyházmegyéje van ennek az akkori egy egyházmegyének. Tehát tartozott Kis Bálintnak, az emlékének tartozott az egyházközség is, és Szentes városa is, és ezt ismerte fel Szentes városa is. Egy későbbi utódja, Imre Ernő mondta, nem fogom szó szerint idézni, de valami olyasmit mondott, hogy rájött, hogy nem lehet népének szószólója, hogyha csak a szószéken mondja nekik, hogy mit kellene csinálni. Ez az alapgondolata annak, amiből azt gondolom, hogy szobrot állítunk, mert hogy itt nem hangzott ugyanel, de például itt ez egy gyümölcstermővidék volt abban az időben, de mind direkt termő volt. Ő hazafelé Jénából látta Németországban, hogy oltják a gyümölcsöket. Megtanította a szentesi szőlő és gyümölcstermelőket a fák oltására. Ugye itt elhangzott a eke, elhangzott a vetőgép, tény, hogy az iskolában, tehát amikor leégett 1760-ban a város, mert nem csak a templomunk égett le, hanem az egész város leégett, akkor ő ugye 40 évvel később jött ide lelkésznek, de az emlékezetük még benne volt. Még nem volt újjáépítve a teljes szentes ez alatt a 40 év alatt. És azon gondolkodott, hogy mi okozhatja és mivel lehet megakadályozni, és ekkor kezdte meg a cserépfedéssel kapcsolatos tanulmányait. Országos lapokba írt cserépfedéssel kapcsolatban. Az elemi iskolába bevezette, hogy meg kell tanulnia a gyerekeknek cserepet készíteni. Nem csak lelkész volt, nem csak a lelki ügyekkel, hanem a mindennapi jólétével, a mindennapi életével is foglalkozott a szenteségnek, és nem csak a reformátusoknak, mert ugye itt elhangzott az örökváltság. 1848-as szabadság, vagy jobbágy felszabadítás előtt egyezett meg szentes az örökváltságról a földes urakkal. Abban ő volt a szentesi nép szószólója. Nagyon sokat tett szentesért. Aki esetleg tudja a történelemből, ugye a török után a Haruken báró és családja kapta meg Csongrád jelentős részét, Békés jelentős részét, akik majd később a Károlyiak fognak átvenni, mert beházasodnak, és a Haruken család kihal, és Károlyiak lesznek itt a birtokosok. Úgy emlegették Kis Bálintot, mint hogy Haruken báró vásáros várost csinált Szentesből, várost csinált Szentesből, Kis Bálint pedig lelki értelemben, szellemi értelemben járult hozzá ez a városhoz, és ő alakította ki ennek a városnak a szellemét. Hát ennyit a Kis Bálintról és a szobráról, ezért kellett neki szerintem szobrot állítani.
2: Akkor nyilván ez egy nagyon szembetűnő dolog, ami történt. Az emlékében voltak kisebb dolgok, például felújították a sírját. Igen. Ez is egy ilyen kötelező, nem tudom, tartozás, hogy az legyen rendben, vagy miért tartották fontosnak?
5: Mi minden évben kimentünk a temetőbe Kis Bálint sírjához, és hát azt ugyan kapargattuk körbe-körbe, de hát az 1856-ban, 1856-ban állította a síremléket a felesége és a három fia. És azóta nem volt hozzá nyúlva, hogy ez volt az oka, hogy megtettük. Az biztos, hogy kevesebbet fogunk, véletlenül halál napján fogunk kimenni majd a temetőbe, mert hogy most már van egy szobrunk, és meg lehet koszorúzni a szobrot, oda lehet hozzá menni, meg lehet nézni, tehát nem feltétlenül kell kimenni a temetőbe. De azért azt gondolom, ez hozzá tartozik. Szentesen egyébként elég nagy kultusza van a szentes, hogy mondjam, korábbi nagyjain, a nagy nagyjai síremlékének a gondozásának. Ennek a része kis Bálint sírja is.
2: Templom felújítás, bizonyos dolgokat meg tudtak most csinálni. Nagyon röviden elmondaná, hogy mi fért ebbe bele, és ez is egyfajta tiszteletadás, hogyha már 200 éve elkészült a templom, akkor biztos nagyon szép volt, akkor most is legyen nagyon szép és méltó az ünnepre?
5: Hát 2008-ban volt egy teljes körű felújítás a nagy templomunknak. Ugye az elég sok idő eltelt, azért körbe a stukkok lehullottak, meglazultak, itt-ott festék lepergett, alul a víz följött a alapból, tehát ezeket kellett kijavítani, egy jelentősebb festést kellett, vége néhány 10 millió forintba került egyébként a templom felé. Igazából egy úgy fogalmaznék, hogy állaga megóvása és kisebb javítási munkálatai készültek el. Igen, az volt a cél, hogy méltóképpen nézzen ki a 200 éves évfordulós ünnepségekre, háladó ünnepségekre.
2: És akkor utolsó kérdés itt a nap végére. Valami ilyesminek képzelték el ezt a napot 2 évvel ezelőtt, amikor a bizottságot létrehozták, először beszéltek erről a presbitériumban?
5: Igazából nem tudtuk, hogy mi miután következik, azt nagyjából már elég hamar tudtuk, hogy mit akarunk megcsinálni, de hogy aztán rájöttünk, hogy jobb lenne a legtöbb dolgot egy napra sűríteni sok szempontból. De én azt gondolom, hogy méltó volt ez a mai nap, hogy hálát adjunk azért, hogy a Jóisten megtartott bennünket, megtartotta ezt a házat is, az ő saját házát, és megtartott bennünket is, kései utódokat. Lényegében ezt akartuk csak, hogy erre az időszakra szépen nézzen ki a templom. Jöjjön el mindenki, aki úgy érzi, hogy el szeretne jönni. Mondjon hálát az Úrnak, ennyi. Ez volt a célunk, és ez megtörtént.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben helyszíni riportunkat hallották Szentesről, ahol 200 éve készült el a szentesi nagytemplom, ezért adott hálát a gyülekezet, és szobrot állítottak néhai lelkészük Kis Bálint emlékére. Erről is szóltunk az elmúlt percekben.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 9 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az év végéig literenként 25 forinttal csökkenti a kormánya 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok jövedéki adóját. Az átmeneti intézkedést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Közölte azt is, hogy a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére a mezőgazdasági szektorhoz hasonlóan nyílik majd lehetőség. Ez a lépés a számítások szerint mintegy 6 milliárd forintos költségvetési hatással lesz a gazdaságban. A miniszter emellett kitért arra is, hogy jelentősen szigorítják és ellenőrzik az útdíjfizetést Magyarországon. Erre pedig azért van szükség, mert a fuvarozók érdekképviseletei jelezték, hogy néhányan nem fizetik meg szabályosan az útdíjat. Ezért bővítik az ellenőrzéssel foglalkozók létszámát, valamint összehangolják a felelős szervezetek munkáját. Kora gyermekkori módszertani központ felállítását tervezi a szaktárca államtitkársága egy Sopronban elhangzott bejelentés szerint. Kereki Judit államtitkár az óvodák országos közösségének konferenciáján beszámolt egy egységes jogszabálytervezetről is. Példaként említette a Nógrád megyében bevezetett koordinált ellátórendszert, amely jelentősen felgyorsította a gyermekek fejlesztését. A tervezett új intézkedések között szerepel a rugalmas iskolakezdés kérdése és az alapprogram megújítása is. Kitért arra is, hogy hosszú távon kivezetnék az Ovikréta rendszert, helyette pedig egy új kliensközpontú digitális felületet alakítanának ki. A szakemberek helyzetének javítása érdekében az intézmények állapotát felmérő kérdőíveket is küldenek majd ki a jövőben. Egységes régióként az érintett települések, megyék és gazdasági szereplők összefogásával fejleszteni a Balatont a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet közleménye szerint a cél az, hogy a térség önálló régióként saját célokkal és forrásigénnyel jelenjen meg a fejlesztés politikában. Rámutattak arra, hogy a túlvize, partjai és közlekedési rendszere nem igazodik a megye határokhoz, ezért nem lehet elszigetelt döntéseket hozni. A vízbiztonság, a közlekedési kapcsolatok, az egész éves turizmus és a megfizethető lakhatás kérdését egyetlen közös ügyként kell kezelni. A jövőbeni uniós tervezési időszak lehetőséget adhat az önálló fejlődésre, ehhez azonban már most fel kell építeni a szakmai alapot. Eközben a balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és egy új alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a fonyódi Pogányvölgyi víz torkolatánál zajló Kordia beruházás miatt várnak sürgős intézkedést. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet állásfoglalására hivatkozva kiemelték, hogy ezen a területen felbecsülhetetlen értékű természetes kapu található. A szervezetek 15-30 milliárd forintos Balatonvédelmi alap létrehozását javasolják a károsított nádasok és élőhelyek helyreállítására. A magyar kormány fontosnak tartja, hogy szoros kapcsolatot ápoljon az országban élő nemzetiségekkel és támogassa kultúrájukat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter ezt felsőszőrnökön hangsúlyozta szlovén kollégájával, Szuzana Lep Szimjenkóval tartott találkozóján. A miniszterek közös látogatást tettek a Rába vidéken és a Mura vidéken, ahol helyi nemzetiségi képviselőkkel és intézmények vezetőivel is találkoztak. Tar Zoltán kiemelte, a kormány támogatja az oktatási intézményeket, amelyek kulcs szerepet játszanak a szlovén identitás megőrzésében. Szuzana Lep Szimjenkó arra hívta fel a figyelmet, hogy a legfontosabb cél a fiatalok helyben tartása és a gazdasági kapcsolatok erősítése. A felek egyetértettek abban, hogy a két ország példaértékűen biztosítja a nemzetiségi kisebbségek jogait, és a jövőben is együttműködnek. Pályázatot írt ki a Szegedi Tudományegyetem rektori posztjára az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriuma. A jelenlegi rektor Rovó László megbízatása 2027. júniusának végén jár le. A jelentkezőknek november 9-éig kell benyújtaniuk a közép- és hosszú távú fejlesztési stratégiájukat. A pályázatok elbírálásának határideje 2027. áprilisának 10-e, a jelöltről pedig a szenátus dönt.
0: Az időjárásról.
1: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán már sok felé eshet. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisfanti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval, a női jólét megteremtésének szükségességéről és lehetőségeiről beszélgettünk.
2: Néha nem olyan őrült nagy dolgokra kell gondolni ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, hanem tehát nem csupán a szépségápolás adhat szépséget konkrétan.
1: Majd Horányi József horgászt a pisztrángfogás praktikáiról kérdeztem.
3: Úgyhogy ezek a szakaszok. Én azt mondom, hogy a klasszikus módszerrel a legyezés, mindenki másnak azt is mondaná, hogy talán próbálkozzon ezzel, de nem ezen a vízszakaszokon. Ugyanis az a gond, hogy mind a két, bármilyen patakról beszélek, mindegyiknek a partja bokrosfás. Ott tulajdonképpen a klasszikus legyező dobásokkal nem sok mindenre tud menni az ember, maximum azt lehet, hogy az alsó lendítéssel, valami nehezebb nimfával, ami le van rögzítve a feje, tehát ilyen súlyosabb, azzal végig kopogtatja a medret, azzal talán van esélye.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan Schiffel céklás ételekről beszélgettünk.
4: Nem feltétlenül minden formája népszerű hazánkban, de egyébként egy nagyon jó felhasználható és nagyon-nagyon finom alapanyag. Igen, amit mondtál is említettél, hogy egy karakteres, földes, jellegzetes íze van, ami egy picit megosztó, de én ugyanazt gondolom, mint a gombánál is említettük egy pár nappal ezelőtt, hogy aki szereti, az nagyon szereti, és minden formában, csavanyunként, nyersen, levesként, köretként, bármiként fogyasztja. Aki nem szereti, az pedig úgy van vele, hogy a cékla van, azt én köszönöm szépen.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam a telefonvonal másik végén, Kishondi Csilla állandó kozmetikus stílus tanácsadónk. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Emese!
1: Egy nagyon izgalmas egyedi témát hoztunk mára. Mi az, ami feltölt, regenerál, szépé tesz? És itt most nem kozmetikai kezelésre, krémekre gondolok, hanem hogy egyáltalán a jólétünkben, abban, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, az életünkben, a mindennapjainkban, mi az, amivel mi hozzá tudunk tenni?
2: Nagyon sok mindent, és ez most annak kapcsán jutott eszembe, hogy ugye már itt az ősz, de még olyan gyönyörű idő van, és újra eljött a kirándulós idő, amikor már nincs ez a hőség, az erdő gyönyörű szép, és a hétvégén voltam barátokkal a Bükkben, az én Bükkömben, mert ez annyira örülök, hogy itt Miskolcon élek, mert gyönyörű ez a környezet. És elindultunk egy nem nagy túrára, de azért mégis gyalogoltunk, szép volt az idő, beszélgettünk, ebédeltünk utána egy jót Jávorkúton. Tehát maga a program, tehát nem csak az idő, a gyaloglás, hanem a beszélgetés, a társas kapcsolat, mindez mindhármunkra olyan feltöltő hatással volt. És nagyon jót aludtam utána. Ugye erről is egy kicsit majd szó leszünk erről az alvásról, meg hát sokat hallunk mostanában. Tehát néha nem olyan őrült nagy dolgokra kell gondolni ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, hanem tehát nem csupán a szépségápolás adhat szépséget konkrétan, hanem az egyéb társas kapcsolatok, a természetjárás, a mozgás, az alvás, az étkezés, tehát minden hozzájárul ahhoz. Mert szerintem ezt mindenki tudja, hogyha jól érzi magát a bőrében, akkor sokkal szebb is, konkrétan szebbnek látjuk magunkat a tükörben. És hogy valahol szerintem belülről kellene kezdeni ezt a szépségápolást. És ezt én nagyon érzem magamon is, hogy amikor fáradt vagyok, kimerült, mert sokat dolgozok, igénybe vagyok véve, akkor olyan nyúzott az arcom. Tehát kenhetek én magamra akármit, egyszerűen látom, hogy karikásabb a szemem, nyúzottabb a bőröm. Viszont egy-egy ilyen feltöltődős program után meg úgy kisimul minden. Akkor olyan gyönyörű, ragyogó az arcom, az arcbőröm is, mosolygok. Tehát, hogy abszolút érezhető ennek a hatása. Így arra gondolok, hogy néha milyen kevés kell ahhoz, hogy újra legyen energiánk, jól érezzük magunkat, és szépüljünk is. Hát lehet úgy felfogni, hogy sportolunk, de nem kell úgy felfogni, hogy sportolunk. Mert ha barátokkal megyünk, akkor egy nagyon jó társaság és egy társas kapcsolat, beszélgetés sok mindenről. Észrevétlenül kopnak a kilométerek a talpunk alatt. És valóban olyan illatok vannak most az erdőben, hogy csak magát azt beszívva is már olyan jó érzéssel tölt el, érzem, hogy tisztul a tüdőm. A látvány pedig most már ugye színes az erdő, tehát most már úgy színesednek a levelek, de még olyan kellemes napsütés van, de nagyon-nagyon jó érzés, és csökkenti a stresszt. Tehát a természetben eltöltött idő az abszolút egy stresszoldó, támogatja a lelki regenerációt, tehát nem csak a testit, hanem a lelkit is. Ugye a zöld környezet, a természetes anyagok, a sétának magának a ritmusa, áthelyeződik a figyelem, teljesen más fókuszba kerül, tehát nem a gondokon jár az agyunk, nem érezzük magunkat olyan túlterheltnek, tehát a jó érzés tölt el. Ugye észrevesszük a hangokat, a különböző madárfüttyöket, vagy a szélnek az ugását, tényleg olyan dolgok, amiket egyébként itt bent a városban, meg hétköznap ezeket észre sem vesszük. És ez nagyon-nagyon jó. Ugye a keringés, a gyaloglással fokozódik a keringésünk, a lélegzetvételünk, tágabbá válik a tüdő, tehát mindez, ha így átvitelni is nézzük, vagy holisztikusan, akkor mindenhol, hát a bőrünkre is, tehát a keringésjavítás, ugye oxigénnel tölti fel az egész testünket, ugye a vérünk által, a pezsgés által, és kipirulunk, színesebbé válik az arcunk, megnyílnak a hajszálerek, jobb lesz utána az esti bőrápolás is, mert aktívabban tudja felszívni a hatóanyagokat a bőrünk. Tehát van egy ilyen szépítő hatása is, azon kívül meg ugye a kapcsolatok egy érzelmi támaszt adnak. Tehát ilyenkor az, na, azért hölgyek között előfordulnak különböző problémáknak a felvetése, és lehet, hogy egy-egy ilyen beszélgetés által megoldás adódik arra az aktuális problémára, és észtesen veszük csak csupán egy beszélgetés által, és más színben látjuk utána a világot, máshova kerül a fókusz. És említettem, hogy milyen jól aludtam utána, ugye, hát ez meg egy hozadéka ennek. Sajnos nagyon sok vendégemtől, barátoktól hallom, hogy nem jól alszanak, felébrednek éjszaka, és ez rám is igaz, tehát valahogy nem tudom, hogy ez kötelezően így van-e a korral, de hogy egy-egy ilyen túra után például tökéletesen alszom, és úgy ébredek föl reggel, hogy érezni azt a jó érzést, hogy kipihentem magam, kipihenten ébredek, és sokszor elfelejtkezünk mi nők magunkról, nem? Tehát, hogy azt érzem, hogy ez a daráló, a család, most már nekem unoka, de sok vendégemnek is van unokája, sokan dolgoznak, valahogy ez a hétköznapi kis daráló.
1: Nem darál minket.
2: Igen, és nem fordítunk elég figyelmet magunkra. Itt derül ki, amikor itt befekszenek a kezelőszékbe, és akkor úgy mindenki sóhajt egyet, hogy de jó, hogy itt vagyok, és akkor ez történt. Tehát, hogy abszolút ez látszik, hogy mennyire túl terheltek vagyunk.
1: Bármennyire is fiatalosak vagyunk, azért csak megvan a korunk, nem? Visszük a hétköznapokat, azzal a lendülettel, mint 20-30 évesen, de hát el kell fogadni, hogy azért hamarabb elfárad az ember, meg jól esik leülni, de van, amikor nincs rá lehetőség, mert annyi mindent terveztünk, meg annyi mindent csinálunk, és szerintem egy kicsit többet kellene magunkra figyelni ebből a szempontból is.
2: Igen, ez abszolút így van, így van, és mi nők hajlamosak vagyunk adni, adni, adni, ugye nem töltődünk, és sajnos így akkor lemerül.
1: Ahelyett, hogy folyamatosan valamilyen töltőre raknánk magunkat, és akkor minden nap regenerálódnánk, és
2: igen,
1: nem várnánk meg a teljes kimerülést.
2: Elfogy az energia, tehát igen, a nők tölteni kell az energiát, és tényleg figyelni kell a különböző hobbikra, de én a természetjárást, a sétákat nagyon ajánlom mindenkinek. Tehát a kozmetikai kezelés is tölt, szépít is, meg energetikailag, lelkileg is tölt, én úgy érzem, de muszáj megtalálni azokat a saját örömforrásokat, amelyeknél azt érezzük, hogy hú, ez de jó volt, elröpült az idő, észre sem vettem, hogy eltelt x óra, és benne voltam egy ilyen kis hobbi végzésben.
1: Én, és én azt gondolom, hogy meg kell találnunk a saját feltöltőnket, hogy ez most a kertészkedés, a hegyekbe, hogy elmegyek egy fürdőbe egy délután, és akkor egy masszázzal megspékelve, hogy elmegyünk a kozmetikába, hogy találkozunk a barátokkal, hogy van egy jó könyv, amit elolvasok kint a kertbe, tehát, hogy a saját kis örömforrását és töltőjét, ha megtalálja, és rájön, hogy erre mikor van szüksége, akkor én azt gondolom, hogy ez az elem akkor kimeríthetetlen.
2: Igen, az egyensúly. Igen, tehát muszáj tenni ezt az egyensúlyt. Én ezt most már nagyon-nagyon fontosnak érzem. Így 60 fölött és fokozottabban figyelek arra, hogy ez az energiatöltés, visszatöltés, ez mindig meglegyen. Nem tudok enélkül működni.
1: Szerintem ez a korunkkal és a vezzel járó bölcsességgel is jár, mert egy fiatalnak, a saját gyerekeimből indulok, elmondom nekik, mert látom rajtuk, hogy hajtanak, dolgoznak a kimerülésig, tényleg és hiába mondom nekik mindig az, hogy anya, de nem érted, hogy nincs rá időnk. Oké, csak majd aztán utána meg a rákényszerít az élet, hogy legyen rá időd, nagyobb betegséggel, vagy ezzel azzal, váratlan történéssel, mert végtelenségig nem lehet kiszipolyozni az ember ennek a szervezetét is. És akárhogy is fiatalok, 30 évesen, attól még az ő szervezetüknek is ugyanúgy szüksége van a töltekezésre. Mert
2: igen, átadni ezeket az okosságokat, ez nagyon fontos. Hajrá!
1: Töltekezésre fel mindenkinek.
2: Az ősz ne az elmúlás legyen, hanem mondjuk egy újrakezdés.
1: Igen. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velem, és itt voltál, nagyon jót beszélgettünk. Erről lehetne még órákat, de majd folytatjuk. Köszönöm, hogy itt voltál velem. Szép napot, jó pihenést, jó munkát. Jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Szia!

0: az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban állandó szakértőnket, Horányi Józsefet. Szia Józsi!
2: Szervusz Mesi, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Hát az elmúlt héten ugye Domolykóról beszélgettünk, és most egy másik ragadozó hal lesz terítéken, ami viszont itt a környékünkre jellemző. Tehát nem is tudom, hogy az országban másütt lehet-e fogni, vagy milyen eséllyel, nem nagy eséllyel, ha jól tudom.
2: Hát igen, az biztos, hogy ennek a régiónak van egy nagyon különleges adottsága a horgászati szempontból. Ez miután az ország más táján, Dán Vas megyében vannak meg hasonló jellegű vizek, különösen azok a vizek, amik mondjuk Ausztriából folynak át. Mert tulajdonképpen, amiről fogunk most beszélni, ez a pisztráng és a pisztrángozás. Itt tulajdonképpen mindenféleképpen olyan vizekkel kell rendelkezni a környéken, aminekben azért van vízhozama, tehát nem ez az egészen sekély kis patak, ami az ember bokáig is azon át tud gázolni, igen, térigérő szakaszok is vannak benne. Nem így, tehát azért azt tudni kell, hogy a pisztráng bizonyos méret fölött persze igényli a mély vizeket, tehát mert sajót, ilyesmit, de egyébként az élete nagy részében sekélyvízű területeken él, ott is nevelkedik föl, és borzasztó gyorsan tud alkalmazkodni a vízjáráshoz. Tehát ha úgy érzi, hogy valami neki nem eléggé mély, akkor nagyon gyorsan, tehát szinte olyan körülmények között, hogy lehet látni a hátát, képes területet változtatni, és mert izmos és gyors hal, nagyon nagy területet be tud járni, nagyon hosszakat tud bejárni. Tehát például a múltkor mondjuk szóba került, hogy ott a Szimba parkolódában is lehet látni domolykókat, hogy feljönnek a
1: szimben. Igen, pisztrángot is lehet látni.
2: Igen, így van, és a poén benne az, hogy gyakorlatilag a pisztráng az képes arra, hogy egyik nap még a sajóban szelegeti a bogarokat, és a hirtelen olyan körülmények állnak elő, hogy egy ilyen kis patat neki látványosabb életvitelt biztosít, akkor gyakorlatilag már aznap délután itt van a Szimba parkolódában. Tehát ez neki nem okoz gondot, egy ekkora vándorlás. Na és a lényeg az benne, hogy nekünk vannak olyan patakjaink, itt tulajdonképpen a Szimba és a Garadna volna elsősorban, amit említenék, de tulajdonképpen ettől még talán szebb és még szebb jobb körülményeket biztosít, az pedig a Jósva patak. És az egy kicsit szélesebb is, meg mélyebb is, mert ott az aktáti karszt miatt talán egy kicsit a vízhozama jobban állandósul. De most inkább ezzel a két kis közel patakunkról beszélek. A Szimba pataknak, hát most már, hogy volt az a nagy áradásunk egyszer, és rendbe kellett rakni a medret, tehát ki kellett kotorni, be kellett kövezni, és most a Diósgyőri szakasz már kevésbé értékes pisztráng horgászat szempontjából. Régebben azért ott a vártól fölfelé azért voltak különleges részek.
1: Igen, kicsit, vadregényes.
2: Igen,
1: volt.
2: Vadregényes is volt, meg az, hogy egy kicsit kanyargós volt. Voltak természetes bokrok, fák a peremén, amik alatt mindig volt gyökérzet, és az a gyökérzet, tehát ő is épp, mint a múltkor héten beszéltünk a domolykóról, egy borzasztóan félénk, félős hal, és neki ilyenkor napközben mindenféleképpen búvó helyek kellenek, és nem fél semmitől. Tehát úgy bemegy a bokrok közé, ahol azt se hinnénk, azt hiszik, hogy már csak föld van. Na, ő még oda be tud bújni, és kényelmesen nagyon jól érzi magát ott benne. Tehát az ember azt hiszi, hogy ki van halva patak, nem igaz, mert amikor az ember kimegy hajnalba vagy este felé, akkor látja, hogy itt is egy kis szedés van, ott is egy kis szedés van, tehát él a víz. És napközben még végigmegy a parton, és nézi, és egy hal nem cikázik el, tehát egyszerűen kihalt lenne az egész. Na, úgyhogy az anyag, hogy ott volt egy jó pár ilyen szakasz, azok ugye eltűntek, és lámlám, a halak milyen különleges alkalmazkodó képességűek is tudnak lenni, gyakorlatilag a pisztráng is eltűnt erről a területről, tehát több ismerősöm is rápróbált ezekre a területekre, de sajnos az égvilágon semmit tudott látni, pedig ügyeskező pergetőkről van szó.
1: És melyik részén a pataknak jelentek meg újba?
2: Pisztrángot már nagyon, csak domolykós pályákat. Csak domolykót láttunk. Ezen a szakaszon van két vagy három olyan zúgó ott, például a Kisernő utca mellett is egy olyan nagy vízbukó, ami nagy víznél is, tehát szaltózni kell, urálni kéne a pisztrángnak, vagy bármilyen másnak, hogy fölkerüljön, tehát nem olyan egyszerű a följutás a pisztrángnak. A Szimaparkban nincs ilyen probléma, mert ott sekély, meg gyorsabb részek váltakoznak, de gyakorlatilag folyamatosan van a víz, nincs olyan, hogy hirtelen van 30 centi vagy 40 centi esése, ami nem is esése, hanem zuhanás végig is egy pisztráng számára. Úgyhogy nem mindegy, tehát azért, hogy fölfele ott csak telepítéssel kerülhet.

0: között meg tud benne állni a pisztánk. Csak figyelmesen kell gyalogolni. Azt mondom, amikor az ember elkezd pisztánkra horgászni, az első nap akár még ne is vigyen magával botot, teljesen felesleges. Az első nap az arra, hogy azt a szakaszt, amit meg akar horgászni, az szépen végig kutyagolja. Lassan, komótosan, kimérten, és minden ilyen mélyebbnek tűnő részt megjegyez magának, és legközelebb már célzottan ezeket a részeket közelíti meg. Uh-huh. Tehát nem úgy megyek, hogy a patakon végig budácsol, meg rudosom a követ, meg roppan a gaja lábam alatt, hanem szépen komótosan azokra a helyekre célzottan oda megy a part közelébe, és azt a helyet próbálja meg megdobálni. És túl sok esélye nincsen, mert ő is hasonló, mint a domolykóhoz, hogy igazándiból, hogyha 3-4 dobásból 2 vagy 3 fajta műcsővel nem tudjuk becsapni, akkor aznapra már nyugodtan tegyünk is le róla. És még egy furcsaságot is sem mondanánk ezzel kapcsolatban, hogy bármilyen furcsa is ott a felsőhámor környékén az ember azt hinné, hogy teljesen ki van halva a patak, hiszen tulajdonképpen a két oldal szinte ki van betonozva. Na de ez nem így van. Mert a betonlapok alatt hatalmas aláhamosások vannak, amik a nap teljes részében víz alatt vannak. Most a pisztának búvóhelyének a legideálisabb rész, de az ember nem hinné, tehát tényleg egy kikövezett beton vájúnak hiszi az ember, de ennek mégis lakják pisztánok. És ami a legszebb benne, hogy igazán ez egy elég gyors folyású rész, tehát az ember őshonos, sebes pisztánokat akar fogni, és nem pedig a többször keresztezett után telepített, egyébként szintén nagyon jó ízű, szivárványos pisztánokat, akkor azon a része, mint nagyobb esélye van rá, mint a szimvapatak bármilyen más részén. És akkor ugye meg kell emlékezzünk még a szimvapataknak a folytatása, csak hát közben van a hámorító, fölötte van a Garadna patak, ami még hektikusabb, mint a mi miskolci szimvapatakunk, mert még több a sekély és a mérész, a gödök és a sekély platók változása, még látványosabbak ezek a helyek. Bármilyen furcsa, és oda mondjuk telepítenek pisztrángot, más is a vízkezelő, mint ennek az alsó szakasznak. Ott ugye nagyon nehéz átélni azt, hogy kis víznél elmosódik és elvándorol a pisztráng, mert maximum a hámorítói tud vándorolni, de abban a pillanatban, hogy érzi azt, hogy a patakon jön le egy kicsit nagyobb vízhozam, ő megy is rögtön vissza. Tehát nem kell félni attól, hogy jó, most lehet, hogy a másfél kilós pisztráng már nem fog visszamenni, mert egyszerűen a patak nem nyújt neki akkor a mélységű életteret, de ezek a kisebb 20-25-30 centis pisztánok, ezek azért megtalálják bennük a feltételt, hogy visszamennek. Úgyhogy ezek a szakaszok. Én azt mondom, hogy a klasszikus módszer a legyezés, mindenki másnak azt is mondanám, hogy talán próbálkozzon ezzel, de nem ezen a vízszakaszokon. Ugyanis az a gond, hogy mind a két, bármilyen patakról beszélek, mindegyiknek a partja bokros fás. Ott tulajdonképpen a klasszikus legyező dobásokkal nem sok mindenre tud menni az ember, maximum azt lehet, hogy alsó lendítéssel, valami nehezebb nimfával, ami le van rögzítve a feje, tehát ilyen súlyosabb, azzal végig hopogtatja a medret, azzal támad esélye. Ettől viszont többnek tartám, jobbnak tartám azt, hogyha elővennénk olyan kicsi körforgókat, és tényleg kis körforgókról beszélek, tehát van a klasszikus nullás vagy dupla nullás körforgók, amik tipikusan pisztánk lantók, és nem kell tőle megijedni, mert amikor jártam Svédországban a dupla nullás körforgóval is fogtak másfél kilós pisztrángot. Tehát a körforgó mérete egyébként nevetségesen kicsi, tehát a kis ujjam körmétől is kisebbről beszélünk most körülbelül. Ennek ellenére mondom, másfél kilós pisztrángot vettek ki mellőlem. Ahol én a kettes, azt mondták, hogy van nagyobb pisztrángok, én a kettes méretű körforgóval dobáltam, és nekem egy koppintási nem jutottam el. Tehát ettől nem kell lebecsülni a kis villantót ebbe a kategóriába. Az ennek, hogy legyen neki teste, hogy jól a sodás meg tudjon állni, de mindenféleképpen ezekkel célszerű megindulni. Én azt mondom, hogy a pisztáng egy nagyon jó szemű hal, valami oknál fogva én még nem merem kijelenteni, hogy miért vagy miért nem, de egy biztos, hogy az a villantó, amiken van piros szín, piros bojt, piros test, valami piros, de jó piros, tehát ez a
1: harkás, az élénk piros.
0: Igen, az élénk piros, az én tapasztalatom szerint mindenféleképpen fogósabb, mint bármilyen más színezettel ellátott villantó. Itt annyi, úgy megint az alapkérdések vannak, hogy ha opálos a víz, akkor minden világosabb legyen a villantó. Ha szép, tiszta vizeken horgászunk, akkor minél sötétebb villantó, ami lehet, hogy elég, hogyha van egy kis piros pötty és kabát, egyébként még lehet akár sötét fekete vagy sötét barna színű is például. És itt is megemlíteném, hogy vannak olyan, több cég is kifejlesztett olyan támolygó villantót, ami pisztrának céljára van kitalálva. Nagyon poénosok, mert a méret az ugyanaz, egy elég kis méretről beszélünk, ugyanaz a horog méret, minden ugyanaz, csak kitalálták, hogy van 1,5-2 grammosban, tehát az a lényeg, hogy a víz járásához, a gyorsaságához abban a pillanatban tudunk alkalmazkodni. Tehát ha látjuk azt, hogy az egyik halunk az kiállt egy langósabb része, egy mozdulattal cseréljük az 1 grammosra, meg tudjuk horgászni azt a mélységet. Ha azt látjuk, hogy kiváltottak valami oknál fogva a sodrásban táplálkoznak, semmi gond, ugyanaz a villant, ugyanaz a színnel,

0: átcseréljük, és kéglomos, és már akkor ott a sodárra tudunk feldobálni. Tehát ez ilyen praktikus dolog. Ezen kívül még a klasszikus csarjaik a wobberek, ezek közül is valami olyan kell, két eset van, vagy sebes pisztányra horgászunk, és az nagyon óvatos hal, akkor nincs mese, akkor egy olyan wobber kell, ami úszik a víz tetején, és el kell, hogy úsztassuk magunkat 8-10 méterre is, hogy azt a helyet meg tudjuk horgászni, mert nem tudunk olyan közel menni hozzá, hogy dobással meg tudjuk fogni. Egyébként, hogyha egy kicsit butább vagy frissen terített pisztányról van szó, akkor nyugodtan lehetnek a süllyedőbb wobberek, mert őt nem kell úsztatni, viszont sokkal jobban dobható, sokkal kényelmesebben vezethető, tehát rengeteg előnye van. És bármilyen furcsa is, nekem a legjobban bevált, mindegy, hogy milyen fajta wobberről beszélünk, a pisztrák mintás wobber. Tehát olyan, mint a saját maga kanibája lenne. A pisztrák mintás wobberek mindenféleképpen hatékonyabbak voltak, mint egy bármilyen más cirádás vagy színekkel megtartott.
1: De gondolom meg is eszi a saját kis halait, és ezért.
0: Biztos, hogy megeszi, mert tehát ezt nem magyarországi tapasztalat, de Svédországban ez teljesen triviális, hogy mindig azt mondják, hogy kispisztánk csak az első szezonban van. Szezon végén már nincsen. Tehát amikor ott is úgy írja a pisztánk, hogy már október végétől elkezd írni, és akkor hát még március végén, áprilisban is előfordulhat esetleg, hogyha nagyon extrém hideg időjárás van, leévik, és amennyire lehet látni kispisztánkot mondjuk június, július, augusztusban, már novemberben nagyon lehetne. Úgyhogy csak egy pár éli túl, és ez meg felnevelődik.
1: Igen.
0: Úgyhogy gondolom Magyarországon sincs ez másképpen.
1: Megmondom őszintén, hogy néhány évvel ezelőtt, mostanában nem jártam arra, a Hámori-tó partján is láttam egy-kéten nagyon elvettemült horgászt, akik legyezéssel pisztrángra horgáztak, és sikerrel. Tehát, hogy mindig sikerült nekik ott, és elég szép nagy példányokat kifogni. Hál' Istennek ezek azért mindig visszakerültek a tóba, de hát ezek szerint az
0: igen.
1: az állóvíz is alkalmas arra, hogy ott kipróbálják magukat azok, akik nem akarnak patakparton, vagy ilyen sebes, sodrású vízparton próbálkozni.
0: Ez ilyenkor szokott előfordulni. Elég ritka eset egyébként, viszont hamar híre terjed, tehát igyekezni kell, aki egy ilyet ki akar fogni, hogy amikor telepítik a galandapatakot, előfordulhat az, hogy a telepítéskor van benne bőven víz, utána viszont hirtelen egy csapadékjelensebb időszak van, és tulajdonképpen a kisebb pisztánk is simán levonulnak a tóba, hiszen ott azért van táplálék bőség, tehát nem kell félni, hogy ilyen fognak halni, és akkor bizonyos helyeken földgyülemlenek. És valószínűleg azért pont azon részén ott még elég jó volt a vízmozgás, tehát hogy folyik kifele a víz, tehát számukra azért kis vízmozgás kell, de már fáról, bogarak ezzel az csapkodott be, tehát tudtak mit eszegetni. Egyébként, amikor meg a galandapatak árag, akkor a befolyó része ugyanilyen eredményes, és van benne egy különleges varázsa egyébként a tónak, a Hámori-tónak, hogy bármilyen furcsa is elég nagy pisztrángokat rejt még. Tehát én nem állítom azt, hogy ezt a 4,5 kilós, aztán annyi most a ott volt egy nagyobb pisztány, nem állítom, hogy ezt még lehet dönteni, de hogy vannak benne jócskán 1,5-2 kilót, vagy azt meghaladó pisztányok, az biztos, és azok most már ott lesznek a tólakói, mert ez a méretben már fölfele nem tud menni, lefele meg ugye a gáton nem tud átjutni.
1: Igen, tehát ezek bennmaradnak.
0: Ezek bennmaradnak.
1: Csak hogy időszakban, melyik nap szakasz, amikor viszonylag eredményesen foghatók?
0: Na most a pisztánk az nagyon hasonló a dobolykóhoz, hogy ő is a fényvált, szeme nagyon jól lát, jó, azt jó szemem van, őt is igazándiból a fényváltások időszakában hajnalban, és naplemente körül lehet legnagyobb sikerre becsapni. Ezzel elő vannak azért kivételek, mert ők nagyon vihar érzékenyek. Tehát egy vihar előtti, vagy frontbetelés előtti időszak azért az egy kis széle, ami átmozgatja a víztetőt, az most a tavi horgászatról beszélek, az mindenféleképpen előnyös, és amikor érdemes kipróbálni, meg rápróbálni azt a Hámori-tóra, de ugyanígy, hogyha a kis patakon azt tapasztaljuk, hogy hirtelen egy elborul, azt szintén egy kicsit ilyen szürkésedésnek vesz, és akkor szintén érdemes dobálni. Hát még hogyha, és azért mondom ezt a galadna és a színva, mert nagyon érzékenyek az esőre. Tehát, hogyha egy bármilyen kis eső van, nagyon gyorsan megzavarosodnak, hiszen tulajdonképpen mind a két partjáról folyik be a földes lő, és az arra készíteti a pisztrángokat, hogy táplálkoznak, hiszen csak földet mos be, hanem kis állatokat is bemos. És ilyenkor az ő nappali rejtek helyükről úgy elég csak egy kicsit kijönni, épp a parttól 10 centire, és már tudnak lakmározni. Tehát ez szinte egy olyan időszak, amikor mindegy, hogy hajnalban vagy este van, napközben is horgázhatóak.
1: Értem. Hát köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottad velem, illetve a hallgatókkal, úgyhogy remélem, hogy sok olyan ötletet adtunk, aminek sikeres pisztránk vadászat lesz a vége. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én további szép napot és jó munkát, jó pihenést a jövő hétre, és aztán újból válok.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam állandó séfünk Szaniszló Belci. Szia Belci, szép jó napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: A mai témánk egy nagyon megosztó zöldség lesz, a cékla. Én azt gondolom, hogy a céklát vagy szereti valaki nagyon, vagy egyáltalán nem. Ez köszönhető annak, hogy azért van egy ilyen furcsa karakteres, ilyen földes jellegű íze, amit nem mindenki fogyaszt szívesen. Savanyúságnak még csak-csak, de egyéb ételként, tehát például céklaleves vagy párolcékla, bármilyen más formában is, kevésbé népszerű. De azért nagyon egészséges és nagyon finom. Tehát beszélgessünk ma a cékláról.
2: Hát igen, a cékla az számomra is egy picit ilyen idegen ízvilágú alapanyag, viszont nem mehetünk el a tápanyag tartalma és az egészségre gyakorolt hatásai mellett, ugyanis egy rendkívül egészséges gyökérzöldség, tele van antioxidánssal, vassal, nagyon jó a vérképzésnek, nagyon jó a máj működésnek, tehát elősegíti a szervezetünknek a működését, és egy nagyon nagy vitaminbomba, akár a téli időszakban is, amikor ugye kevesebb ilyen zöldséghez jutunk hozzá. És hát igen, a felhasználás tekintve is egy sok rétű alapanyag. Nem feltétlenül minden formája népszerű hazánkban, de egyébként egy nagyon jó felhasználható és nagyon-nagyon finom alapanyag. Igen, amit mondtál és említettél, hogy egy karakteres, földes, jellegzetes íze van, ami egy picit megosztó, de én ugyanazt gondolom, mint a gombánál is említettük egy pár nappal ezelőtt, hogy aki szereti, az nagyon szereti, és minden formában, savanyúként, nyersen, levesként, köretként, bármiként fogyasztja, aki nem szereti, az pedig úgy van vele, hogy a cékla van, azt én köszönöm szépen, de egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon jó alapanyag, tápanyag értékét tekintve.
1: Mennyiféle módon lehet elkészíteni?
2: Tulajdonképpen még a desszertek területén is felhasználható valamilyen szinten, de én azt gondolom, hogy akár egy levesnek, egy céklaklémlevesnek, egy hideg őszi vagy téli napon, aki szereti, természetesen annak nagyon finom tud lenni. Nyilván mindenki ismeri szerintem a céklából készült savanyúságot, ezt a picit köményes, picit tormás, picit savanykás dolgot. Aki szereti, az a uborka saláta helyett is azt fogja választani valószínűleg. Én annyira nem kedvelem, de nagyon népszerű nálunk is egyébként az étteremben sokan kérik. Illetve hát köretként is nagyon sokféleképpen felhasználható, akár önmagában. Nekem az a tapasztalatom, hogy önmagában nem feltétlenül állja meg a helyét egy éttermi fogás mellett, mert kell hozzá valamilyen más zöldség, akár egy burgonya, és akkor amellé egy nagyon finom céklát, hogyha kínálunk, az népszerű tud lenni. Illetve hát ugye céklakrém, céklapüré, ugye egy tányérnak egy nagyon-nagyon finom eleme tud lenni. És hát ugye desszert területén akár tésztákat esetleg színezni vele, vagy mert ugye eleve az egy nagyon jellegzetes, ugye ez az antocián, ez a lila színű, a jellegzetes rubinvörös színe, vagy akár ugye a tészták készítésénél, amikor azt látjuk, ugye, hogy egy ilyen olasz tévés főzőműsorban, hogy piros az egyik ravioli, zöld a másik, rózsaszín a harmadik, akkor azt általában spenóttal és céklával ugye színezik ezeket a tésztákat. Én azt gondolom, hogy megvannak azok a jellegzetes fűszerek és jellegzetes anyagok, amikkel a céklát nagyon nagy magasságokba fel lehet emelni köret. Ilyen például a római kömény, a balzsamecet, ami isteni finom ízeket tud kihozni a céklából. És hát ugye az sem mindegy, hogy milyen módon használjuk fel, tehát hogy héjában egészben sütjük, vagy főzzük, vagy megtisztítva főzzük, vagy sütjük. Ugye a héjában nagyon sok karakteres ízanyag van, ami például megosztóvá teszi, tehát ami ezt a földes jellegzetes ízét adja, de egyébként szerintem egy nagyon jól felhasználható és nagyon egészséges alapanyag.
1: Miközben beszéltél arról, hogy mennyi mindenre lehet használni, én végigpörgettem magam, hogy tulajdonképpen nem is ettem még csak céklát, mint savanyúságot. Köretként nem tudom elképzelni. Együtt sütni például mondjuk édes burgonyával, vagy rendes, hagyományos burgonyával, hasábként, akkor az már így fogyasztható.
2: Én például itt az étteremben nagyon sokszor ilyenkor már az őszi-téli időszakban készítjük. Önmagában is megállja helyét, mint követelem egyébként. Nagyon-nagyon finom tud lenni egy méltán népszerű ételt, ugye a császárhúst, ez a ropogós bőrrel készült, nagyon finom sült malac császárhús. És azt mi mindig balzsamecetes sült céklát kínálunk, és valamilyen tölt burgonyát, vagy hagymás tölt burgonyát, vagy burgonyapürét. Ez nagyon-nagyon jól kiegészíti ezt a fűszeres, karakteres, húsos ételt, egy nagyon finom lágy burgonyapüré, és egy balzsamecetes, római köményes sült cékla, az egy isteni finom köret tud lenni. Tepsi zöldségek közé keverve egyrészt gyönyörű szint ad például, hogy mondjuk egy sárgarépát félig megfőzünk, idézőjelben úgy belasírozzuk, és mondjuk egy éjszakára vagy 24 vagy 48 órára egy céklalépbe beáztatjuk, elrakjuk a hűtővel, bepácoljuk, akkor egy gyönyörű szép rózsaszínes, bordós kérget, ilyen keletet fog kapni, amikor felszelteljük azt a sárgarépát, illetve hogyha belekeverjük mondjuk egy tepsis, zöldséges, köretes, burgonyás, bármilyen, az tényleg a fantáziánkra van bízva, hogy mondtad is, az édes burgonya, a sárgarépa, a cukkini, a hagyományos burgonya, ezzel összekeverjük, egyrészt gyönyörű szint fogadni, és egy jellegzetes, nagyon finom ízt is fogadni ezeknek a zöldségeknek, de mondom, önmagában is megállja a helyét, csak én azt gondolom, hogy csak céklát nem biztos, hogy kínálnék valamihez, mint köret, de kiegészítőként nagyon jól megállja a helyét.
1: A húsok közül melyik az, amelyiket kedvel, amelyik mellett nagyon finom az íze?
2: Én azt gondolom, hogy inkább a sertés húsok mellé kínálnám én személy szerint, de egyébként egy szárnyashoz is, hogyha egy picit visszafogottabb köretre gondolunk, nem kell feltétlenül ez a nagyon erős balzsamecetes sülcéklás vonal, hanem egy egyszerű blansírozott, mondjuk egy bébi cékla saját levelével, akár egy szárnyas, vagy egy csirke mell, egy bőrös csirke mell mellé el tudom képzelni, de azt gondolom, hogy inkább az őszi-téli időszaknak a zöldsége és alapanyaga, amikor pedig azért szeretünk egy ilyen tartalmasabb, karakteresebb, finomabb, kiadósabb ételt, ami ugye sertéshúshoz.
1: Ti csináltok itt az étteremben cékla salátát, vagy savanyú céklát?
2: Savanyú céklát nem szoktunk csinálni, ellenben balzsamecetes sülcéklát, azt ahogy említettem, azt szoktunk kínálni ilyen sertéssülthöz, vagy császárhúshoz, illetve hidegen is szoktuk kínálni, akár egy saláta turbózásaként, egyébként egy nagyon szuper anyag, nyersen is fogyasztva a cékla, akár egy bulgurral összekeverve, egy zöldséges bulgur salátával, vagy akár egy diós, zelleres, édesburgonyás, egy ilyen langyos salátával, így az őszi napokon egy finom grillezett hús mellé egy nagyon-nagyon jó köret. Savanyút, azt még egyszer mondom, azt nem készítünk belőle, de köretként felszoktuk gyakran használni.
1: Mennyire népszerű a vendégek körében? Tehát sokan fogyasztják, vagy inkább óckodnak tőle?
2: Igyekszünk úgy kínálni mindig a céklát, hogy azért legyen mellette más is, ahogy említettem, hogy önmagában nem. Tehát ha mondjuk egy jó finom sült húst, vagy sertésültet, vagy császárhúst kínálunk, akkor ahhoz van általában valamilyen burgonyaköret, és a cékla egy ilyen kis kiegészítő. Én azt gondolom, hogy így azért megállja a helyét, és aki szereti, az már el fogja fogyasztani, de nyilván aki azt mondja, hogy figyeljetek, én csak szeretném csak a császárhúst, és csak a burgonyát, a céklát nem kérem, tehát arra megvan a lehetőség. Tehát nem erőszakoljuk és terheljük rá vendégekre, hogy már pedig te ehhez csak céklát fogsz enni. Ha nem szereti, akkor nem kéri, vagy nem eszi meg hozzá, de én azt gondolom, aki szereti és tudja, hogy milyen finom és milyen egészséges, az meg fog enni és ad neki egy esélyt.
1: Sokszor elmondtuk már, hogy órákat tudnánk még beszélgetni a cékláról is, hiszen tényleg nagyon egészséges és nagyon sok oldalon felhasználható zöldség, de sajnos egyszer nekünk is be kell fejeznünk ezt a beszélgetést, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, rám szented az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten is majd már újabb izgalmas témával jövünk. Szia, Berci!
2: Köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Másfél milliárd euróból újítják fel a villamosenergia hálózatot Magyarországon, hangzott el Miskolcon. Tisztújító választást tartanak a Tiszán inneni református egyházkerületben. A miskolci Fráter György katolikus gimnázium aulájában tartották a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akció országos megnyitóját. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Másfél milliárd euróból, vagyis átszámítva több ezer milliárd forintból újítják fel a villamosenergia hálózatot Magyarországon. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be Miskolcon tartott lakossági fórumán. A politikus hangsúlyozta, hogy sikerült hazahozni a hazánknak járó 16 milliárd eurós uniós forrást. Ebből a pénzből fejlesztik a hazai elektromos hálózatot, miközben a minisztérium több ügyben is vizsgálódik. A helyszínen szó esett a miskolci nehézségekről is. Juhász Roland országgyűlési képviselő szerint ugyanis a várost kivéreztették. Miskolc minden esetre mintegy 100 millió forint rendkívüli önkormányzati támogatást kap a mindennapi működés biztosítására. Cipa András képviselő hozzátette, hogy a Tisza kormány több intézkedése is könnyíti az átlagos családok hétköznapjait. 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait a jövő évi költségvetésben, a pénteki miniszterelnöki sajtótájékoztató szerint. Budapesten Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a Tisza párt évente legalább ekkora összegű emelést is ígért. Az elmúlt években az egészségügyi kiadások GDP arányos része az egyik legalacsonyabb volt Európában. Ez a helyzet hozzájárult a hosszú várólisták kialakulásához és a magyar társadalom rossz egészségi állapotához is. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az alacsony források miatt a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg az uniós átlagnál. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyében a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság legfrissebb adatai szerint. A részvízgyűjtők közül a Bodrog, a Sajó-Hernád, a Közép-Tisza és a Zagyva-Tarna térségében is olyan kevés eső hullott eddig, amire 1985 óta nem volt példa. A vizsgált január-szeptemberi időszakban a legtöbb csapadék, közel 484 mm a Felső-Tisza vidéken esett, de ez is csak a sok éves átlag 68%-a. A legkevesebb csapadékot, mindössze 193,5 mm a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén mérték, ami a sok éves területi átlag alig 43%-a. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a legtöbb helyen történelmi mélypontot vagy a második legszárazabb időszakot regisztrálták az adatsorok kezdete óta. Tisztújító választást tartanak a Tiszán inneni református egyházkerületben, mivel az év végén lejár a megbízatások 6 éves ciklusa. A presbitériumok által lebonyolított jelölések alapján a püspöki tisztségért Barna Sándor jelenlegi püspök és Meleg Attila lelkipásztor indul. Főgondnoki posztra pedig Molnár Pál eddigi főgondnokot, valamint Fóris István ózdi gyülekezeti gondnokot jelölték a résztvevők. A választás szabályai szerint püspökké legalább 10 éves szolgálattal rendelkező lelkész, míg főgondnokká legalább 6 éves presbiteri múlttal bíró jelölt választható. A szavazólapokat legkésőbb október végéig juttatják el az egyházmegyék az összes gyülekezeti presbitériumhoz a szavazás lebonyolításához. A református egyházmegyei alakuló közgyűléseket 2026. decemberének végéig kell összehívni, és 2027. január közepéig meg is kell tartani. Az egyházkerületi tisztújítás végleges eredményét és az új vezetőket legkésőbb 2027. január végéig hirdetik ki a hivatalos gyűléseken. A miskolci Fráter György katolikus gimnázium aulájában tartották a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akció országos megnyitóját csütörtökön. A Kárpát-medence szerte népszerű esemény, az Ökumenikus Ifjúsági Iroda, a Katolikus Egyház, a Református Egyház és az Evangélikus Egyház összefogásával jött létre, és mintegy 100 településen folyik a munka a 3 napos akció során, ahol nem csak az elvégzett feladatok jelentenek sikerélményt, hanem közösségek is szerveződnek. Az október 9-e és 11-e között zajló önkénteskedés szlogenje több vagy, ha adsz. A megnyitón köszöntőt mondtak az érintett egyházak képviselői. A program főkoordinátora köszöntőjében elmondta, figyeljünk egymásra, és merjünk odalépni azokhoz, akik segítséget kérnek, és még inkább azokhoz, akik már kérni sem mernek. Knáb András Benedeket hallják.
2: Minden évben olyan 7-8 ezeres önkéntes közösséget fogunk össze, és számukra teremtjük meg azokat a keretfeltételeket, amit tulajdonképpen a 72 óra kompromisszum nélkül jelent. Ez egy önkéntes hétvég, amit minden évben október második hétvégén rendezünk meg a katolikus, református és az evangélikus egyházakkal közösen. Ősszel nagyon sok ház körüli, vagy az udvarban föl lehető teendő van, őszi teendő. Értem ez alatt akár a falevélsöprést, vagy a kerteknek, akár iskolai kerteknek, vagy tankerteknek a felkészítését a téli időszakra. Három nagy projekt csoportra szoktuk osztani a projektjeinket. Az egyik, amit ugye említettem, az ökológiai, ez a természetközeli, a teremtésvédelemmel kapcsolatos projektjeink. Emellett van egy fejlesztő csoport, ahol olyan projekteket gyűjtünk össze, amik kisebb felújítások, kapcsolatosak, legyen ez akár egy templom kerítésének a lefestése, vagy egy iskolatantermének a kifestése, olyanok, amik azért egy hétvégébe azért beleférnek. És a harmadik az pedig egy nagyon érdekes, és általában ezek nagyon mélyre szoktak menni, azok a szociális projektek. A szociális projektek kapcsán olyan intézményekbe, idősek otthonába, vagy speciális iskolákba jutnak el az önkéntesek. Az a nagy öröm, hogy akit egyszer úgymond sikerült megfertőznünk a 72 órássággal, azok általában visszatérőek. Sőt, most már azt is mondhatom, hogy egész iskolák, intézmények, akik beálltak a kezdeményezés mögé, akik már akár az eseménynek a hivatalos meghirdetése előtt is kérdezik, hogy ugye lesz 72 óra, és hogy hogyan készüljenek erre az eseményre. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezek a visszatérő önkéntesek igazi lendületet visznek évről évre ebbe a csodás kezdeményezésben.
1: Immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját október 16-a és 18-a között. Az idei rendezvénynek a Felső-Barcikai Református Egyház községgel együttműködve Kazinc Barcika ad otthont a háromnapos programsorozat során. A találkozó célja, hogy szakmai és baráti hidat építsen a Kárpát-medencei református élelmiszertermelők, gazdák és gyülekezetek között. Az érdeklődőket kézműves kirakodóvásárral, főzőversennyel, kóstolókkal, valamint közösségi programokkal és beszélgetésekkel várják a helyszínen. A gazda gasztronómiai és kulturális programsorozat a hagyományokhoz híven vasárnap hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban. Súlyos pénzügyi helyzetről számolt be Miskolc polgármestere Tóth Szántai József pénteki közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A városvezető tájékoztatása szerint Miskolc évvégi működése biztosított ugyan, de a fenntartáshoz már a hitelkereteiket is igénybe kell venniük. Kiemelte, hogy 2020 óta nem kapnak állami támogatást a tömegközlekedésre, miközben évente milliárdos szolidaritási adót fizetnek. Emlékeztetett arra, hogy a kormány nemrégiben jelentős támogatással állapodott meg Budapesttel, a Megyei Jogú Városok Szövetségével összhangban, ő is azt kéri, hogy a miskolciak lakosságszámuk arányában ugyanolyan támogatást kapjanak. Egy héten belül két rangos szakmai elismerést is átvehetett a Miskolci Szimbiózis Alapítvány. A Baráthegyi Majorság a fenntartható tulipán díj külön díjában részesült a Holland Királyság nagykövetségétől. Az elismerést a körforgásos gazdaságra épülő fenntartható működésért és a környezeti erőforrások felelős használatáért vehették át. Emellett az alapítvány nyerte el a Társadalmi Vállalkozások Koalíciója által első alkalommal átadott az év Társadalmi Vállalkozása díj első fődíját is. A rangos elismerésekkel a fogyatékossággal élők értékteremtő foglalkoztatását és a több mint két évtizedes szociális farm modellt ismerték el. Nyílt napot tartottak a miskolci Heimpál bölcsödében, ahol az érdeklődők betekintést nyerhettek az intézmény mindennapjaiba. A program során zenés, mondókás, mozgásos és kreatív foglalkozásokkal várták a gyermekeket és a szülőket. Az intézményben 6 egységben, 12 csoportban, összesen 156 férőhelyel, egyéni bánásmóddal és anyás beszoktatással segítik a beilleszkedést. A fenntartás állami, A gondozásért nem kell fizetni, az étkezés pedig jövedelemfüggő, illetve bizonyos esetekben térítésmentes is lehet. A 2 éve teljes körűen felújított bölcsödében a beiratkozás folyamatos, a szülők pedig előzetes egyeztetés után személyesen is körbejárhatják az épületet. Szapolyai János királyi jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban. A programban ökumenikus istentisztelet, történelmi előadás, filmvetítés és a Szent Korona másolatának bemutatása is szerepel. A szervezők felidézték, hogy a Mohácsi csata után az országgyűlés Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a trónra. Az egykori tokai vár emellett a Szent Korona menedéke is volt a 16. század közepén hónapokon keresztül. A vasárnapi rendezvényt ingyenesen látogathatják az érdeklődők. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régiókrónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Darab Ágnes, református lelki pásztor vagyok. Isten igéjét a János első leveléből olvasom, a harmadik rész 13. versétől a 17. versig a következőképpen. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöltiteket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreket. Aki nem szeret, a halálban marad. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. És tudjátok, hogy egyetlen embergyilkosnak sincs örök élete, amely megmaradna benne. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért nekünk is kötelességünk odaadni életünket testvéreinkért. Ha pedig valaki világi javakkal rendelkezik, és látja, hogy testvére szükséget szenved, mégis elzárja előle szívét, hogyan lehetne abban az Isten szeretete? Amen. János apostol a szeretetről beszél, de nem egy romantikus, szép érzésként beszél róla, hanem olyan szeretetről, amely próbára van téve. Olyan szeretetről, amely akkor is megmarad, amikor gyűlölettel, bántással vagy közömbösséggel találkozik. Az ige szakasz egyik mondata így szól. Ne csodálkozzatok, atyám fiai, ha gyűlöltiteket a világ. Ez meglehetősen kemény mondat. De az apostol nem azért mondja ezt, hogy megijesszen bennünket, hanem azért, hogy felkészítsen. Mert bizony előfordul, hogy valaki nem szeret bennünket. Előfordul, hogy igazságtalanul bánnak velünk. Megbántanak, félreértenek, elutasítanak, vagy rosszat mondanak nekünk, vagy rólunk. És ilyenkor felmerül a kérdés. Mit teszünk mi ezzel? Hogyan válaszolunk a rosszra? Talán mindannyian megtapasztaltuk már, milyen könnyű visszaadni azt, amit kaptunk. Ha valaki keményen beszél velünk, mi is keményebben válaszolunk. Ha valaki megsért, bennünk is megszületik a vágy, majd én is megmondom neki. Ha valaki nem bocsát meg nekünk, mi is elkezdjük bezárni a szívünket előtte. Így terjed a gyűlölet. Egy sértő mondatból lesz még egy sértő mondat. Egy haragból újabb harag. Egy bántásból újabb bántás. És egyszer csak már senki sem emlékszik, hogy hogyan is kezdődött. Csak azt tudják, ő bántott engem, ezért én sem akarok neki jót. De János apostol egy másik utat mutat nekünk. Azt mondja, mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életben, mert szeretjük a testvéreinket. Milyen fontos üzenet ez? A Krisztusban kapott új élet egyik jele az, hogy nem akarunk a gyűlölet fogjai maradni. Ez nem azt jelenti, hogy nem fáj, ha bántanak. Nem azt jelenti, hogy mindent el kell fogadnunk. Nem azt jelenti, hogy az igazságtalanságot nem kell kimondani. Hanem azt jelenti, nem engedem, hogy az, amit valaki velem tett, átformálja a szívemet gyűlöletté. Lehet, hogy valaki ma reggel már eszedbe jutott. Talán egy régi konfliktus, talán valaki, aki csalódást okozott. Talán egy mondat, amit még mindig nem tudsz elfelejteni. Vidd ezt ma Isten elé, és mondd, Uram, én nem akarom ezt a gyűlöletet tovább hordozni. Segíts, hogy ne az határozza meg a szívemet, amit más tett velem, hanem az, amit te tettél értem. János nem azt mondja, próbálj meg egyszerűen kedvesebb ember lenni, hanem Krisztusra mutat. Ezt olvassuk. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta érettünk. Ez a kereszténység középpontja. Jézus Krisztus szeretete nem pusztán szó volt. Ő életét adta. És éppen ezért, amikor nekünk nehéz szeretni, nem önmagunkra kell néznünk. Mert ha magunkra nézünk, azt mondjuk, én már nem tudom tovább. Én már megbocsátottam elégszer. Én ezt az embert már képtelen vagyok szeretni. De amikor Krisztusra nézünk, eszünkbe jut. Ő engem is szeretett. Nem azért, mert tökéletes voltam. Nem azért, mert mindent jól csináltam. Hanem kegyelemből. és ez megváltoztatja a kérdést. Nem azt kell mindig kérdeznünk, megérdemli-e az az ember a szeretetemet, hanem inkább, hogyan tudom Krisztus szeretetét megmutatni neki. Lehet, hogy ez egy kedves szó, lehet, hogy türelem, lehet, hogy egy őszinte beszélgetés, lehet, hogy megbocsátás. És néha az is lehet, hogy bölcsebb, ha határokat húzunk, de közben nem gyűlöljük a másikat. Krisztus szeretete nem gyengeség. A szeretet nem azt jelenti, hogy mindent eltűrünk. A szeretet azt jelenti, hogy még a nehéz helyzetekben sem akarjuk a másik ember pusztulását. Ezért, amikor ma nehéz lesz szeretni valakit, nézz Krisztusra. Nézz arra a Krisztusra, aki a kereszten is szeretett. És mondd, Uram, add nekem azt a szeretetet, amelyet én magamtól képtelen vagyok. János apostol még tovább megy, azt mondja, aki pedig a világ javával rendelkezik, és elnézi, hogy az ő atyafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete. Ez nagyon gyakorlati üzenet, mert könnyű azt mondani, szeretem az embereket. De mit teszünk? A szeretetnek láthatóvá kell válnia. Lehet, hogy valaki mellettünk segítségre vár. Lehet, hogy egy családtagunknak nem tanácsra van szüksége, hanem arra, hogy végre valaki igazán ráfigyelve meghallgassa őt. Lehet, hogy valaki a környezetünkben magányos. És lehet, hogy ma éppen nekünk kell megtennünk az első lépést. Egy telefonhívást, egy üzenetet, egy látogatást, egy bocsánatkérést, vagy egy megbocsátást. Egy pohár vizet, egy segítő kezet nyújtani. Vagy talán egy mondatot mondani. Itt vagyok, melletted vagyok. Talán ezek apró dolgoknak tűnnek, de Isten országában sokszor éppen ezek az apró dolgok hordozzák a szeretet erejét. Jézus sem csak azt mondta, hogy szeret bennünket. Ő cselekedett. Életét adta értünk. És ha Krisztus szeretete bennünk él, akkor annak valamilyen módon láthatóvá kell válnia rajtunk keresztül is. Kedves rádióhallgató, lehet, hogy ma nem tudjuk megváltoztatni a világot. Nem tudunk minden problémát megoldani. Nem tudunk mindenkit kibékíteni. De egy dolgot megtehetünk. Ma szerethetünk valakit. Ma dönthetünk úgy, hogy nem válaszolunk gyűlölettel a gyűlöletre. Ma dönthetünk úgy, hogy Krisztusra nézünk, amikor nehéz szeretni. És ma megtehetünk valamit, amit a szeretet kíván. Talán éppen egy ember életében lesz ennek jelentősége. Lehet, hogy ő soha nem fogja tudni, milyen nagy dolog volt számodra az a kis szeretetteljes gesztus. De Isten látja. És talán éppen ezen keresztül fogja megérezni valaki, hogy Isten még mindig szereti őt. Ezért vigyük magunkkal ezt a három mondatot. Ne engedd, hogy mások gyűlölete gyűlöletet ébresszen benned. Nézz Krisztusra, amikor nehéz szeretni. És ne csak érezd a szeretetet, tedd is meg, amit a szeretet kíván. Mert a keresztény szeretet nem csupán érzés. A szeretet döntés, a szeretet engedelmesség, a szeretet cselekedet. És mindenek előtt Isten ajándéka. Kérjük hát ma ezt az ajándékot Istentől. Amen. Imádkozzunk. Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt az új napot, és köszönjük a te szeretetedet. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megmutattad nekünk, mit jelent igazán szeretni. Urunk, megvalljuk előtted, hogy sokszor nehéz szeretnünk azokat, akik megbántanak bennünket. Sokszor könnyebb lenne visszavágni, haragot tartani, elfordulni. De kérünk téged, hogy ne engedd, hogy mások gyűlölete gyűlöletet ébresszen bennünk. Őrizd meg, kérünk, a szívünket a keserűségtől. Amikor nehéz szeretni, segíts bennünket Krisztusra tekinteni. Emlékeztess bennünket arra, hogy te minket is kegyelemből szeretsz. És kérünk, mutasd meg ezen a napon, hol tudjuk a szeretetedet tettekkel is megmutatni. Kinek kell egy bátorító szó, kinek kell a segítségünk, kinek kell a megbocsátásunk, kinek kell az, hogy egyszerűen csak meghallgassuk. Kérünk, segíts bennünket abban, hogy ne csak beszéljünk a szeretetről, hanem cselekedjük is azt. Legyen a mai napunk olyan nap, amikor valaki rajtunk keresztül megérezheti a te szeretetedet. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat.

az egészet. Mert a szeretet, ha van, a szívből árad, s aki adni képes, bele sosem fárad. Ha adsz, a jó érzés benned fokozódik, bánat s szomorúság benne feloldódik, és ha szeretettel jól lakik a lélek, akkor elmondhatod, gazdagabban élek.

Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Szőrenszen fodrászmestert meglepetés éri. A rablóknak, miután néhányszor megmosakodtak és rendbeszedték magukat, sokkal jobb formájuk volt, csinosabbak lettek. De Bastian rendbiztos azt mondta, hogy a hajuk, szakálluk túlságosan nagy, és egy napon elhívta a börtönbe Szőrenszen fodrász és borbémestert. A mester magával hozta szerszámait, az ollót, fésűt, kefét, ruhaseprőt és a klarinétot se felejtette otthon. Olyan ember volt tudnélik, aki nem csak a hajvágáshoz, fésüléshez ért. Tagja volt a kardamómi városi zenekarnak, és a muzsikát mindennél jobban szerette a világon. Nyírok hajat, szakált bajuszt, meg fodrász is vagyok, de az a legfőbb örömöm, ha muzsikálhatok. A kardamómi zenekart régóta vezetem, meg játszom is. A klarinét a kedves hangszerem. Ha Tóbiás szakált mosat, míg szárad a szakál, a borbély vendégéhez ül, fülébe muzsikál. A vendég nem unatkozik, s nekem jó alkalom, a borbély énekét akár ezerszer elfolyom. Az ének és a muzsika mindennél szebb nekem, ha zeneszóra dolgozom, könnyen jár a kezem. Reggeltől estig így megy ez, ollom csattogtatom, vágok, nyírok hajat, szakált, s a nótámat fújom. Szőrenszen ezúttal ugyancsak sokat vesződött. A rablók haja olyan sűrű volt, úgy összegubancolódott, hogy hozzá se foghatott a nyíráshoz, amíg alaposan meg nem mosta a három bogjas fejet, bontófésűvel ki nem bontotta a gubancokat. Jajdult fel Jonatán, valahányszor a fésű egy kicsit meghúzta a haját. Kasper is zsörtölődött. Hogy még a haját is megmossák az embernek, ez már igazán túlzás. De a borbé nem sokat törődött vele, mit mond a vendég. Ő tudta, milyennek kell lennie egy fejnek, meg azt is tudta, hogy időnként egy kis fejmosás még senkinek se árt.

0: Mikor a mosással, nyírással elkészült, befecskendezte őket szagos vízzel. Kasper akarattanul elmosolyodott. Csodafinom vizet tartasz ebben a kis zuhanyzóban, hallod-e? Hát még amikor fényesre kefélte és oldalt gondosan elválasztotta a hajukat, sokáig nézegette magát a tükörben mind a három rabló. Ki hinné, hogy ez Kasper? Ki hinné, hogy ez Jesper? Ki hinné, hogy ez Jonathan? Mondták büszkén. Most, hogy a munka nehezén túlesett, Sörensen pihenésképpen elővette a klarinétot és eljátszott rajta egy dallamot. A rablók körülülték és hallgatták. Ügyesen folyott te is, meg kell adni, mondta Kasper. Én is? Hát még ki? Kérdezte a Borbé. Például mi hárman is ügyesen muzsikálunk. Mi a csoda? Ezt komolyan mondod? Igazán tudtok muzsikálni? De tudunk ám, utcai muzsikusok voltunk, mielőtt rablók lettünk. Sörensen odaadta neki a klarinétját. Fújj el egy nótát rajta, hadd hallom. Ezen nem tudok játszani, mondta Kasper. Ilyen hangszer még nem volt a kezemben, fagottos vagyok. Vagy azt meg te nem ismered? Jesper fuvolás, szólt közben most Jonathan. Én pedig verem a dobot, cintányért és mindent, amit verni lehet.
1: Fagott, flóta, dob?
0: Hiszen akkor egész zenekar vagytok ti hárman. Akár hangversenyt is adhattok. Hangversenyt sajnos nem adhatunk, mert nincs már hangszerünk, mondta Kasper. Jesper meg hozzátette. Eladtuk mind a hármat, 74 koronáért. Bizony elég butaság volt, mondta Jonathan. De Sörensen mestert most már érdekelte a dolog. No, és ha én megszerzem nektek a hangszereket, tudtok még most is játszani?
2: Ha nem hiszem, hogy elfelejtettük volna,
0: felelte Kasper.
2: Akkor már megyek is.
0: Sörensen borbémester elsietett a városba, hogy kölcsönkérje valahonnan a fagottot, flótát, dobot, cintányért a rablóknak. Nem sokkal azután, hogy a fodrász elment, Bastiani asszony behozta nekik a 10 órait. Nagyot nézett, mikor meglátta a választékos, brillantinos frizurájukat.
3: Nicsak, de megszépültetek.
2: Igen, elég csinos fickók vagyunk, mondta Kasper és hozzátette. Na, most énekelje azt a dalt, Bastiani asszony, hogy csak bogjasak szegények. Igaz, hogy most már nem illik ránk.
0: Nem vagyunk bogjasak.
2: Nem baj, azért szívesen meghallgatjuk, mondta Jonathan, mert szerette hallani, ami az ének végén van.
0: Nem sokára visszajött Sörensen borbémester, és csak ugyan elhozta a hangszereket.
2: Így, akkor már is megalakítjuk a zenekart, mondta,
0: és sürgette őket, mert kíváncsi volt, igazán tudnak-e muzsikálni.
3: De hamar belátta, hogy nincs oka hitetlenkedni.
0: Kasper megörült a nagy fagottnak, círógatta, veregette, mint a régi jó barátját látná viszont, és nyomban kipróbálta.
2: Éppen ilyen volt az enyém is.
0: Jesper magasra tartotta a fuvolát, belekukucskált, boldogan mosolygott rá.
2: Ez is szakasztott az én régi flótám,
0: és trillázni kezdett.
3: De hiszen ti tudtok, hallom!
0: Kiáltott fel a Borbé meglepetten és elragadtatva.
2: Tudunk hát, mondta Kasper. Csak azt várom, hogy Jonathan elhelyezze a dobot, résztányérokat, és mindjárt rázendítünk az indulónkra. Legalább megismered az utcai muzsikusok indulóját, amit én magam költöttem.
3: Én kész vagyok, mondta Jonathan. Ha tetszik, kezdhetjük.
2: Te is kész vagy, Jesper?
3: Igenis.
0: Felharsant Kasper indulója. Sörensen majd kibújt a bőréből gyönyörűségében, magasra ugrott valahányszor Jonathan rávert a dobra, és lelkesen éjjenezte a muzsikusokat. Bastian rendbiztos is beszaladt.
3: Most lesz csak igazán kellemes ez a mi házunk,
0: örvendezett. Sörensen pedig meg akarta tanulni az indulót.
2: Okvetlen meg akarom tanulni, hogy aztán én is megtaníthassam rá Berget meg Andersent és Hageruppot. Akkor jövőre ezt a te indulódat játszhatjuk majd a város nyári ünnepén.
3: Még egy szépet tudunk, mondta Kasper. Egy keringőt, látom Sörensen úr szeret ugrabugrálni. Hát erre aztán táncolhat, hallgassa csak meg.
0: A keringő még jobban tetszett a Borbénak, mint az induló. Ott nyomban meg akarta tanulni, és Kasper hajlandó is volt újra eljátszani neki.
2: Mi is jó hasznát vettük a te fodrász tudományodnak.
0: De Jesper feláll.
3: Ezzel sajnos várnunk kell holnapig, mert én nem maradhatok tovább. Már rég el kellett volna mennem.
0: A Borbé csodálkozva nézett rá.
2: El akarsz menni?
3: Igen.
2: Jesper most elmegy,
0: mondta a rendbiztos.
2: Enni visz az oroszlánnak. Már is elkésett.
3: De holnap szívesen játszom újra, mondta Jesper. Megtanulhatod mind a két számot, ha akarod.
4: Mája szép napján nyugodott, egészen be a konyodott. Jó sötétbe vonta magát, adjon Isten jó éjszakát. Köszönjük, hogy velünk voltál, Isten, ha megtartottál. Nyújts az éjjel is oltalmat, a fáradnak nyugodalmat.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A hallgatói normatíva megduplázását kérte a 2027-es költségvetésben a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája az országgyűlési képviselőkhöz intézett levelében. A szervezet rámutatott, hogy az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Emiatt a tanulmányi ösztöndíjak minimális összege havi 8.330 forint, ami mára egyáltalán nem jelent érdemi motivációt. A lakhatási költségek és az infláció növekedése miatt a hallgatók fele legalább félállásban dolgozik tanulmányai mellett. Ez a helyzet növeli a felsőoktatási lemorzsolódás kockázatát. Ráadásul az első fél évben forráshiány miatt az ösztöndíjak is csökkentek. Országos gyűjtést hirdetett a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Nőszövetség a leégett Radostyáni templom javára. Október elején egy súlyos tűzesetben leégett a Miskolc közelében található 18. századi műemlék templom és a harangtorony. A pusztításban a födém, a belső berendezés és az orgona is megsemmisült. Akár pedig a becslések szerint elérheti az 1 milliárd forintot. A gyorssegélyek mellett a szervezetek online és bankszámla számon is várják az adományokat a gyülekezet támogatására. A helyi közösség összefogással és szakemberek segítségével tervezi az újjáépítést, hogy a templom visszakaphassa régi fényét. Immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját október 16-a és 18-a között. Az idei rendezvénynek a felsőbarcikai református egyház községgel együttműködve Kazinc Barcika ad otthont a háromnapos programsorozat során. A találkozó célja, hogy szakmai és baráti hidat építsen a Kárpát-medencei református élelmiszertermelők, gazdák és gyülekezetek között. Az érdeklődőket kézműves kirakodóvásárral, főzőversennyel, kóstolókkal, valamint közösségi programokkal és beszélgetésekkel várják a helyszínen. A gazda gasztronómiai és kulturális programsorozat a hagyományokhoz híven vasárnap háladó istentisztelettel zárul a helyi református templomban. Súlyos pénzügyi helyzetről számolt be Miskolc polgármestere Tóth Szántai József pénteki közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A városvezető tájékoztatása szerint Miskolc évvégi működése biztosított ugyan, de a fenntartáshoz már a hitelkereteiket is igénybe kell venniük. Kiemelte, hogy 2020 óta nem kapnak állami támogatást a tömegközlekedésre, miközben évente milliárdos szolidaritási adót fizetnek. Emlékeztetett arra, hogy a kormány nemrégiben jelentős támogatásról állapodott meg Budapesttel, a Megyei Jogú Városok Szövetségével összhangban. Ő is azt kéri, hogy a miskolciak lakosságszámuk arányában ugyanolyan támogatást kapjanak. Egy héten belül két rangos szakmai elismerést is átvehetett a Miskolci Szimbiózis Alapítvány. A Baráthegyi Majorság a fenntartható Tulipán díj külön díjában részesült a Holland Királyság nagykövetségétől. Az elismerést a körforgásos gazdaságra épülő fenntartható működésért és a környezeti erőforrások felelős használatáért vehették át. Emellett az alapítvány nyerte el a Társadalmi Vállalkozások Koalíciója által első alkalommal átadott az év Társadalmi Vállalkozása díj első fődíját is. A rangos elismerésekkel a fogyatékossággal élők értékteremtő foglalkoztatását és a több mint két évtizedes szociális farm modellt ismerték el. Nyílt napot tartottak a miskolci Heimpál bölcsödében, ahol az érdeklődők betekintést nyerhettek az intézmény mindennapjaiba. A program során zenés, mondókás, mozgásos és kreatív foglalkozásokkal várták a gyermekeket és a szülőket. Az intézményben 6 egységben, 12 csoportban, összesen 156 férőhelyel, egyéni bánásmóddal és anyás beszoktatással segítik a beilleszkedést. A fenntartás állami, a gondozásért nem kell fizetni, az étkezés pedig jövedelemfüggő, illetve bizonyos esetekben térítésmentes is lehet. A két éve teljes körűen felújított bölcsödében a beiratkozás folyamatos, a szülők pedig előzetes egyeztetés után személyesen is körbejárhatják az épületet.
0: Az időjárásról.
1: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán már sok felé eshet. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: vállalkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban Berényiné Csinádi Melinda lelkipásztorral, a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma iskola lelkészével, vallástanárával, mentálhigiénés szakemberrel, valamint végzős pár és családterapeutával beszélgetünk. A szerteágazó tevékenység hosszú évek alatt épült egymásra, és nem külön-külön létező területet foglal el a három gyermekes édesanya élet. Hivatásában. Gimnáziumi éveiben még orvosnak készült, aztán valahogy megszólította a feljebb való, és annak ellenére, hogy a lelkipásztori szolgálatot nem tartotta a nőnek való feladatnak, mégis belevágott, és mára, ha nem is orvosként, de gyógyít, méghozzá lelkeket. Tartsanak velünk, és ismerjék meg Berényiné Csinádi Melindát, Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

0: Belinda, hogy mutatnád be magad?
1: Ez egy jó kérdés. A Debreceni Református Kollégium gimnáziumának iskola lelkésze vallástanára vagyok, illetve mentálhigiénés szakember, valamint gyakorlatilag a végzés szélén álló pár és családterapeuta.
0: Jó szerteágazó a feladatod, és ezt mindet használod is.
1: Igen, jelen pillanatban mindet használom. Természetesen a lelkészséget és a tanítást a gimnáziumban, a mentálhigiénét és a családterápiát, az pedig a Nagyerdei Református gyülekezetben, mint gyakorlatilag segítő szakember, ahol fogadok segítségre szorulókat. De egyébként a mentálhigiénét a gimnáziumban is használom, hiszen a gyerekek között is folyamatosan szükség van arra, hogy a kis lelkükkel foglalkozzunk, így hát mindent mindenhol használok, hiszen a gyülekezetben azért lelkész is vagyok a terápia közben, minden összemosódik egy kicsit.
0: Nem lehet külön választani a kettőt?
1: Nem, azt gondolom nem. Hivatalosan lehet, hogy kellene. Különösképpen, amikor az ember terapeutaként van, akkor elvileg háttérbe kellene szorítani a lelkipásztort, és ott gyakorlatilag a mentálhigiénés szakmára és a terápiás folyamatra teljesen objektív, kicsit távolabbról tekintő módon kellene tekinteni. Azonban nekem ez nem megy. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a terápia során én bibliai igéket hoznék, hiszen az a lelki gondozás, hanem sokkal inkább a személyemben jelenik meg, az értékrendemben, a gondolkodásmódomban. Tehát, hogy én mindenképpen egy keresztény segítő vagyok. Akkor is, hogyha erről nem beszélek egyértelműen.
0: Jó, de az iskola a munkahelyed, és akkor szolgálatot teljesítesz
1: igen.
0: Nagyerdei gyülekezetben, és akkor kikkel foglalkozol egyébként többet, kiknek a lelkével, a felnőttekével, a családokével, vagy inkább itt a fiatalságnak a lelkét pátyolgatod?
1: Hát abszolút a gyerekekkel.
0: Ugye?
1: Tehát azért itt vagyok teljes állásban. A gyerekekkel foglalkozni pedig hát órán is foglalkozik az ember. Egyrészt a rendes vallástanári folyamatokban és oktatás során. Aztán ott vannak a helyettesítő órák, amiket én folyamatosan önismeret fejlesztésre és játékokra használok, közösségépítő játékok használatát próbálom megcélozni, hogy minél inkább fejlesszük a közösséget, illetve empátiás készségüket, önismeretüket, szóval ott is mindig megjelenik a mentálhigiéne, meg hát a egyéni beszélgetésekben.
0: Hogy lettél te lelki pásztor?
1: Ez egy vicces történet, hiszen én valaha orvosnak indultam. Én szívvel, lélekkel orvos szerettem volna lenni, hiszen a családomban édesapám is orvos, a nagybátyám is orvos, a nővérem is orvos, és hát én mindig is annak készültem, hogy majd gyógyítani fogok.
0: Aztán... gyógyítasz most is.
1: Így van, és ez a történetnek a szépsége és a vége, szóval, hogy én gyógyítani akartam. Aztán jött ez a fránya kémia, és akkor kiderült, hogy az bizony kifog rajtam, akkor elhatároztam, hogy tanár leszek. Mert hogy én nevelni szeretnék, és értékeket átadni, és középiskolásokkal foglalkozni, mert én tanítani fogom az embereket, és valamilyen értéket közvetíteni. Aztán utána 10-es voltam, amikor az Úristen megszólított, de hát én nagyon nem akartam meghallani, mert azért női lelkipásztorság az egy kicsit nehezített pálya, még azért mindig nagyon férfi központú ez a pálya, és hát én azt láttam, hogy azok a barátnőim, akik a teológián vannak, azért küzdenek magánélet egyensúlya, meg a hivatás egyensúlya, szerepek, szóval nem olyan könnyű, így hát én azt mondtam, hogy egy biztos nem leszek lelkipásztor nőként, mert én ezt köszönöm szépen, ebből én nem kérek, megyek tanárnak. Na de hát az Úristen nem hagyott békén, és hát folyamatosan szólt a különböző ige hirdetések és áhítatók és könyvek által, hogy de Melinda, gyere és szolgálj engem.
0: Jó, de bocsánat, ez hogy történt?
1: A lelkemben.
0: Mondod, az Úristen megszólított.
1: Igen.
0: Tehát ezt hogy kell elképzelni nekünk egyszerű halandóknak?
1: Egyszerű halandónak nem tudom megmondani pontosan, ez valahol a szent lélek, amikor az embernek van egyfajta spirituális Isten élménye. Nem tudom neked jobban megmondani. Ott ülsz és érzed a lelkedben, hogy az a csendes, szelíd hang megszólít, és nem hagy békén. És te próbálod ugye ezt mondani, nem, ezt csak én mondom magamnak, ezt bebeszélem magamnak, ez csak egy gondolat, és nem hagy békén. És érzed azt, hogy ez valahol rajtad túlmutató, és érzed, ahogy kimunkálódik a lelkedben, és elindul egy folyamat. Nem egy monológ az Úristennel, hanem egy dialógus, és ez egy küzdelem volt. Hosszú ideig tartott, nem tudom jobban elmondani, hónapokig tartó küzdelem volt, amíg azt nem tudtam mondani, hogy rendben van, Uram, te akarod, akkor követlek téged, és nagyon izgalmas volt, mert utána nem csak az, hogy békességem volt benne, hanem mintha a tenyerén hordozott volna. A teológiára az egész felvételi folyamat folyamat, egy ilyen döbbenetes élmény volt a számomra. Akkor még másképp ment, több napon keresztül tartó felvételi volt, még akkor nem pontokat vittünk, hanem tényleg felvételiztünk magyarból, történelemből, egyházismeretből. Volt egy műveltségi teszt, volt egy diákfelvételi elbeszélgetés, volt egy lelki alkalmassági, kvázi pszichológiai alkalmassági, és egy szóbeli. És az Úristen ezen úgy vitt keresztül, hogy így többenetes volt a számomra, és megerősítő volt.
0: És azt a félelmedet is sikerült leküzdeni, hogy nőként ezen a még mindig férfias pályán?
1: Nem, én ettől kezdve csak azt tudtam, hogy nőként, ha az Úristennek terve van velem, akkor majd lesz feladatom, és ő vezetni fog. Ennyit tudtam. Tehát azt pontosan tudtam, hogy ettől nem lesz könnyebb az utam. Nem is lett.
0: És a család mit szólt hozzá, az orvos családod?
1: Akkor még élt az édesapám. Ő őrült neki, hogy lelkészek is vannak a családban. Tehát,
0: na, ezt nem mondtad.
1: Lelkészek is vannak. Tehát például az én dédnagyapám Karcagon volt lelkipásztor, aztán az én nagymamámnak a testvére, dr. Török István volt a dogmatika-etika professzor itt sokáig a debreceni teológián, egy komoly hitvalló lelkipásztor volt, és teológiai tanár. Többen is voltak, akik lelkipásztor, tehát a hit az nagyon komoly örökségem és a hitgyakorlás, így hát nem jelenkezett a család, kicsit meglepődtek, de benne volt ez már addigra valahol a levegőben. Mondom, ez egy folyamat vége volt, több hónapig tartott. Hát refis diák voltam.
0: Tehát így kötőz Debrecenhez, vagy itt is születtél, vagy itt nőttél fel, vagy milyen kötődéseid vannak?
1: Hát a család Debrecenben élt, illetve hát eredetileg az apai ágon, Marosvásárhely mellől származik a család.
0: Egyik ága?
1: Egyik ága, illetve egész pontosan végül a Nyárászárad a környékéről. Az én nagyapám jött el Trianon után először Karcagra, ahol beleszeretett a lelkipásztor lányába, őt feleségül vette, egy darabig ott volt tanár, aztán utána az egyetemre jött oktatónak, a földrajz tanszékre, és akkor költözött a család Debrecenbe. A másik ágon a anyai nagyapám családja élt itt Debrecenben. Ők egy kereskedő család voltak, több üzlettel, bolttal, és hát ők is itt éltek. A szüleim itt találkoztak, azonban édesapám, aki orvos volt, őt az élet a Dunántúlra szólította, és akkor Tatabányára került a mi kis családunk, de én akkor még nem éltem. Így hát én már Tatabányán születtem, utána az édesapám Nyíregyházára került megyei főorvosnak. Többek között akkor már benne volt a családban a vágy, hogy közeledjünk Debrecenhez, a gyökerekhez, a itt lévő családtagokhoz, és aztán utána, amikor édesapámról kiderült 2,5 évvel később, hogy beteg, akkor a család visszaköltözött Debrecenbe, és azóta, hosszú évtizedek óta itt élünk. Tehát kvázi lehet azt mondani, hogy debreceni vagyok, de nem Debrecenben, hanem Tatabányán születtem. De hát debreceni alapvetően a család identitása.
0: Mikor végeztél a teológián, és amikor végeztél, akkor elkezdtél szolgálni valahol?
1: Hú, nagyon-nagyon régen végeztem a teológián 2005-ben. Segédlelkészként hosszú pályában voltam, ami azért volt nagyon izgalmas, mert hogy a nagyvárosi lány, aki panel házban nőtt fel a 9. emeleten, kikerült hát egy kis településre, ami teljesen más világot jelentett. Eleinte nem volt könnyű, meg kellett tanulni, hogy például az ottani gyerekek között nagyon másképp kell forgolódni a kicsik között a hitoktatásban. Sok volt a hátrányos helyzetű gyerkőc, őket hogyan lehet megszólítani. Nagyon sok hányatott sorsú emberrel találkoztam azon a vidéken, és nagyon sokat tanultam abból, hogy mondjuk hogyan lehet őket az Isten igéjével megszólítani. Nem volt könnyű év, de nagyon sokat profitáltam belőle, és hát utána kaptam egy lehetőséget, hogy a nagyerdei református gyülekezetnek legyek a beosztott lelkésze, és ott szolgáltam 5 éven keresztül, mint beosztott lelkész, valamint ifjúsági lelkész, meg hát természetesen ott is hitoktattam, ahogy ez mindig lenni szokott. Tehát a fiatalok ott voltak az életemben folyamatosan, és hát az ifjúsági csoportok vezetése. Az egy rendkívüli 5 év volt, amit ott eltöltöttem. Nagyon jó visszaemlékezni ezekre az időkre. Különösképpen azért, mert az volt a feladatom, hogy akkor nagyjából 10 ifjúsági csoport munkáját és a vezetőkkel való munkát kellett összehangolni.
0: De szerinted az életkorodból fakadt ez, hogy inkább az ifjúság felé orientálódtál, vagy leginkább velük tudtad megtalálni a közös hangot?
1: Nem tudom igazán, hogy miért. Mondjuk talán inkább azért, mert 16 éves koromtól kezdve úgy hozta az élet, hogy ifjúsági csoportokat vezettem. Tehát Tehát olyan redes anyagyülekezetemben, a Mester utcai gyülekezetben volt egy pár olyan év, amikor nem volt olyan lelkipásztor vagy ifjúsági vezető, aki tudta volna vinni az ifi csoportot, és én 16 évesen, ha nem akartuk, hogy megszűnjön az ifink, el kellett kezdjen vezetni. Idéglenesen, de el kellett kezdeni. És akkor ott valahogy rám ragadt ez a terület.
0: De már akkor te tudtad, hogy lelkipásztor szeretnél lenni?
1: Nem, ez még előtte volt, közvetlenül. Mondom, az ott egy folyamat volt, ez is talán belejátszott. Azért, mert amikor az ember elkezd szolgálni, és elkezdi az Isten igéit boncolgatni, már pedig egy ifi készülésre erre szükség van, akkor elkezd mélyülni a hite. Elkezd az Istennel való kapcsolat mélyülni. Mert hogy az igével foglalkozik, és hát megszólítja az embert, formálódik. És akkor valahogy nyitottabbá váltam én is az Úristennel való kapcsolatra. Ez volt az a nyár, amikor én magam is megtértem, és akkor kialakult egy valóban személyes kapcsolat az Úristennel. És hát ennek lett a része az, hogy utána elhívott lelkipásztornak. Tehát volt ez az Isten élmény ott, az oratóriumban csücsülve.

0: Berényinét Csinádi Melinda lelkipásztorral, a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma iskola lelkészével, vallástanárával, mentálhigiénés szakemberrel, valamint végzős pár és családterapeutával folytatjuk beszélgetésünket.
1: És meddig voltál Hosszúpályban?
2: Hosszúpály egy év volt, a hatod éven volt csak.
1: Honnan, hova kerültél?
2: A Nagyerdei
1: Református Gyülekezetbe. És onnan, hogy kerültél ide, ahol most vagy?
2: Oda úgy kerültem, hogy férjhez mentem, mert a gyülekezetbe besédelt egy fiatalember, és utána megismerkedtünk, és ő elvett engem feleségül. Férjhez mentem, és született három gyerkőcünk, három fiú, két évente egymás után, és akkor 7 évet otthon töltöttem a fiúkkal.
1: Már és közben nem is hívtak sehová, hogy egy-egy istentisztelet, vagy egy-egy szolgálat?
2: Hát nagyon volt jellemző. Egy-egy esküvő úgy ismerősöknek, vagy temetés, amikor ismerős megkért, hogy ugyan már végezzek el egy-egy szolgálatot, de nem. Abban az időszakban tényleg a gyerekeken volt a fókusz, és akkor a 7. év volt az, amikor már a legkisebb gyerkőc is 2 éves volt, hogy na akkor keresett meg Győri József igazgató úr a refiből, hogy nagyon kellene 4 darab órára egy vallástanár, mert úgy hiával vannak a vallástanárnak, de nincs teljes státusz.
1: Egy református gimnáziumban, ugye?
2: Hát igen, mert ez mindig bonyolult, tehát hogy azért ez nem olyan egyszerű, hiszen az óraháló főleg 2 szakosoknál. Tehát volt vallástanár, csak volt, akinek az ének volt a másik szakja, a média, vagy az angol, és akkor volt egy év, amikor pont úgy adta ki az óraháló, hogy 4 órára, tehát 2 osztályhoz kellett volna egy tanár, illetve igazgatórnak a távlatos célja volt a csoportbontás. Régen, amikor még én gimis voltam, akkor fiú-lánybontásban tanultuk a hittant.
1: Hát miért kellett külön választani a fiúkat meg a lányokat?
2: Az egy nagyon jó dolog volt. Másképp lehet beszélgetni egy fiú meg egy lány csapatban.
1: Tényleg?
2: Igen. Mondjuk abban az időben úgy volt, hogy 2 osztályonként voltunk, tehát hogy igazából is nagy volt a létszám, és akkor amíg mondjuk a lányok hittanon voltak, a fiúk azok tornáztak, aztán fordítva, tehát a testneveléssel voltunk bontásban, de aztán utána megváltozott a törvény, mások lettek az óraszámok, és akkor megint megszűnt a csoportbontás, de igazgató úr pontosan látta, hogy a lányok más igényekkel, másképp érnek, máshol tartanak, más az érdeklődési köre, mint a fiúknak, illetve azt is látta, hogy a lányoknak szükségük van arra, hogy olyan beszélgetések legyenek, ami a női voltukról szól, hiszen 10 évesen egy nagyon érzékeny korszakot élnek meg, ezt a fiúkkal együtt nem nagyon lehet. És hát férfi lelkészvallástanár volt az iskolában, és akkor 2 lánycsoportot kaptam. És akkor valahol innen indult.
1: Nő a nővel.
2: Igen, nő a nővel. Ez nagyon furcsa volt egy ideig, mármint nem nekem, hanem az iskolán belül, hiszen a Debreceni Református Kollégium gimnáziumban tradicionálisan férfi vallástanárok voltak, nagy nevű férfi vallástanárok.
1: És megnyíltak a hölgyek?
2: Jaj, persze, természetesen, főleg hát akkor még én is jóval fiatalabb voltam, ez 10 évvel ezelőtt volt nagyjából, és kisgyerekek voltak, szóval, hogy azért az ott nagyon jól működött, és hát utána kaptam a lehetőséget, mivel nem volt teljes státusz, ugyanakkor a Dóczi gimnáziumban is volt egy nagy váltás, mivel ott az egyik vallástanár kiment gyülekezetbe, hogy szükség volt ott is egy vallástanárra, és akkor 1/3 óraszámban dolgoztam a Dóciban, 2/3 státuszban pedig a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában.
1: De most már csak itt vagy?
2: Igen, igen, azért, mert itt közben megtörtént egy kis átalakulás, volt, aki nyugdíjba ment, az egyik kollégám, illetve megváltozott a iskola lelkészi státusz is, tehát hogy az óraszámok változtak, és akkor most én vagyok az iskola lelkész.
1: Iskola lelkészként egyébként a hittanórák, a vallásórák mellett még mi a feladatod? Tehát mit várnak el tőled?
2: Iskola lelkészként a törvény is kimondja, hogy a szervezői munka, a lelki vezetés, tehát gyakorlatilag az iskola lelki arculatának a formálása.
1: Évnyitókon felszólalsz, tehát őt mondasz áhítatot, vagy valamit, tehát ezt szoktál, ugye?
2: Ezt úgy szoktuk csinálni, hogy a kollégámmal együtt felváltva, tehát éves bontásba szoktuk csinálni, ő is lelkipásztor, annak idején fele-fele arányban szolgáltunk. Ő azonban azt választotta, hogy inkább ő szeretne a tanításra fókuszálni. Ő nagyon szereti a tanórai munkát, így hát a fakultációkat viszi, és magasabb óraszámban tanít, tehát ő rá az oktatási feladatok hárulnak jobban, érem pedig a lelki munka. De az évnyitókon, ballagáson felváltva, évzárón felváltva szoktunk szolgálni, pont azért, mert mind a ketten lelkipásztorok vagyunk.
1: Én úgy képzelem, hogy ez az óra ott a diákság számára a nyugalom szigete.
2: Ezt én is szeretném hinni, remélem, hogy ez a tapasztalat. Én igyekszek velük nagyon sokat beszélgetni. Az a tanárias politikám része, hogy beszélgetés, a történetek, megérteni a saját életünket. Természetesen a teológia, mint tudomány, az egy exakt kutatásokkal bíró tudomány. És a vallás órának van egy objektív, tanítható része. Ezt kérjük számon. Azonban az egésznek akkor lesz értelme, hogyha ez életszagúvá válik, ez pedig a beszélgetésekben lehetséges. Tehát, hogy akkor van értelme mindannak, amit tanítunk, hogyha megértik azt, hogy annak a több ezer éves történetnek, ami a Szentírásban van, annak mi a mondani valója a mai ember számára, az ő számukra. Így hát remélem, hogy a nyugalom szigete, igyekszünk sokat beszélgetni, mondjuk ettől aztán néha kicsit zajossá válik az óra, meg hát vannak mindenféle gyakorlatok, játékok, képek, ehhez hasonló dolgok, szóval azért a csend az távoli az óráktól.
0: Igaz az, hogy a vallástanár tud a legtöbbet a diákjairól?
2: Hát a vallástanár biztos, hogy sokat tud a diákjairól, de azért én azt látom, hogy mondjuk például a nyelvórák is nagyon nagy teret engednek arra, hogy beszélgetnek a különböző témák kapcsán a diákok, és ott is elmondják azt, hogy mi van velük. Én azt gondolom, hogy azok a tanárok tudnak sokat a diákjaikról, akik beszélgetnek velük.
0: Hát ez most függetlenül a tantárgytól.
2: Igen.
0: Na most ez a terápiás, lelki segítői vonal, ez mikor és hogyan lépett be az életedbe, tevékenységedbe, a szolgálatodba, mert ugye ez is egy szolgálat.
2: Valahol mindig benne volt. A segítségnyújtás és a beszélgetés az mindig a része volt. Valahol talán onnan indult, hogy én magam is átéltem, hogy milyen nagy jelentősége van, mikor nekem segítenek. Ezzel már utaltam rá, nekem édesapám beteg volt, neki szklerózis multiplexe volt, ami nagyon sok hitkérdést vetett fel bennem. Ez a miért pont ő, miért van szenvedés a világban, mi az élet értelme, mi az élet célja, mi miért történik, mit jelent az, hogy eleve elrendelés, mi a mozgásterem. Szóval nekem nagyon-nagyon sok kérdésem volt, már 10 éves koromban. És az Úristen mindig adott mellém olyan segítőket, olyan lelkipásztorokat, akik leültek velem beszélgetni, és kigubancoltuk ezeket az elakadás sokat, meg nagy kérdéseket. És volt egy lelkipásztorom, aki azt mondta, hogy az a jó, hogyha vannak kérdőjelek az ember életében, mert abból előbb-utóbb pontok lesznek. És nekem mindig voltak olyanok az életemben, akik elindítottak, hogy ezekből a kérdőjelekből pontok legyenek. Aztán, amikor teológus voltam, akkor halt meg az édesapám, és akkor is voltak olyanok, akik mellém álltak, a tanáraim között is. Tehát az egyetemi tanáraim között is volt olyan, aki megállított, aki leült velem, aki érzékeny volt arra, hogy egy 20 éves lánynak azért ez egy nehéz időszak. És ez nagyon komoly hatással volt rám. Hogy mit jelent az, hogy ha úgy segítenek, és úgy kérdeznek, és úgy kísérnek, hogy én abból tudok vigaszt meríteni, tudok növekedni. Igen ám, csak hogy azt érzékeltem, hogy a teológián erre nincs idő. Tehát már, mint hogy nem arra, hogy ezt én megkapjam, hanem hogy megtanuljam, hogy ezt hogy is kell jól csinálni.
0: Mármint a terápiát?
2: Igen, magát a terápiát. Igen, a lelki segítést, hiszen hát ott rengeteg óránk volt. Mindenféle szerteágazó dolgot kellett, és természetesen volt úgynevezett poimenika, ami a lelki gondozás tudományával foglalkozó tárgy. Na de hát az a éves szintű néhány óra, ott 5. év tájékán, azért az nagyon-nagyon kevés volt. És hát lelkipásztorként az ember gyászolókkal találkozik, házasulandókkal találkozik, krízisben lévőkkel találkozik, olyanokkal találkozik, akiknek mondjuk az életében változások vannak, tehát nagyon-nagyon sok mindennel. És én azt éreztem, hogy nincsenek eszközeim. Tehát tudok nagyon okosakat mondani, na de hát nem biztos, hogy az én okoskodásom a legjobb.
0: Hogy tudok, a Biblia nem volt elég? Tehát a bibliai vezetés az kevés?
2: Azért a Biblia nem úgy működik, hogy receptes könyv. Tehát fellapozom, oké? Akkor mit tudom én, hiszt is a gyereked, na akkor ez a Zsoltár részlet majd segít neked. Jó, hát a 127. Zsoltár sok mindenben eligazítás, vagy az is, amikor a ifjú királynak tanácsot ad a tanítója, mondjuk a példabeszédek könyvéből, na de hát azért ez nem receptes könyv. Tehát, hogy ezt apró pénzre kell váltani, pont amiről az előbb is beszéltem a vallásoktatás kapcsán, ez nem úgy működik, hogy na, akkor két igét olvasok, és ott ültek előttem, és volt, hogy azt mondtam, hogy te jó ég, Úristen segíts, mert hogy én most mit mondjak? Ha itt elkezdek okoskodni, mi van, ha ártok? Hát nem vagyok az ő cipőjükben. Itt vagyok 20 évesként, és akkor ott ül előttem valaki, aki mondjuk az 50-es éveiben vagy 60-as éveiben van, mondjuk egy diagnózissal. Mit okoskodok én itt? Ha csendben maradok, rendben van, de nem azért jött, hanem ő segítséget vár. Élettapasztalatom még nem volt, vagy hát nagyon kevés. És ott volt bennem, hogy csak ártani ne, csak ne romboljak. De ugyanakkor segíteni is kellett volna, hát én voltam a lelkipásztor. És akkor döntöttem úgy, amikor elindulok mentálhigiénét tanulni. Ami azért is egy izgalmas történet volt, mert hogy választhattam volna a pásztorál pszichológiát, abban az időben még volt pásztorál pszichológiás képzés a teológián, de én úgy voltam vele, hogy megmérettettek az egyházon kívül. Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen egy olyan egyetemi képzés, ami egy világi. És ez is izgalmas volt. Nagyon-nagyon sokat tanultam belőle, kikerültem a zárt burokból be a Nagy Debreceni Egyetem forgatagába és a tanulmányosztály harcaiba, meg hát egyébként is teljesen más volt a szemlélet, nagyon másfajta oktatók voltak, és ez is egy izgalmas tanulási folyamat volt. Mert kikerültem jobban a világba, és ott kellett megálljak. Szakmailag, emberként, nem egy nyelvet beszéltünk sokszor, rá kellett döbbenjek, hogy nincs csak azok az emberek, akik nem az egyházban szocializálódtak, ugyanarról beszélnek, de másképp. És akkor azt is megtanultam. És nagyon izgalmas volt, hogy ők meg úgy tekintettek rám, mint csodabogárra. Mert hogy azért nem általános, hogy egy

0: azt mondtad, hogy nem választható szét a kettő, és nem is választott szét a teológiát és a lelki segítést, akkor hogyan vegyi, tehát hogyan erősíti, hogyan segíti egymást a két oldal?
1: Hát úgy, hogy egyik nincs a másik nélkül.
0: De hát csak van, mert vannak külön mentálhigiénés.
1: Jó, de bennem nincs.
0: Nálad nincs.
1: Nálam nincs. Az én lelkemben mondom, hogy különböző szerepeink vannak, de azért ez bennem összefügg. Én ha terápiát is végzek, én mindig egy hívő ember leszek és egy lelki pásztor. Akkor is, hogyha nem kerül szóba még Isten neve sem. De a személyiségemben, az értékrendemben, a gondolkodásmódomban ott lesz. És ugyanúgy az órai tevékenységemben is. Tehát én tanítok, ugyanúgy megvannak az óravázlataim, a PPT-im, megvan a tananyag, megvannak a központi fogalmak, ugyanúgy iratok dolgozatokat, de én mindig egy mentálhigiénés segítő szakember is leszek, egy terapeuta, aki igyekszik a gyerekekre érzékenyen reagálni, és igyekszem úgy beszélgetni velük, hogy ez a lelkükre hasson.
0: Van úgy, hogy konkrétan nem fordul hozzád valaki, de a környezetedben van, akár tanítványként, akár gyülekezeti tagként, és meglátod, hogy most más, nem olyan, mint szokott lenni, és te lépsz oda hozzá. Lehet ilyet?
1: Persze, természetesen lehet. Egyik legfájóbb pont volt az életemben, amikor 12-ben a végzősökkel az egyik utolsó órán írattam egy olyan kis cetlit, hogy mi volt jó, mi volt rossz, mi az, amit kapott, mi az, amit nem kapott. Ez még valahol sok évvel ezelőtt volt, valahol még a vallástanári pályám kezdetén, és ott egy lány leírta, hogy neki volt egy nagyon nehéz szakasz az életében. Egy introvertált lány volt. És meg olyan jól esett volna, hogyha valaki megkérdezi, mi van vele. És az a lány segített nekem abban, hogy megértsem, hogy igen, az osztályra úgy tekintünk, mint osztály. De ott egyének vannak. És nagyon komoly feladat, tudatos feladat kell legyen, hogy észrevegyük az egyént. Aztán persze nehéz, mert hogy nem biztos, hogy el akarja mondani, meg nem biztos, hogy tényleg van gubanc, meg van, aki tolakodásnak érzi, de azért, amikor látom a gyerekeket mondjuk feküdni az asztalon, például ma reggel is volt ilyen, akkor azért eszembe jut, hogy mi van, hogyha nem csak simán fáradt, mert hogy mondjuk reggel 8 óra van, és hát kamaszként reggel a 8 óra az nagyon korai, hanem felvetődik bennem, hogy mi van, hogyha valami terhet hordoz. Aztán van, hogy megkérdezem, igen, tehát úgy figyelgetem őket. Csak hát azért nehéz, mert hogy senkinek nincs a homlokára írva, és hát sokan vannak, azért 400 diák. De igen, előfordul, hogy a folyosón valakit megállítok, vagy óra után megkérdezem, hogy mi van veled.
0: Mondhatom, hogy ki vagy erre élezve?
1: Hát remélem, de nem merem ezt kimondani, mert azt gondolom, hogy sokkal többet kellene tenni, mint amire képes vagyok.
0: A másik. Akárhányszor látlak, mindig mosolyogsz, energikus vagy, jössz, teszed a dolgod, és soha semmikor nem láttalak fáradtnak, szomorulnak, levertnek. Honnan szerzed ezeket az energiákat, ezt a töltést, hogy mindig tudj adni? Mert ugye ez egy nagyon nehéz feladata és szolgálata az életnek, amit te felvállaltál.
1: Én is el szoktam fáradni. Csak amennyire lehet azért az ember ezt próbálja házon belül megoldani. Tehát mondjuk nekem nagyon sokat ad a családommal való kapcsolatom. A férjem nagyon komoly hátterem. Az, hogy azért vele mindent meg tudok beszélni. Azért ez nekem nagyon sokat jelent. Mert azért az Istennel való kapcsolat. Tehát, hogy azért igenis ott van, hogy azért vele megbeszélgetem a dolgaimat. Máshogy nem megy, muszáj újra és újra erőt meríteni, meg hát azért nekem is vannak olyanok, akikkel át tudok beszélni egy-egy élethelyzetet.
0: Ezt szerettem volna kérdezni, hogy a lelkipásztor fordul lelkipásztor kollégához időnként?
1: Nem biztos, hogy lelkipásztorhoz. Vannak embereim, akikhez bármikor fordulhatok. De van, hogy ezek egyébként nem is ilyen tudatos, na akkor üljünk le, és akkor én most elmondom, és boncoljuk és terápia, hanem csak beszélgetünk. Tehát a hétköznapok során egy kávé mellett. Vannak olyan régi kapcsolataim, például

0: Például gimnázium, teológia, van olyan barátnőm, aki lelkipásztor, és vele úgy tudok leülni, beszélgetni, hogy benne teljes mértékben megbízhatok. És akkor egy-egy élethelyzetet átbeszélgetünk, mint két barátnő, de olyan barátnő, akik hívő emberek és szakemberek. Vannak a környezetemben jó páran, akinek azért hozzám is van egy jó szava. És akkor az elég.
1: Hogyan, milyen úton, módon képzed magad tovább, mert ha jól sejtem, akkor ez pont az a terület, amikor folyamatos impulzusokra, újabb és újabb információkra van szüksége az embernek, ugye?
0: Hát igen, folyamatosan igyekszem olvasni. Ott van a rengeteg könyvem, én nagyon szeretek olvasni, a gyerekeim mindig nevetnek is rajtam, hogy engem legjobban a könyvek hoznak lázba. Ilyet ott sorakozik a polcon sok-sok szakirodalom, teológiai és pszichológiai egyaránt, meg hát azért vannak távlatos célok és álmok, hogy mi mindenben lehetne fejlődni. Mindig van hova. Az eszköztárat lehet gyarapítani. Nagy álmom az, hogy a Szentírás története feldolgozni. Már vannak is erre nézve kísérletek, és már próbálkoztam is, például csoportban. Ami nem kimondottan bibliodráma, hanem egy kicsit ilyen önismeret, feladatok, kicsit olyan, mint a meseterápia, de ez nem mese, mert hogy szentírás, hanem egy-egy történet mélyére látni.
1: Ezt már elkezdted írni?
0: Vannak, igen. Ilyesmiket szoktam csinálni, a gimisek között is szoktam, meg gyülekezetbe is.
1: De még könyvben nem jelent meg.
0: Jaj, nem, dehogy.
1: De ez a cél, nem?
0: Nem feltétlenül könyv a cél, hanem használni. Tehát én azt gondolom, akkor írjon az ember könyvet, amikor már tényleg van tapasztalata.
1: Akkor egy ilyen kis füzet, amit az iskolában is lapozgathatnak, vagy használhatnak a diákok akár?
0: Ezek órai anyagok. Tehát, hogy ezek például pályorientáción volt ilyen jellegű alkalom, amikor kilencedikeseknek a pályaválasztás van segítő alkalom volt, akkor az osztályomnak csináltam rendszeresen ilyen anyagokat, például mikor elmentünk osztály kirándulni végzősként, és hát ott álltak a gyereklét és a felnőtt lét küszöbén. És akkor számukra is voltak ilyen történetek a Bibliából, mert hogy keresztény iskola vagyunk, ami által segíteni próbáltam nekik átzsilipelni a gyereklétből a felnőtt létbe. De a gyülekezetben most is volt a gyülekezeti táborban, ahol a tematikához illeszkedve csináltam önismereti foglalkozást felnőtteknek.
1: Nemrég beszélgettünk, amikor Angliában voltál, egy ilyen konferencia volt, hogy azért megfordulsz ilyen rendezvényeken is.
0: Igen, most Írországba készülök.
1: Most Írországba készülsz, tehát az is hasonló lesz?
0: Most annyi lesz a különbség, hogy ott gyülekezetekbe és iskolákba fogunk ellátogatni. Iskola lelkészek fogunk néhányan, az ifjúsági irodának köszönhetően Írországba menni október végén, pont azért, hogy szakmailag fejlődjünk. Így hát most gyülekezetek és iskolák kerülnek terítékre. Az előző egy nagy ifjúsági konferencia volt, szakmai anyagokat hoztunk, a találkozás lehetősége volt, az egy másfajta terület volt, az is nagyon izgalmas volt, ez pedig megint másfajta impulzusokat fog jelenteni a szolgálatomra nézve.
1: Melinda, mennyire érzed, hogy a helyeden vagy, hogy azt csinálod, amire születtél?
0: Én nagyon szeretem, amit csinálok. Mindent, a legapróbb részletekig. Tehát ez egy nagyon sok színű munka. Nagyon sok szervezés van benne, az előbb kérdezted, hogy iskola lelkészként mit csinálok. Folyamatosan szervezhetek, nagyon kreatív. A fiatalok állandó kihívást jelentenek. Hogy lehet őket megszólítani? Hogy lehet a közömbösség falán áthatolni? Milyen módszerekkel? Most például nagyon élveztem a csendes nap szervezését. Az imádság éve van, a egyház tematikája az imádság, ehhez kapcsolódtunk, és hát szerettem volna, hogy a diákok jobban megértsék, hogy mit jelent az Istennel való kapcsolat. Így hát nagyon sok anyag született, ahol sétálva kinn a nagy erdőn, a kiszáradt nagy erdőn, kvázi lelki sétát tett két osztály, annak az anyagát kidolgozni. Akkor önismereti beszélgetés, bevontam a fiatal kollégákat. Nagyon szép feladat volt, és nagyon lelkesítő feladat volt a fiatal kollégákkal együtt dolgozni. Fantasztikus élmény volt, hogy ilyen területen is kollégáimmá váltak. Ott volt a dicsőítő csapat, csináltam egy imaszobát, ahol szintén volt egyfajta lelki vezetett imádság, és ezek olyan jó kihívások, hogy lehet a fiatalokat megszólítani, ezt én nagyon-nagyon élvezem. És hát ott van a gyerekek mellett a felnőttek területe, így a kettő nagyon szépen kiegészíti egymást. Fiatalok is vannak, meg felnőttek is.
1: Azért a család is profitál ebből a szolgálatból, nem? Tehát könnyebben tudsz a fiúknak is segíteni, a férjeddel is másképp tudod átbeszélni a dolgokat ezzel a látásmóddal, nem?
0: Hát azt nem tudom, hogy a gyerekeim mennyire örülnek neki. Őtőlük azért meg szoktam néha kapni, anya, ez pszichológiai kérdés volt. Szóval azért a fiúk annyira nem biztos, biztos, hogy lelkesednek ezért.
1: Hány évesek?
0: Jaj, nagyok, borzasztó nagyok most már. 12, 14 és 16 évesek. Iskolába is kamaszok, otthon is kamaszok, kritikusok. Nem olyan egyszerű ez mindig, mint ahogy tűnik, de egy nagyon édes csapat, és nagyon jó velük lenni, de mondjuk nem biztos, hogy ők mindig a lelki segítő szakembert várják az anyjuktól.
1: Egy vasárnapi ebéd hogy zajlik nálatok?
0: Mint minden családban szerintem.
1: Főzött a húslevest?
0: Reggel igyekszem gyorsan főzni, mert megyünk gyülekezetbe, aztán utána van egy normális vasárnapi ebédünk, húsleves, vagy valamilyen leves, második, és hát beszélgetünk. Azért ott mindig előkerül az, hogy mi volt a gyülekezetben, az Isten tiszteleten, egy teljesen hétköznapi. Reménykedek abban, hogy a legtöbb családban így zajlik egy vasárnapi ebéd. Nekem fix a ideám az, hogy közös étkezések. A mi családunkban ez nagyon-nagyon fontos. Ezt én otthonról hozom, hogy amikor csak lehet, együtt kell étkezni, tehát nálunk a beszélgetés itt is megjelenik. Amikor csak lehet, minden étkezés együtt zajlik. Nyáron, amikor a gyerekek otthon vannak, akkor reggeli ebéd vacsora.
1: Hiszel a beszélgetés erejében?
0: Igen, abszolút. Emberi történetekben is a beszélgetésben, igen.
1: És a szavak gyógyító erejében?
0: Hát abban mindenképpen. Tehát gyakorlatilag erről szól az összes munkám és az összes terület.
2: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban ezúttal Berényiné Csinádi Melinda lelkipásztorral, a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma iskola lelkészével, vallástanárával, mentálhigiénés szakemberrel, valamint Végzős Pár és családterapeutával beszélgettünk. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszonthallásra!

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Másfél milliárd euróból, vagyis átszámítva több ezer milliárd forintból újítják fel a villamosenergia hálózatot Magyarországon. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be Miskolcon tartott lakossági fórumán. A politikus hangsúlyozta, hogy sikerült hazahozni a hazánknak járó 16 milliárd eurós uniós forrást. Ebből a pénzből fejlesztik a hazai elektromos hálózatot, miközben a minisztérium több ügyben is vizsgálódik. A helyszínen szó esett a miskolci nehézségekről is. Juhász Roland országgyűlési képviselő szerint ugyanis a várost kivéreztették. Miskolc minden esetre mintegy 100 millió forint rendkívüli önkormányzati támogatást kap a mindennapi működés biztosítására. Cipa András képviselő hozzátette, hogy a Tisza kormány több intézkedése is könnyíti az átlagos családok hétköznapjait. Tisztújító választást tartanak a Tiszán inneni református egyház kerületben, mivel az év végén lejár a megbízatások 6 éves ciklusa. A presbitériumok által lebonyolított jelölések alapján a püspöki tisztségért Barna Sándor jelenlegi püspök és Meleg Attila lelkipásztor indul. Főgondnoki posztra pedig Molnár Pál eddigi főgondnokot, valamint Fórizs István ózdi gyülekezeti gondnokot jelölték a résztvevők. A választás szabályai szerint püspökké legalább 10 éves szolgálattal rendelkező lelkész, míg főgondnokká legalább 6 éves presbiteri múlttal bíró jelölt választható. A szavazólapokat legkésőbb október végéig juttatják el az egyházmegyék az összes gyülekezeti presbitériumhoz a szavazás lebonyolításához. A református egyházmegyei alakuló közgyűléseket 2026. decemberének végéig kell összehívni, és 2027. január közepéig meg is kell tartani. Az egyházkerületi tisztújítás végleges eredményét és az új vezetőket legkésőbb 2027. január végéig hirdetik ki a hivatalos gyűléseken. Több mint 198 millió forintból alakít ki integrált palliatív ellátási egységet a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei oktatókórház a svájci alap támogatásával. A fejlesztés célja a súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedők életminőségének javítása, valamint komplex segítség nyújtása a betegeknek és a hozzátartozóknak. Ennek érdekében klinikai palliatív mobil csapatot hoznak létre, járóbeteg szakrendelést indítanak, és speciális palliatív ágyakat is kialakítanak a kórházban. A projekt keretében több mint 100 új vizsgáló, kezelő és informatikai eszközt szereznek be az ellátás színvonalának emelésére. A multidisziplináris programban orvosok, ápolók, pszichológusok és szociális munkások segítik majd a testi és a lelki tünetek enyhítését. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban. A programban ökumenikus istentisztelet, történelmi előadás, filmvetítés és a Szent Korona másolatának bemutatása is szerepel. A szervezők felidézték, hogy a Mohácsi csata után az országgyűlés Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a trónra. Az egykori tokai vár emellett a Szent Korona menedéke is volt a 16. század közepén hónapokon keresztül. A vasárnapi rendezvényt ingyenesen látogathatják az érdeklődők. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, és legfőbb stressz forrásként az iskolát jelölik meg az IDEA intézet friss, mentális egészség világnapjára időzített országos felmérése szerint. A kutatásból kiderül, hogy a 14-19 évesek 37%-a szinte minden reggel feszülten indítja a napot, és 41%-uk tartozik a fenyegetett mentális állapotúak kategóriájába. A szakemberek rámutatnak, hogy a fiatalok körében a segítségkérést leginkább a szégyenérzet, valamint a problémák komolyan vételével kapcsolatos aggodalom nehezíti. A megkérdezettek több mint fele, ráadásul az elmúlt évben valamilyen formában bántalmazással, leggyakrabban csúfolódással vagy pletykával szembesült. Az iskolai elvárások, a jegyek, valamint a pályaválasztási döntések jelentik a legnagyobb terhelést a korosztály számára, miközben a mesterséges intelligenciát is sokan hívják segítségül magánéleti kérdésekben, áll a UNICEF Magyarország és az NN biztosító megbízásából készült kutatásban.
0: Az időjárásról.
1: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán mások felé eshet. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Saint Exupéry, a kis herceg.
1: Bodolai Géza forgatókönyvéből rádióra alkalmazta
0: Kertész Ágnes
1: és Ács Gyula. Dalszövegek Bodolai Géza.
0: Zene Ács Gyula.
1: Rendezte Kertész Ágnes.
2: Az ötödik bolygó nagyon érdekes bolygó volt. Ez volt valamennyi közt a legkisebb. Éppen csak akkora, hogy egy lámpa meg egy lámpagyújtogató elfért rajta. A kis herceg el sem tudta képzelni, mi értelme lehet valahol az égbolton egy bolygónak, ahol se ház nincs, se emberek, de van lámpa és van lámpagyújtogató.

0: Meggyújtom. Egyedül. Elhagyott.
1: Az ő munkájának legalább van valami értelme. Ha meggyújtja a lámpáját, mintha egy csillagot segítene világra, vagy egy virágot. Ha eloltja a lámpáját, elaltatja vele a virágot, vagy a csillagot. Szép foglalkozás. És mert szép, valóban hasznos is. Jó napot! Miért oltottad el a lámpádat?
2: Mert ez a parancs. Jó napot!
1: Mi a parancs?
2: Hogy oltsam el a lámpámat. Jó estét!
1: De hát akkor miért gyújtottad meg újra?
2: Mert ez a parancs.
1: Nem értem.
2: Nincs is mit érteni rajta. A parancs az parancs. Jó napot! Szörnyű mesterség ez. Valaha régen nagyon értelmes volt. Este meggyújtottam, reggel eloltottam a lámpámat. Aztán reggeltől estig pihentettem, és estétől reggelig alhattam.
1: Azóta megváltozott a parancs?
2: A parancs nem változott. Éppen ez a baj. A bolygó évről évre gyorsabban forgott, a parancs viszont maradt a régi.
1: És?
2: És most, hogy percenként fordul egyet a tengelye körül, nincs egy másodperc nyugalmam. Percenként oltok, meggyújtok.
1: Mulatságos. Egy nap, egy percig tart nálad.
2: Egyáltalán nem mulatságos. Tudod, mióta beszélgetünk itt egymással? Egy hónapja.
1: Egy hónapja?
2: Úgy bizony, 30 perce. Az 30 nap.
1: Figyelj ide! Tudok egy módot rá, hogy pihenhess, amikor csak akarsz. A te bolygód olyan kicsi, hogy 3 lépéssel körüljárhatod. Ahhoz, hogy állandóan a napvilágon maradj, egyebet sem kell tenned, mint elég lassan járnod. Így aztán, ha pihenni akarsz, elkezdesz járni. És a nappal addig fog tartani, ameddig kívánod.
2: Ezzel nem sokra megyek. Világéletemben egyet szerettem. Aludni.
1: Öreg hiba.
2: Öreg hiba. Jó napot, de látogassa meg a tudós bolygóját.
1: Jó estét.
3: Ez parancs?
1: Köszönöm, nincs parancs.
3: Jó napot.
1: Nem nehéz?
3: Felőlem.
1: Szenvedés.
3: Jó estét.

0: Jó estét, jó estét!
1: Holdja van?
0: Holdja van.
1: Elhagyott.
0: Elfogyott.
1: Jó napot, jó napot!
0: Jó estét, jó estét!
1: Jó estét, jó napot!
0: Jó napot, jó napot!
1: Gondja van?
0: Holdja van?
1: Elfogyott.
0: Fél hold van.
1: Jó napot, jó napot.
0: Fél a hold van.
1: Elfogyott.
2: A hatodik bolygó 10-szer akkora volt. Egy tudós lakott rajta.
1: Hoho, itt egy kutató.
0: Jó napot.
1: Honnét jössz?
0: Mi ez a nagy könyv?
1: Geográfus vagyok.
0: Mi az, hogy geográfus?
1: Földrajztudós. A geográfus tudja, hol vannak a tengerek, folyók, városok, hegyek, sivatagok.
0: Végre egy igazi mesterség. Nagyon szép bolygód van. Óceánok vannak rajta?
1: Azt nem tudom.
0: És hegységek?
1: Azt nem tudom.
0: És városok, folyamok, sivatagok?
1: Azt sem tudom.
0: De ha egyszer földrajztudós?
1: Tudós az vagyok, de nem vagyok kutató. Sajnos nincsenek kutatóim. Te kutató vagy? Mondd el, milyen a bolygód, én majd leírom.
0: Ó, az én bolygóm egészen apró, nincs rajta semmi különös. Van 3 vulkánom, 2 működik, 1 kialudt, bár sosem lehet tudni.
1: Sosem lehet tudni.
0: Van egy virágom is.
1: Virágokkal nem foglalkozunk.
0: Miért? Az a legszebb a bolygómon.
1: A virág elmúlik.
0: Mit jelent az, hogy elmúlik?
1: A földrajzkönyvek nem avulnak el soha. A hegy nem változtatja meg a helyét. Az óceán vize nem apad ki. Mi csak örök dolgokat írunk le.
0: De a kialudt vulkán egyszer csak újra működni kezdhet. Mit jelent az, hogy elmúlik?
1: Hogy működik a vulkán vagy sem, az nekünk mindegy. Csak a hegy számít. A hegy pedig nem változik.
0: De mit jelent az, hogy elmúlik?
1: Előbb-utóbb megsemmisül.
0: A virágom előbb-utóbb megsemmisül?
1: Meg.
0: Elmúlik a virágom, én meg magára hagytam otthon. Mit tanácsol? Milyen bolygót látogassak meg?
1: A Földet. Jó híre van.
2: A hetedik bolygó tehát a Föld volt. A kis herceg, amint Földet ért, alaposan meglepődött, hogy egy teremtett lelket sem lát. Már-már attól félt, hogy elvétette a bolygót, amikor a homokban megmozdult előtte egy volt színű gyűrű.
0: Jó éjszakát! Bolygóra estem.
3: A Földre, Afrikában.
0: Ó, hát senki sincs a Földön.

0: Nem tudom, nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa magáit. Nézd csak, az ott az én bolygóm. Éppen fölöttünk, de milyen messze van.
1: Szép csillag. Mit keresel itt?
0: Nézeteltérésem támadt egy virággal. Az emberek. Itt a sivatagban olyan egyedül van az ember.
1: Nincs kevésbé egyedül az emberek között sem.
0: Furcsa jószág vagy. Vékony, mint az ujjam.
1: De bármilyen király ujjánál hatalmasabb.
0: Nem mondhatnám, hogy nagyon hatalmas vagy, hiszen még lábad sincs. Utazni sem tudsz.
1: De nincs az a hajó, amelyik messzebbre bírna vinni, mint én. Akit én megérintek, azt visszaadom a földnek, ahonnét származik. Te azonban tiszta vagy, és egy csillagról jöttél. Olyan gyönge vagy ezen a gránit földön, hogy megesik rajtad a szívem. Ha egy szép napon majd nagyon visszavágyol a bolygódra, segíthetek rajtad, mert én...
0: Ó, értem, nagyon is értem, de miért beszélsz mindig rejtélyekben?

0: Jó napot!
1: Mit csinálsz ott?
0: Rostálom az utasokat ezresével. Hol jobbra küldöm a vonatokat, amik viszik őket, hol meg balra.
1: De sürgős nekik. Mit keresnek?
0: Azt maga a mozdonyvezető sem tudja.
1: Már is visszajöttek?
0: Ezek nem ugyanazok. Ez egy ellenvonat.
1: Nem érezték jól magukat ott, ahol voltak?
0: Az ember sosem érzi jól magát ott, ahol éppen van.
1: Ezek az első vonatnak az utasait üldözik?
0: Egyáltalán nem üldöznek semmit. Alusznak odabent, vagy ásítoznak. Csak a gyerekek nyomják az orrukat az ablaküveghez.
1: Mert csak a gyerekek tudják, hogy mit keresnek. Időt vesztegetnek egy ronybabára, amitől egyszerre nagyon fontos lesz az a ronybaba. És ha elveszik tőlük, akkor sírnak.

0: Jó napot!
1: Ki vagy?
0: Legyél a barátom, olyan egyedül vagyok.
1: Egyedül vagyok.
0: Furcsa bolygó, száraz, hegyes, sós. A lakóinak meg nincs semmi képzelő tehetségük. Folyton azt ajkózzák, amit mondanak nekik.
1: Mondanak nekik.
2: Jó napot! Itt vagyok az almafa alatt.
0: Mi vagy? Csinosnak csinos vagy.
2: Én vagyok a róka.
0: Gyere, játsszál velem. Olyan szomorú vagyok.
2: Nem játszhatom veled. Nem vagyok megszelídítve.
0: Ó, bocsánat. Mit jelent azt, hogy megszelídíteni?
2: Az embereknek puskájuk van és vadásznak. Mondhatom, nagyon kellemetlen. Azon fölül tyúkokat is tenyésztenek. Ez bennük a legérdekesebb. Tyúkokat keresel?
0: Nem, barátokat keresek. Mit jelent az, hogy megszelídíteni?
2: Olyasmit, amit nagyon is elfelejtettek. Azt jelenti, kapcsolatot teremteni.
0: Kapcsolatot teremteni?
2: Úgy bizony. Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan gyerek, mint a többi száz meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs én rám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz meg százezer. De ha megszelidítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel a számomra a világon, és én is egyetlen leszek a számodra.
0: Kezdem érteni. Van egy virág. Az, azt hiszem, megszelidített engem.
2: Lehet, annyi minden megesik a földön.
0: Ó, ez nem a földön volt.
2: Egy másik bolygón?
0: Igen.
2: Vannak azon a bolygón vadászok?
0: Nincsenek.
2: Lám, ez érdekes. Hát tyúkok?
0: Nincsenek.
2: Semmi sem tökéletes. Nekem bizony egyhangú az életem. Én tyúkokra vadászom, az emberek meg én rám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelídítesz, megfényesedne tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak, látod ott azt a búzatáblát? Én nem eszem kenyeret, nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búzatábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelidítesz, milyen nagyszerű lenne? Akkor az aranyos búzáról rád gondolnék. És hogy szeretném a búzában a szélsusogását? Légy szíves, szelidíts meg!
0: Kész örömest, de nem nagyon érek rá. Barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem.
2: Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelidít. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész halmit vásárolnak a kereskedőnél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy a barátod legyek, szelidíts meg!
0: Jó, de hogyan?
2: Sok-sok türelem kell hozzá. Először leülsz, szép, tisztes távolba tőlem. Úgy, ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak félreértés forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz.

0: Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet. Szükség van bizonyos szertartásokra is.
1: Mi az, hogy szertartás?
0: Az is olyas valami, amit az emberek alaposan elfelejtettek. Attól lesz az egyik nap más, mint a másik, az egyik óra különböző a másiktól. Még a vadászaimnak is van szertartása. Minden csütörtökön fegyvert tisztítanak, aztán táncolni mennek a lányokkal. A csütörtök csodálatos nap. Olyankor egész a szőlőig elsétálok. Ha a vadászok csak úgy vaktában táncolnának, minden nap egyforma lenne, és nekem egyáltalán nem lenne ünnepnapom.

0: Megszelídítettél. Közeledik a búcsú órája. Ó, sírnom kell majd.
1: Te vagy a hibás. Én igazán nem akartam neked semmi rosszat. Te erősködtél, hogy szelidítselek meg.
0: Igaz, igaz.
1: Mégis sírni fogsz.
0: Igaz, igaz.
1: Akkor semmit sem nyertél az egésszel.
0: De nyertem. Tessék a titkom, nagyon egyszerű. Jól, csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
1: Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
0: Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, az teszi olyan fontossá a rózsádat.
1: Az idő, amit a rózsámra vesztegettem.
0: Az emberek elfelejtették ezt az igazságot. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelidítettél. Felelős vagy a rózsádért.
1: Felelős vagyok a rózsámért.

0: Kétségkívül szépek az emlékeid. Én azonban még mindig nem javítottam meg a gépemet. Viszont innivalóm sincs több.
1: Barátom, a róka azt mondta...
0: Édes kis öregem, hagyd már azt a rókát!
1: Miért?
0: Mert rövidesen szomjan halunk.
1: Jó az embernek, hogy ha volt egy barátja, még ha rövidesen meg is kell halnia. Én a magam részéről nagyon örülök neki, hogy volt egy róka barátom.
0: Képtelen vagy fölfogni a veszélyt. Te beíred egy kis napfénnyel is?
1: Én is szomjas vagyok. Keressünk egy kutat.
0: Azt mondod, te is szomjas vagy?
1: Néha a szívnek is jó a víz. A csillagok szépek. Attól, hogy van rajtuk egy láthatatlan virág...
0: Persze, persze.
1: A sivatag is szép. Azt teszi szépé a sivatagot, hogy valahol egy kutat rejt.
0: Igen, akár a csillagokról van szó, akár a sivatagról. Ami szépé teszi őket, az láthatatlan.
1: Örülök, hogy egy véleményen vagy a rókámmal.
0: Igen, amit látok, az csak a kéreg. Ami a legfontosabb, az láthatatlan.

0: nem furcsa? Minden készen van, csiga, vödör, kötél.
1: Hallod? Fölébresztjük a kutat, ő meg énekel.
0: Hagyd majd én, neked ez túl nehéz.
1: Éppen erre a vízre szomjazom. Adj innom. Nálatok az emberek egyetlen kertben 5000 rózsát nevelnek. Mégsem találják meg, amit keresnek.
0: Nem találják meg.
1: Pedig egyetlen rózsában, vagy egy korty vízben megtalálhatnák.
0: Minden bizonnyal.
1: Csak hogy a szem vak. A szívünkkel kell keresni. Meg kell tartanod, amit ígértél.
0: Mit ígértem?
1: Tudod, szállj kosarat a bárányomnak. Hiszen felelős vagyok a virágomért.
0: Neked valami titkos terved van.
1: Tudod, holnap lesz egy éve, hogy a földre estem. Egészen közel ide.
0: Akkor hát egy hete reggel, amikor megismertelek, nem csak véletlenül kószáltál itt egy szál egyedül 1000 mérföldre minden lakott helytől. Oda akartál visszamenni, ahova leestél. És ez nem az évforduló miatt?
1: Neked most dolgoznod kell. Vissza kell menned a gépedhez. Itt várlak majd. Gyere vissza holnap este.

Hát nem emlékszel rá? Nem egészen itt volt. Igen, igen. A napja ma van, de a helye nem egészen ez. Úgy bizony. Nézd csak meg, hol kezdődik a nyomom a homokban. És csak várj rám. Majd éjszaka ott leszek. Jó mérged van? Biztos vagy benne, hogy nem fogok sokáig szenvedni?

0: hoztam.
1: Kedves kis barátom, ugye ez az egész csak egy rossz álom. Ez a kígyó história, ez a találkozás, ez a csillagmese.
0: Ami fontos, azt nem lehet látni.
1: Persze.
0: A virágokkal is így van. Ha szeretsz egy virágot valahol egy csillagon, jól esik éjszaka fölnézned az égre. Minden csillagon van egy virág.
1: Persze.
0: Éjszaka majd fölnézel a csillagokra. Az enyém sokkal kisebb sem, hogy megmutathatnám, hol van. De jobb is így. Számodra az én csillagom egy lesz valamerre a többi csillag közt. Így aztán minden csillagot szívesen nézel majd. Mind a barátod lesz. Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagok. Akik úton járnak, azoknak vezetőül szolgálnak a csillagok. Másoknak nem egyebek csöknyi kis fényeknél. Ismét mások, a tudósok, számára problémák. Az üzletemberek szemében aranyból vannak. A csillagok viszont mind hallgatnak. De neked olyan csillagaid lesznek, amilyenek senki másnak. Neked, egyedül neked, olyan csillagaid lesznek, amik nevetni tudnak.
1: Hogy?
0: Néha kinyitod majd az ablakodat, csak úgy keftelésből, és a barátaid nagyot néznek majd, ha látják, hogy nevetsz, amikor fölnézel az égre. Te meg majd azt mondod nekik, igen, engem a csillagok mindig megnevettetnek. Erre azt hiszik majd, hogy meghibbantál. Szép kis tréfa lesz. Ma éjszaka, tudod, ne gyere el.
1: Nem hagylak magadra.
0: Olyan leszek majd, mintha valami bajom volna. Egy kicsit olyan, mintha meghalnék. Úgy bizony. Ne gyere el. Semmi szükség rá, hogy végignézd. Nem éri meg.
1: Nem hagylak magadra.
0: Ó, már itt is vagy. Nem jól tetted. Fájni fog neked. Ugye érted? Nagyon messze van. Nem vihetem magammal ezt a testet. Túl nehéz. Tudod, milyen jó lesz? Én is nézem majd a csillagokat. Minden egyes csillag kút lesz, rozsdás csigával. És mind innom ad majd. Olyan mulatságos lesz. Neked 500 millió csengettyűd lesz, nekem 500 millió forrásom. Helyben vagyunk. Most hadd menjek egy pár lépést egyedül. Tudod, a virágom. Felelős vagyok érte. Hiszen olyan gyönge. És olyan gyanútlan. Egyebe sincs, mint négy semmi kis tövise, hogy a világtól védekezzék. Hát igen. Ennyi az egész.

0: most már kicsit megvigasztalódtam.
1: Azaz mégsem egészen. De tudom, hogy visszatér a bolygójára, mert mikor fölkelt a nap, nem találtam ott a testét. Annyira mégsem volt nehéz. Én szeretem a csillagokat hallgatni éjszakánként, mintha 500 millió csengettyű volna. És néha azt kérdezem, mi történt a bolygón? Lehet, hogy a bárány megette a virágot? Nem, semmiképpen sem. A kis herceg mindig üvegbúra alá teszi

és éberen vigyáz a bárányra. Ilyenkor boldog vagyok, és a csillagok nevetnek. Nagy rejtelem ez, mert ti is szeretitek a kis herceget. Nektek sem mindegy, mint ahogy nem mindegy nekem sem. Hogy valahol a mindenségben, ki tudja hol, ki tudja merre, egy bárány, akit nem is ismerünk, lelegelt-e egy rózsát vagy sem. És soha egyetlen fölnőtt sem fogja megérteni, hogy ez milyen rettentően fontos. Számomra ez itt a világ legszebb és legszomorúbb tája. Itt jelent meg a földön, s aztán itt tűnt el róla a kis herceg. Nézzétek meg jól, hogy biztosan ráismerjetek, ha egyszer Afrikában utaztok a sivatagban. És ha netalántan arra visz az utatok, kérve kérlek, ne siessetek. Időzzetek el egy kicsit ott pontosan a csillag alatt. Ha akkor egy gyerek lép hozzátok és nevet, és aranyhaja van, és nem felel, ha kérdezik, nyilván kitaláljátok ki az. És akkor aztán legyetek kedvesek, és ne hagyjátok, hogy tovább szomorkodjam. Írjátok meg nekem.

0: Szereposztás.
1: Kis Herceg.
0: Nagy Ildikó. Pilóta.
1: Nahaj Péter. Virág.
0: Kocsis Klaudia. Király.
1: Lajhó Máté. Ács Gyula. Hiú.
0: Almási Enikő. Iszákos.
1: Balaton Eszter. Üzletasszony.
0: Siktár Vivien. Kis Brigitta. Lámpagyújtogató.
1: Hegedűs Gerda Ildikó. Tudós.
0: Kocsis Dorottya. Kígyó.
1: Dunai Virág. Váltóőr.
0: Kocsis Dorottya. Szabó Boglárka. Róka.
1: Göncöl Eszter Lilla.

színes szív, hamis lelkűség, senkiben sincs igaz hűség valójában. De jól lehet, hogy mindezek

0: Hogy bosszút olyak túl nyerek, kiket a barmoknak lelek seregekbe.
1: Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az év végéig literenként 25 forinttal csökkenti a kormánya 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok jövedéki adóját. Az átmeneti intézkedést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Közölte azt is, hogy a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére a mezőgazdasági szektorhoz hasonlóan nyílik majd lehetőség. Ez a lépés a számítások szerint mintegy 6 milliárd forintos költségvetési hatással lesz a gazdaságban. A miniszter emellett kitért arra is, hogy jelentősen szigorítják és ellenőrzik az útdíjfizetést Magyarországon. Erre pedig azért van szükség, mert a fuvarozók érdekképviseletei jelezték, hogy néhányan nem fizetik meg szabályosan az útdíjat. Ezért bővítik az ellenőrzéssel foglalkozók létszámát, valamint összehangolják a felelős szervezetek munkáját. Kora gyermekkori módszertani központ felállítását tervezi a szaktárca államtitkársága egy Sopronban elhangzott bejelentés szerint. Kereki Judit államtitkár az óvodák országos közösségének konferenciáján beszámolt egy egységes jogszabálytervezetről is. Példaként említette a Nógrád megyében bevezetett koordinált ellátórendszert, amely jelentősen felgyorsította a gyermekek fejlesztését. A tervezett új intézkedések között szerepel a rugalmas iskolakezdés kérdése és az alapprogram megújítása is. Kitért arra is, hogy hosszú távon kivezetnék az Ovikréta rendszert, helyette pedig egy új kliensközpontú digitális felületet alakítanának ki. A szakemberek helyzetének javítása érdekében az intézmények állapotát felmérő kérdőíveket is küldenek majd ki a jövőben. Egységes régióként az érintett települések, megyék és gazdasági szereplők összefogásával fejleszteni a Balatont a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet közleménye szerint a cél az, hogy a térség önálló régióként saját célokkal és forrásigénnyel jelenjen meg a fejlesztés politikában. Rámutattak arra, hogy a túlvize, partjai és közlekedési rendszere nem igazodik a megyehatárokhoz, ezért nem lehet elszigetelt döntéseket hozni. A vízbiztonság, a közlekedési kapcsolatok, az egész éves turizmus és a megfizethető lakhatás kérdését egyetlen közös ügyként kell kezelni. A jövőbeni uniós tervezési időszak lehetőséget adhat az önálló fejlődésre, ehhez azonban már most fel kell építeni a szakmai alapot. Eközben a balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és egy új alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a fonyódi Pogányvölgyi víz torkolatánál zajló Kordia beruházás miatt várnak sürgős intézkedést. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet állásfoglalására hivatkozva kiemelték, hogy ezen a területen felbecsülhetetlen értékű természetes kapu található. A szervezetek 15-30 milliárd forintos Balatonvédelmi alap létrehozását javasolják a károsított nádasok és élőhelyek helyreállítására. A magyar kormány fontosnak tartja, hogy szoros kapcsolatot ápoljon az országban élő nemzetiségekkel és támogassa kultúrájukat. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter ezt felsőszölnökön hangsúlyozta szlovén kollégájával, Szuzana Lep-Szimjenkóval tartott találkozóján. A miniszterek közös látogatást tettek a Rába vidéken és a Mura vidéken, ahol helyi nemzetiségi képviselőkkel és intézmények vezetőivel is találkoztak. Tarz Zoltán kiemelte, a kormány támogatja az oktatási intézményeket, amelyek kulcs szerepet játszanak a szlovén identitás megőrzésében. Szuzana Lep-Szimjenkó arra hívta fel a figyelmet, hogy a legfontosabb cél a fiatalok helyben tartása és a gazdasági kapcsolatok erősítése. A felek egyetértettek abban, hogy a két ország példaértékűen biztosítja a nemzetiségi kisebbségek jogait, és a jövőben is együttműködnek. Pályázatot írt ki a Szegedi Tudomány Egyetem rektori posztjára az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriuma. A jelenlegi rektor Rovó László megbízatása 2027. júniusának végén jár le. A jelentkezőknek november 9-éig kell benyújtaniuk a közép- és hosszú távú fejlesztési stratégiájukat. A pályázatok elbírálásának határideje 2027. áprilisának 10-e, a jelöltről pedig a szenátus dönt.
1: Az időjárásról.
2: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán már sokfelé eshet. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Forlorn Blondes együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Four Non Blondes amerikai alternatív hard rock együttes volt. 1989-ben alakultak San Franciscóban, és 94-ben oszlottak fel. Rövid pályafutásuk alatt egy nagy lemezt jelentettek meg.

Legismertebb daluk a WhatsApp, amely több ország sláger listájára is felkerült. 2014-ben újra összeálltak egy rövid időre. Egyetlen nagylemezük 59 hétig szerepelt a Billboard 200-as listán, illetve 1,5 milliós példányszámban kelt el 1992 és 94 között.

Az együttes eleinte csak nők alkották, a felállás a következő volt: Linda Perry ének, Krista Hillhouse basszusgitár és Wanda Day dob. Az album megjelenés előtt Hall és Day helyére Roger Rocha, gitáros, és Dawn Richardson dobos került.

0: Zeneshow című műsorunkat hallották, melyben a Four Non Blondes együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A hallgatói normatíva megduplázását kérte a 2027-es költségvetésben a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája az országgyűlési képviselőkhöz intézett levelében. A szervezet rámutatott, hogy az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Emiatt a tanulmányi ösztöndíjak minimális összege havi 8.330 forint, ami mára egyáltalán nem jelent érdemi motivációt. A lakhatási költségek és az infláció növekedése miatt a hallgatók fele legalább félállásban dolgozik tanulmányai mellett. Ez a helyzet növeli a felsőoktatási lemorzsolódás kockázatát. Ráadásul az első fél évben forráshiány miatt az ösztöndíjak is csökkentek. Országos gyűjtést hirdetett a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Nőszövetség a leégett Radostyáni templom javára. Október elején egy súlyos tűzesetben leégett a Miskolc közelében található 18. századi műemlék templom és a harangtorony. A pusztításban a födém, a belső berendezés és az orgona is megsemmisült. A kár pedig a becslések szerint elérheti az 1 milliárd forintot. A gyorssegélyek mellett a szervezetek online és bankszámla számon is várják az adományokat a gyülekezet támogatására. A helyi közösség összefogással és szakemberek segítségével tervezi az újjáépítést, hogy a templom visszakaphassa régi fényét. Immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját október 16-a és 18-a között. Az idei rendezvénynek a felsőbarcikai református egyház községgel együttműködve Kazinc Barcika ad otthont a háromnapos programsorozat során. A találkozó célja, hogy szakmai és baráti hidat építsen a Kárpát-medencei református élelmiszertermelők, gazdák és gyülekezetek között. Az érdeklődőket kézműves kirakodóvásárral, főzőversennyel, kóstolókkal, valamint közösségi programokkal és beszélgetésekkel várják a helyszínen. A gazda gasztronómiai és kulturális programsorozat a hagyományokhoz híven vasárnap hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban. Súlyos pénzügyi helyzetről számolt be Miskolc polgármestere Tóth Szántai József pénteki közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A városvezető tájékoztatása szerint Miskolc évvégi működése biztosított ugyan, de a fenntartáshoz már a hitelkereteiket is igénybe kell venniük. Kiemelte, hogy 2020 óta nem kapnak állami támogatást a tömegközlekedésre, miközben évente milliárdos szolidaritási adót fizetnek. Emlékeztetett arra, hogy a kormány nemrégiben jelentős támogatásról állapodott meg Budapesttel, a Megyei Jogú Városok Szövetségével összhangban, ő is azt kéri, hogy a miskolciak lakosságszámuk arányában ugyanolyan támogatást kapjanak. Egy héten belül két rangos szakmai elismerést is átvehetett a Miskolci Szimbiózis Alapítvány. A Baráthegyi Majorság a fenntartható Tulipán díj külön díjában részesült a Holland Királyság nagykövetségétől. Az elismerést a körforgásos gazdaságra épülő fenntartható működésért és a környezeti erőforrások felelős használatáért vehették át. Emellett az alapítvány nyerte el a Társadalmi Vállalkozások Koalíciója által első alkalommal átadott az év társadalmi vállalkozása díj első fődíját is. A rangos elismerésekkel a fogyatékossággal élők értékteremtő foglalkoztatását és a több mint két évtizedes szociális farm modellt ismerték el. Nyílt napot tartottak a miskolci Heimpál bölcsödében, ahol az érdeklődők betekintést nyerhettek az intézmény mindennapjaiba. A program során zenés, mondókás, mozgásos és kreatív foglalkozásokkal várták a gyermekeket és a szülőket. Az intézményben 6 egységben, 12 csoportban, összesen 156 férőhelyjel, egyéni bánásmóddal és anyás beszoktatással segítik a beilleszkedést. A fenntartás állami, a gondozásért nem kell fizetni, az étkezés pedig jövedelemfüggő, illetve bizonyos esetekben térítésmentes is lehet. A két éve teljes körűen felújított bölcsödében a beiratkozás folyamatos, a szülők pedig előzetes egyeztetés után személyesen is körbejárhatják az épületet.
0: Az időjárásról.
1: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán már sok felé eshet. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kihívások a keresztény újságírásban, a közösségi média és a mesterséges intelligencia korában.
2: Közösségi média előtérbe került, ahol ugye hangot kaptak olyan tartalomkészítők is, akik korábban nem jutottak be hagyományos médiába, tehát tévébe, rádióba, újságba, azért, mert sok esetben nem megbízható tartalmat állítanak elő. Most ők ugye a közösségi médiában szintén ott vannak, mindenhol jelen vannak, és gyakorlatilag a megbízható médiumokkal egy szinten vannak sok ember szemében.
1: Egy euró, egy kilométer. Futással újulhat meg a Bályoki parókia.
3: Mindenképpen ennek van egy lelki vonzata, ugyanis a testi állapotunk az kihat a lelkünkre is fordítva, tehát, hogy én nagyon szeretek a természetben lenni, nagyon szeretem a természetbeni futást, ilyenkor az Istennel, és a kapcsolatom alakul, mélyül, ugye a szemlélődés, vagy az elcsendesedés, a ráhagyatkozás, tehát egy csodaként élem meg, akár a reggeleket csodaként élem meg, hogy a terv az folyamatosan megy előre, ugye, hogy minden nap kapunk egy új esélyt, minden nap fel kell a nap például.
1: A tivadarfalvi református gyülekezet.
4: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben, Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába.
1: Magyar Népmese napja a Heltai Folk Centerben.
5: Olyan világban élünk, ahol a telefon és a tévé ugye az elsődleges az emberek életébe, és az élő szavas mesemondás a gyerekek életébe és a fejlődésükben nagyon fontos szerepet tölt be, és ugye itt nem csak a gyerekek, hanem a szülők is részt vesznek ezeken a tevékenységeken.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Kárpát-medencei református újságírók találkozóján Kenyeres Attila Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa is előadást tartott. Kihívások a keresztény újságírásban, a közösségi média és a mesterséges intelligencia korában című előadásában arról beszélt, milyen új kihívásokkal találkozik ma az egyházi és keresztény sajtó, és hogyan változtatja meg a média világát a közösségi média, valamint a mesterséges intelligencia. Az előadást követően Kenyeres Attila Zoltánt rádiónk is megszólaltatta, aki kérdez Birta Zoltán.
2: Arról szólt, hogy a keresztény újságírók azok milyen dilemmákkal szembesülnek a mai nagyon erőteljesen megváltozott média környezetben. Tehát ugye a közösségi média előtérbe került, ahol ugye hangot kaptak olyan tartalomkészítők is, akik korábban nem jutottak be hagyományos médiába, tehát tévébe, rádió, jóba, újságba, azért, mert sok esetben nem megbízható tartalmat állítanak elő. Most ők ugye a közösségi médiában szintén ott vannak, mindenhol jelen vannak, és gyakorlatilag a megbízható médiumokkal egy szinten vannak sok ember szemében, és ugyanolyan tartalomkészítőnek minősülnek. Tehát versenyezni kell velük. Versenyezni kell az algoritmusokkal, amelyek ugye nagyon sok esetben az áhírek és a félrevezetések terjedését segítik, mert hogy ezek érzelmi reakciókat váltanak, illetve hozzászólásokat generálnak, és az algoritmusnak nincs erkölcse, az nem nézi azt, hogy ezek viszont a félrevezetések váltották ki ezeket a reakciókat, hanem ő csak a reakciókat nézi, és akkor hatalmas nézettséget, olvasottságot generálnak ilyen tartalmak, és akkor ehhez képest például mi keresztény újságírók, akik próbáljuk az igazságot közvetíteni, illetve azt közvetítjük, és nem szenzációhajhász módon fogalmazunk a tartalmunkat, éppen ezért az algoritmus minket nem fog támogatni, nem fog jutalmazni nagy nézettséget. Tehát például ezzel mit tudunk kezdeni? Illetve a mesterséges intelligencia megjelenése nagyon fontos kérdéseket vet fel. Keresztény újságíróként mire tudjuk etikusan használni a mesterséges intelligenciát, meddig adhatjuk át neki a vezető szerepet, megírhatunk-e vele például kompletten egy cikket, vagy pedig asszisztensként használjuk. Én az utóbbi mellett érvelek, hogy asszisztensként használhatjuk, egy bizonyos szintig adhatjuk át neki a feladatokat, de egyébként mindenképpen mi legyünk azok, akik a döntéseket hozzák, akik a végső tartalmat előállítják.
3: Milyen értékkrízist jelent ez a mostani felgyorsult média világ? Igazából a mai értékek mentén, amit látunk, és a mostani megjelent tartalmak, mint hogy ez teljesen egy másik sávba, másik síkra terelnék el.
2: Nagyon-nagyon komoly értékválság van, tehát én azt tudom mondani, hogy történészként is, hogy az emberiség történelme során nem volt még lehetőség arra, hogy ilyen gyorsan, ilyen nagy tömegekhez, ilyen mennyiségű félrevezető információ juttassunk el, mint most. A közösségi média, az algoritmusok, illetve a mesterséges intelligencia segítségével. Tehát ez nagyon komoly erkölcsi kérdéseket felvet. Tehát, hogy próbáljuk az igazságot közvetíteni, de egyébként az algoritmus ugye nem ezt jutalmazza. Tehát, hogy egy olyan világban kell nekünk megfelelni, és sok emberhez eljutni, és az igazságot, megbízható tartalmat közvetíteni minél több emberhez, amely felület pont ennek az ellenkezőjét segíti, nem feltétlenül azért, mert hogy ő ezt akarja, hanem a mögötte álló üzleti érdekeknek ez a kifizetődő. És akkor itt jönnek fel olyan dilemmák, hogy például mennyire fogalmazzam meg bulvárosan, mennyire fogalmazzam meg félrevezetően, mennyire csavarjam ki idézőjelben azt az adott tartalmat, azért, hogy az megfeleljen egy kattintásvadász elvnek, amire aztán sokan fognak kattintani, az algoritmus is tovább fogja ezt ajánlani. Tehát, hogy ezek azok a kérdések, amik szerintem fontosak, illetve amiket már említettem, hogy a mesterséges intelligenciát milyen szintig tudjuk felhasználni. Tehát, hogy mennyire engedjük magunkat hagyni a csábításnak, ezeknek a csábításoknak, hogy nagy nézettséget generálunk, de egyébként bulváros tartalmat, vagy mi az a téma, amiről még beszélhetünk? Tehát, ami például még belefér mondjuk egy református egyházat képviselő közösségi média platformra, és mondjuk az algoritmus erre azt mondja, hogy hát erre nem lesz sok kattintás. Viszont van egy olyan téma, ami egyébként kényes lenne számukra, de egyébként az lehet, hogy nagy nézettséget és olvasottságot hozna, de vajon beszámoljunk-e róla? Ezek azok a dilemmák, amikkel szerintem nap mint nap küzdhet egy keresztény újságíró, egy református újságíró.
3: Mennyire fontos az, hogy megismerjük ezeknek a rendszernek a működését, hogy tudjuk őket használni a később.
2: Mindenképpen fontos, hogy belelássunk, hogy mik azok a szabályozó mechanizmusok, amik segítik azt, hogy mondjuk sok emberhez juthasson el a tartalom. Tehát, hogy mondjuk lássuk azt, hogy az algoritmus mi alapján dönt. Tehát mondjuk egy videónak hogy kell felépülnie ahhoz, hogy arra azt mondja a rendszer, hogy na igen, ez valószínűleg érdekes lesz, sok ember fog érdekelni, sok ember fog rákattintani. Tehát ahhoz, hogy megfelelő tartalmat gyártsunk, ahhoz ezeket ismerni kell, tehát ezeknek érdemes utána járni. Ezek egyébként, ezek a rendszerek változnak, frissülnek, tehát van olyan, hogy tegnap még ezt figyelte az algoritmus, holnap meg már azt fogja figyelni. Tehát, hogy egy folyamatos napra készségnek is lenni kell, de egyébként ez a mesterséges intelligenciára is igaz, tehát, hogyha valaki használja, akkor érdemes azért tisztában lenni, hogy mi alapján rövidít le mondjuk egy cikket a mesterséges intelligencia, mi alapján keres mondjuk nekünk forrásokat, háttérinformációkat egy cikkhez.
3: Hol állunk most? A reformáció idején a könyv nyomtatás elindítása volt a legmodernebb médiaeszköz, amit használhattak az egyházak. Valamint, hogyha megelőztek volna bennünket a technikai újdonságok, mintha lennénk maradva ezen a területen.
2: Én nem feltétlenül hiszem azt, hogy le van maradva ebben az egyház, mert minden eszközt tud használni, tehát rendelkezésére áll. Én úgy vélem, hogy az egyház döntése, az egyház felelőssége, vagy az adott esetben az egyes egyházkerületek döntése felelőssége az, hogy ezek közül az eszközök közül ők miket használnak. És nyilván mindenki egyéni megfontolás alapján dönti el az, hogy most akkor milyen közösségi média platformokat használ, lesz-e TikTok videó, van-e olyan lelki pásztor adott esetben, aki például hajlandó arra, hogy ilyen kis videókat készít, mi az, ami belefér, mi az, ami egyébként még az egyháznak megengedett. Tehát meg kell találni ezeket a kompromisszumokat, amik az egyház számára is még elfogadhatók, egyébként a közönség számára is, meg az algoritmus is azt mondja, hogy jó, tehát, és ez egy nagyon nagy munka. Tehát óriási szellemi kárt, erőt, időt, energiabefektetést igényel, hogy ezeket az utakat az ember megtalálja, de szerintem minden technikai lehetőség az egyháznak rendelkezésére áll.
3: Mi van a régi autentikus médiákkal, az írott sajtóval, nyomtatott sajtóval, gyülekezeti újságokról, meg ilyenekről azért igen sokat beszéltünk az elmúlt 50-60 évben. Ezeknek mi a jövője?
2: Minden kutatás szerint a hagyományos média, tehát tévé, rádió, nyomtatott sajtó folyamatosan szorul vissza. Az idősebb korosztályra jellemző az, hogy ezeket fogyasztja. Adott esetben, hogyha mondjuk egy gyülekezet tagjai inkább az idősebbek, akkor az ő esetükben még releváns, hogy ilyen tartalmak vannak. De ahogy haladunk előre az időben, én azt mondom, hogy haladni kell a korral. Platformokra át kell menni, az újabb platformokra, az egyházaknak is, de nyilván nem mindegy, hogy milyen tartalommal fog megjelenni, de én azt mondom, hogy elkerülhetetlen az új platformok használata is.
1: Az elmúlt percekben Kenyeres Attila Zoltánt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nevelés Tudományi Intézetének adjunktusát hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. 1 euró, 1 kilométer. Futással újulhat meg a bájoki parókia. A bájoki gyülekezet lelkipásztora, Törő Attila Miklós a hobbiával összekapcsolt újszerű kezdeményezéssel támogatja a parókia felújítását. Minden felajánlott euró után lefut 1 kilométert. A lejbe átszámított adományokat személyesen neki, vagy egy bankszámlaszámra juttathatják el a segíteni kívánók. A kezdeményezésről és a futás iránti szeretetéről mesélt Pilbák Kincsőnek.
2: Törő Attila Miklós bájoki lelkipásztor rendhagyó jótékonysági adománygyűjtéssel bővíteni a parókiát, minden felajánlott euróért lefut egy kilométert. Az újszerű kezdeményezésről kérdeztük. Kezdeném azzal, hogy milyen a bájoki gyülekezeti élet, hogyan kerültél te ebbe a gyülekezetbe?
3: A gyülekezeti élet bájokon pörgős. Minden napra kialakul valami. 2024. december 1-én kezdtem. A gyülekezet meghívott, ugye az elődöm Jónás Sándor tiszteletes 38 év szolgált után nyugdíjba ment, és a gyülekezet úgy döntött, hogy meghívás alapján tölti be a lelkipásztori állást, és akkor így felmerült a nevem, megkerestek, és az Úristen ide vezetett ebbe a gyülekezetbe. Amikor elfoglaltam a szolgálatját, akkor látszott az, hogy komoly munkára van szükség, ami azt jelenti, hogy láttuk azt, hogy a parókia épülete az rossz állapotban van, és azon az úton indultunk el, hogy akkor építsünk egy új parókiát. Ennek az lett a következménye, hogy bővítés lett végül, tehát ez azt jelenti, hogy egy épület lesz, egy parókia épület lesz, és az új rész az a lelkészi lakás, és a meglévő rész pedig a gyülekezeti házként fog funkcionálni, ami már most is történik, ugyanis itt van az iroda, itt van a gyülekezeti terem, itt van az ifi tér, gyülekezeti konyha, szóval, hogy már ezt a részt a gyülekezet lakja be, és itt vannak a gyülekezeti alkalmak.
2: Egy újszerű kezdeményezéssel álltál elő, futással egybekötött jótékonysági akcióval újulna meg a parókia. Hogyan néz ki ez a kezdeményezés?
3: Igen, tehát akkor, amikor meghirdettük ezt az adománygyűjtést, akkor mindenki a maga módján ugye hozzájárult ehhez. Akkor én már futottam, én 2023 kora tavasza óta kezdtem el futni, és akkor jött a gondolat, hogy akkor én is összekötöm a kellemest a hasznossal, és így próbálom támogatni ezt a nemes vállalkozást, ezt a fontos anyagi beruházást. Tehát egy kilométer egy eurót jelent, viszont például tegnap is érkezett valaki, hozott egy összeget, és akkor mondta, hogy ez nem annyi, hanem az 2 kilométer. Tehát, hogy vagy volt, aki mondta, hogy ő fizet, de ne fussak, hanem pihenjek. A gyülekezeti rész azért látja, hogy milyen munka folyik, tehát, hogy ugye lelki munka, ige hirdetési szolgálat, gyerekmisszió, emellett ugye irodai szolgálat van, kirándulás volt a múlt héten, tehát, hogy van tevékenység, van program, és akkor ez egy plusz újmond. Tehát, hogy sok rétű az a szolgálat, amit végzek, meg ami történik a gyülekezetben.
2: És először hogyan fogadta a gyülekezet ezt az újszerű felhívást, vagy hogyan fogadták azt, hogy látják, hogy a lelkipásztoruk szalad a szabad idejében?
3: Szokatlan volt nyilván, hogy ennek még nincsen kultúrája a mi vidékünkön, viszont nagyon lelkesek voltak, elfogadóak voltak, és úgy érdeklődtek. Tehát, hogy van egy rész, aki nyilván mosolyog, vagy akit úgy nem érint meg, de már úgy elfogadottá lett, támogatnak, szóval kíváncsiak, vagy aggódnak, van, aki aggódik, mondta, figyelzek magamra.
2: Van a fizikai felkészülésen túl valamiféle lelki feltöltődés, vagy szaladás közben van ennek lelki töltete?
3: Tehát mindenképpen ennek van egy lelki vonzata, ugyanis a testi állapotunk az kihat a lelkünkre is fordítva, tehát, hogy én nagyon szeretek a természetben lenni, nagyon szeretem a természetbeni futást, ilyenkor az Istennel, és a kapcsolatom alakul, mélyül, ugye a szemlélődés, vagy az elcsendesedés, a ráhagyatkozás. Tehát egy csodaként élem meg, akár a reggeleket csodaként élem meg, hogy a terv az folyamatosan megy előre, ugye, hogy minden nap kapunk egy új esélyt, minden nap fel kell a nap például, vagy egy naplementére rácsodálkozom, tehát, hogy az Isten munkáját látom a természetben. Ugyanakkor pedig a lelki egyensúly kialakításában nagyon fontos ez. Akár a stressz, akár a stressznek a levezetése, ugye a testben is a hormonok ugye termelődnek, adrenalin, ugye endorfin, tehát hogy ezek is mind hozzájárulnak az emberi élet működéséhez.
2: Egy kilométer egy eurót jelent, eddig hogy áll a gyűjtés, mennyi gyűlt össze?
3: közel 10 000 lejött be. Ugye, hogyha öt lejjebb számolunk, az 2000 kilométer. Hát már megvan a jövőre is a futás. Tehát, hogy nagyon szépen alakul, nagyon szépen halad ez. És én megköszönöm mindenkinek, aki eddig támogatott, és megköszönöm azoknak, akik ezt felvállalták, ezt az ügyet, és köszönöm azt, hogy nyitottak, és köszönöm azokat is, akik elgondolkodnak azon, hogy esetleg a továbbiakban ugye támogatnak, vagy aki elgondolkodik azon, hogy ugye érdemes lenne kipróbálni a sportot, a futást, csak az első kilométertel a nehéz, ezt szoktam mondani, érdemes elindulni, az embert segíti, nekem nagyon sokat segített az életemben a futás.
2: És mennyi az a maximum, amit össze kell gyűjteni, illetve még az lenne a kérdésem, hogy másféle bevételek is vannak, vagy csak erre támaszkodik ez a felújítási akció?
3: Tehát van ígéret a segítségre. Az Érmelléki Esperes hívattal támogatta a tervezetési költséget. Bara László Esperes úr, illetve az Egyház megye mellénk állt, és így tudtunk elindulni. Így lettek meg a tervek, és ezek után pedig akkor ugye meg lett az építkezési engedély, megöntöttük az alapot, hála jó Istennek. Ugye ez egy nagy dolog a gyülekezetünk életében, hát hozzávetőlegesen elég nagy az összeg, nagyjából olyan 300 000 euró hozzávetőlegesen. Támogatást adott még a megyei tanács, a helyi önkormányzat, a Bályoki Liget közbirtokosság, illetve az adományozó hívek. Most azt látom, hogy elég sokakhoz elért az információ, tehát hogy most például Marosvásárhelytől egészen Észak-Írországig érkeztek be adományok, és ennek örülök, és hálás vagyok, és hálásak vagyunk.
2: Aki szeretne csatlakozni, szeretne segíteni, azt hogyan teheti meg, vagy hova költheti?
3: Személyesen. Ugye nekem készpénzbe, és akkor bekönyvelem, vagy pedig egy bank számra utal egy összeget. És jelez, tehát, hogy mindenképpen azt szeretném kérni, hogy aki szeretne adományozni, az jelezzen előre nekem, hogy lássam, listát vezetek erről. A vezérigény pedig az, hogy kitartással fussuk, nem a zsidókhoz írt levélben olvassuk ezt, tehát, hogy legyen ott az életünkben, a szívünkben a kitartás, akkor amikor az Úristen elindított a pályán. Nem csak a futópályán, hanem kimondottan az életnek a pályáján.
2: Köszönöm szépen.
3: Hát én köszönöm. Köszönöm szépen a segítséget, meg a lehetőséget, a megtisztelő felkérést.
2: További sok sikert. De jó.
3: Nagyon szépen köszönöm. Békessé Istentet.
1: Az elmúlt percekben a Bályoki gyülekezet lelkipásztorát, Törő Attila Miklóst hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kárpátalja református közösségeinek életében fontos szerepet töltenek be azok a gyülekezetek, amelyek nem csak az Isten tiszteleteknek adnak otthont, hanem a közösség összetartását és a hagyományok továbbadását is szolgálják. Tivadarfalván is egy ilyen élő közösség működik, amelynek története, mindennapjai és szolgálata szorosan összefonódik a település életével. A következő percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
2: Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben, Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába. Aztán jöttek a komoly kihívások a rendszerváltás után. Nagyon sok lehetőséget kínáltak nekünk abban az időben. Az első ilyen komoly felkérés volt az egyházközlet részéről a misszióiskola indítása. Istennek legyen hála, két évfolyam volt, 94-től 98-ig, és ezek a fiatalok ott laktak velünk együtt a családban. Komoly kihívás volt, hiszen a gyermekeink ezekkel a misszionárusokkal együtt éltek. Valahol egy nagy család voltunk. Aztán 95-ben, amikor megindult a Péterfalvi Református Liceum, ugye az iskolának nem volt kollégiuma. És ezekhez a misszionárusokhoz csatlakoztak még az iskola diákjai, hiszen nem volt kollégiumunk, és az iskola, Istennek legyen hála, beindult, úgyhogy kénytelenek voltunk az udvarban még egy másik lakást felépíteni, ahol étkezde, illetve hálószobák találhatók. Megmondom őszintén, egyetlen lelkipásztor sem dicsekedhet azzal, hogy annyi gyermeke lett volna, mint nekünk éveken keresztül. De

0: átmentek a kollégiumba, és volt egy érdekes élményem, amikor reggel fölkelek, csend van. Délután, egész délután csend van. Este csend van. Félelmetes volt a csend. Annyira hozzászoktunk a gyerekeknek a lármájához, az ajához, a pörgéshez, hogy szinte félelmetes volt azt a csendet megszokni. De aztán tovább kellett menni. Istennek legyen hála, a rendszerváltás után visszatérve a gyülekezeti életre, nagyon komoly kihívás volt, hiszen 92-ig nem volt konfirmációktatás, hitoktatás, nem volt lelki élet a gyülekezetnek, ugye tudjuk mindnyájan, hogy a lelki élet a templomra korlátozódott. Nem volt családlátogatás, biblióra, stb. És a rendszerváltás után Isten arra indított engem, hogy a felnőtteknek konfirmáció alkalmat szervezünk, hiszen ugye ezek a felnőttek 40-30-40-50 évesek a rendszerváltás előtt a Szovjetunióban nem konfirmáltak. És Isten arra indított, hogy ismerjék meg a hitvallásunkat. És nem csak megismerték ezeken a KT órákon a hitvallásunkat, hanem születtek átadott életek is. Tehát a nyilvános megvallása Jézus Krisztusba vetett hitüknek valóságosan megtörtént, mert ugye ez a konfirmáció. Mi a konfirmáció? A konfirmáció a nyilvános vallástétel, nyilvános bizonyságtétel, és ők ezt vállalták a gyülekezet színe előtt. 120-an konfirmáltak felnőttek, 3 évfolyamon keresztül, tehát nem egyszerre, 3 évfolyamon keresztül. Nagyon szép időszak volt ez. Aztán megindult a lelki élet. Ugye az átadott életekkel Isten megnyitotta a lelki szemeit ezeknek az embereknek, és Isten adott lelki munkát. Rádöbbentek arra, hogy mennyire fontos a diakónia. Elkezdtük a diakóniai munkát, diakóniai szolgálatot, és ezt megelőzte egy nagyon érdekes esemény. Ugye ahhoz, hogy a diakóniai szolgálatot végezzük, szükség van valamilyen anyagi háttérre. De honnan teremtsük elő? Én a presbitereket arra kértem, hogy a gyülekezet szükségletei mellett legyen egy másik persely, diakóniai persely a gyülekezetben, amiből tudunk szolgálni a gyülekezet rászorulói felé. És azt mondták akkor a presbiterek, hogy de valóban nehéz idők voltak, azt mondták akkor a presbiterek, hogy ők úgy gondolják, hogy ennek még nem jött el az ideje. Mert alig van lehetőségünk arra, hogy a rezsiköltséget fedezzük, a szolgálattevők bérét kifizessük. És úgy gondolták, hogy erre most nincs lehetőség, várjunk még vele. Aztán én imádkozva meggyőztem a presbitereket arról, hogy tegyünk próbát. Tegyük próbára az Istent, ő ezt megengedi. És kitettük a perseit, mondtam, hogy csak egy évre tegyük ki. És hogyha nem elég a keret a gyülekezet szükségleteire, akkor ezt a pénzt visszatesszük a gyülekezet szükségleteire. Eltelt az év, jött az évi beszámoló gyűlés, kiderült, hogy a gyülekezet szükségleteire a persely pénz a korábbi évhez képest megduplázódott. És a diakóniai persejben pedig, hát akkor abban az időben ilyen 3000 dollárt egy év alatt összegyűlt. Mondták a presbiterek, hogy hát ők ezt nem értik. Aztán mondtam presbitereknek, figyeljetek ide, ezt nem érteni kell, hanem ezt hinni kell, hogy Isten munkálkodott. És amikor meghirdettük a gyülekezetben, mindenki előre úgy jött a templomba, hogy készített mind a két persejbe pénzt. Úgyhogy nagyon nagy áldás kíséri. A mai napig, sőt, hadd mondjam azt el, hogy esperesi szolgálatom ideje alatt az egész megyében sikerült bevezetni a diakóniai munkát, illetve minden gyülekezetben, ha jönnek valamelyik gyülekezetébe Ugocsa megyének, akkor fognak találkozni ezekkel a diakóni persejekkel. Mert Istennek legyen hála, megértették a lelkipásztorok, hogy ennek erre milyen nagy szükség van, és nagyon nagy áldás kíséri az egész szolgálatot. Visszatérve még a gyülekezeti életre, 98-ban, illetve 2001-ben, ugye tudjuk azt, hogy a Tisza háton nagyon nagy árvíz volt.
1: Ha diakóniánál maradunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok esetben volt katalizátor hatása a térséget érintő árvíz, amely nagyon sok gyülekezetet érintett személy szerint.
0: Igen, valóban. Akkor az árvíz ide alatt, ugye 98-ban, illetve 2001-ben volt ez a Tisza háton, ez a nagy árvíz. Ennek következtében nagyon sok lakás lakhatatlanná vált, illetve nagyon sok lakás összedőlt. És ott voltak az emberek az utcán, nem tudtak főzni, nem tudtak mihez nyúlni. És Isten akkor arra indított bennünket, hogy indítsuk el a diakóniai konyhát. És a környékbeli falvakban elkezdtünk főzni. Orgolányba, Fekete Ardóba,

0: Vadarfalván, Batáron, Bökénybe, Péterfalván elkezdtünk főzni, és autóbusszal szállítottuk ki az embereknek, a rászoruló embereknek a kétfogásos ebédet. Az árvíz ugyan azóta nincs, de a diakóniai konyha azóta, Istennek legyen hála, működik. Ma, amikor itt beszélgetünk, 66 családnak főzünk kétfogásos ebédet a környékbeli gyülekezetekbe. Péterfalva, Tivadarfalva, Batár, Nevetlenfalu, illetve Akli gyülekezeteibe. Úgyhogy Istennek legyen hála, az anyagiakat mindig Isten kirendeli, és rácsodálkozok mindig azon, hogy milyen gazdag Istenünk van nekünk. Milyen gazdag Istenünk van, aki gondoskodik a diakóniáról, gondoskodik a lelki munkáról Kárpátalja gyülekezeteibe. Mert ugye nem csak itt Tivadarfalván működik diakóni konyha, hanem számos gyülekezetbe Kárpátalján működik diakóni konyha.
1: Fiatalság?
0: Én, Istennek legyen hála, egy olyan ébredési időben lettem lelkipásztor, amikor a rendszerváltás után a kommunizmus által kínált lehetőségek bezárult. És ott voltak a fiatalok, 92 után nem kaptak semmiféle szórakozást, táplálékot, semmit nem kaptak. És ekkor Isten felkészített bennünket arra, hogy kezdjük el az ifjúsági munkát Kárpátalján. 91-ben, még akkor ugye Kárpátalján nem lehetett táborokat tartani, 91-ben Zimányi József lelkipásztor felkérésére 400 diákot Kárpátaljáról sikerült összegyűjteni, és elvinni őket Tiszanagyfaluba. 400 diákot, egész Kárpátaljáról. Istennek legyen hála, nagyon szép munka indult el, ifjúsági munka indult el ezzel. Ezek a fiatalok, akik ott voltak ebben a táborban, újjászületve tértek haza. Nagyon sokan lettek ezekből a fiatalokból lelkipásztorok, hitoktatók. De ha nem is egyházi berkeken belül szolgálnak, már az is nagy dolog, hogyha ezek a fiatalok élőhitre jutnak, és lettek belőlük hívő édesanyák, hívő édesapák, akik hitben nevelik fel az elkövetkező nemzedéket. Tulajdonképpen mi most ezeknek az időknek az áldásaiból táplálkozunk. Mert nagyon sokan vannak házaspárok, akik hitben járnak, akik gyermekeiket hitben nevelik, és ezeket a gyermekeket aztán igyekeznek egyházi iskolába is beiratni, illetve Istennek legyen hála, négy református liceumban nagyon nagy lelki munka folyik az elkövetkező nemzedéknek a nevelésében, formálásában, tanításában. És Tivadarfalván, mivel ugye ott megvolt a bázis már, ki volt építve, ezért tavasszal két alkalommal, illetve ősszel két alkalommal továbbképző tanfolyamokat szerveztünk, alkalmakat szerveztünk a fiataloknak. Pénteken érkeztek, szombaton és vasárnap Isten tisztelettel tértek haza, tehát volt utógondozás. És ennek otthont adott a Tivadarfalván található egyrészt misszióiskolának a bázisa, másrészt pedig a gyülekezetnek a bázisa. Nagyon nagy áldás kísérte ezt a munkát, és én nagyon hálásan emlékezem vissza erre az időre. Mindenért Istené legyen a dicsőség.
2: Az elmúlt percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Idén negyedik alkalommal rendezték meg a Magyar Népmese napját a Heltai Folk Centerben. A gyermekeket mesemondás és egy különleges meseösvény is várta, emellett pedig kézműves programokon és gyermektáncházban is részt vehettek. A mese fontosságáról és jelentőségéről Szabó Enikő mesemondót és pedagógust kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
2: Kezdeném is akkor az első kérdéssel. Ugye idén már negyedik alkalommal szervezik meg a Magyar Népmese napját itt a Heltai Folk Centerben. Mi az ön szerint, ami miatt évről évre visszatérnek ehhez a programhoz? Ugye úgy tudom, hogy ön második éve van meghívva. Ön mit gondol, hogy mi az, ami miatt visszatérnek a szervezők ehhez a programhoz?
3: Szerintem ugye olyan világban élünk, ahol a telefon és a tévé ugye az elsődleges az emberek életébe, és az élő szavas mesemondás a gyerekek életébe és a fejlődésükben nagyon fontos szerepet tölt be, és ugye itt nem csak a gyerekek, hanem a szülők is részt vesznek ezeken a tevékenységeken, és szerintem a fontossága annak, hogy a gyerekek élő szavas mesemondást halljanak, az valahol tudatosodik a szülőkben is. Meg ha nem, akkor a gyerek hazamegy és elmondja, hogy wow, olyan vagány mesét hallottam. Nem mondasz, anya, egy mesét nekem is. Mert sajnos a rohanó világunkban ugye a mesemondás, azt tapasztaljuk, hogy igen-igen elmarad. És akkor ezek, én azt mondom, hogy ezek a rendezvények szinte szentélyei a népmesének, hogy ezek azok az alkalmak, ahol a gyerekek élőszavas mesemondással találkoznak és élőszavas mesét hallanak.
2: Igen, láttam, hogy a szülők is nagyon be vannak vonódva, és nagyon élvezik az egészet. A népmeséket ma már sokszor egészen másképp élik meg a gyerekek, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Ön szerint mitől tud egy népmese ma is igazán közel kerülni hozzájuk?
3: Hát ugye a népmese, az mindig, mikor elindítom a mesélést, akkor a mesehalló fülünket azt megnyitjuk. Tehát, hogy a gyerekeknek bekapcsoljuk a képzeletüket, a képzeletvilágokba, ugye ott látják maguk előtt a király kisasszonyt, a királyfit, és szerintem nagyon fontos az, hogy meséljünk, mert akkor szárnyal a képzelet. Mert ugye ott van a tévébe, a telefonba, ott van a király kisasszony, nem kell gondolkozzon. Tehát ő fogyasztóvá válik. Viszont ezek az alkalmak, amikor mesélünk, akkor a gyerekeknek a képzelete szárnyal, és hogy nagyon fontos a mesemondónak az egyénisége, mennyire tudja bevonni a gyereket. Mert ha van egy egyszerű mesénk, ugye azt el tudjuk úgy mesélni, hogy bevonjuk a gyerekeket, tehát érezni kell a csoportot, és akkor a gyerek élvezi, és élvezettel hallgatja azt, amit a mesemondó mond. Tehát, hogy a kapcsolódás az nagyon fontos, hogy meglegyen a mesemondó és a gyerek csoport között.
2: Így van, ez látszott itt is, hogy ön is mennyire jól kapcsolódik a gyerekekkel, és mennyire élvezték. Ez az első pillanattól kezdve számomra világos volt, mint néző. A mesehallgatás után a gyerekek nem egyszerűen hazamentek, hanem gyakorlatba is ültették úgymond ezt a mesét, és ők is beleélhették magukat. Ugye egy meseösvényen indultak tovább, ahol feladatokat és nyomokat kellett megfejteniük. Hogyan alakul át egy történet, amikor a gyerekek maguk is a mese szereplőivé válnak? Mit gondol?
3: Tehát a gyerekek nagyon szeretnek különböző mese szereplők bőrébe belebújni. Ugye hát ott van az élet, a valóság, meg egyáltalán a mese az örök bölcsességet hordozza, hogy hogy érdemes élni, milyen értékrend szerint. És akkor ugye lehet olyan gyerek, aki kipróbálja, hogy milyen az, amikor farkas vagyok, vagy milyen a róka ember. És akkor ugye ezek a megállók, ügyességi próbák, vagy bizonyos szereplőknek a bőrébe belebújni, vagy felismerni különböző dolgokat. Tehát, hogy a gyerek kipróbálja magát egy picit, hogy kiállta a próbát, ugye pozitív megerősítés, mert itt nincs olyan, hogy jaj, ezt nem tudtad megcsinálni, hanem gyere, képes vagy, megcsinálod, és akkor megkapta ugye a pontocskáját, tehát, hogy mindenképpen pozitívan cseng le, meg hogy egy picit beleéli magát, belecseppen a mesébe. És akkor szerintem ez felejthetetlen élmény, mert vannak történések, ugye, hogy 10 évvel ezelőtt meséltem, és akkor Tanci emlékszel, hogy az milyen volt, és akkor ezek ilyen pozitív megerősítések, hogy érdemes ezt csinálni.
2: A meseösvényen csapatokban dolgoztak. Ön szerint mennyire fontos része ennek a programnak az együttműködés, a csapatjáték, és milyen helyzeteket szeretnének teremteni a gyerekeknek?
3: Hát ugye, ahogy mondtuk, hogy mindenképpen pozitív élmény. A csapatok azok teljesen ismeretlen gyerekek, tehát hogy akkor egymásra hangolódás, meghallgatni egymást, ami ugye manapság a mai világban sajnos azt tapasztaljuk, hogy mindenki úgy kikönyököli magának a maga igazát. Itt meg egymásra vannak utalva, meg kell beszélni, tehát ahhoz, hogy sikeresen megoldják a feladatot, akkor közösen együtt kell dolgozni. És hogy előbb-utóbb mindenki beadja a derekát, mert ha nem, akkor nem állják ki a próbát. Tehát, hogy alkalmazkodnak egymáshoz, meghallgatják egymást, odafigyelnek, tehát, hogy ezeknek a csoportmunkáknak a húzadéka nagyon nagy. Lehet, hogy ők nem tudják, de mi pedagógusok, vagy azok, akik összeállítottuk a játékokat, azt a húzadékát, azt tudjuk, hogy mi a gyerek lelkecskéjébe.
2: A kézműves foglalkozás és a néptánc is megjelenik a programban. Ön szerint miért fontos, hogy a népmesét ne csak hallják a gyerekek, hanem mozgással, alkotással és játékkal is kapcsolódjanak hozzá?
3: Hát, ugye, ahogy mondtam, a népmese hordozza magába azt, hogy érdemes élni, tehát tulajdonképpen megmutatja, hogy milyen értékrend szerint működjünk, és nyilván ugye a népi kultúránkhoz hozzátartozik a mese, a tánc, a mondókák, a kézművesség, és akkor így egész kerek az egész, ugye, hogy ott van a mese, ott vannak a játékok, ott vannak a kézműves tevékenységek, ott van a néptánc, a népzene, és ugye ez egész kerek, és hogy fejleszti a gyereknek az egyéniségét, mert az látszik, hogy mi játszunk, viszont minden történésnek megvan a hozadéka, ugye a mese az a fantáziát, a kézműves tevékenység, a tánc, a ritmus, nagyon sok mindent fejleszt a gyerekbe, tehát megkezdve az, hogy írás probléma, olvasási nehézségek, ezek a ritmus gyakorlatok, a belső ritmust kialakítják, és hogy a mindennapi életben segíti őket. Én úgy gondolom, hogy ez így egész kerek, ahogy ezt így megálmodták a szervezők, ugye én meghívott mesemondó vagyok, és gratulálok a szervezőknek, és szerintem ez olyan esemény, ahol aki részt vesz rajta, az hálás lehet a szervezőknek.
2: Igen, mindenképpen nagyon élvezhető esemény, szerintem minden korosztály számára. Ezt én is mondhatom résztvevőként. Szó volt arról, hogy a gyerekek inkább a telefonhoz vagy a számítógéphez nyúlnak, mint hogy mesét hallgassanak. Ön szerint hogyan lehet őket megszólítani egy ilyen programmal?
3: Én azt mondom, hogy aki egyszer hallott mesét, és úgy a mesemondó az olyan volt, hogy be tudta vonni a gyereket, akkor szívesen fog máskor is mesét hallgatni, de azért a gyerekek ugye óvodába, iskolába már hallanak mesét, otthon a családba mondanak mesét, és én biztatok minden pedagógust, hogy meséljen minél többet a gyereknek, mert ez az, ami valójában, tehát fejleszti őket.
2: És egy lezáró kérdés. Ha a program végén a gyerekeknek csak egyetlen dolgot kellene hazavinniük magukkal a mai mesenapról, nem tárgyra gondolok itt, hanem inkább élményre vagy gondolatra, akkor ön szerint mi lenne az?
3: Ennek a mesének annyi hozadéka van, mert hogy ugye itt voltál és hallottad, tehát megkezdve, hogy a harag, a hirtelen döntés, és utána a felismerés és a megbocsájtás. Tehát ha egy szó, az a szeretet. Viszont tanultuk mi azt, hogy lehet túlélni. Ugye ott volt egy évig a király kisasszony, és gyűjtögette, és csodásan felsorolták a gyerekek, hogy milyen magvakat, mit gyűjthet, mit tehet, milyen gombát, mi a mérgező gomba. Tehát, hogy tulajdonképpen ez nekem már visszajelzés volt a gyerekek részéről, hogy milyen csapattal van dolgom, hogy annyi mindent ismernek. Tehát egy szó az az lenne, hogy a szeretet.
1: Az elmúlt percekben Szabó Enikő mesemondó pedagógussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Másfél milliárd euróból, vagyis átszámítva több ezer milliárd forintból újítják fel a villamosenergia hálózatot Magyarországon. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be Miskolcon tartott lakossági fórumán. A politikus hangsúlyozta, hogy sikerült hazahozni a hazánknak járó 16 milliárd eurós uniós forrást. Ebből a pénzből fejlesztik a hazai elektromos hálózatot, miközben a minisztérium több ügyben is vizsgálódik. A helyszínen szó esett a miskolci nehézségekről is. Juhász Roland országgyűlési képviselő szerint ugyanis a várost kivéreztették. Miskolc minden esetre mintegy 100 millió forint rendkívüli önkormányzati támogatást kap a mindennapi működés biztosítására. Cipa András képviselő hozzátette, hogy a Tisza kormány több intézkedése is könnyíti az átlagos családok hétköznapjait. Tisztújító választást tartanak a Tiszán inneni református egyházkerületben, mivel az év végén lejár a megbízatások 6 éves ciklusa. A presbitériumok által lebonyolított jelölések alapján a püspöki tisztségért Barna Sándor jelenlegi püspök és Meleg Attila lelkipásztor indul. Főgondnoki posztra pedig Molnár Pál eddigi főgondnokot, valamint Fórizs István ózdi gyülekezeti gondnokot jelölték a résztvevők. A választás szabályai szerint püspökké legalább 10 éves szolgálattal rendelkező lelkész, míg főgondnokká legalább 6 éves presbiteri múlttal bíró jelölt választható. A szavazólapokat legkésőbb október végéig juttatják el az egyházmegyék az összes gyülekezeti presbitériumhoz a szavazás lebonyolításához. A református egyházmegyei alakuló közgyűléseket 2026. decemberének végéig kell összehívni, és 2027. január közepéig meg is kell tartani. Az egyházkerületi tisztújítás végleges eredményét és az új vezetőket legkésőbb 2027. január végéig hirdetik ki a hivatalos gyűléseken. Több mint 198 millió forintból alakít ki integrált palliatív ellátási egységet a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei oktatókórház a svájci alap támogatásával. A fejlesztés célja a súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedők életminőségének javítása, valamint komplex segítség nyújtása a betegeknek és a hozzátartozóknak. Ennek érdekében klinikai palliatív mobil csapatot hoznak létre, járóbeteg szakrendelést indítanak, és speciális palliatív ágyakat is kialakítanak a kórházban. A projekt keretében több mint 100 új vizsgáló, kezelő és informatikai eszközt szereznek be az ellátás színvonalának emelésére. A multidisziplináris programban orvosok, ápolók, pszichológusok és szociális munkások segítik majd a testi és a lelki tünetek enyhítését. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban. A programban ökumenikus istentisztelet, történelmi előadás, filmvetítés és a Szent Korona másolatának bemutatása is szerepel. A szervezők felidézték, hogy a Mohácsi csata után az országgyűlés Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a trónra. Az egykori tokai vár emellett a Szent Korona menedéke is volt a 16. század közepén hónapokon keresztül. A vasárnapi rendezvényt ingyenesen látogathatják az érdeklődők. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, és legfőbb stressz forrásként az iskolát jelölik meg az IDEA intézet friss, mentális egészség világnapjára időzített országos felmérése szerint. A kutatásból kiderül, hogy a 14-19 évesek 37%-a szinte minden reggel feszülten indítja a napot, és 41%-uk tartozik a fenyegetett mentális állapotúak kategóriájába. A szakemberek rámutatnak, hogy a fiatalok körében a segítségkérést leginkább a szégyenérzet, valamint a problémák komolyan vételével kapcsolatos aggodalom nehezíti. A megkérdezettek több mint fele, ráadásul az elmúlt évben valamilyen formában bántalmazással, leggyakrabban csúfolódással vagy pletykával szembesült. Az iskolai elvárások, a jegyek, valamint a pályaválasztási döntések jelentik a legnagyobb terhelést a korosztály számára, miközben a mesterséges intelligenciát is sokan hívják segítségül magánéleti kérdésekben, áll a UNICEF Magyarország és az NN biztosító megbízásából készült kutatásban.
0: Az időjárásról.
1: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán mások felé eshet. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Fantasztikus magyar siker született Kínában. Guzi Blanka aranyérmet nyert az öttusa világbajnokság női egyéni versenyében még nyár végén. Ezt megelőzően pedig 3 éremmel tért haza a DVTK öttusázója az öttusa Európa bajnokságról, hiszen női és vegyes váltóban aranyat, egyéniben bronzérmet nyert. Hogy hogyan élte meg ezeket a pillanatokat, illetve hogyan készült a megmérettetésre az olimpikon, erről is szó lesz a következő beszélgetésben, amelyet Kisnéveres Viktória készít.
2: Milyen érzések, gondolatok fogalmazódtak meg eddig, vagy mi az, amit érzel?
3: Igen, ezt talán a futás közben úgy nem is realizáltam benne, hogy mit érhetek ezzel az eredménnyel el, vagy milyen nevek közé zárkózhatok igazából fel. Utána, amikor a helyszínen ott volt Kovács Sarolta, és utána, amikor ott megöleltük egymást, akkor jutott eszembe, hogy hú, hát akkor gyakorlatilag most már tényleg én is közéjük tartozom, és... Egy öttusázónak, vagy egy bármilyen sportolónak igazából az az álma, hogy a csúcsra jusson, és én hiszek benne, hogy ez még nem volt a csúcs nekem. Hiába világbajnok lettem, de még a teljesítményem szerintem azért tud javulni minden számban. Azért ez egy új mérföldkő volt. Úgyhogy nagy büszkeség, és remélem, hogy hamarosan el tudjuk készíteni az említett 3 másik személlyel ezt a bizonyos képet, amit már elterveztünk, hogy meg fogunk csinálni.
2: Te is állomásként említetted, milyen állomásként gondolsz erre a világbajnokságra a pályafutásod tekintetében?
3: Én egész évben azt vallottam, hogy bármilyen siker is jött, vagy igazából nem csak siker, hanem ugye volt ott mondjuk egy negyedik helyezés is, ami önmagában nem rossz, de az elsők után azért nem éppen az volt az évnek a legjobb versenye. De azt hangsúlyoztam, hogy ezek csak egy állomások. És ez valóban így van egyébként a világbajnoki címmel is. Ugye nekem még itt van azért nagy célom, ugye az öttusát, illetve a sportot illetően. Ki is merem mondani azt, hogy egy olimpiai éremmel szeretném majd megkoronázni a pályafutásomat. És addig gyakorlatilag minden egy állomás, még egy világbajnoki cím is. Úgyhogy egyelőre azt tudom mondani, hogy nagyon élvezem az odáig vezető utat, és hát nem tudom, hogy hováig vezető utat, de ezt az utat, amin vagyok, ezt most nagyon-nagyon szeretem.
2: Akkor most itt az időben egy picit visszafelé haladva a bajnokságok különböző versenyek tekintetében szóljunk is, hogy Kínában mi történt, hogy emlékszel azokra a napokra vissza. Milyen gondolatokkal érkeztél meg Kínába, erre hogy emlékszel?
3: Nagyon megörültem, amikor megtudtam, hogy Kínába fogják rendezni a világbajnokságot, ugyanis 2024-ben, tehát 2 évvel ezelőtt is itt volt csak egy másik városban a világbajnokság, és én ott szereztem meg a párizsi olimpiai jegyemet gyakorlatilag, vagy a kvótámat, ott ezüstérmes lettem, és az addigi pályafutásom szerintem legnagyobb eredménye volt, ezt is én bátran mondom, és örültem neki, hogy vissza tudok térni erre a helyre, vagy ebbe az országba. Aztán gyakorlatilag átmásoltuk azt a részét, hogy ugye hamarabb szoktunk kiutazni, hogyha ilyen messzi tájon van a verseny, már csak az aklimatizáció miatt is, meg ugye az időeltolódást az azért hozzá kell, hogy szokjunk ahhoz. Úgyhogy körülbelül 9-10 nappal korábban utaztunk ki, mint a verseny startja volt. Úgyhogy volt még kint egy kis lehetőségünk, hogy edzünk, edzőtáborozzunk, így a többi nemzettel is csatlakozzunk. És nagyon azt mondom, hogy jól sikerült egyébként a felkészülésem, de ott kint például nem nagyon tudtam úgy érezni abba a táborba, mert elkezdett fájni a vállam. Úgyhogy ott a fejemben is az volt, hogy huha, azért ez nem a legjobb forgatókönyv, hogy nem igazán tudok készülni a világbajnokság előtti mondjuk másfél hétben az OCR számra. De azért bíztam benne, hogy ha pihentetem egy picit, akkor jobb lesz. És a verseny startjánál igazából azt éreztem, hogy na most már ez egy jó forma, amiben ott vagyok a rajt előtt. És azt gondolom, hogy a selejtező, illetve az elődöntő is viszonylag könnyedén ment. Úgy jól mentem az áramlattal. A körvívás volt az, ugye a selejtező meg az elődöntő között van nekünk egy nagy körvívásunk. Az volt az, ahol azért nehézkesen indult meg a nap. De hál' Istennek ott volt Kálai Ákos, aki segített nekem túllendülni a nehézségeken, És onnantól kezdve mondanám az, hogy egyenes út vezetett a szép végeredményig, de azért tudjuk jól, hogy ez nem feltétlenül mindig így van, amikor a belülről éri meg a sportoló, de élveztem a versenyt. Közben is, előtte is, utána is, úgyhogy ez egy olyan verseny volt, amiről szerintem egy sportoló álmodik.
2: Ilyenkor ezekben a napokban a lelki támogatás is ugye itt a fizikai rákészülés mellett nagyon fontos, és azt többször említetted te is beszélgetéseink során, illetve ugye más riportok kapcsán is, hogy mennyire sokat jelent neked a támogatás, a család, a barátok, hogyha érzed, hogy a hátad mögött ekkora erő van ilyen szempontból is.
3: Igen, nekem tényleg kifejezetten sokat segít, hogyha érzem ennek a jelenlétét, és hál' Istennek azért ezt így konstans érzem. Az, hogy megadatott az nekem, hogy a párom legyen egyben az edzőm is, így ezáltal ott van jelen a versenyeken, edzőtáborokban, edzéseken is a hétköznapokon. Én nagyon-nagyon hálás vagyok, mert folyamatosan megkapom azt a lelki támogatást, vagy azt a lelki pluszt, amit azért nem biztos, hogy mindenki megkap. És ez most is így volt, hogy akár egy nehezebb pillanatunk van, akár éppen egy örömteli, mert beérek a célba, az, hogy ő ott van, és meg tudom ölelni rögtön, nagyon sokat jelent. Ráadásul úgy is fogalmaztunk egyszer, hogy ilyen távoli versenyeken, amikor mondjuk nincs kint a családom, akkor ő egy személybe képviseli a családunkat is. Nem csak az edzői stábot, ugyanazt a másik 13 szakembert, akivel én készülök, hanem a családot is képviseli. Amikor valaki megnézte mondjuk a befutónkat, akkor azt láthatta, hogy szerintem a Erdős Rita, Kolesszár Misi, meg ott a magyarok jobban örültek magának a sikeremnek, mint én. Ez azért is volt, mert kicsit szerintem sokkos állapotba kerültem ott, hogy akkor az egyik pillanatban még nem voltam világbajnok, másik pillanatban már az vagyok, de nagyon-nagyon jól esett, hogy így fogadtak, és azt éreztem, hogy tényleg egy jó kis magyar csapatként fogadtak a célban.
2: Picit részletesebben még a versenyszámokról szólsz így néhány hét távlatából?
3: Ugye, hogyha csak a döntőt nézem, akkor vívással kezdtünk, és nem tudtam, hogy kivel fogok vívni az utolsó, nem tudom én, 2 percig a versenyt, úgyhogy megnéztem, és láttam, hogy egy olyan versenyzőt kaptam, egy litván lányt, aki azért az elmúlt időszakban hát elég csúnyán, csúnya statisztikában, de megvert. Tehát, hogy nem nagyon győztem ellen az elmúlt versenyeken, és én mellett egyébként örültem, hogy őt kaptam, mert tudtam, hogy egyébként mi az, ami hatékony lehet ellene, de valahogy azért nem szoktam érezni őt. És hál' Istennek egy magabiztos győzelmet sikerült aratnom. Innen örültem neki, hogy bejutottam már ugye a top 8-ba vívás alapján, tehát tudtam, hogy bármi is történik innentől kezdve, jó pozícióban leszek a vívás után. És azután nem sikerült sajnos nyernem, de egyáltalán nem csalódtam, mert egy jó vívóval vívtam. Nem azt mondom, hogy esélyem se volt, de azért érződött, hogy ő tényleg egy jó vívó. Ugye 6. lettem a vívás után, és akkor utána, aminek nagyon örültem, hogy a nekem van egy kedvenc ellenfelem, a koreai Seong Soimin, és vele mentem az OCR pályán, ugye paralel megy 2 versenyző, és én vele mentem, úgyhogy az nagyon-nagyon nagy öröm volt, amikor megláttam, hogy vele fogok menni, és tudunk egy picit ilyen kicsatát vívni ott az OCR-ben. Sikerült 3 másodperccel megjavítanom az azt megelőző napi elődöntős időmet, ugye ugyanazon a pályán, úgyhogy az a nagyon-nagyon jó érzés volt, mert én is éreztem, hogy gyakorlatilag megcsináltam minden technikát, amit szerettem volna a különböző elemeken, és jelen pillanatban most ez volt a legjobban, amit tudtam nyújtani. Aztán egy picit az úszásnál voltam csalódott, mert ott én úgy érkeztem ki a versenyre, hogy szerettem volna 1 percen belül úszni, 59-szel, hogy kezdődjön az úszásom. Ez sajnos nem sikerült, de van ennek azért jó oldala is, mert a jövő évre nézve, meg a jövő évekre nézve azért maradt bennem nagy éhség, hogy ezt elérjem. És bár így sikerült az úszás, azért nem döltem kardomba, hanem folytattam tovább a versenyt nagy motivációval. És a lézeren pedig a 3. helyről kezdtem, 34 másodperccel az egyiptomi versenyzőhöz képest, amit tudtam, hogy papír alapon, hogyha nézem, akkor ez egy ledolgozható hátrány vele szemben, mert neki a futáshoz nem az erőssége. Viszont az, amikor ott van az ember 34 másodperc, az nem kevés. Látja, hogy azért jó nagy utcahosznyival előrébb volt az egyiptomi versenyző, és azt kellett magamba tudatosítani egy rövid idő alatt, hogy ezt nem egy-két körön belül fogom ledolgozni, ezt a hátrányt. Ne lepődjek meg, hogyha két kör, három kör múlva még nem fogom magam előtt látni annyival, hogy belátható távolságban érezzem. Viszont ez a tudatosság segített egyébként, hogy na, akkor türelemmel zárkózak folyamatosan lépésről lépésre, és azt gondolom, hogy ez volt a kulcs ott a lézerannak. Nem lőttem kifejezetten jól, szerettem volna egy picit jobban lőni, de ez is fenntartja azt az éjséget, amiről az előbb beszéltem az úszás kapcsán, és végül egyébként sikerült jól menedzselni, azt gondolom, a lövészetet is, és hát...
2: És lehajrástad a címvédőt.
3: Mondhatjuk így is, igen, a címvédőt sikerült legyőznem ezzel.
2: És itt az iménti válaszodban ugye néhány olyan versenyszámhoz kapcsolódóan mondtad, hogy mi az, amin még javítani szeretnél, azért több területen sikerült saját magad eredményén is túlszárnyalni.
3: Azért tudjuk jól, hogy a sportolók nagy része, az e-sportok nagy része azért nem elégszik sokszor azzal, amit elér, hanem mindig egy magasabb szintről álmodik még. Úgyhogy persze ez bennem is megvan, ez a maximalizmus, de azt látom, hogy azért ez egy egészséges szinten van, mert igenis értékeltem azt, amit már elértem, akár ezeket a pici apró részcélokat is, vagy részeredményeket, de mellette azért persze ott van, hogy mi az, amit szeretnék még javítani, és nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy így sikerült a vívásom egészében. Szerintem ez járta be a legnagyobb fejlődési ívet a 2026-os szezonban, és az emberek, akik ott vannak a mindennapjaimban, és látják a felkészülésemet, vagy végigkövették ezt az utat, azok látják, hogy mennyire rögös volt az utam a vívásom belül, és épp ezért ilyen értékes, hogy sikerült egy ilyen vívással lezárni a világbajnokságot is, illetve előtt azért az Európa-bajnokságon, világkupákon, világkupa döntőn is látszódott az, hogy már ez szerintem nem az a vívás, amit úgy a mumusomként emlegetnénk, vagy a gyenge pontom.
2: Néhány éve még így fogalmaztál, igen
3: van,
2: hogy... És ez a tudatosság is, ezt is kiemelted itt az imintiekben.
3: Én nagyon szeretek visszatekinteni erre az útra, onnan indultam 2015-ben, mert a mentális oldalról is nagyon sokat változtam, értem, és egyébként ami még így a víváshoz köthető, hogy megváltoztattuk körülbelül decembertől az edzéseinket. Ez külön kérés volt, hogy picit személyre szabottan alakítsuk a vívó edzéseket, és én tudtam egyébként, hogy ennek meg lesz az eredménye, mert nagyon megszerettem a vívást is, és nagyon-nagyon éreztem a pozitív hatását annak, hogy mondjuk nem este 8-kor fejeztük be a vívó edzés, hanem délután 4-kor. Úgyhogy hittem benne, hogy ez majd eredményekben is megmutatkozik, de eltűnt ez a görcsösség a vívás körül, hogy én minden áron jól szeretnék vívni. Ez volt még igazából a másik kulcsa, hogy sokkal lazább felfogással vívtam, és elkezdtem élvezni ezt a sportot.
2: Ha visszagondolsz, amikor a dobogó tetején álltál, a magyar himnuszt hallgattad, és akik láttuk ezt a felvételt, így szerintem veled együtt könnyeztünk sokan. Mi volt, vagy mik voltak azok a gondolatok? Mik voltak azok az érzések, amit akkor éltél át? Ezt hogy éltette meg?
3: Ugye beszéltem arra, hogy amikor célba érkeztem, akkor volt egyfajta üresség bennem, amit úgy nem nagyon értettem, de így visszagondolva kicsit ilyen sokkos állapotba kerültem valószínűleg, és amíg eltelt az idő a célba érkezéstől a dobogóra állásig, ott azért volt egy-két interjúm, ugye oda jöttek hozzám a magyarok, gratuláltak, és akkor nem is realizáltam, hogy na akkor itt hamarosan himnusz fog nekem szólni. Aztán amikor mentünk a dobogóra, akkor nagyon vidám voltam már, vagy nagyon-nagyon kezdett úgy tudatosulni bennem, és felálltam a dobogóra, úgy éreztem, hogy na akkor én ezt most majd végigéneklem, de Hát ott azért elöntöttek az érzelmek, ott jöttek meg az érzelmek, ugye az egész nap után szerintem, az egész hét, meg talán az év után is. És ott kitört belőlem azért, igen, az, hogy azért milyen magasztos az, amikor az embernek a magyar himnuszt tudják játszani. Az is, hogyha egy csapatnak, vagy egy váltónak játsszák ezt, viszont hogyha ez egy egyéni versenyszám után van, akkor az ember tényleg azt érzi, hogy ez most nekem szól is, és a csapatomnak, a családomnak. Aztán nagyon sok visszajelzést kaptam egyébként, hogy mennyire megkönnyezték ezt, és mennyire emocionálisnak találták ezt a momentumot. Én is visszanéztem, és valóban egyébként ott megdobogtatta az én szívemet is újra, és újra, amikor megnéztem.
2: Ez a te teljesítményed, kiknek vagy hálás mindezért, akik támogattak ezen az úton eddig?
3: Nagyon nehéz lenne felsorolni, és a teljesség igénye nélkül egyébként valószínűleg nem is tudnám azt a nagyon sok embert felsorolni, egytől egyik, akik végigkísértek engem ezen az úton eddig is, de azért mindenképp kiemelném a családomat, illetve a szakmai stábomat, akiket most jelentően 14 szakember foglal magában, ugye köztük, akit már említettünk, Állen Jákos is, köztük van, aki egyben a párom is, és azért nem menjünk el a nevelő egyesületem mellett, ugye a Swing Pentathlon Klub mellett. Ott is fázolt Herrik, aki felkarolt engem, és elindított ezen az úton, ezen az Öttusa úton, de megemlíthetném akár az iskoláimat, a Kistokai Általános Iskolát, illetve a Herman Otto gimnáziumot, és ott a tanárokat, a diáktársakat, barátokat, mert mind-mind hozzásegítettek ahhoz, hogy nem csak hogy ilyen sportoló, hanem hogy ilyen ember is legyek, és hogy el tudjam érni az álmaimat. Úgyhogy tényleg nem szeretnék senkit kiadni, úgyhogy nem is mennék ebbe részletesebben bele. Szerintem pontosan tudják azok az emberek, vagy állatok is, hogyha a lovamat is ide veszem, hogy nekik mennyit köszönhetek.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Guzi Blanka olimpikonnal, világ- és Európa-bajnoki aranyérmes magyar öttusázóval, a DVTK sportolójával. Maradjanak velünk!

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Folytatjuk a már megkezdett beszélgetésünket Guzi Blankával, aki aranyérmet nyert a kínai öttusa világbajnokság női egyéni versenyében még a nyár végén, ezt megelőzően pedig 3 éremmel tért haza a DVTK öttusázója az öttusa Európa bajnokságról, hiszen női és vegyesváltóban aranyat, egyéniben bronzérmet nyert. A riporter továbbra is Kisnéveres Viktória.
3: Műsorunk első részében az augusztus végi kínai világbajnokságról beszélgettünk, és egy picit most az időben visszahaladva, de még szintén augusztus hónapjában, ugye Európában.

0: ahol gyakorlatilag kimaxoltam az éremszerzési lehetőségeket, és valóban 3 éremmel tértem haza. Egy különös verseny volt, mert több váratlan szituációval kellett megbirkóznunk. Például azzal, hogy ugye kültéren rendezték meg a versenyt, és amikor esett az eső, vagy reggel korábban indult a verseny, akkor nedves volt az úszcélpálya. Nem nagyon értettük, hogy a verseny szervezők hogy nem készültek ilyen eshetőségre, de ez azért megbolygatta egy picit a versenyt. Akár a szokásainkat, hogy melegítünk be, ugyanis volt, hogy egy óra helyett 2 óra volt a melegítésre. Bemelegítettünk már, aztán szóltak, hogy hát egy óra múlva lesz a start még, mert nem tudják folytatni a versenyt. Ezek azért mind-mind ember próbáló dolgok, mert azért mi is emberből vagyunk, és nehéz alkalmazkodni azért sokszor ilyen szituációkhoz. De nagyon büszke voltam arra, hogy sikerült ezeket jól menedzselni, vagy akár azt is említhetném, amikor az egyéni versenyszámban a vívást követően, vagy vívás során azért születtek téves bírói ítéletek. Ezeket azért sportolónként megélni belülről, ezeket az igazságtalannak vélt helyzeteket, azért szintén nem könnyű. Nekem megmondom őszintén, egy picit el is ment a kedvem ott a verseny közben a versenynek a további részétől, de nagyon örültem neki, hogy sikerült összeszedni magamat, mert ezen pont szerettem volna dolgozni egyébként így a következő hónapokban is, hogy ne legyek ilyen nagyon durván hangulatember, és ez a verseny ez megmutatta azt, hogy igenis szintet léptem ebben is már. Úgyhogy nagyon öröm volt ez a verseny is. Az ócélre már össze tudtam szedni magamat, tehát onnantól kezdve az ócél, az úszás, illetve a lézerrán, az nagyon-nagyon koncentrált volt, és nem érződött rajtam semmi így a vívás utánról. Az úszásnak, illetve az ócélnek örültem ott szerintem a legjobban.
1: Nagyon sok minden történt ugye itt az elmúlt hetekben, de ha picit részletesebben így mind az egyéniben, mind a csapatversenyben megélt pillanatokról szólnál még nekünk.
0: Nagyon örültünk neki, hogy sikerült a dobogó felső fokára állni ilyen összeállításban, hogy erősít a Bauer Blanka, illetve én, mert ez a csapat egyébként mellett világbajnok 2 évvel ezelőtt, és Európa bajnokok mi nem lettünk, úgyhogy most már ez is ki van úgymond pipálva. Viszont annak nagyon örültem, hogy sikerült egyénében egy éremmel zárni ezt a versenyt, mert hogy ugye nem volt egy könnyen induló verseny. Utána viszont tudtam, hogy fogok még versenyezni a mixváltóban, mert ez esetben a mixváltót a egyéni versenyszám után rendezték meg, és azt éreztem, hogy nagy volt a motiváció bennem. Kolesár Misivel tavaly megnyertük az Európa-bajnokságot, úgyhogy így címvédőként érkeztünk az Európa-bajnokságra, és nagyon jól indult a verseny, mert nagyon jól vívtunk, megnyertük a táblavívást, illetve utána a kieséses vívást is. Nagyon jó érzéseket kaptam, és ott voltak a szüleim a helyszínen, úgyhogy így együtt éltük meg a közösen a sikereket. Aztán ott szintén voltam a melegítés alatt egy kisebb káosz, mert leesett az eső, aztán ott tolták, halasztották a folytatást, és jól indult az ócérpálya, viszont az utolsó elemmel megcsúszott a kezem, és nem értem ki, tehát ott újra kellett indulnom az utolsó elemen. Ugye ez nagy pont veszteség volt, így egy picit hátrébb csúsztunk az addigi éllovasként, ugye a vívás után, és egy picit csalódott voltam, de igazából azt vettem ki belőle, hogy na, ez igazából bármikor elő tud fordulni az emberrel, úgyhogy most az a lényeg, hogy minél gyorsabban át tudjam állítani magam arra, hogy akkor jön az úszás, meg a folytatás. Az nagyon jól sikerült, ott 50 métert kellett úszni, és eddigi pályafutásom csúcsát sikerült ott elérni, úgyhogy ott éreztem, hogy visszajöttünk egy picit úgy a versenybe, és a lézeren is gyakorlatilag nagyon jól ment a lövészet is, illetve a futás is sokkal jobban esett, mint mondjuk az egyéni számokban, vagy egyéni versenyben, és Kolesár Misi is hatalmasat versenyzett, úgyhogy izgalmas volt az utolsó kör, mert ott az oroszokkal kiki csatát vívott a Misi, ugye a férfiak ilyenkor a fejező emberek, így a nőknek csak ott az izgulás

0: marad már a végére. És nagyon izgalmas volt, de ott az utolsó egyenesben, az utolsó 100 méteren már Misi eléggé eldöntötte, hogy azt az aranyérmet mi fogjuk hazavinni.
1: A csapatversenyt lelkiekben számodra másabb megélni, vagy miben másabb, ha igen?
0: De a csapatverseny az úgy néz ki, hogy gyakorlatilag az egyéni eredményeket rakják össze, az egy nemzetből valókét. A váltóversenyen van az, hogy ott külön kell teljesíteni az egész versenyt. Így elsődlegesen ugye az egyéni számokat tekintik prioritásként, mert ugye az olimpiai szám az ilyen legnívósabb. Egyébként nagyon jó színvonalúak szoktak lenni ezek a versenyek, mert akárhogy csak a világbajnokságot nézem, ott 18 csapat indult, és voltak olyan nemzetek, akik az első soraikkal jöttek. Úgyhogy én mindig értékelem ezeket a teljesítményeket is, nem csak az enyénit.
1: És semmilyen hiányérzet nem maradt benne természetesen, ugye ennek a versenynek a kapcsán ezt mondtad korábban.
0: Nem, abszolút. Így a vívás is, hogy tekintem, én hiszek abba, hogy azért mindennek oka van, és én látok összefüggést a között is, hogy ez a harmadik hely is hozzásegített engem ahhoz, hogy a VB-n aztán nyerhessek.
1: És még ha egy pillanatra itt júniusig gondolunk vissza időben, a budapesti világkupa viadalig, akkor ott tapasztaltad meg talán helyszínen a neked való drukkolást, ugye?
0: Nekem az évben az volt a kedvenc versenyem, amikor ott a budapesti világkupán hazai közönség előtt tudtam nyerni. Ugye én nem azt szoktam hangsúlyozni, hogy a győzelem tud csak is kizárólag boldogságot okozni, mert ha én azt látom, hogy egy negyedik helyben, vagy egy x-edik helyben is beletettem apai anyait, és legyőztem saját magamat, már kicsi klisének hangzik, de valóban én ezt így szoktam megélni, akkor én nagy örömmel és hálával fejezem be azt a versenyt, és azért nyerni mindig jó. Főleg, hogy az,
1: igen,
0: hogyha
1: bocsánat, az ember... Igen, azt nem mondtuk, hogy itt is aranyérmet szereztél, ugye?
0: Hogyha ezt az ember a szerettei előtt tudja elérni, ugye nekem is kint volt nagyon-nagyon sok hozzátartozóm, nem csak a szűk család, hanem a tágabb család, a barátok, a klubtársak, a szakmai stábom, akik ugye külföldre nem tudnak elkísérni általában teljes létszámban, és az, hogy ezt így együtt tudtuk megélni, az fantasztikus volt, illetve az egész nap. Én szerintem, hogyha így a teljes pályafutásomra visszatekintek, azért ugye egy öttusázó életében nem sokszor adódik az meg, hogy minden számával elégedett. Valami kis hiányérzetecske azért szokott lenni, és ezen a napon én azt éreztem, hogy mind az öt számban jól teljesítettem, és nagyon-nagyon kiegyensúlyozott voltam, és mindezt úgy éltem meg, hogy öröm volt versenyezni, tehát az a bizonyos flow állapot, amiről ugye az emberek álmodnak, az úgy nagy betűsen megvolt ezen a versenyen.
1: Hát kívánjuk, hogy még sok ilyen pillanat legyen a későbbiekben is, és még ugye itt a visszafelé haladnánk az időben nagyon-nagyon sok, nagyon szép eredményedet tudnánk megemlíteni. Most így az közelmúltban elért helyezésekről beszélgettünk, és hogyha itt visszatérünk napjainkhoz, akkor hadd kérdezzem meg, hogy hogyan telnek most a napjaid?
0: Nagyon nagy semmittevés a verseny vége óta sem jellemezte a napjaimat. Még azért ezt picit várom, hogy legyenek olyan napok, amikor tényleg semmit nem kell csinálni, sehova nem kell menni. De például az egyik kedvenc történésem az elmúlt egy hónapban az volt, hogy kimentem a berlini kosárlabda világbajnokságra. Ugye ott Diós Gyuri kosárlabdázónak is szurkolhattunk. Én nagyon jó kapcsolatot ápolok Ahóninával, Kányási Veronikával és Lelik Rékával, úgyhogy megígértem nekik még tavasszal, hogy kimegyek szurkolni majd Berlinbe, hogyha kijutnak a világbajnokságra, és mivel ez így is lett, így tartottam az ígéretemet, és nagyon-nagyon jó volt kint szurkolni nekik, ugyanis azért ritka az, amikor én egy sporteseményen, mint szurkoló úgy veszek részt, hogy teljesen el tudom engedni magam, nem kell utána edzésre mennem, vagy bármilyen, ilyen nincs a fejemben. És egyébként, hál' Istennek azért nagyon sok megkeresésem volt a verseny óta, több rendezvényen is voltam, és tudtam gyerekekkel beszélni, motiválni őket, vagy remélem, hogy tudtam ilyen értékeket nekik átadni. Úgyhogy államszerű egyébként ez az út, amin most én rajta vagyok.
1: És maradj is rajta, azt kívánjuk. És ejtések tekintetében, ugye itt Dívos Győrben, Miskolcra is rendszeresen érkezel, Budapest és Miskolc, az továbbra is mind a két város, a főváros, és ugye Miskolc városa is meghatározó így az életedben. Ilyen szempontból most mi az, amit tudhatunk?
0: Így van, én nem engedtem el még továbbra sem azt, hogy a két város között ingázzak, ugye ez sokszor megterhelő, de hogyha megvan a balansz, az egyensúly, akkor azért ezt lehet tartani, és mind a kettő nagyon sokat tud adni ehhez az egészhez hozzá. Így persze most is megvan, meg az edzéseimet is úgy alakítottuk ki, hogy részben Miskolcon, részben Budapesten vagyok, illetve ugye az edzőim is megoszlanak, hogy ki hol van. Úgyhogy most is azért igyekszek időt szánni arra, hogy legyek elég időt Kis-Tokajban is, ne csak Miskolcon, de hál' Istennek tud időt jutni erre.
1: És a családdal töltött idő úgy gondolom, hogy mindenképp feltöltődést jelent számodra.
0: Igen, igen, velük is azért szeretek több időt tölteni, és az azért ritkaság, hogy Kis-Tokajban összegyűjön a teljes család, két nővérem, nekik a párjaik, családjaik, illetve ugye a szüleim, és hogyha adódik egy ilyen, akkor azt mindig megbecsüljük.
1: És ahogy már említést is tettél róla, 2 éve lótulajdonos is vagy. Mennyire tudsz időt szakítani erre a tevékenységre, vagy a találkozásra?
0: Én 2 évvel ezelőtt azt hittem, hogy nem igazán van szabadidőm, és ott picit izgultam is, hogy fogom belesűríteni az időmbe azt, hogy na, akkor én lovacskázzak. De tipikus példája vagyok annak, hogy arra van időnk, amire valóban szeretnénk, hogy legyen. És nem mondom, hogy minden nap ki tudok menni hozzá, mert abban a fakadóan sem, hogy ugye Budapest és Miskolc között ingázok, de azért nem gondoltam volna, hogy fogok tudni ennyit a lovammal lenni, és azért, hogyha van egy kis szabadidőm, akkor azt biztos, hogy a rászánom, vagy a lovak körüli teendőkre, vagy lovaglásra szánom, mert ez kapcsol ki legjobban.
1: Nagyon sok meghatározó pillanatod volt, úgy gondolom, már most így 2026-ban, így a versenyek tekintetében. Így legkedvesebbet ki tudsz emelni? Itt hallhattuk, hogy a budapesti nagyon közel állt a szívedhez, ugye, vagy talán más-mások miatt esetleg más-mások azok, amiket kiemeltél, és nem csak az eredményben, hanem lelkiekben is tovább viszel?
0: Nekem abszolút a budapesti világkupa szerepel most így az első helyen, még akkor is, hogyha utána azért nem sokkal világbajnok lettem. Természetesen az is egy ilyen dobogós helyezést elérő verseny. Illetve az, amikor Isztambulban az Európa-bajnokságon kint voltak a szüleim, meg a családtagjaim, az egy nagyon-nagyon jó momentum volt.
1: Mindig rövid, közép és hosszú távú tervekről, célokról szoktál előre gondolkodni. Van már esetleg olyan, ami ezek közül velünk is megosztható? Az olimpiát ugye az egy olyan cél, amit kitűztél.
0: Így van, az olimpia az mindenképp szerintem hosszú távú célok között szerepel, mint fő cél. Addig ugye még van körülbelül, hát most már kevesebb, mint 2 év, de hosszú, hosszú időszak áll előttünk. Ugye a jövő év a kvóta szerzésről fog egyrésztről szólni. Nekem is az egyik célom az, hogy megszerezzem jövő évben a kvótát. Még nem tudom melyik versenyen, de reméljük, hogy sikerül majd. Ha nem, akkor sincsen semmi gond, mert akkor megyünk tovább a 28-as évre. Viszont vannak persze szakmai részcélok, amiket most, ha elmondom, az lehet, hogy unalmas lenne a hallgatóknak, de igenis vannak kitűzve apró kis csiszolások mondjuk az úszásban is. Illetve azért ne feledkezzünk meg arról, hogy 27-ben Budapesten fogják rendezni a világbajnokságot, kvalifikációs világbajnokságról beszélünk, és hát az elmúlt 3 világbajnokságon sikerült dobogóra állnom, és azért szeretném, hogyha egy valami hasonló szép eredmény születhetne hazai közönség előtt majd. Úgyhogy ez mindenképp egy nagy motiváció jövő évre.
2: Fantasztikus magyar siker született Kínában. Guzi Blanka aranyérmet nyert az öttusa világbajnokság női egyéni versenyében még nyár végén, ezt megelőzően pedig három éremmel tért haza a DVTK öttusázója az öttusa Európa bajnokságról, hiszen női és vegyes váltóban aranyat, egyéniben bronzérmet nyert. A riporter Kisnéveres Viktória volt.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az év végéig literenként 25 forinttal csökkenti a kormánya 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok jövedéki adóját. Az átmeneti intézkedést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Közölte azt is, hogy a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésére a mezőgazdasági szektorhoz hasonlóan nyílik majd lehetőség. Ez a lépés a számítások szerint mintegy 6 milliárd forintos költségvetési hatással lesz a gazdaságban. A miniszter emellett kitért arra is, hogy jelentősen szigorítják és ellenőrzik az útdíjfizetést Magyarországon. Erre pedig azért van szükség, mert a fuvarozók érdekképviseletei jelezték, hogy néhányan nem fizetik meg szabályosan az útdíjat. Ezért bővítik az ellenőrzéssel foglalkozók létszámát, valamint összehangolják a felelős szervezetek munkáját. Kora gyermekkori módszertani központ felállítását tervezi a szaktárca államtitkársága egy Sopronban elhangzott bejelentés szerint. Kereki Judit államtitkár az óvodák országos közösségének konferenciáján beszámolt egy egységes jogszabálytervezetről is. Példaként említette a Nógrád megyében bevezetett koordinált ellátórendszert, amely jelentősen felgyorsította a gyermekek fejlesztését. A tervezett új intézkedések között szerepel a rugalmas iskolakezdés kérdése és az alapprogram megújítása is. Kitért arra is, hogy hosszú távon kivezetnék az Ovikréta rendszert, helyette pedig egy új kliensközpontú digitális felületet alakítanának ki. A szakemberek helyzetének javítása érdekében az intézmények állapotát felmérő kérdőíveket is küldenek majd ki a jövőben. Egységes régióként az érintett települések, megyék és gazdasági szereplők összefogásával fejleszteni a Balatont a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet közleménye szerint a cél az, hogy a térség önálló régióként saját célokkal és forrásigénnyel jelenjen meg a fejlesztés politikában. Rámutattak arra, hogy a túlvize, partjai és közlekedési rendszere nem igazodik a megyehatárokhoz, ezért nem lehet elszigetelt döntéseket hozni. A vízbiztonság, a közlekedési kapcsolatok, az egész éves turizmus és a megfizethető lakhatás kérdését egyetlen közös ügyként kell kezelni. A jövőbeni uniós tervezési időszak lehetőséget adhat az önálló fejlődésre, ehhez azonban már most fel kell építeni a szakmai alapot. Eközben a balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és egy új alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a fonyódi Pogányvölgyi víz torkolatánál zajló Kordia beruházás miatt várnak sürgős intézkedést. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet állásfoglalására hivatkozva kiemelték, hogy ezen a területen felbecsülhetetlen értékű természetes kapu található. A szervezetek 15-30 milliárd forintos Balatonvédelmi alap létrehozását javasolják a károsított nádasok és élőhelyek helyreállítására. A magyar kormány fontosnak tartja, hogy szoros kapcsolatot ápoljon az országban élő nemzetiségekkel és támogassa kultúrájukat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter ezt felsőszölnökön hangsúlyozta szlovén kollégájával, Szuzana Lep Szimjenkóval tartott találkozóján. A miniszterek közös látogatást tettek a Rába vidéken és a Mura vidéken, ahol helyi nemzetiségi képviselőkkel és intézmények vezetőivel is találkoztak. Tar Zoltán kiemelte, a kormány támogatja az oktatási intézményeket, amelyek kulcs szerepet játszanak a szlovén identitás megőrzésében. Szuzana Lep Szimjenkó arra hívta fel a figyelmet, hogy a legfontosabb cél a fiatalok helyben tartása és a gazdasági kapcsolatok erősítése. A felek egyetértettek abban, hogy a két ország példaértékűen biztosítja a nemzetiségi kisebbségek jogait, és a jövőben is együttműködnek. Pályázatot írt ki a Szegedi Tudományegyetem rektori posztjára az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriuma. A jelenlegi rektor Rovó László megbízatása 2027. júniusának végén jár le. A jelentkezőknek november 9-éig kell benyújtaniuk a közép- és hosszú távú fejlesztési stratégiájukat. A pályázatok elbírálásának határideje 2027. áprilisának 10-e, a jelöltről pedig a szenátus dönt.
0: Az időjárásról.
1: Délről és északról közelgő hidegfrontok kaotikus rendszere ér el bennünket. Délnyugat felől beborul az ég, de felhőtlenebb tájak Tiszántúlon még lehetnek. Elszórtan valószínű eső, zápor. Később az ország délkeleti kétharmadán mások felé eshet. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 8 és 13 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Fornon Blondes együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Four Non Blondes amerikai alternatív hard rock együttes volt. 1989-ben alakultak San Franciscóban, és 94-ben oszlottak fel. Rövid pályafutásuk alatt egy nagy lemezt jelentettek meg.

Legismertebb daluk a WhatsApp, amely több ország sláger listájára is felkerült. 2014-ben újra összeálltak egy rövid időre. Egyetlen nagylemezük 59 hétig szerepelt a Billboard 200-as listán, illetve 1,5 milliós példányszámban kelt el 1992 és 94 között.

Az együttes eleinte csak nők alkották, a felállása következő volt: Linda Perry ének, Krista Hillhouse basszusgitár és Wanda Dane dob. Az album megjelenés előtt Hall és Day helyére Roger Rocha, gitáros, és Dawn Richardson dobos került.

0: A Zeneszáv című műsorunkat hallották, melyben a Four Non Blondes együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A hallgatói normatíva megduplázását kérte a 2027-es költségvetésben a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája az országgyűlési képviselőkhöz intézett levelében. A szervezet rámutatott, hogy az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Emiatt a tanulmányi ösztöndíjak minimális összege havi 8.330 forint, ami mára egyáltalán nem jelent érdemi motivációt. A lakhatási költségek és az infláció növekedése miatt a hallgatók fele legalább félállásban dolgozik tanulmányai mellett. Ez a helyzet növeli a felsőoktatási lemorzsolódás kockázatát. Ráadásul az első fél évben forráshiány miatt az ösztöndíjak is csökkentek. Országos gyűjtést hirdetett a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Nőszövetség a leégett Radostyáni templom javára. Október elején egy súlyos tűzesetben leégett a Miskolc közelében található 18. századi műemlék templom és a harangtorony. A pusztításban a födém, a belső berendezés és az orgona is megsemmisült. A kár pedig a becslések szerint elérheti az 1 milliárd forintot. A gyorssegélyek mellett a szervezetek online és bankszámla számon is várják az adományokat a gyülekezet támogatására. A helyi közösség összefogással és szakemberek segítségével tervezi az újjáépítést, hogy a templom visszakaphassa régi fényét.